0: érkezhetünk ehhez a témához, mert én egyébként pont ezt a témát hoztam, jó? Egy lélegzetvételnyi hátradőlés, jó? És akkor utána én úgy mondom majd, hogy Júdás és Péter esete, mert mind a ketten elárulták, jó? És akkor innen mehetünk tovább. András, részedről?
1: Igen, rendben.
0: Jó, László? Jó, borintottál? Oké, akkor hátradőlünk, és innen mindjárt folytatjuk.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor, és azt mondtuk, hogy akkor folytathatjuk most onnan, hogy Júdás és Péter esete. Hát Júdás és Péter is elárulta Jézust. Az egyikük később megvallotta ezt, és később feloldozást kapott, a másik nem vallotta meg. Ezeket én mondom így, ahogy mondom, és önmaga ellen fordult Júdás, és ő felakasztotta magát. Én ezt a témát azért hoztam be, mert szerintem tulajdonképpen a hétköznapokban is ez ugyanígy tud történni, hogy mi is elárulunk akár egy másik embert, meg gonoszságot csinálunk, meg mindenfélét csinálunk, és utána talán pont ez a két variáció van, hogy vagy megvalljuk, vagy pedig az ember önmaga ellen fordul, dúl, megszomorodik, majd ez egy későbbi gondolat, azt is szívesen idehozom, és annak pedig az a vége, ami Júdással lett, hogy kampó. Ha pedig megvallja, akkor pedig Jézus szavait kellene itt most idézni, és lehet, hogy akkor ki is keresem, mert...
1: Addig akkor elmondom, na, hogy Júdás bűnbánatot érzett azután a cselekedet után.
0: De akkor ezt idézzük pontosan, hogy ez hogy...
1: Jó. Visszavitte a pénzt. Megbánta a cselekedetét.
0: Megbánta. De nem vallotta meg mondjuk például nem, Jézusnak. Igen. Hanem mondjuk elszomorodott,
2: sírt. Nem kért bocsánatot Jézustól.
0: Nem mondott semmit, igen, nem ment tisztázni. Na, és pont
1: tehát
0: ez a különbség.
1: A lelki ismerete az
0: megszólalt.
1: Azt jelezte, hogy
0: gond van.
1: Valamit rosszul cselekedett.
0: Na most egyébként még egy gondolat, hogy Júdásba belement a rossz. Hogy van ez leírva? Mert én valahol olvastam el, de nem emlékszem most pontosan. Tehát Júdásnak tulajdonképpen a testelénye egy áldozat lett itt ebben a helyzetben? Bólint, azt László, de elmondott szavakkal
2: is. Hát úgy olvassuk, igen, úgy olvassuk, hogy igen, őt valószínűleg
0: sátán
2: használta föl.
0: És akkor ez megtörtént, András azt mondott, hogy megbánta
1: a cselekedetét.
0: Bánta, hát rájött inkább, hogy mi történt.
1: Bűnbánatot érzett.
0: De nem tartott.
1: Nem tartott, mert hogy nem fordult vissza Jézushoz. És
0: na és ezt én magunk miatt
1: tőle.
0: Mondom ezt, hogy egyébként ebből szerintem nekünk kell megtanulni azt, hogy hogyan kell helyesen eljárnunk akkor, amikor mondjuk elárultunk valakit, vagy valami rettenetes dolgot csináltunk. Mondd, Laci.
2: Hát jó, de hát figyeljet, ezt mondod a másik nevet.
0: Péter.
2: Akkor...
0: Péter.
2: Abból is kiderül, hogy amiről eddig beszélgettünk,
0: igen?
2: A lényeg a szeretet. Nem?
0: De egyébként én ezt nem tudtam. Hát de én ezt korábban nem tudtam, nemrég találkoztam ezzel a résszel, hogy Péter, ő megvallotta ezt Jézusnak, hogy pontosan...
2: De miért?
0: Mármit miért?
2: Mit kért tőle Jézus?
0: Hogy tedd tovább a dolgod, nem. Menj és a végén valami.
2: Háromszor megkérdezte tőle, hogy szeretsz engem? Erre mondjam, igen, erre még egyszer megkérdezte, szeretsz engem? És harmadszor is megkérdezte, hogy és akkor Péter abszolút megértette, hogy igen, a de szeretet.
0: János evangéliumából jöhet ez a részlet?
2: Hát.
0: Jézus kérdése Péterhez, Péter megbízatása. Miután egytek, így szólt Jézus Simon Péterhez, Simon Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek. Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat.
2: De ráadásul mégis ugye az egyház meg pápának tette. Pápának tette Pétert, vagyis hogy ő lett
0: az
2: a vezetője az ő népnek, ami nem, itt azért ez nem történt. Jézus nem mondta, de
0: ő volt utána az első pápa, ugye?
2: Hát azt mondják, hogy most ő rá hivatkoznak, igen, hogy őt követik.
0: Tehát akkor mit kell tenni?
2: Hivatalosan nem volt pápának, hát ez már csak annak idején, amikor a katolikusként létrejött az egyház, akkor nevezték ezt pápának, de azt mondták, hogy hát ő volt
1: az első
2: vezére a népnek.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Mit kell tennünk, hogyha valakit elárulunk, rosszat csinálunk, rettenetességet csinálunk, akkor először is megvallani. Mondjuk itt egyébként Jézus kezdte a beszélgetést, ugye? És akkor arra Péter válaszolt, de Péter oda ment és akarta ezt tisztázni. Jó, hát azt hiszem, hogy én ezt a témát...
2: Azt gondoljuk, hogy a bűn, itt nem is az a bűn a lényeges dolog, hanem az, hogy elfordultak Istentől.
1: Mármint
2: és
1: kik?
2: Ez az első, hát Péter és Júdás.
1: Elfordult?
2: Mindketten elfordultak hát, valamilyen formában.
3: És ilyet akkor... nem tehetünk, hogy a világnak mondjuk, hogy nem ismerjük őt.
1: Elfordult, megijedt, félt. Hát Júdást tudjuk, hogy ő pénzért eladt az információt, hogy hol van.
2: Tehát a kapcsolatot Jézus valamilyen formában megszakította vele.
1: Igen, igen. Péter pedig a kakas ügy, hogy kiment a nép közé, illetve ott a nép hirtelen észrevette Pétert, hogy nem az az a fickó, aki velük volt? Dehogy nem. Nem, én nem, mondta Péter. Aztán még egyszer ugyanígy, hogy az a fickó, az is velük volt. Nem, én nem. Na de akkor, és harmadszor ugyanígy. És akkor utána a kakas megszólal. De egyébként mi is vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és ha mondjuk egy felhördülő tömeg ott körülvesz minket, akkor mi biztos, hogy a legnagyobb nyugalommal mondjuk, hogy igen, mi is vele voltunk, tudva azt, hogy mondjuk azonnal agyonütnek minket.
2: Igen, hát itt jön szóba az, hogy az emberi gyengeség.
1: Hát ezért kérdezem.
2: Mennyire...
1: Mondjuk te meg én, András, ott vagyunk ketten, mi is ott lettünk volna, és mi vagyunk.
2: Feltételezhetően mi is hasonlóan képpen cselekedtünk volna. Te hogy mondjuk, cselekedtél?
1: Hát most az első bevillanásom az volt, elég vacakul hangzik majd, de az volt a bevillanásom, hogy nem mondok semmit, hanem elkezdek futni. De attól még valószínűleg elkaptak, és ugyanúgy megköveznek. És te hogy cselekedtél
2: ahogy
1: volna?
2: Én hogyan cselekedtem igen volna? Hát nem tudom beleélni magam ebbe
1: vagy
2: a szituációba.
1: Vagy összekuporodni. Az jut
2: mert
1: most
2: nem tudom, hogy milyen kapcsolatban volt Péter Jézussal. Milyen kapcsolatban volt
1: hát
2: Jézussal?
1: Jó kapcsolatban.
3: Hát,
1: most igen. Ebben a pillanatban, ha én vagyok Péter, el tudom képzelni azt, hogy ránk mutatnak, mondjuk rám mutatnak, hogy az a fickó, az is velük volt. És akkor az ember lehet, hogy így átadja magát a Jóistennek, hogy mondjuk csak így becsukom a szemem, kihúzom magam, ez a legszebb verzió, mert az előbb csúnyabb verziókat mondtam, hogy elfutni, meg stb., de el tudom képzelni, hogyha becsukom a szemem, kihúzom magam, akkor lehet, hogy az történik, hogy mégsem fognak halálra kövezni, hanem mire kinyitom a szemem, mondjuk eltűnt onnan mindenki. Ezt el tudom képzelni. Na hát most ez csak bevillant. Picit hátradőlhetünk, és utána visszajöhetünk.
2: Igen.
1: Jó? Jó lesz nektek így? Kényelmes? Jól vagytok? Oké? Jó lesz? Így akkor ez a Bibliáról másképpen című műsor. Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs. Három férfi beszélget a Bibliáról másképpen. Hát ez az igazság, és picit hadd jöjjön a zene, utána visszajövünk mi is.

0: Na, visszajöttünk, ez a Bibliáról másképpen című műsor, és a világ szerinti megszomorodás egy olyan szomorúság, tehát a világ szerinti megszomorodás egy olyan szomorúság, ami a bűn miatt érzett megbánást eredményezi, de nem vezet megtéréshez, és végső soron halálhoz vezet. Ezzel szemben az Isten szerinti szomorúság a bűnbánatot és a megtérést hozza el. Ez nekem nagyon tetszik, mert mennyire más a kettő, és mennyire sokszor talán a világ szerinti megszomorodásban vagyunk mindannyian itt, akik a világban élünk, nem? Ha csak véletlenül fel nem fedezzük, hogy van Isten szerinti megszomorodás is, ami pedig nem egy önmagamba forduló, én most úgy mondom a korábbi beszélgetéshez kapcsolódva, mint egy júdásos, ilyen önmarcangoló, rossz vagyok, rosszul csináltam, most már vége mindennek szerű érzés, hanem szembenézek azzal, amit tettem, megvallom a jó Istennek, de abból élet van.
1: Tehát utána a megszomorodás az egy bánat, megbánás,
0: bűnvallás, bevallás.
1: Az valamit azt is jelenti, hogy szembenézek azzal, amit tettem.
0: Hát igen.
1: Ez is egyfajta megszomorodáshoz tartozik.
0: Igen.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Most már lassan itt vagyunk a műsor végén egyébként, és a lélek gyümölcseitől indultunk. Na mit viszünk el a mai műsorból magunkkal? Mit viszünk el? Ki mit viszel? Tudom, hogy ez nem egyszerű kérdés, mert hát, utána még sokáig lehet gondolkozni rajta. Te mit viszel, László?
2: Mindig ezt szoktuk mondani.
1: Na?
2: Ez a rádiónak a célja, hogy mindenki gondolja át,
1: hát, ez
2: amit
1: jó.
2: Hallott.
1: Igen.
2: Igaz? Mert akár hárman, háromféleképpen beszélhetünk, bár most nem nagyon mondogattunk olyanokat, amik ellennének a másik ember gondolatainak, de akkor is mindenki próbálja meg átgondolni, amit hall, illetve imádkozzon mindenki a Szentlélekért, mert akkor kapja meg a Szentlélektől azt a lehetőséget, hogy megértse hirtelen azt a mondatot, amire neki szükség van. Ez megtörténhet.
1: Én azért maradtam csendben, mert én ezek után már nem mondok. Ez nekem jó. Én is ezt viszem haza, jó, Laci? Köszönöm,
3: amit András. Amit én viszek haza, az az, hogy Júdás egy tudatlan állapotban volt, vagyis elfordulás Istentől való tudatlanságról beszélek.
1: Azért fordult el, mert megszállta őt a gonosz.
2: De szerintem, nem? Mert hogy azt akarod mondani, nem? Hogy azt se tudta előre elgondolni, hogy ő hogy fogja érezni,
3: igen,
2: amit csinál.
3: Pontosan. Ugye? Hát, ő nem volt jelen,
2: saját magát
3: nem
2: sem
3: volt
2: tudta.
3: Tudatában annak, hogy ő most mit fog
1: de
3: elkövetni.
1: Hát azért, mert megszállott állapotban volt.
3: Megszállott állapotban volt?
2: Hát.
1: Rosszul emlékszem, hogy ezt írja a Biblia? Hol tudom ezt kikeresni most?
2: Hát nem tudom ezt a szót most nekem. Ez.
3: Tehát nem úgy tudatlan, hogy nem tudod dolgokat, vagy nem tudom, hanem a elfordult Istentől, és ez egy tudatlansági állapotot hozott létre.
2: Jézus ő ismerte mindegyiket. Ő tudta róla, és mégsem rúgta ki közülük, mert hát a végén szükség volt valakire, aki elárulja. Így van, mert hogy le kellett zárulnia ennek a történelemnek, úgyhogy én ezt mondom. De ezt szoktuk akkor mondani, amikor azt mondja Jézus, hogy szeressétek fel a barátait, hogy szeressétek az ellenségeiteket, hogy ő sem rúgta ki.
1: Megtalálta.
2: Miközben tudta, hogy majd el fogja árulni.
1: Lukács evangéliuma 22. fejezet, Júdás elárulja Jézust. Akkor bement a sátán Júdásba, ez a harmadik vers, akit Iskáriótesnek neveztek, az egyike volt a 12-nek, elment és megbeszélte a főpapokkal, stb. Tehát így kezdődik a harmadik vers, akkor bement a sátán Júdásba. Tehát használta őt.
3: Na, akkor egyértelműen benne van a Bibliában.
1: Tehetünk az ellen, hogy ne tudjon belénk jönni? Imádkozunk. Kérjük, hogy azt mondod, legyen meg a te akaratod, ments meg minket a
3: de
1: kísértést.
3: Ha az Isten mellett vagy, akkor nem tud beléd menni.
1: Zárhatjuk így most? Zárhatjuk?
3: Igen, zárhatjuk.
1: Hát akkor lezárjuk, hogy legközelebb honnan folytatjuk, engedjük meg, hogy majd a jó Isten mutassa meg nekünk, jó? És hozzuk be legközelebb is pont azokat a gondolatokat, amiket megkapunk így a jó Istentől. Laci, te pont így hoztad a mait is, hogy áhítatban.
2: Így van.
1: Jó.
2: De hát hogyha akkor ezt és az ő szolgálatát végezzük, akkor mindig megkapjuk a feladatot, és a gondolatokat is, így van.
1: Oké. Okay. Bibliáról másképpen Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs beszélgetése szólt. Nekem jó volt, nektek?
3: Igen, köszönjük.
1: És mivel van itt egy olyan szokás, hogy a műsorok végén együtt szoktatok elköszönni, úgyhogy akkor imádságos szívvel megköszönjük a figyelmet, minden jót kívánunk mindenkinek.
3: Amen.
1: Amen.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén át tekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, és ott az első fejezet 10., majd pedig a 17. versében a következőképpen. A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyen közöttetek szakadások, hanem gondolkodásotokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre. Majd pedig a 17. vers a következőket mondja. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy evangéliumot hirdessek, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje el ne veszítse erejét.

0: Mennyei jó atyánk, hálával telik meg a szívünk, amikor arra gondolunk, hogy te vagy a hatalmas Isten, akinél van a bölcsességnek a forrása. Ezért most hozzád fordulunk, és az a mi kérésünk, hogy jöjj közénk, és jelen megy lelked által, jelenj meg közöttünk, és adj bölcsességet számunkra is, amikor szent ígédet fejtegetjük. Kérünk, hogy áld meg hallgatóinkat, és arra kérünk, jó atyánk, hogy szent lelkeddel tölts be bennünket, amikor tanulmányozzuk szent ígédet. Jézus nevében kértük. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat, akik hallanak országhatáron belül, vagy országhatáron túl, vagy egy másik kontinensen. Örülünk, hogy együtt lehetünk ebben a negyedévben, és az Isten igéje fölé hajolva gondolkodhatunk, imádkozhatunk, kicserélhetjük egymás gondolatait. A mostani Biblia tanulmány címe: utalások, képek, szimbólumok. Sam Bunstra testvér írta ezt a mostani tanulmányt, és eszembe jut, hogy generál konferencia alkalmával többször szerettem volna vele beszélgetni, de valahogy az a sok ezer ember, mindig távol kerültünk egymástól, és úgy voltam, hogy na, akkor úgy jövök haza Magyarországra, hogy ez a találkozás nem jött létre. Valamikor reggel 5 órakor felültünk a repülőtérre vezető úton lévő buszra, és mit hozott az élet? Sam Bunstra testvér mellém ült, mellettem foglalt helyet, akkor meg tudtam hívni Magyarországra, többször járt Magyarországon, lelkesített bennünket, egy csodálatos jellemű ember. Két missziós útját szeretném csupán megemlíteni, az egyik a kalahári sivatagnak a szélén, olyan kis, hadd mondjam így, kütyüket, ilyen elektronikus eszközöket tettek le, amin a Biblia hallható, legfontosabb bibliai fejezetek hallhatóak, tehát ez egy hangzó, nem kell bele elem, mert egy kis beépített területen ott tölti föl a nap, és soha nem fog lemerülni. Illetve valahol az északi sar környékén is hirdette az evangéliumot, gondolom az eszkimóknak, és emlékszem, hogy mondta, hogy mínusz 30 fok volt, és ilyen jégbarlangba ott laktak éjszakánként. Szóval egy evangelizátornak, aki Mark Finley-nek az utódja lett, amikor Mark Finley testvér nyugdíjba vonult, akkor ő átvette a Reménység hangja csatornájának a vezetését igazgatóként, és igazi misszionárius. Bármiről kezdünk beszélgetni, a második mondat után már a misszióról, az evangelizációról, tehát egy igazi lélekkel feltöltött személy ő. És a mostani bevezető gondolata a profécia magyarázati elvek. A profécia magyarázat az nagyon fontos. Nekünk adventistáknak van egy jellegzetes profécia magyarázati elvünk, és ebből a tanulmányból a részleteit is megtudjuk. Aki olvassa, értse meg. Jeremiás könyve 9. fejezet 23. 24. verse. Mit mond számunkra Székely Marika?
2: Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem, így szól az Úr. Eljön az idő, így szól az Úr, amikor megbüntetek minden körülmetéltet és körülmetéletlent.
1: Köszönöm szépen! Tehát nagyon-nagyon fontos figyelmeztetés hangzik el ebben a 23. fejezetben, ebbe a 9. fejezet 23. 24. versében. Kinek milyen gondolata van ezzel kapcsolatosan, Marika?
2: Inkább, hogy aki olvassa, értse meg, arról jutott eszembe, hogy ugye, ha aki olvassa a Bibliát, akkor régebbi történelmi események mögöttünk vannak, és ezek mind beteljesedtek. És ezután jön az is, ami be fog teljesedni, és ami már mögöttünk van, és a Biblia írt róla, és az igaz, akkor miért ne lenne igaz az is, ami az eljövendő időkre szól. Isten szól hozzánk általa, és hát a Biblia azért van, hogy tanítást adjon, figyelmeztetést adjon, egy megjobbítást adjon a mi életünkbe, és az igazságra neveljen. És Isten jellemét tükrözi, ugye múlt negyedévi tanulmányunk sokat foglalkozott Isten szeretetével, és olyan szeretete van a világ iránt, hogy ha belegondolunk, hogy egyetlen fiát adta a világnak, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Tehát nekünk annyira fontos tudni, hogy mit tartalmaz ez a könyv. Ez nem egy történelemkönyv, hanem Isten üzenete a régmúlt időbe is, meg a mi világunkba is.
1: Még van egy Biblia versünk, Marika, a Jelenések könyve első fejezet 3. verse, hogy hangzik?
2: Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük, mert az idő közel van.
1: Nagyon-nagyon fontos, köszönöm szépen, László testvér.
3: Profétákról és proféciákról beszélünk. Tudatosítsuk azt, hogy a proféta az nem jós. A proféta az, aki valakinek a nevében beszél, valakinek az üzenetét közvetíti. És ez a valaki nem akárki, hanem az Isten. Tehát amikor profétát emlegetünk, akkor olyan valakiről beszélünk, aki Isten nevében szól, és az Isten üzenetét közvetíti. A profécia pedig Istennek egy olyan kijelentése, amiben vagy egy népnek, vagy konkrétan egy személynek a rávára eseményeket mondja el, vagy pedig valamilyen megtörtént dolognak az értelmét magyarázza meg. És amikor majd beszélni fogunk konkrétan, akkor látni fogjuk, hogy pontosan ugyanezekkel találkozunk a proféciákat illetően.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér.
4: Ha megfigyeljük, amit felolvastunk, aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy ért és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtettem a földön. Csak eddig. Itt azért láthatjuk azt, hogy ott van a kísértés is a megértésen. Tehát a kísértésben ne essünk, hogy bölcselkedjünk azzal, hogy tudunk valamit. Ide messze menne nagy szerénység kell, és könyörögni kell az Isten vezetéséért, az isteni bölcsességért, hogy megérthessük mindazokat. Hisz lássuk a Szentírásban, hogy voltak olyan dolgok, amit például Dániel se nem értett. Kellett jönni az angyalnak, hogy elmagyarázza. Hát itt nagyon-nagyon fontos, mert ha így született adventistaként végig gondolom, hát nagyon sokszor nagyon sokféle elméletet hall az ember. És vannak emberek, hogy következetesen és szinte fanatikusan ragaszkodnak a saját elméletükhez, és még annyi szabadságot sem szoktak adni önmaguknak, hogy felülbírálhassák egyáltalán a saját gondolatukat. És még egyszer nem kritizálni szeretnék egyáltalán, hanem azt a szerénységet, ami kell az ige tanulmányozására és megértésére. Ha Dániel valamit nem értett meg, akkor ki vagyok én Dánielhez képest, hogy azt mondjam, hogy hát én tudom ezt.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István.
5: Mindig szoktuk azt mondani, hogy a Bibliából mindent meg lehet magyarázni, meg az ellenkezőjét is. És ez a tanulmányunk ez kulturáltabban vagy szebben mondja ezt, mert azt tudja, hogy ez a Biblia olyan, mint egy régi hegedű, bármilyen dalamot el lehet rajta játszani. De nyomatékosítsuk azt, hogy sehol sem mond ilyet a Szentírás, de viszont azt mondja, hogy olvassuk, és azt nagyon lághúznám, hogy Isten nem beszél hiába. Tehát nem, hiába valóságokat nem olvashatunk a Szentírásba, és ez biztosíték annak, hogy ezt meg is lehet érteni, ha megfelelően állunk hozzá.
1: Köszönöm szépen, Gábor testvér.
6: Jézus gyakran mondta, hogy akinek van füle a hallásra, az hallja meg. Ez egyfajta odaszánást, akarást, időt, minőségi munkát jelent az ember részéről, ez nem megy magától. Az ige kutatás az olyan, mint a kincsnek a gyűjtése. Le kell ásni, és meg kell találni. Volt egy megtörtént eset, távírót kerestek egy munkahelyre, és leültek a váróba a munkakeresők, és belülről azokat a morzéjeleket adták le, ilyen írógépszerűséggel, hogy ha ezt hallod és érted, akkor gyere be. És az emberek ott ültek kint, és csak egy valaki ment be, aki odafigyelt, és megértette az üzenetet, és bement, és őt felvették a munkára. Valahogy az Isten beszéde is ilyen, hogy aki hallja, értse meg.
1: Köszönöm szépen. Itt ugye arról van szó, hogy aki olvassa, értse meg, de nagyon fontos, miért? Mert az ókorban nem ismerték a hangtalan, a néma olvasást. Mindenki hangosan tudott olvasni. Ez egy középkori szerzetesi tanulmány, találmány volt. Nem is akarták elhinni a szerzeteseknek, hogy egyszerűen lehet némán olvasni és érteni a szöveget. Számtalanszor lepróbálták. Az ótestamentumi és az ókori időszakban csak hangosan tudták. Úgyhogy tökéletes, amit mondasz, hogy aki olvassa és hallja, az érti, az értheti meg. Parancsolj, László!
3: Az István által felvetett gondolathoz szeretnék mondani valamit, mert ugye ő azt mondta, hogy sokaknak az a véleménye, hogy a Bibliából mindent és annak az ellenkezőjét is be lehet bizonyítani. Az én véleményem az, hogy ez az álláspont nem igaz. Azért nem igaz, mert ebből az derül neki, hogy az Isten két nyelvet beszél. Márpedig az Isten mindig csak egy nyelvet beszél. Soha nem kétértelmű. Legfeljebb mi próbáljuk kétértelműen magyarázni, de az nem ugyanaz, az nem az Isten beszéde. Az Isten mindig egy nyelvet beszél, érthetően mondja el, és nem igaz az, hogy az ő állításából az ellenkezőjét is igaznak lehetne vélni. Tehát aki ilyet állít, az hamisat mond.
1: Köszönöm szépen. Marika.
2: És ugye a tanulmányozáshoz, ahogy Gábor is mondta, minőségi időt kell fordítani. Úgy nem lehet megérteni a Bibliát, ha külső zajok vesznek, meg bennünk is annyiféle gondolat cikázik, hogy nem tudunk koncentrálni. Tehát a külső és belső csend kell ahhoz, hogy meghalljuk az Úr, mit akar mondani.
1: Köszönöm szépen. És sajnos a mostani generáció már nem akarja olvasni a Bibliát. Az édesapámék és az előtte járó generáció minden nap olvasta a Bibliát.

0: Gondolatot akar szólni?
1: Te ébresztetted föl a gondolatot. Egyáltalán nem mindegy, hogy a Bibliát hogy olvassuk. Mert a Bibliát olvashatjuk irodalmi alkotásként is. És rengeteg szépséget lehet még így is találni benne, hiszen nagyon szép történetek, nagyon gyönyörű versek vannak, és ha a Károli fordítást nézem, akkor egy nagyon gyönyörű veretes szöveg. De nem fogjuk megérteni a Biblia lényegét, hogyha csak irodalmi műként olvasok. Ahhoz, hogy megértsük, imádkozni kell, kérni a Szentlélek segítségét, hogy világosítsa meg az elménket, hogy amit olvasunk, azt értsük meg. Jézus Krisztus nem véletlenül mondta, hogy elküldöm néktek a Szent Lelket, aki majd megtanít benneteket mindenre. Ez nem csak a gyülekezetre, mint egészre vonatkozik, hanem minden egyes egyére. Külön-külön mindegyikünket megtanítja, hogyha ezt kérjük, és úgy forgatjuk a Bibliát.
0: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor. Isten azt akarja, hogy megértsük. A 139. Zsoltár első 6 verse. Hogy is hangzik, Tokics Marika?
2: A karmesternek, Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni.
0: És mielőtt belemegyünk a részletekbe, most nézzük meg Pál apostol, mit mond a Róma beliekhez írt levél 11. fejezet 33. versében.
2: Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége, mély megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mély kikutathatatlanok az ő útjai.
0: Köszönöm szépen. Itt arról van szó, hogy Isten azt akarja, hogy megértsük. És ez az értés, ez nem csupán egy értelmi tevékenységet jelent, igen, elsősorban, de egy érzelmi, egy hozzávaló kötődés, egy megtérés, egy megváltozás, egy pálfordulás, ez mind-mind benne van. Hogy látod, Marika?
3: Hát az ember egy ilyen korlátba él, mert a tér meg az idő keretén belül próbálunk mindent megmagyarázni. És az értelmünk fel tudja fogni a végtelent, a mindenhatót. Tehát van, amit meg tudunk érteni, de van, amit viszont elhisszük. És hitáltal kerülünk közel Istenhez. És az olvasás, a Biblia olvasásnak is az a célja, hogy felismerjük, hogy milyen tulajdonságai, milyen jellemvonása van Istennek, és Jézushoz akar bennünket elvezetni. És nem véletlenül, hogy a Szentlélek által tanítgat bennünket. És amikor olvassuk, nem csak egyszer, többször olvassuk ugyanazt a igét, akkor amikor más körülmények között vagyunk, kicsit idősebbek vagyunk már, akkor ugyanaz a bibliai ige mást is mond. És nekünk azért nem szabad megunni, hogy ugyanazt az igét többször is elolvassuk, és úgy ízlelgessük annak a mondani valóját, mert fiatalon, idősen, vagy ha valamilyen más körülmények közé kerülünk, akkor mást fog nekünk üzenni.

0: ugyanaz az ige.
1: Köszönöm szépen, Rózsika.
2: A Nagy Küzdelem című könyv 72. oldalán van egy nagyon szép idézet, amelyik azt mondja, hogy a valdensek a Szentírásból nem csak azt tanulták meg, hogy Isten miként bánt az emberekkel a múltban, és mit nyilatkoztatott ki a jelen felelősségeiről és feladatairól, hanem felismerték a jövő veszélyeit és örömeit is. Hitték, hogy a föld történelme nem sokára lezárul, és miközben könnyek között imádkozva tanulmányozták a Bibliát, még mélyebben átérezték a drága kijelentéseit, és kötelességüket, hogy másoknak is el kell mondani a megmentő igazságot. A megváltás terve világosan tárul eléjük a Biblia szent lapjairól, és mert hittek Jézusban, szívükben öröm, reménység és béke lakozott.
1: Nagyon szép. Köszönöm szépen. Drábik László testvér.
3: Ugye a Bibliát mi úgy olvassuk, mint Isten kinyilatkoztatását. A kinyilatkoztatást pedig nem azért adta Isten, hogy valamit elrejtsen előlünk. Vagyis a Bibliaolvasás célja az, hogy megtaláljuk benne Istent, illetve Istennek a hozzánk szóló üzenetét. A Biblia olvasó ember miért bízhat abban, hogy ezt el fogja érni? Jézus Krisztus kijelentésére tekintettel. Mert ő azt mondta, akik keresnek engem, azok megtalálnak. Ha a Bibliában Istent keressük, és ő hagyja magát megtalálni, akkor bízhatunk abban, hogy meg fogjuk érteni, és közel fog kerülni hozzánk.
1: Köszönöm szépen. István?
4: Hát én egy ilyen vitatkozásra alkalmas aspektusára is szeretném felhívni a figyelmet. Ugye Ézsaiás azt mondja, hogy mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyi magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Tehát ezt egy tényállásnak veszem, akkor ebből az a következménye, hogy sohasem fogjuk megérteni teljesen, és ezt a teljesen szót húznám alá nagyon, hogy Isten gondolatait, mert is mivel ő végtelen és mindent tudó. De van ebben egy reménység is, ugye, mert ugye, noha nem fogunk mindent megérteni teljes mértékben, de viszont annyit világosan meg tudunk érteni, amennyi az üdvösségünkre szükséges. Ez az a gondolat, amit a Laci is mondott. Tehát itt a teljesség van a hangsúly, és eszembe jut a te arszpoétikát, hogy tanulni, még a Mennyországban is fogunk tanulni című megközelítése, és ebből kapcsolatban is nekem az a véleményem, hogy én egy délelőttet fogok kérni majd a Mennyországban, hogy az én kérdéseimre választ fogja kapni, amit a Földön nem tudok megválaszolni.
1: Lehet, hogy egy délelőtt kevés, de kezdésnek nagyon jó lesz. Parancsolj, Laci bácsi!
3: Marikához is kapcsolódjunk. Minél többet olvassuk a Bibliát, annál többet fogunk megérteni belőle.
1: Köszönöm szépen. És ezért a Zsoltárok könyve az egyik legolvasottabb könyv. Miért? Hát ez a 139. Zsoltár, ez valami fantasztikus. Még a nyelvemen sincs a szó, és Uram, te már ismered a választ. Gábor.
5: A jövő ismerete isteni tulajdonság. Nem rendelkezik ezzel a képességgel egyetlen lény sem, csak az alkotó, ami azt jelenti, hogy ő idősíkokat tud átlépni. Mi nem tudunk ilyet megtenni. Mi a célja Istennek azzal, hogy feltárja az emberiség előtt az ő terveit, hogy felkészítse az embert? Nagyon sok rossz hír érhet bennünket, és gondolom ti is időnként úgy ébredtek, hogy nem tudjuk, hogy mi vár ránk a mai nap. Lehet, hogy rossz hírek fognak érni. De mennyivel másabb a helyzet, hogyha Isten elmondja, hogy most ilyen hírek fognak téged érni. Ezekre így tudsz felkészülni, és ezeket le tudod küzdeni, hogyha felkészülsz. Még annyit tennék hozzá, hogy vannak olyan proféciák, amelyek mindenképpen beteljesednek. Hatodik, ha szakad, az úgy lesz, Isten megoldja. És vannak olyan proféciák, amelyek attól függnek, hogy én hogy cselekszem.
1: Feltételesek.
5: Hogyha így cselekszem, akkor ez teljesedik be, ha rosszul cselekszem, akkor sajnos az. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Dániel zárt be beszédet. Dániel könyve 12. fejezet 4. verse, Tokics Marika.
0: Te pedig, Dániel, tarts titokban ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik.
1: Jelenések könyve 22. fejezet 10. vers.
0: És így szólt hozzám: ne pecsételd le a könyv prófétai igéit, mert az idő közel van.
1: Köszönöm szépen. Két biblia verset olvastunk. A két biblia vers között durván 6-700 esztendő van. Az egyiknél arról van szó, hogy pecsételd be, a másiknál arról van szó, hogy ne pecsételd. A pecsét egy szimbólum, a benne lévő üzenet, a benne lévő tartalmat fejezi ki, a lepecsételés, vagy a nem lepecsételés. Látom, már mosolyog a szemetek. Ki akar erre válaszolni, Marika?
6: Ugye Dánielnek azért kellett úgymond lepecsételni az üzenetet, mert nem az ő idejében következnek be, hanem ez következő nemzedékekre vonatkozott. János üzenete pedig, hogy ugye az jelenések könyve, ha belegondolunk, a Biblia utolsó könyve, nem lesz folytatás. Tehát nekünk ebből a jelenések könyvéből kell megértenünk, megtanulni, hogy mik azok a jelek, mik azok a Isten által elmondott dolgok, amik bekövetkeznek Jézus második eljövetele előtt. Tehát amik régen megtörténtek, azok meg fognak történni a végidőbe is, ugye ezt úgy szoktuk mondani, és nekünk ehhez kell tartani magunkat, hogy nincs folytatás. Tehát amikor vége van, akkor bekövetkezett minden, ami az Úr tervébe ott volt, és utána jön az ítélet.
1: Köszönöm, István.
4: Ugye rámutattál a látszólagos ellentmondásra, hogy Dániel azt mondja, hogy pecsétel be a végsők ideig, a jelenésekben azt olvasjuk, hogy ne pecsételd a könyvet. De én az utána való mondat részekre nagyon felhívom a figyelmet, mert Dániel azt mondja, hogy az ismeret gyarapodik. Ugye mi mindig el szoktuk azt mondani, főleg ilyen keresztény körökben, hogy a gonoszság megsokosodik, de kevesebbet beszélünk arról, hogy az ismeret is növekedik, ismeret is szaporodik. Tehát ez az tulajdonképpen azt jelenti, amit a jelenések könyvében mondanak, hogy az idő közel van, hogy van egy folyamat, és ezt a folyamatot ki kéne használni. Tehát az aktivitásra hívja fel a figyelmünket, nem arra, hogy feladni, hogy úgyse tudunk semmit, hanem az ismeretek gyarapodnak, és ezt az időt ki kell használni. Tehát az aktivitásnak az a következménye, amit a Kolossébeli levélben is írják, hogy növekedjetek Isten ismeretébe. Tehát Isten ismeretébe lehet növekedni, és ha ezen az úton járunk, akkor ez sok mindenhez elvezet, hogy megismerjük, felismerjük a Bibliát. A tanulmányunk utal is arra, hogy az advent mozgalom ebből az aktivitásból, ebből a felismerésből származik. Tehát oda kell fordulni az Isten igéje felé, és tanulmányozni kell, mert sok mindent meg tudunk magyarázni, bár sok mindent nem tudunk teljes mértékben, de ahhoz, hogy a üdvösséget nyerjük, ahhoz minden ismeretet meg tudunk szerezni a Bibliából.
1: Köszönöm szépen, Rózsika.
2: A tanulmányunk azt írja, hogy a Jelenések könyvének tanulmányozásakor az ember figyelme Dániel proféciáira terelődik. Mindkettő mérhetetlenül fontos eligazítás, amelyet Isten adott az embereknek a világtörténelem lezárásakor bekövetkező eseményekről.
1: Köszönöm szépen. Gyula?
7: Ha megfigyeljük az Isten gondviselését és a kinyilatkoztatásának a folyamatait, Isten mindig annyit nyilatkoztat ki, amennyit mi képesek vagyunk befogadni. És azt se hagyja el, kellő türelemmel tapintatta időrendi sorrendbe, mindig annyit elmond, amennyire szükségünk van. Tehát Isten alkalmazkodik, mikor kinyilatkoztatja önmagát, idézem Szigeti Jenő testvéremet, alkalmazkodik a kor emberéhez, hogy annak a kornak az embere megértse. Mindig szoktunk úgy fogalmazni, hogy kell ismerni a kortörténeti hátteret, mert az szerint tudunk eligazodni. És még egyszer, a szerető Isten az a megfelelő időrendi sorrendben mindig megvoltak a szent eszközei, és meg is lesznek a jövőben is, akikkel tudomásukra tudja hozni a világnak, hogy mi következik. És hát ha mi be tudunk sorakozni ilyen értelmes bölcs, isteni bölcsességeit tudunk imádkozni, akkor mi is lehetünk részesei ilyen igei magyarázóknak és magyarázatoknak.
1: Köszönöm szépen, László testvér!
3: A Dánielnek adott bepecsételési parancsról mondanék annyit, hogy egyrészt ugye ez azt jelentette, hogy mindenre, és ezzel értem a megértést is, a maga idejében kerüljön sor. Tehát neked ezt nem kell értened, mert ez a végidőre szól. De ami ennél sokkal fontosabb, és ez már nekünk szól, hogy a bepecsételési parancsból, illetve abból, hogy mi már megértettük a benne foglaltakat, Isten mindenhatóságára, megbízhatóságára és hűségére nyertünk bizonyítékot. Mert igaz, hogy amikor adta a kinyilatkoztatást, akkor ezt nem értettük. De mi most, amikor már visszatekintve 2500 évet látjuk, hogy hogy teljesedtek, ezzel megbizonyosodtunk az isteni mindenhatóságról, a bölcsességéről, a hűségéről, és még valami a nagyon fontos. Jézus Krisztus idejében a dánieli proféciák még be voltak pecsételve. Ennek ellenére az általa a végidőkre vonatkozó proféciák, Máté evangéliumának 24. fejezetére gondolok, azok teljes szinkronban vannak a Dániel proféciával. Ez pedig egy bizonyítéka annak, hogy Jézus Krisztus valóban Isten volt. Mert igaz, hogy általában be volt pecsételve, de mivel ő egy az atyával, a kinyilatkoztatást ő is adta, és előtte nem volt titok annak az értelme.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor az ige tanulmányozása. Szintén két biblia versünk lesz. Máté evangélium 5. fejezet 18. vers, ami nagyon-nagyon jól ismert. Gyöngyike?
8: Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jotta vagy egy vesző sem vész el a törvényből, míg az egész be nem teljesedik.
1: Második Timóteusi levél 3. fejezet 15 és 17. verse közötti szakasz.
8: Mivel gyermekségettől ismered a szentírásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.
1: Köszönöm szépen. Csak úgy halkan jegyzem meg, hogy a teljes írás Istentől ihletett, ez Pál apostol nem az ő írására értette, hanem, és nem is az Új Szövetség egyéb írásaira, hanem kizárólag az Ószövetségre, de nyilván aztán utána, amikor az Új Szövetséget is kanonizálják, és egyenlővé lesz a két szövetség, akkor mi már a teljes írást mind az Ó, mind az Új Szövetségre értjük. Parancsolj, Gyula.
7: Nekem is voltak, vannak kollégáim, hogy így úgy legyintenek, hogy hát ezt is az emberek írták. Mindig azt szoktam mondani, hogy ez teljesen igazad van, hogy a Szentírást ez az emberek írták. De ki a szerző? Hát az a lényeg, hogy a szerző a mindenható.
1: Így van, én is azt szoktam mondani, hogy emberek írták embereknek, de ezek az emberek sugalmazottak voltak az Isten szent lelke által. Parancsolj, Gábor!
5: Úgy tűnik az igéből, hogy Isten nagyon érzékeny arra, hogy az ember milyen lelkülettel keresi őt. Amikor Dániel nincs étvágya. Tehát annyira kutatja az igét, hogy nincs, egyszerűen enni sem szeretne, és Dánieli bőjtöt ad, ugye ez a 3 hetes bőjt, amikor kívánatos ételt nem is vesz magához, és az angyal mit mond neki? Kedves férfiú. Ugyanakkor egy másik ellenpélda, az Emmauszi tanítványok, akik elég hamar elkönyvelték, hogy akkor ez most nem sikerült. Hogy akkor lehet, hogy rosszul gondoltuk. És Jézus mit mond nekik? Balgatakok és resszívűek. Tehát, hogy mit jelent, amikor valaki kutatja, kedves férfiú, és amikor valaki könnyen elengedi, balgatag és resszívű.
1: Köszönjük szépen, nagyon értékes volt. Marika?
6: Ugye a Biblia tanítani akar bennünket, és az sokszor helytelen, hogy valami elképzelésünk van, és akkor a különböző helyekről kiszakított igékkel akarjuk alátámasztani a saját magunk által kreált dolgokat. Tehát a sorrend nem mindegy, hogy az ige tanít bennünket, vagy csak szemezgetünk az igékből, és azzal a saját elképzelésünket támasztjuk alá. A tanulmányozáshoz alázatosan kell kérni, hogy a Szentlélek világosítsa meg annak az igének az értelmét, és az Ószövetséget nem dobhatjuk el, mert akkor nem értjük az Új Szövetségnek a szimbólum rendszerét. Ugye utalások, előrevetítések ott vannak, tehát hogyha mi csak bizonyos szakaszokat, vagy az Új Szövetségi írásokat olvassuk, akkor nem fogunk érteni sok mindent. És hát a másik dolog, hogy hát ha nem is ismerjük a Bibliának az igéjét, akkor hogy várjuk el a Szentlélektől, hogy eszünkbe juttassa a semmit?
1: Köszönjük szépen. Egy-egy mondat. István, Gyula és László, egy-egy mondat.
4: Igen, én az egy mondatom a következő, amikor Marikához kapcsolódok, hogy két elvet mondanak, az egyik két ilyen csúnya szóval, hogy kontextus, tehát a szöveg környezetébe kell vizsgálni, és a másik intertextuálisan, tehát más biblia szakaszokkal összevetve annak a fényében.
1: Nagyon köszönjük, értékes volt, Gyula.
7: Én arra szeretném felhívni a figyelmeteket, ami nagyon szörnyű, és amit a kezdetben Tokis testvér is mondott, hogy a mai generáció hogy magyarázza majd a proféciát. Tehát erre imádkozni kell valamennyiünknek, hogy a stafétabotot át tudják venni, és ezt csinálják.
1: És át tudják venni. Át tudjuk adni, és át tudják venni. Köszönöm, László.
3: Marika említette, hogy nem lehet az Ószövetséget eldobni, mert akkor nem értenénk meg az Új Szövetséget. Azzal folytatom, hogy az Ószövetség Istenét nem lehet szembeállítani az Új Szövetség Istenével, mert nagyon sokan azt mondják, hogy a Biblia két Istenről beszél, egy ószövetségi bosszúálló és egy újszövetségi szeretet Istenéről, holott valójában a Bibliának egy Istene van, az előfordul, hogy két arcát látjuk, de ugyanúgy, mint a szülőjét, ha gyermeke rosszul viselkedik, akkor megbünteti, ha jól viselkedik, akkor pedig megjutalmazza, de mind a két esetben szereti.
1: Köszönöm szépen. Jelképes vagy szó szerint kell a proféciákat magyarázni. Efézusi levél 5. fejezet 31-32. verse. Rózsika.
2: Az ember ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.
1: Köszönöm szépen, tehát ez is egy nagyon fontos Biblia magyarázati elv. Amikor szimbolikusan kell értelmezni, akkor nem szó szerint értelmezzük, viszont amikor szó szerint kell értelmezni, akkor ne szimbolizáljunk. Ne keverjük össze a kettőt, vagy az egyik, vagy a másik, mert akkor félreértjük az igét. Rózsika, összefoglalás?
2: Dr. Szigeti Jenő, Istennél nincs elfeledett bűn, 45. oldal. A Biblia elejétől a végéig profétai könyv. A Biblia első 11 fejezete, vagyis az őstörténet látomása múltról, amiben az emberi élet máig meghatározó alapjait mondja el az ige. A pátriárkák története, az Izrael sorsát megörökítő könyvek sorsa nem csupán életrajzi híradás vagy nemzeti hőstettek felsorolása, hanem a menny véleményét tükröző beszámoló Isten ügyének földi alakulásáról. Az evangélisták sem arra vállalkoztak, hogy Jézus életrajzát megírják, hanem profétai illetésű evangéliumot hirdettek, vagyis olyan hírt, amit profétai módon világítja át jelenüket. Profétai ige hirdetés nem ott van, ahol a Bibliára hivatkozva a jövőt akarják kitalálni, hanem ott, ahol Isten szempontjából, aki látja a kezdet és a vég között feszülő történelem minden titkát, megértjük a jelent. Ezért minden érvényes igehirdetés jelen idő egyes számban hangzik. Az ige addig él, amíg benne rólunk van szó. A proféta azt tudja, hogy Isten tőlem itt és most, ahol vagyok, mit akar. Ha profétai lesz az ige hirdetésünk, és így kezdjük látni önmagunkat, akkor Péter levelében leírtakkal együtt valljuk. Egészen biztosnak tartjuk a profétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnal csillag szívetekben.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, a Jóisten áldja meg szíveinkben. Mindenkit hívunk és várunk. Mózes első könyvének alapvesését fogjuk tárgyalni, beszélni, átolvasni. Most pedig egy imádsággal fejezzük be együttlétünket. Urunk Istenünk, köszönjük az új negyedévnek lehetőségét. Adj Biblia tanulmányozó és proféta magyarázó lelkületet szívünkbe, először is alázatosságot, bölcsességet, és ezek a jellemtulajdonságok, Urunk, tudjuk, hogy Te tőled kell csak jöjjenek. Áld meg életünket, add, hogy tudjuk folytatni mind életünket, mind a Biblia tanulmányozást. Áld meg, Urunk, a Te szavadat a mi szíveinkben, Jézus nevében. Amen.

Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén áttekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket az Óegyiptomi kapcsolat című műsorunkban. Most ismét egy művésszel fogok beszélgetni, és mindjárt meg is kérem, hogy mutatkozzon be, Ari.
2: Hát köszönöm elsősorban a meghívást, kedves Hédi. Örömmel teszek is eleget, ugye a művészeknek az a sajátosságú, de én nem nevezem magam művésznek, hogy szeretnek villogni a saját életükkel, az életpályájukkal. Nekem elég későn kezdődött, leestem a lóról 40 éves koromban, és ebből már kiderül, hogy most 75 éves vagyok, ugye? És egy ilyen hosszú lábadozás után keresztön töréssel a fiam beiratott egy festőiskolába, és gyakorlatilag innen kezdődik a művész életem.
1: Honnan jött az ötlet, hogy festőiskola legyen a terápia?
2: Mindig volt bennem kísérletezés, de sose. Például tolmács idegenvezető voltam korábban, és megvettem, mikor először kimentem Bécsbe, egy gyönyörű készletet a minimális pénzből, úgyhogy csak arra költöttem, és karácsonykor mindig az volt, mert elég szerény körülmények között éltünk, hogy elővettem ezt az olajkészletet, és megnéztem, nézegettem, és álmodoztam arról, hogy majd egyszer eljutok oda, hogy festek. Hát így jutottam el, hogy leestem, de egyébként vidéki gyerekként nekem a világ megismerése egy állandó késztetés, tehát mindig valahová elvágytam, mentem, Jászberény mellett születtem, és később Debrecenbe jártam iskolába, onnan pedig az ötvösre kerültem, bulgár szakra, amiből 3 évet Bulgáriába töltöttem, és innen kezdődött az utazásom is, és az úgymond tolmács karrierem, amit aztán 20 év után, 40-41 néhány éves koromban abba hagytam, mert hát a család is ne szenvedje meg ezt a állandó elfoglaltságot, tehát gondolom te is tudod, hogy mit jelent az, hogyha az ember egy csoportot vagy kiszolgál, vagy valahol annyira elkötelezett, hogy nincs 24 órás munka, hanem amennyi belefér annyi.
1: És akkor a festésnél hogyan beiratkoztál egy festőiskolába, illetve beiratott a fiad, és utána mindjárt önálló pályára indultál, vagy táborokba mentél?
2: Nem. Ez úgy történt, hogy beiratott a fiam a budai festőiskolába, és kifizetett előre egy fél évet. És hát elbotorkáltam, mert ugye sokáig járóképtelen voltam, és ott egy sámli rajta, egy borosüveg rajta, egy sál, és akkor szó szerint ilyen iskolai eszközökkel, tehát vízfestékkel, amit nem becsülök le, nagyon is fontos, de ez már nekem olyan nagyon nem kihívó volt, ugye úgy éreztem, mint minden ilyen elhivatottnak gondolja magát ember, hogy ő attól többet tud. Hát aztán kiderült, hogy ez nem egészen úgy van, mert mikor mondtam az 5. foglalkozás után a drága Bereznyei István tanárnak, hogy én bizony ide többé nem jövök, akár ki van fizetve, akár nem, mert ez nekem nem kihívás. Azt mondja, Ari, jegyezze már meg, hogy az alapokat úgy kell lerakni, hogy arra föl lehessen építeni valamit, és ez az alap pedig az, hogy az árnyékot, a fényt, a különböző trapéz és kerekformákat annyira rögzítse az agyába, hogy azt, mikor elő kell venni egy alkotás során, az ne okozzon problémát. Hát akkor nem vettem komolyan a dolgot, de aztán a sors úgy hozta, hogy Ausztriába kerültem, ott egy 4 évig üzemeltettem egy galériát, és ott a több ilyen iskolába, például a KISZ nevezetű Simmeringi iskolába jártam. Akt tanfolyamra, különböző tanfolyamokat, akkor a Leonardo iskolába, Salzburgba és így tovább, számtalan helyen, és Magyarországon is természetesen nem lebecsülendő, de nagy örömömre szolgált az, hogy a sors, az Isten megadta nekem azt, hogy külföldön is járhattam tanulás, tanulmány ügyében, mert minden országra, minden népre jellemző egyfajta berögződött genetikai művészeti stílus. Ezt különösen látjuk ugye az egyiptomiaknál, hát ahhoz hasonló művészet csak az utánzata az egyiptomi művészetnek. És hát végül is az a meggyőződésem, hogy az orosz iskola, a német iskola, a holland iskola, az itáliai iskola, nem most találtam föl, nem mostani keletű, tehát az iskoláknak, a népeknek, a népnek a szemlélete, lelkivilága tükröződik az adott népnek a művészeti termékében, az a véleményem.
1: Mikor fedezted fel az egyiptomi iskolát most idézőjelbe téve?
2: Az egyiptomi iskola életem egyik nagy kalandja volt. Semmi gondolat, előképzettség a világon semmi nem volt, hanem egy szír újságíró ismerősöm, egy bizonyos Mohamed, jött, hogy van egy kairói barátja, aki jómódú ember, és azt mondják, hogy ott egy bizonyos összeget az ő jövedelméből ilyen művészetre kell fordítani. Ez nálunk is megvan tulajdonképpen, de igazából nem vesszük ezt komolyan, de ott vallás szerint vissza kell osztani valami olyan nemes dologra, ami a társadalmat előre
1: viszi. Az adományozás.
2: Adományozás, igen. És akkor, hát mondom, és mibe tudok én ebbe segíteni? Hát azt mondja abba, hogy tudjuk, hogy a tolmácsolás révén nagy kapcsolataid vannak, és azt szeretné ez a bizonyos úriember, dr. Mohamed, és most ne haragudj, nem tudom a nevét már, de benne van a telefonkönyvemben, ez a bizonyos dr. Mohamed, ez szeretne kézműveseket idehozni Magyarországra, 5-6-ot egy hónapra, akik egy bizonyos helyen, például a Mamutban, én ott kezdtem, ugye, vagy valahol máshol bérelnének egy helyet, és tulajdonképpen saját költségükre ott a helyszínen bemutatnák a szövést, a rézművességet, az aranyművességet. Hát nem jutottunk sikerre, egy fél év múlva aztán mondtam, hogy bevallom, nem tudtam előbbre jutni ebbe a témába, és akkor eljött ez a bizonyos Mohamed úr is, és azt mondta, hogy hát látta a képeimet, és azt mondja, maga miért nem állít akkor ki? Jöjjek ki, hát mondom, én egyedül sose szoktam kiállítani. Hát így került a témába, ugye Simon M. Veronika, szóltam neki. Hát a hír elment, mint a futótűz, és akkor elkezdtük szervezni az utat. Az összes költségénket kivéve a repülőjegyen kívül mindent vállalt ez az úr, és hát ez egy nagy kaland volt, mert ugye más kultúra, más szemlélet, más hozzáállás a dolgoknak, és befejezésképpen annyit mondanék el, hogy minek utána sok-sok előzetes nehézséget áthidaltunk, végül is a Princess Palace-ba, a legszebb kiállító termébe Kairónak kaptunk lehetőséget, ugye hozzá kellett igazítani a repülőjét, szóval a bonyodalmakat nem mondom, a lényeg az, hogy már kételkedtek bennem, ja, és akkor mondom, hogy hát ketten megyünk, mehetnénk többen, mert már akkor ostromoltak engem, úgyhogy 7 művészt vittem ki, és a megfelelő személyi gárdát, talán én voltam csak egyedül, mindenki hozta a férjét, vagy valakit. Na, lényeg az, hogy képzeld el, hogy megérkeztünk, és semmi kapcsolatot nem tudtunk teremteni, de már előtte 2 héttel vele, akkor én fölhívtam a kinti követséget, mondták, hogy ismerik, de ők nem avatkoznak ebbe bele, hogy segítsenek. Végül aztán ott álltunk 12-en vagy 14-en a éjjel 2-kor a repülőtéren, ami akkor hatalmas volt, hát nem tudom, azóta még hatalmasabb.
1: Még nagyobb.
2: Igen, valami eszméletlen benyomást tett rám. Hát ott a fejemet vették a kedves kollégák, érted, hogy hát ebből nem lesz semmi, és ez én becsaptam őket, és majd fizelem a költségeit, na jó, mondom, végül is, hát majd eladom a házam, vagy valamit csinálok. Nagyon el voltam keseredve, és egyszer csak olyan 2 óra fele megjelenik az úr, mert nem tudott kapcsolatot teremteni ő se velünk. És hát bocsánatot kért, és mondom, hogy nagyon el vagyok keseredve, mert nagyon megijedtem, hogy ebből nem lesz semmi. Azt mondja, na de hát én megígértem, hát a szavamat adtam, hát kezet fogtunk erre, hát hogy ne lenne belőle semmi, és eszembe jutott a nagyapám, ez a csattanóként mondom el, hogy nagyon jó lótenyésztő volt, és a Jászságban, Jászapáti, Jászberény, Hatvani Vásárban mindig vitte a lovakat, és mi történt? Mindig jöttek oda hozzá, hogy nagyon kérem, hogy mikor kaphatnék egy csikót ebből a... Azt mondja, hogy 3 év múlva márciusában gyere el, fiam. És eljött az illető, és megkapta, és ez kézfogás nélkül is. Tehát ez egy nem csak egyiptomi, de ott még tovább őrzik ezt a nemes cselekedetet, vagy gondolatot, hogy ami szó elhangzik, az teljesen úgy kell venni. Úgyhogy én innentől kezdve még jobban tisztelem a keleti embereket. Az, hogy most más a világ, és ennyire kifordították az egész mentalitást, morált és egyebeket, ez egy dolog, de nagyon sok tiszta lelkű, igaz gondolkodású, egyenes emberrel találkoztam ott kint is, úgyhogy életem nagy ajándéka volt ez az út.
1: Milyen volt Egyiptomban, amikor már letelepedtetek, már biztos volt a hely, tehát megnyugodtál, mik voltak az első benyomásaid?
2: Elsősorban a Nílus partján egy szép szállodában voltunk, ami meglepett, akkor kezdődött már az egyiptomi belső, hát akkor volt ugye az izraeliekkel konfliktusuk meg egyebek, és akkor hát géppuskás őrök voltak a szállodában, de egyébként kedvesek voltak, és gyakorlatilag egy nagyon bájos idegenvezetőnk volt, olyan programokat kaptunk, hogy a Níluson kirándulás, esti program, ugye a esti programban ez a dervis tánc, ami fantasztikus egyébként, csoda művészi szintre emelték ott azok a férfiak, akik ilyen dervis táncot játszottak. Nagyon finom ételük volt, szenzációs ellátásuk volt, és amikor vártunk az idegen vezetőre, meg az autóbuszra egy-egy városnézés előtt, vagy akkor elkezdtünk ott portrézni, pontosabban elkezdtem portrézni a személyzetet. Na most ennek futótűzként lett egy, úgy mondjam, hogy megrendelői sorozata, és hát borzasztó boldogok voltak, és én úgy tudtam, hogy ott nem lehet embert ábrázolni, de ezek kérték, és hát
1: olyan... A muszlim vallásnál is van az ortodox irányzat, és van a modernebb irányzat. A hagyományos ortodox irányzat szerint valóban nem lehet.
2: Na jó, jöttek, mint a cukrosboltba, és hát nagyon élveztük, a Veronika is beszállt ebbe az akcióba, úgyhogy már sorban álltak. Hogy mi mindent láttunk, ugye természetesen a Szép Művészeti Múzeum, most a nevét ugyancsak nem tudom megemlíteni, elmentünk, és hát ott találkoztunk tömegével, ugye a szarkofágokkal, az aranykincsekkel, a papíruszokkal, a trónokkal, a hagyne soroljam, valami olyan mérhetetlen gazdagsággal, és nem a 2 évezred távlatából, hanem 5 évezred távlatából. Azok a kézműves dolgok, azok a, szóval az a felhalmozott csodák, amiket ott láttam, szóval ez egy felejthetetlen dolog úgy szintén, mert ugye itt a Szép Művészeti Múzeumban is.
1: A Tahrir-téri Régészeti Múzeum.
2: Régészeti, akkor valószínű ott voltunk. Hát az itteni embereknek, akik nem ismerik ezt a világot, vagy talán ezt a kultúrát sem, ez nem lebecsülendő, mert csodálatos gyűjteménye van itt is az egyiptomi kultúrának a Szép Művészeti Múzeumban, ugye? Ezt te tudod legjobban.
1: Így van, nagyon szép.
2: Igen.
1: Gyűjteményünk van.
2: Úgyhogy kérlek szépen, egyszerűen annyira szíven ütött az, hogy akkor kis nép, mert ugye lélekszámban mennyien lehettek?
1: Hát azért 1 millióan lehettek azon a nagy
2: területen. De hát mi az, hogy millió?
1: Más körülmények voltak akkor, mint ma, igen.
2: Na de akkor az a millió ember közül hánynak kellett nagyon ügyes művésznek lenni? Aki faragni tud, aki aranyozni tud, aki meg tudja jeleníteni az arcvonásokat, a használati tárgyaknak a csoda művészeti kivitelezését, ugye? Ezt a kultúrát, ez az 1 millió ember közül, ki, egyszer nem is értem, hogy kik állították elő a piramisokról, ugye nem is beszélünk. Hát
1: az egyiptomiak csinálták, ők ezt nem művészetnek tekintették, hanem mesterségnek. Ugye a rajzoknál, szobroknál volt ez a négyzetrács, a négyzetrácsra rámásolták egyik helyről a másikra a rajzokat, a szobroknál is rámásolták a szobornak a különböző oldalaira a különböző nézeteket. És akkor a vésővel, ahogy lefelé szedték, úgy szedték le, hogy a körvonalaknak megfelelően lenagyolták, és utána aztán finomították a dolgokat. És ez egy mesterség volt, amit megtanultak, persze nagyon hosszú ideig tanultak, ahogy az írást tudjuk, hogy 4-5 éves korban kezdték el, és már 14-15 éves korban már dolgoztak vele, tehát durván 10 évig tanulták, ugyanígy a különböző mesterségeket is hosszasan tanulták, és attól függően, hogy ki milyen szintre jutott el, az inastól lépett előre a saját mesterségbeli ranglétráján a mesterig. És hát persze a mesterek között is voltak versengések, mert nem mindegy, hogy az a mester kinek dolgozik. Ugye minél feljebb vagyunk a hierarchián, annál igényesebbek voltak a megrendelők. Tehát egy előkelő embernek az igénye, az messze alul maradt az arisztokrácia csúcsán levő, mondjuk egy vezérnek, vagy akár egy nomosz, tehát egy megyényi területnek az irányítójának az igényeitől, pláne a királyi udvarétól. Tehát minél jobb volt az a mester, most a jobbat az azt jelenti, hogy minél művészibben tudta megcsinálni a munkát, a feladatot, annál előkelőbb megrendelésre számíthatott, ami ugye az élet viszonyoknak a megfelelő egyre magasabb színvonalát is jelentette, hiszen a költség, amit kapott érte, mert ugye nem volt pénz, tehát ez egy érdekes módon cserekereskedelem jelleggel történt, meg volt mindennek a maga értéke, hogy aranyban, ezüstben, vagy pedig részben mekkora súlynak felel meg az ő munkája, és annak megfelelő árut kapott. Tehát minél igényesebb megrendelőnek dolgozott, jellemzően annál több volt az, amit ő kapott érte. Tehát érdemes volt fejlődni,
2: dolgozni,
1: és egyre ügyesebben, jobban alkotni. Persze ez nem azt jelenti, hogy egy vidéki mesternek könnyű volt akármilyen szuper jól is működött bekerülni a királyi udvarnak a műhelyébe, mert azért ott is megvoltak a kapcsolatok, apáról fiúra szállt a mesterség, de mindenkiben benne volt az, hogy a mesterséget jól meg kell tanulni, művészi színvonalra kell vezetni, és hát vannak olyan föliratok, amiknél az is kiderül, hogy újítani is volt, aki újított, és nagyon büszke volt az újítására, de ezeket az újításokat, ezeket nem olyan értelemben kell érteni, hogy valamit megváltoztatott, hanem valamit kitalált, amitől még jobb lett, mint korábban azt bárki megcsinálta. Tehát ők nem változtatni akartak, hanem jobbítani, javítani a dolgokon. Mert az egyiptomi kultúrában nagyon benne volt az, hogy a korábbiakat, azokat az elveket kövessük, úgy dolgozzunk, mint ahogy korábban csinálták, hogy egyforma legyen, most idézőjelbe téve, mert nem tudott egyforma lenni. Ma már ott tartunk, hogy művész kezeket meg tudnak különböztetni az újbirodalmikori sírfestményeken, freskókon, amit mondjuk egy fél évszázaddal ezelőtt még nem tudtak megcsinálni. De most már annyi megfigyelés van, annyi apró dolog, amire fölfigyeltek, és egy olyan kronológiai háttér van a művészetben, hogy ez lehetővé vált. Tehát így volt, hogy megtanulták.
2: Igen, ezt megértem, és tulajdonképpen itt esek kétségbe, de mert? Nagyon. Azért, mert nagyapám a téli időszak kulák volt szerencsétlen, szerencsére, mert jelleme volt, úgyhogy meg dolgos volt, meg az én szerencsémre is. És kérlek szépen, a téli időszakban volt neki egy bakja, nem tudom, hogy tudod mi az, hogy ül rajta, oda lábával odaszorítja azt a bizonyos fát, és furt faragott, tehát elsősorban ugye a gerebje fogakat, ami eltört, gerebje nyeleket, lapát nyeleket, ami kell, a villanyeleket, és akkor utána szépen ilyen toltartókat csinált, tudod, ilyen titkos zárral, amit nem lehetett kinyitni, csak az, aki értett hozzá, vagy pedig a guzsajnak, tudod, ezt a, hát sokáig meg tudtam őrizni, sajnos egy családi osztódás révén az kikerült a látókörömből az a guzsaj, de olyan volt, hogy egy mondjuk egy másfél, kétszer-két centis méter, 20-as méter, 30-as, amire ugye fölteszik a gyapjút, vagy akármit.
1: Tehát egy ilyen hosszú rúdon hosszú rúd, volt.
2: Ezt a hosszú rúdot úgy faragta meg, hogy minden 10 centiben, mint a templomtoronyban az ablak, amiben mozgó kis emberke volt, szó szerint, ami úgy csörgött benne, tudod? Amit ugye nem úgy tett bele, hanem azt belül faragta meg azt az emberkét.
1: Hoha!
2: Tudod, vannak ilyen mikroművészek pohárba, üvegbe, nem tudom hova. Csak azt akarom neked mondani, hogy azért sajnálom ezt a újkori nemzetséget, hogy ezek eltűntek, de ugye nem kell visszamenni máshová, csak a Tarsolyra, meg akármire, hogy micsoda nemes munkák voltak azokon, és mindig csodálkozom, hogy a csodát, hát jöttek Ázsiából, vagy nem tudom, az Uráltól a magyarok, és hogy tudtak ennyi szépséget elhozni? Ugye a

0: Fémműveseknek a fegyvereket is elő kellett állítani,
1: Hát
0: tehát
1: így van.
0: folyamatosan biztosítaniuk kellett maguknak azt a lehetőséget, hogy így dolgozzanak. Somogyfajszon egyszer voltam egy ilyen táborban, ahol megpróbáltuk a honfoglaláskori fémművességnek, amit lehet azt rekonstruálni belőle, mit csináltuk a kemencét, kerestük azt az ércet, amiből vasat lehet olvasztani, megnéztük, hogy hogyan lehet kalapálni ezt az általunk olvasztott vasat, mit gyűjtöttük a fát, és csináltuk a faszenet, hogy ezt is kipróbáljuk, hogy hogy vagy, mint működik. Hát tulajdonképpen, hogyha valahol egy 5 napig voltak, akkor az alatt az idő alatt már ott meg lehetett csinálni azt, hogy helyben olvasztott, saját maguk által gyűjtött fémből helyben olvasztott fegyvert kovácsoljanak. Hát ilyen pedig biztos, hogy volt, tehát a vándorlás nem úgy kell elképzelni, hogy folyamatosan vándoroltak, hanem úgy, hogy mentek egy darabig, aztán letelepedtek valahol. Ott voltak egy darabig, amikor a legelőket ott a környéken már nem tudták hasznosítani, akkor mentek tovább következő területre. Tehát mindig voltak olyan időszakok, amikor le tudtak pihenni.
1: Igen. El tudom képzelni ezt a belső késztetését az alkotóknak, mert ez egy alkotás. Most mindegy, egy fakanalat csinált, és azt megfestette, vagy egy díszpárnát, vagy egy szép mentét, vagy akármit, de az alkotásnak, aki csinálja ezt, az olyan szenvedélyévé válik, hogy én például nem tudok egy napot festés nélkül elképzelni, és ha megyek valahová, például most kint voltam Los Angelesben, és volt egy kiállításom, hadd dicsekedjek a Magyar Házban, és 40 napig voltam, és nagyon nagy túrákat tettünk, 2000 kilométert Nevadában és egyéb helyeken, de ez nem is ide tartozik, csak azt akarom mondani, hogy már a 3. nap után, mint az alkoholista az alkohol iránt, hogy üljünk már le, álljunk már meg, hagyd csináljak valamit, hagyd fessek valamit, mert hiába volt nálam a fényképezőgép, az nem ugyanolyan, nem ugyanolyan. Visszatérve még azért az egyiptomi művészetre, hogyha szabad, hogy a mostani emberek is, hát pont abból indult ki az én utazásom, illetve a mi utazásunk, hogy ugye be akarták itt Magyarországon mutatni még azt az ősi formát, ahogy csinálják, amit aztán sikerült ott megnéznünk, mert voltunk egy ilyen kézművesek szövetségében.
0: Na, akkor innen fogjuk folytatni majd a zene után, mert most már lassan lejár az időnk, és zene után akkor ezekkel a kézműves munkákkal fogjuk kezdeni, meg azzal, hogy merre jártatok, miket csináltatok, mit láttatok, és milyenek voltak az egyiptomi emberek, akikkel találkoztatok. A művészek, meg a hétköznapi emberek, mert mind a kettő nagyon izgalmas és érdekes kérdés. Tehát következik a zene, majd folytatjuk a beszélgetést Magyar Arival.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk O egyiptomi kapcsolat című műsorunkat. Magyar Arival beszélgetek, és éppen ott hagytuk abba, hogy Kairóban milyen kézművesekkel, illetőleg más emberekkel találkoztak.
1: Hát ugye az első részben említettem volt, hogy heten kimentünk meghívás alapján kiállítani a Princess Palace-ba. Erre nagyon büszke vagyok, 1300 éves kiállító terem. Tass Princesnek volt a palotája, és ez egy kultúrközpont tulajdonképpen, és hát modern művészetet vártak tőlünk. Ez olyan félmodernre sikerült, realista is, tehát szupermodern dolog nem volt. Ennek az volt a következménye, hogy személy szerint én meghívtam onnan 7 művészt, ezt most nem dicsekvésképpen mondom, hanem egyszerűen annyira nem találtam rá harapó fórumot, aki vállalná azt, hogy 7 művészt idehoz, kivéve a kultúrkúriát Pesti Dekúton, aki bevállalta azt, hogy a 7 művésznek 2 hétig kiállítja a képeit. Mielőtt még visszatérnénk arra, hogy mi benyomásunk volt ott, elmondanám, hogy egy nagyon szép kiállítás hoztak, ők nagyon modernek voltak, tehát szupermodernek. Egy hetet töltöttek itt, a Szentendre, stb. Érdekességet megmutattuk nekik, teljesen magánvállalkozásba csináltuk, támogatás nélkül, kivéve a tiszteletet érdemlő kultúrkúriának, aki ingyen adta a kiállítási lehetőséget. Na visszatérve, fölállítottuk a kiállítást ott, és egy kultúrközpont ez, tehát más is volt, egy nagyon szép udvara volt, és egy zenei, nem tudom, fesztiválba, vagy ilyen változatos programba, szinte egész napos programba csöppentünk bele, úgyhogy elég sok látogatónk is volt. És mondhatnám, ja, és a nagykövetség ugye részt vett a megnyitón, és boldogan töltöttük el azt a megnyitási procedúrát, hogy úgy mondjam. És ezzel gyakorlatilag ugye az ünnepélyes részebe is zárult, fogadás is volt utána, és másnap ugye városnézés, hát ugye kis busszal mentünk, nagyon bájos fiatal fiú idegenvezetők volt, jól törte a magyar, de fölülmúlta az ő kedvessége az összes nyelvi hiányosságát, és ugye elmentünk a bazárba is, ahol ugyanazzal találkoztunk, amiről az előbb beszéltünk az első részben, hogy a kézművesség ott még igen magas fokon megőriztetett, mert fönn a várban, ha vannak ilyen magyaros pavilonok egy-egy rendezvény során, akkor azzal találkozunk csak, hogy árulják azokat a dolgokat, tehát nem látod, hogy az hogy készítik, tehát még csak inspirációt se kap az a szerencsétlen gyerek, akit ott húzol a kalucsai meg a matyó minták között, hogy az hogy készül, hogy milyen nehéz munka az, hogy az tényleg meggörnyedött az a szerencsétlen, aki ezt csinálja, és értékes dolgokat hoz létre. Tehát az érték ilyen szinten, hogy elveszíti a kapcsolatát a termelővel, én szerintem leértékelődik. Ezért nem is hordunk magyaros ruhát. Ellenben az egyiptomiak megőrizték, még a polgári emberek is a bizonyos vonatkozásban. Nem biztos, lehet, hogy egy teljesen európai zakóban vannak, de ott a sál, vagy a fejükön a sapka, vagy... Tehát valami jelleget még visznek a hétköznapi életbe is, az egyszerű, vagy akár nem egyszerű emberek. Na most a kedvességükről ne beszéljünk. Egyszerűen elképesztően kedvesek, készségesek, udvariasak. Nem találkoztunk egyetlen egy olyannal sem, hogy... Szóval kellemetlen dologgal nem találkoztunk. Ez nagyon tetszett nekem, és azon kívül az jutott eszembe, hogy pontosan, hogy mik adódhatnak, és Egyiptomba jutott ez eszembe, illetve Kairóban, hogy amikor Jézus, ugye a keresztények Bibliájából tudjuk, meg történetéből tudjuk, hogy ott, hogy Mária ugye Egyiptomban menekült Józseffel, és Mária állítólag egy ilyen piacon gyümölcsárosként dolgozott. Ezt azt hiszem, hogy nem is tudom, hogy Graves-től szedtem ezt a gondolatot, mert ő neki van a Jézus Király című könyve, és úgy elképzeltem, ugyanis ott le volt terítve a egy szőnyeg, azon mesterkedett a mester a piacon benn, és vagy 3-4 gyerek ekkora szemekkel nézte, hogy hogy működik. Megfoghatták az anyagot, amivel megfoghatták a kalapácsot, tehát ez egy oktatási forma, hogy úgy mondjam. És Jézus is valószínű ezt a mérhetetlen nagy keleti tudását, ugye, még bele gondolok talán a hipnózist is, ott tanulhatta ezeknél az utcai tanítóknál, akik egy három szem almáért, ha leült mellé Jézus, akkor biztos, hogy meséltek neki a geometriáról, az algebráról, és minden egyéb csillagászatról, mert úgy látom, hogy még most is ez a tanítási forma valahogy még a társadalomban benne van. Tévedek?
0: Az ókori Egyiptomban én ugye azt tudom, hogy ott hogyan történtek a dolgok, meg hát Magyarországon is ez, hogy apáról fiúra szállt a tudomány, a mesterség, az nem véletlenül volt, hiszen otthon dolgozott az apa, otthon látta a gyerek, hogy hogyan kell csinálni, és belenőtt, egyszerűen nem tudta nem megtanulni azt a mesterséget, hát ugye aztán milyen szinten tanulta meg, az már egy következő kérdés, de tulajdonképpen otthonról vitte az alapokat, amit aztán fejleszteni lehetett, ezért volt az, hogy különböző helyekre elmentek.
1: Akár Európába?
0: Hát ugye Európában tudjuk, Magyarországon, hogy Németországban, Franciaországban is mindenfelé elmentek
1: Itáliában ott vannak
0: tanulni.
1: A szobrok a neves tanulókról.
0: És nyilván így volt ez az ókori Egyiptomban is. Tudjuk, hogy a varázslóknál például voltak varázsló inasok, akiket vándorlásuk során, ahogy jöttek, mentek, csatlakoztak hozzájuk. De ugyanígy az írnok képzésnél is az Ó és a Középbirodalom korában egy-egy mester köré csoportosultak. Tehát nem volt az iskola a mai értelemben, de a középkori értelemben sem, hanem volt a mester, és volt a tanítványa, és annyi tanítvány volt, amennyit elfogadott a mester. Az új birodalomban változott meg a helyzet, amikor a királyi udvarnak a mintájára, ha úgy tetszik, letelepedett tanítók voltak, akiknek kifejezetten az volt a dolguk, hogy előkészítsék azokat a gyerekeket arra, hogy el tudjanak kezdeni dolgozni, úgy, mint mondjuk a mai gyakornokok. Mert hogy a királyi gyermekeket tanítani kellett, és a királyi gyermekekkel együtt az udvarban levő előkelőknek a gyerekeit is tanították. Az új birodalom korában ehhez még hozzájöttek a külföldről beérkező idegenek, akik az udvarban voltak, akár azért, hogy az egyiptomi külpolitikának Ázsia felé az egyik szokása az volt, hogy a különböző területeken meghagyták a helyi uralkodókat, csak adót kellett fizetni, illetőleg a külpolitikai kérdésekben önállóan nem dönthettek. És hogy biztosan hűek maradjanak, ezért a gyerekeket a királyi udvarba vitték nevelésre. Ennek volt persze egy olyan következménye is, hogy azok a gyerekek ott nevelkedtek föl az egyiptomi királyi udvarban, az egyiptomi szemléletet tanulták meg, el se tudták képzelni az életet máshoz, hiszen csak ez vette őket körül, és amikor visszakerültek már felnőttként, hogy apjuk helyébe lépjenek, akkor nyilvánvalóan azt a szemléletet vitték magukkal, és azt az életmódot, amit Egyiptomban a királyi udvarban megtanultak. Másrésztről pedig a királyfival együtt nevelkedtek, tehát a személyes kapcsolat is olyan volt, hogy a lojalitás az úgy magától értetődő volt, hiszen barátok voltak, nyilván különböző szinten voltak ezek a barátságok, de személyes kapcsolat volt az uralkodóval, tehát ismerték egymást, és ezért jobban ragaszkodtak hozzá.
1: Hát ez egy ilyen hierarchikus felépítmény lett, ugye fölülről kezdődve települte.
0: És hát ez a minta, igen. A nomoszok, a királyi udvar mindig mintaként szolgált.
1: Igen.
0: Tehát az ott megyének számító nomoszoknak a vezetői, akkor ugye már a királyi udvartól távolabb, de ugyanezt a mintát kívánták követni. És a nomosz kormányzóknak a mintáját követte a többi helyi egységnek, területnek a vezetője is. Tehát így meghonosodott, most idézőjelben például az iskola, mert azért ez más volt, a tanulás helye volt, ahol ez zajlott, és teljesen más körülmények között, mint egy mai iskolában. Udvaron, törökülésben ültek, osztrakonokra írtak, mert ugye a papirusz az drága volt. Ha már papiruszra dolgoztak, akkor már jól tudtak írni, akkor már olyanokat iratott velük a mester, ami esetleg valakinek a számára is készülhetett. Tehát itt is azért voltak fokozatok.
1: Én azt látom csak, hogy a történelem most mindegy, hogy 7000 év, 5000 év, 2000 év távlatába visszatekintve, vagy akár a magyaroknál is, valami analógiát visz magával. Most itt Mátyás királynak a korvináira gondolok, ugye, hogy több százan készítették ezeket a korvinákat, és nyilvánvaló, hogy ennek is hatása volt az írásnak az elterjedésében. Ugye a papok vitték tovább, vagy ezek a barátok, igen, vitték tovább ugye az alsóbb néprétekbe, de csak ha a faluba arra gondolok, hogy a nagyanyám egy ilyen nagyon közösségi ember volt, és nemrég találkoztam egy 90 akárhány éves asszonykával, és mondta, hogy jaj, édes Istenem, hogy a mamákának hívta az egész falu, hogy a mamákától hogy megtanultam hímezni, meg a csöröge fánkot hogy készítettem nagyba, meg szóval ezeket úgy, hogy is mondjam, akik a környezetében megfordultak, átvitték, és vitték tovább a családjukba, akiknek eszükben nem jutott csöröge fánkot csinálni. Sőt, az iskolai találkozóra, nem tudom, 50-60 évesen, már nem is tudom, hogy mennyire, bementem és elkéstem, és akkor azzal fogadtak, hogy na és hoztál, mamák, a fánkot? Mert ez nekem borzasztóan, nem is tudom, szóval ez a ajándékozási módszer, amikor a 50-es években nem volt senkinek semmilyet, tudod, és nagyapám meg nagymamám hol kerítette elő, fogalom sincs, de általam küldte be az iskolába a gyerekeknek a fánkot, és ez nekem olyan volt, mintha én egy ilyen, nem is tudom, szóval nekem megalázó volt átadni az ajándékot. Érted ezt a... Mert ugye kötelező volt bevinnem.
0: Igen.
1: És valahogy úgy, hogy nem tudom, nem érez, és máig is az ajándékozással én nagyon nagy gondba vagyok. De térjünk vissza arra, hogy ami szuper élmény volt számomra, az volt, hogy fenn a szálloda, nem tudom, 10. emeletéről lenéztünk ugyancsak az emeletes házak környezetére, amely különböző fázisokban bepucolt, nem bepucolt, te ismered a körülményeket, de egyáltalán szóval város jellege volt, és akkor fönn volt egy úszómedence, kicsi volt ekkora, mint ez a kis stúdió, ettől függetlenül azért csak kihasználtuk, és kérlek szépen lenézek a másik ház tetejére, és ott tehenek vannak az emeleten.
0: A háztetőn.
1: Hát kérdezem, hogy kerültek azok oda? Na mondom, délután elmegyünk sétálni, egy ilyen kis szűk utca volt, és bekukucskáltunk annak a háznak a bejáratára. Hát ott nem létezik, hogy ott egy tehenet föl tudjanak vinni, tudod? Tudod, a lépcső ilyen szűk, meg a helyszűke miatt az építészek ott nem nagyon terjeszkedhettek. Aztán kiderült, hogy az úgy történt, hogy kis borjúkorukba fölviszik, és akkor addig nevelik, ott viszik föl a szénát háton, meg szalmát, meg egyebeket, takarmányt, és ott nevelődnek az állatok. Hát ez egy akkora élmény volt számomra, mert egy, hogy azok a házlakók a saját érdekükben és a friss tej érdekében megtanultak gondoskodni, meg a gyerekeik gondoskodni arról, hogy azt a szénát föl kell a 10. vinni, lift nélkül, naponta, meg a vizet, ami ugyancsak nem semmi. És elcsodálkoztam, hogy micsoda élni akarás van ezekben az emberekben, és mennyire nem tudnak elszakadni a természettől, és azért ilyen kedvesek, azért ilyen megértők, tudod, hogy egyszerűen még egybe van a lelkük a természettel, ugye, mert mondhatnánk azt, hogy önérdekből, no, de hát ez a tehén érdeke is, mert ott olyan volt, mintha mezőn lennének, tudod, volt egy ilyen ponyvatető az árnyék miatt, és ott sétálgattak fönn a lapos tetőn, hát szóval szenzációs volt. Hát például elkezdtem a tevéket, amik természetesen...
0: Tevepiacra mentetek, vagy pedig?
1: Nem, ott az utcában is volt jó néhány teve, ott ki voltak kötve, aztán jött valaki, elvitte valahová, de szóval nagyon sok tevésképem volt. Most egyébként lesz majd Nagy Rábén egy kiállításom, és mivel, hogy Los Angelesbe Magyarország szeretlek 10 magyar Veszprémről, Tihanyról képet vittem, ami történelmi is, tehát Árpádháziakkal kapcsolatos, Esztergom, stb. Most Nagy Rábére viszek 4 ilyen képet, ami a Nílus partján született, és hogy ismerjék meg azok az emberek is, ez itt a világ végén van a határon, a román határon, és hogy ismerjék meg azok az emberek is azt, hogy amit én láttam, hogy az milyen gyönyörűséges, és mennyire lelkembe beépült valami lett, és fölkeltem majd a kíváncsiságokat a Egyiptom iránt, amit ugye ott átéltem. Nagyon szép volt, szép élmény.
0: És hogy láttad, mennyire fordulnak a múlt irányába, mennyire vettek át dolgokat a múltból a mai művészek?
1: Én azt hiszem, hogy az új generációt, mert voltunk modern, én speciál, mert nem mindenki jött el, voltunk olyan kiállító teremben, ahol modern művészet volt. Én azt hiszem, hogy egy picit átestek a ló másik oldalára. Annyira modernné váltak, amit egy köznapi ember, de még egy művész is, mert az absztraktnak is van nyelve. Az ugyanolyan nyelvezet, mint a realizmusnak a nyelvezete, tehát ennek meghatározott szabályai vannak, akármennyire is azt hiszük, hogy az egy mázolmány. Szó sincs róla. Azzal a művész absztrahálja azokat a benyomásokat, amik érik az életben, és az ő művészi nyelvén nem egyszerű módon, mert ha egyszerű módon kifejezni, akkor talán érthetőbbé válna. De itt a sok, illetve az a 7 fiatal művész is egészen a szélsőségig elmenő absztrakciót hozta Egyiptomból. Én vártam volna tőlük, egyébként itt a Klebersberg kiállításon, hogy egy picit valamit tükröződjön a múltnak az elemeiből, de én úgy gondolom, hogy én már akkor voltunk ott, mikor a forradalom, vagy nem tudom, minek nevezhető ez.
0: Arab tavasznak szokták mondani.
1: Hogyan?
0: Arab tavasz.
1: Arab tavasz, mikor az arab tavasz kitörőbe volt, és lehet, hogy ezek már ilyen, hogy is, polgárpukkasztó művészek voltak, tudod? Mert hát azért volt ott olyan galéria is, ahol normális képeket láttunk, és én nem tudom, valami piac környékén volt a kézművesek szövetségének a bemutató terme, ahol már szőnyegek modern mintával, de azért mégis a föllelhető a hagyományos vonások, és szóval tükrözte a múltat, vagy vázák, egyebek, amik ugyancsak nem kópiái voltak az antik dolgoknak, de utaltak arra. Tehát én úgy gondolom, hogy ott is vannak olyan művészek, akik, hogy úgy mondjam, hagyomány tiszteletből is becsempészik a maguk modernségében azt, amit át kell menteni a mai világba. Mert különben nem megy. Szóval az a túl elszakadás, a túl absztrakció, az elsősorban visszataszítást kelt azokban az emberekben, akik nem értik az absztrakt nyelvet. Másodszor nem biztos, hogy példamutató meg előremutató az ifjú generációnak. Tehát inkább ez ilyen lázadásszerűségnek gondoltam az ő művészetüket.
0: Akkor még utolsóként az utolsó nagy kérdés, hogy neked a művészetedre, vagy az életedre az egyiptomi utazás, az egyiptomi benyomások milyen hatást tettek, hogyan érzékeled, hogy számodra mit jelentett, vagy mit jelent Egyiptom?
1: Elsősorban megerősítése annak, amit mondtam. Hogyha adod a szavadat, ugye, ahogy kezdtem, ha adod a szavadat, azt, hogyha ha a villám belé csap, akkor is próbáld megvalósítani. Tehát visszalépés csak a legszélsőségesebb esetekben van, mert a szó az a szent. És én ezt láttam az ottani embereknél is, hogy nem csak ennél a biztos, ami, hogy mondjam, szponzorunknál, de a többinél is, amit megígértek, ott voltak. Ha időben nem, akkor azért, mert akkora volt a forgalom, hogy nem tudtak el odaérni, de mindenképpen megoldották a dolgokat. Ez az egyik, hogy a szavad legyen szent és sérthetetlen, azon kívül mérhetetlen tisztelet a múlt iránt, amin ugyan mindenbe, az étkezésükbe, hagyományaikba, táncaikba sokkal jobban megjelenik, mint akár nálunk, vagy akár Európában. Mi, mint hogyha szégyelnénk azt, hogy magyarok vagyunk, hogy magyar táncaink vannak, hogy csikóseink, gulyásaink. Ez ilyen elvetendő, hogy gulyás szocializmus, ugye, meg egyéb dolgok. Ott az teljesen természetes, hogy a népnek a lelke az benne van, a városi Kairóban, a falusi létben, az egyszerű embereknél és a intelligensebb embereknél is. Ez nagyon szép dolog.
0: Szeretnél még visszamenni, vagy tervezel-e esetleg valamilyen Egyiptommal kapcsolatos tervet? Akár festészetben, akár a fizikai valóságban.
1: Kérlek szépen, mivel hogy minél idősebb az ember, annál több olyan ötlete van, amit úgy gondol, hogy meg fog valósítani. Most ürítettem ki a bérelt galériámat 3 teherautóval, nem is mondom a költségeit.
0: És
1: igen, és tulajdonképpen azt láttam, hogy úristen, hát mi a fenét csináltam én, mert mindig, minden nap úgy gondolom, hogy újat kell csinálni, tudod? És akkor veszem hozzá az anyagot, mert ez az egyiptomi dologhoz kell egy kis aranypor, kell egy kis, hogy úgy mondjam, egy kis sóbors, ami szín, ugye, kék, arany, barnás dolgok, ezeket vásárolja az ember, és soha, mert tudom, hogy nem fogok eljutni oda. De hál' Istennek vannak tanítványaim. Már említettem korábban, hogy földolgoztuk Afrikát is úgy, hogy 3 állatot csodálatosan megcsinálták. Aztán mindig adok egy ilyen, ahol én jártam, olyan feladatot, és ezt 3 foglalkozásban szombatonként tanítom őket, 3 szombat alatt egy-egy földrészt, de hogy most így bejöttél a képbe immáron, várjál csak 8. év után, ugye, mert akkor...
0: Hát 2010-hez képest igen, 8 év.
1: 8. év után, sőt, most ünnepeljük a 8. évet, mert áprilisban volt, hogy találkoztunk, ahogy hazajöttem a... Igen. Úgyhogy most megint előveszem talán az egyiptomi élményeimet, hogy átadjam ezeknek a 8 ifjú titánnak, abból 2 fiú van, meg 6 lány, úgyhogy nekik átadjam ezt a csodálatos élményt, amit én átéltem.
0: Sokaknak nagy élmény Egyiptom. Egyébként jövő héten fog visszajönni Kairóból ez az anyag, ami a Királyfi és a Sors pályázatra készült, diákok csinálták, Kairói Balassi Intézetben volt kiállítva, és nagy sikert aratott, úgy hallottam.
1: El tudom képzelni.
0: Úgyhogy, és hát mivel olyan nagy sikert aratott, ezért úgy döntöttünk, hogy jövőre is lesz egy hasonló pályázat, ugyanúgy, mint idén, 3 különböző kategóriában, tehát egy, amikor hagyományos módon egy történetet, egy ókori egyiptomi történetet mai gyerekek megörökítenek, ilyen képregényszerű, nem képregény, tehát úgy, ahogy a vásárban, a régi világban, középkorban elmeséltek valamit, és lapozták a képeket, egyik képet a másik után, hogy a kép alapján, a képnek a segítségével meséljenek. Aztán ugye a modern mai világban élünk, a digitális világban, úgyhogy lesz egy olyan kategória, a digitális történetmesélés, amikor modern képalkotó módszerekkel, videóval, vagy valamilyen animációval, vagy bármilyen más módon digitálisan jelenítik meg ugyanezt a történetet, és a harmadik pedig, amit hát most próbáltunk ki a tavalyi évben először, hogy programozás, hogy milyen ötletet ad, hogy milyen játékot vagy egyebet lehet megalkotni ezeknek a digitális lehetőségeknek a felhasználásával.
1: Szenzációs úttörő vagy, csak ezt tudom mondani, mert hogyha emlékszel arra, hogy volt nekünk egy olyan kezdeményezésünk, hogy elmegyünk egy faluba egy hónapra, és viszünk zenészt, képzőművészt, néhány olyan embert, aki a falu életét úgy ilyen film forgatókönyv alapján úgy örökíti meg, hogy mindenki a saját szem, az orvost, aki... Emlékszel erre?
0: Igen, emlékszem.
1: És lett ebből valami?
0: Nem.
1: Nem?
0: Viszont a műsorunk véget ért, úgyhogy köszönöm a beszélgetést, és jövő héten ismét jelentkezünk.
1: Köszönöm. Én is. Szervusz, minden jót.
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe mindig első a közösségben. A mai ige Márk 16:7. Előtetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Gondolatok az igéről. Jézus Krisztus idejében ott lesz, ahol tanítványaival találkozni szeretne. Ő mindig megtartja szavát, és megjelenik a találkozón. Ha ígérte, hogy találkozni fog velünk, a kegyelem trónusánál, a nyilvános Isten tiszteleten, vagy a kenyér megtörésénél, biztosra vehetjük, hogy valóban ott is van. Mi, bűneink miatt elmulaszthatjuk a vele való találkozást. Ő azonban soha nem tesz ilyet. Azt ígérte, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük. Máté 18:20. Nem azt mondta, hogy majd ott leszek, hanem hogy ott vagyok. Jézus Krisztus mindig elsőnek van ott a találkozón. Előttetek megy. Szívből szereti népét, öröme van az öveiben, nem halogatja a velük való találkozást. Minden összejövetelünkre elsőnek megy el. Krisztus ki is jelenti magát az őt követőknek. Meglátjátok őt. Milyen örömteli érzés ez. A híres embereket nem nagyon kívánjuk látni, de ha lelki szemeinkkel Krisztust láthatjuk, az örömmel és békességgel tölt el bennünket. Valóban meglátjuk őt, mert megígérte, hogy eljön a benne hívőkhöz, és kijelenti magát nekik. Legyünk biztosak abban, hogy ez így is lesz, mert ő minden ígérete szerint cselekszik. Amint megmondta nektek, ragadjuk meg ezt az ígéretet, és bízunk abban, hogy végül velünk megcselekszi azt, amit megmondott nekünk. Elindult hétfőn az egy hét imádság, imalánc, vagyis a 168 óra. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják még mindig egyházuk minden gyülekezetét ezen a héten, október 5 és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Béketeremtés kívül belül. Magyarországra látogatott az Egyházak Világtanácsának főtitkára. Jerry Pillay az 580 millió keresztényt összefogó 356 egyház képviseletében minden utazása során a helyi közösségeket igyekszik támogatni, hirdetve a békés, előremutató megoldásokat az adott ország, illetve az egész világ problémáira. Ötnapos magyarországi látogatása során több egyházkerület is vendégül látta a dél-afrikai református lelkészt, aki Debrecenben is adott interjút. Az időjárásról. Folytatódik a késő nyár. Ma, szerdán, derült, napos az idő, kevés felhővel. Eső sem lesz. A déli szél gyenge marad, és 23-27 fokunk van. Csütörtökön marad a gyengén felhős, napos idő, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

reggeli csendesség. Készen állsz a megegyezésre?

magyar értelmező szótár ezt írja a megegyezés szó kapcsán. Azonos, közös véleményre, egységes nézetre jutás, együttes megállapodás, valamire nézve. Mennyire nagy szükség van erre a mindennapi életünkben, a családban, a munkahelyen, a baráti társaságban. A megegyezés hiánya ugyanis hosszú távon nehéz érzéseket, széthúzást, szakadást eredményez. Te mennyire tudsz megegyezni, ha úgy tetszik kiegyezni a körülötted élőkkel? Kész vagy-e arra, hogy meghallgasd őket, vagy inkább az jellemző rád, hogy arra válaszolsz, amit meg se hallgattál? Ez balgasság lenne részedről. Így nem lehet növekedni a szeretetben. Így nem lehet egységben élni másokkal.

félre tudod-e tenni? El tudod-e engedni a saját elképzeléseidet az egység kedvéért? Nem vagy-e túl erőszakos? Nem erőlteted-e rá másokra a saját meglátásaidat?

útközben igyekezz megegyezni velem. Most, mikor ezt a felhívást hallod, ki jut elsőre eszedbe? Kivel kell ma megegyezned? Kivel kell ma a széttöredezett egységet helyreállítanod?

0: Keresztényként élni a mindennapokban nem csak azt jelenti, hogy pontosan tudsz idézni a Szentírásból, vagy ismered a szebbnél szebb hangzatos elméleteket. A keresztény élet sokkal több ennél. Mindennapi gyakorlatot jelent. A ragyogó elméletek apró pénzre váltását.
1: A világnak ma nem tanítókra, hanem elsősorban tanúkra van szüksége.
0: Hiteles példaképekre. Légy te egy ezek közül, és ezáltal hozzájárulhatsz mások megtéréséhez.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat október 7-e. 66. Zsoltár, 8-tól 20. versig. Áldjátok népek a mi Istenünket! Hangosan hirdessétek dicséretét! Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. Hálóba kerítettél minket, nehéz terhet raktál a hátunkra. Embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, de kivezettél és felüdültünk. Áldozatokkal megyek házadba, teljesítem fogadalmaimat, melyeket ajkam kimondott és szám megígért a bajban. Hízott állatokat mutatok be neked áldozatul, kosokat is áldozok, marhákat és bakokat készítek el neked. Gyertek, halljátok ti istenfélők mind, hadd mondjam el, mit tett velem. Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. De Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat. Szeretetét nem vonta meg tőlem. Dávid, ahogy visszatekintett az életére, rengeteg dolgot említhetett volna, amelyeket eredményesen véghez vitt. Ő azonban nem látta ezt fontosnak, sokkal inkább arról beszélt, amit Isten cselekedett. Annak van igazi értéke az életünkben. Nem panaszkodott, ebben nagy példa az idősebbek számára. Sok-sok próbán, nehéz helyzeten keresztül mentünk már. Rengeteg csapásért. Ezeket Dávid mindet Isten próbájának tekinti, amelyekből megtisztulást hozott elő. A kétségek után jött a szabadulás, felüdülés, és most már arra emlékezik. Talán kérdezték tőle a gyermekei, minek annyi áldozatot vinni Istennek, mint ma is kérdezik, minek annyit a gyülekezetbe menni? Dávid nem a törvénnyel válaszolt, pedig azt is jól ismerte. A hálájára hivatkozott, amikor kérdezték. A mostani dicsőítését a korábbi életvitele is alátámasztotta. Istenre figyelt, őt engedte munkálkodni az életében. Ő hozzá fordult a bajban, őt magasztalta áldásaiért. Tiszta és őszinte életet élt. Hálaadása nem bizonyult, kegyes szavakba csomagolt panaszkodásnak, hanem őszinte örömből fakadt. Így aztán Isten szeretete állandó megtapasztalás volt a számára. Tanúsága pedig méltónak bizonyul arra, hogy meghallgassák. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Lori de Rohr írta a Michiganből az Egyesült Államokból. Meghallgatja az imákat. De én az Urat várom. Szabadító Istenemben reménykedem. Meg is fog hallgatni Istenem. Mikeás próféta könyvének 7. fejezetének 7. verse. Két kis unokám együtt játszott a kertünkben, versenyeztek, hogy ki tudja magasabbra rúgni a cipőjét. A nevetés és móka hangjai azonban egy ponton feszült kiabálásba csaptak át. Ahogy odamentem hozzájuk, láttam, hogy az idősebb unokám sír. Mutatta, hogy az egyik vadonatúj sportcipője fennakadt a juharfa ágai között. Felháborodva mondta, imádkoztam Istenhez, de nem tett semmit, hogy segítsen. Egy percet szántunk arra, hogy megvigasztaljuk, aztán az unokatestvéremmel fogtunk egy létrát, meg egy seprűt, és közösen lepiszkáltuk a cipőt a földre. Visszatekintve az esetre, örültem, hogy az unokám egy nehéz helyzetben az imára támaszkodott. Keresztényként tudjuk, hogy nehézségek idején az első dolgunknak az imádkozásnak kellene lennie, de ahogy később elmagyaráztam az unokámnak, nyitva kell tartanunk a szemünket, hogy lássuk, Isten milyen ötletes módokon válaszol az imáinkra. Isten nem azzal oldotta meg az unokám problémáját, hogy a cipő azonnal leesett a fáról. Ehelyett két rátermett felnőttet küldött, hogy megoldják a problémát. A mindennapi kihívások között ne felejtsünk el imádkozni Isten segítségéért és vezetéséért, ugyanakkor legyünk türelmesek és figyelmesek az ő bölcsességére és kreatív megoldásaira. Atyánk, segíts nekünk emlékezni a nehéz időkben az imádság lehetőségére. Kérlek, adj nekünk türelmet, amiközben várjuk útmutatásod és bölcsességed áldásait. Amen. Napi gondolat. Isten átgondolt és kreatív módon válaszol az imáimra. Imádkozunk azokért, akik Isten válaszára várnak.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Gerzsenyi Sándor, szaggatott kiáltás. Érvek reflektorai pásztázzák élesen és könyörtelen logikával a tézisek és hipotézisek ködös hadszínterét. Támadás napkelet felől, fény, fény, fény, és mennyi tiszta tény és bizonyosság. Hosszú éjszaka után reggel lesz megint. Látni óhajt szemünk, új rendkívüli csodákat vágyunk, de misztikum nélküli derűs létet, megbékélt dolgos készülődést a léten túli létbe. Sok terhes tapasztalat sorvasztja lelkünket. Betegen sóhajtozunk most segítségért. Ordítanak tagjaink a kintól. Betesdai csodatévő, jöjj és szállj meg bennünket, mert nincs emberünk. Feneketlen mélység a szívünk, és nincs nyitott ablakunk a jövőre. Elesetten, csüggetten vonaglunk a porban, mint akiknek talán már minden mindegy. Hol az a kéz, mely megragadja isteni erővel a szeretet után tapogatók hideg remegő ujjait? Szöktől szaggatott tenyeredet, nyújtsd ide, megváltunk. Nincs másban reménységünk, egyedül benned.

0: A teremtés emlékünnepe, a szombat.
1: A jellem tökéletesítése. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Mózes második könyve, 20:8. Gondolatok az ígéről. A negyedik parancsolat ezzel a szóval kezdődik. Megemlékezzél. A szülők maguk is emlékezzenek meg a szombatnapról, hogy megszenteljék. Ha ezt teszik, megfelelő tanítást adnak gyermekeiknek, hogy tiszteljék Isten szent napját. Egész héten tartsuk szem előtt a Teremtőnk által megszentelt szombatot, hogy ezt a napot az Úr szolgálatára szenteljük. Tegyük a szombatot a hét legkedvesebb, legáldottabb napjává. A szülők foglalkozzanak a gyermekeikkel, olvassák fel nekik a legvonzóbb bibliai történeteket. Tanítsuk meg gyermekeinket a szombat iránti tiszteletre, hogy Isten parancsolata szerint tartsák meg ezt a napot. A szombatot gyönyörűségessé tehetjük, ha figyelünk Teremtőnk szavára. Felkelthetjük iránta gyermekeink érdeklődését jó olvasmányok által és az üdvösségükről beszélgetve. Mindenkinek legyen alkalma kimenni a szabadba szombatnapon. A fiatalok legyenek kapcsolatban Istennel, a természet szépségeit szemlélve. Hívjuk fel a figyelmüket Isten emberek iránti szeretetére az ő teremtett művei által. Ha gyönyörködünk a csodálatosan szép természetben, amelyet Isten teremtett, rávezethetjük gyermekeinket, hogy szerető atyának tekintsék Teremtőnket.

0: Hála és kívánság.
1: Imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Filippi beliekhez írt levél, 4. fejezet, 9. vers. Amikor az isteni segítségért folyamodsz, tedd azt teljes szívvel és rendíthetetlen hittel. Ne feledd, hogy a megváltód iránti tiszteleted abban nyilvánul meg, hogy nyitott szívvel, hittel és bizalommal fogadod el az áldásokat. Nincs olyan erő vagy bölcsesség, ami ne állna a rendelkezésedre. Csupán kérned kell, és hittel elfogadnod. Fontos, hogy rendszeresen felidézd magadban azokat az ajándékokat, amelyeket Istentől kaptál. Ez a fajta emlékezés megerősíti a hitedet, és bátorít arra, hogy még többet kérj, és még többet is kapj. Egy személyesen megtapasztalt áldás nagyobb bátorítást jelenthet, mint bármilyen más történet, amit valaki más hitéről és tapasztalatairól olvasol. A hála és az isteni kegyelemre adott válasz az életben olyan, mint a jó gazdagon öntözött kert. Egészséged és lelked virágba borul, belső fényed sugározni fog, és Isten dicsősége megnyilvánul rajtad keresztül. Ahogyan Izrael népe emlékköveket emelt az isteni cselekedetek tiszteletére, mi is tegyük ugyanezt. Őrizzük emlékezetünkben Isten hozzánk intézett szeretetteljes tetteit, a sok gyengéd és irgalmas cselekedetét, melyek mind arról tanúskodnak, hogy sosem vagyunk egyedül. Amikor valaki megkérdezi, hogy vagy, ne panaszkodj, vagy ne sajnáltasd magad. Ne beszélj a nehézségeidről, fájdalmaidról, vagy a hitbeli küzdelmeidről. Ehelyett mutass rá az isteni hatalom nagyságára. A te értékeid egybefonódtak az ő értékeivel, és a te életed a bizonyíték arra, hogy Krisztusnak páratlan hatalma és dicsősége van. Az egész menny érdekelt a te üdvösségedben. Az isteni angyalok szolgálata révén védelmet kapsz a gonosz erőktől, amelyek a pusztulásodra törnek. Gondolj csak bele, minden pillanatban, még a legnehezebb időkben is van okod a hálára. Bízzunk Istenben, és hittel fogadjuk el az áldásokat. Mert minden erő és bölcsesség rendelkezésünkre áll, csak kérnünk kell. Emlékezzünk a kapott áldásokra, mert ez megerősíti a hitünket. A személyes tapasztalatok többet érnek minden más történetnél. A hálás szív az öntözött kerthez hasonlóan virágba borul, és Isten dicsősége megnyilvánul rajta keresztül. Isten hatalmáról tegyünk tanúságot. Az angyalok védenek minket, így még a nehézségek idején is van okunk a hálára. Végül pedig kimondja, hogy az igazi boldogság és hála a hűséges keresztényt jellemzi. Ha van valaki, akinek folyton hálásnak kellene lennie, az a Krisztus követő. Ha van valaki, aki már ebben az életben megtapasztalhatja az igazi boldogságot és békét, az a hívő, aki hűségesen éli a hitét.
0: közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Október 7-én, szerdán következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét Ámosz próféta könyvének 5. fejezetében, 14. versben találjuk. A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok. Nap újszövetségi igéjét Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levelének 5. fejezetében, a 15. versként olvassuk. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás és mindenki iránt. Ne csináld, ne bántsd, ne kezd el. Milyen jó lenne, ha ezek a felszólítások a megfelelő helyen elhangoznának. Kicsiben és világviszonylatban egyaránt. Fájó tapasztalatunk, hogy bántásra bántása felelett. Durva szavakra még durvábbak. Egy kis koccanásra pedig a brutális lerohanás. Közben csodálkozunk, hogy sem a kedvünk, sem a lelkünk, sem az életünk nem lesz nyugodtabb, eredményesebb és tartalmasabb. Szépségről és békéről már szó sem eshet. Hányszor kapjuk azon magunkat, hogy forr bennünk a visszavágás ösztöne, amikor sérelem ér minket. Nem ugrik be elsőnek a finomság és a jóság. Legkisebb gyermekeknél is láthatjuk azt a tipikus harci pillanatot, amikor az egyetlen megoldás a fellökés, az elgáncsolás. Ha erősebb a végrehajtó, akkor szemből, ha gyengébb, akkor hátulról. A kérdésünk ennyi. Indulunk-e ma felnőtt keresztényként a jóra? Ütközéskor próbáljuk meg ma a meglepetést bekapcsolni. Nem a gyűlöletet. Ne is az indokolt, kemény visszacsapást. Teremtsünk meglepő fordulatot. Egyetlen kis jóra törekvés széppé teheti a mai napunkat. Egy nem várt kedvesség újra fogalmazza a nehéz kapcsolatokat. Egy megbocsátó gesztus nem engedi a bosszú születését. Törekedjünk a feltétel nélküli jóra, amire nem is számíthatott a társunk. Pusztán azért, mert mi is ebből élünk, Isten kegyelméből. Nap imádsága. Istenünk, köszönjük, hogy még mindig van türelmed hozzánk. Köszönjük az élet ajándékát, hogy mi is jelen lehetünk ebben a világban. Köszönjük, hogy ma is van esélyünk a jó cselekvésére. Gazdagítsd a fantáziánkat, és élesítsd a bátorságunkat, hogy friss és erősítő legyen a jelenlétünk sokak örömére és boldogságára. Ne roncsunk, hanem építsünk. Hadd lehessünk a jó szolgálat hírnökei. Amen. Szabó Lajos áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok. És a nap újszövetségi igéje Pál apostoltól: vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás és mindenki iránt.

mélyvágású, sötét farmerben, és egy agyonmosott, fekete pólóban állt a szobája közepén. A padlót elszórt ruhák és pizzás dobozok borították. A falakon pószterek a kedvenc zenekarairól, és az asztalon a laptopja, melynek képernyőjén egy videójáték világított. Bencének hívták. 26 éves volt, és úgy érezte, az élete a maga ura. Bence gyerekkorában hit Istenben. Mindig látogatta az Isten tiszteleteket a nagypapájával. Hallotta a történeteket Jézusról, Noéról, a szeretetről, ami a világot megmenti. De ahogy felnőtt, ezek a történetek inkább mesékké halványultak. A barátai, az egyetem, a karrier, a szórakozás lett fontosabb. Minek aggódni, gondolta. Az életet élvezni kell, amíg lehet.

A figyelmeztetések jöttek, de nem a nagypapájától. Megrázta fejét, amikor az utcán egy prédikátor beszélt, de egy ismeretlen volt, aki csak elhaladt mellette, mintha azt mondaná, Bence, van még időd. A szíve néha megdobbant, amikor valami úgy igazán mélyen megérintette, és felidézte a bölcs nagyapja szavait, de aztán elhesegette. Később, gondolta, majd, ha idősebb leszek. De a később sosem jött el. Egy este, amikor a monitorra merett, hirtelen a hangok elhalkultak. A város zaja, a telefonja csengése, minden csend lett. Azonnal tudta, hogy valami történt. Kirohant a lakásból a folyósóra, aztán az utcára. Az utcán autók álltak, nyitva az ajtajuk, ott hagyott bőröndök és játékok hevertek a földön. Az emberek sikoltoztak, sírtak, és pánikban keresték a szeretteiket. Ez nem lehet, suttogta Bence. A szíve vadul dobogott. Eszébe jutottak nagyapja szavai. Jézus visszajön. De nem így. De nem ilyen hirtelen. Most már tudta, mit jelent a visszafordíthatatlanul bekövetkezett kifejezés.

hazarohant. A ház ajtaja előtt állt, és remegő kézzel próbálta kulcsával kinyitni. A szeme megakadt a szomszédok ajtaján. Ott lakott barátja, Tomi. Bence dörömbölt az ajtón, de senki sem válaszolt. A kulcsot végül sikerrel behelyezte a zárba, a szíve a torkában dobogott. A lakásban lévő csend elviselhetetlen volt. Aztán egy hang, amely sokáig elfojtott volt, kitört a száján. Ez a hang volt, amely a szívében dobogott, amikor meghallotta azokat a szavakat, melyekről azt hitte csak mesék. Bárcsak jobban figyeltem volna Isten hívó szavára, bárcsak mertem volna vállalni az ő útját, és elhagyni a világi szokásokat, bárcsak elmondtam volna, hogy hallottam őt.

Ahogy a szavakat kimondta, könnyek csordultak le az arcán. Úgy érezte magát, mint Noé korában, a vízözön idején, a szárazföldön maradt emberek. A bárka ajtajai bezáródtak. Ő is figyelmeztetve volt, ahogy a Noé korában az emberek. A döntés Bence kezében volt. Mindent megnyerni, vagy mindent elveszíteni. És ő, aki mindig azt hitte, a sorsa a saját kezében van, most rájött, a legfontosabb döntést mulasztotta el. A döntést, ami örökké tartó következményekkel járt. A monitor villogott. A telefon némán feküdt az asztalon. Az élet, amit épített, elhagyott lett. Az, ami valaha annyira fontos volt, most mind-mind jelentéktelenné vált. Bence ott állt a szoba közepén. Egyedül. Csak a könnyei és a vízhangzó fájdalmas suttogása maradt a levegőben. És az a szó. Bárcsak.

Bence élete tökéletes példája annak, hogyan halogatjuk a fontos döntéseket. A figyelmeztetések, a belső hang, a nagyapja szavai mind-mind ott voltak, de a világi kényelem és a pillanatnyi élvezetek sokkal hívogatóbbnak tűntek. Ez az a halogatás, ami a legveszélyesebb. Azt gondoljuk, hogy van még idő, van még lehetőség. Azt hisszük, a jövő nyitott könyv, amibe bármikor írhatunk. De az élet nem így működik. Vannak pontok, amik után nincs több esély.

Noé és családja 120 éven át építette a bárkát, hívta az embereket, hogy tartsanak velük. Aztán egy nap az ajtó bezáródott. Ez a bezáródás nem Isten kegyetlenségét jelképezi, hanem a következményeket, amik a meghozott döntéseinkből fakadnak. A kapu csak azok előtt zárult be, akik nem hallgatták meg a figyelmeztetést, és nem akartak változtatni rajta. Ugyanígy Bence számára is bezárult a kapu, de nem azért, mert Isten megbüntette, hanem azért, mert ő maga döntött amellett, hogy nem hallgat a hívó szóra.

a döntés továbbra is a mi kezünkben van. Mindent megnyerni, vagy mindent elveszíteni. Ez a választás nem egy-egy nagy, hirtelen cselekedetedben rejlik, hanem a mindennapok

végén Bence számára nem maradt más, csak a fájdalmas felismerés és a bárcsak szónak üres vízhangja. Ne várd meg, amíg a bárcsak lesz az egyetlen szó, ami a reményből megmaradt.

miután a ház ura felkelt és bezárta az ajtót, ti kint állva elkezditek döngetni az ajtót, és azt mondjátok: Uram, nyiss nekünk! Ő azonban így válaszol nektek: Nem tudom, honnan valók vagytok. Ekkor elkezditek mondani: A te színed előtt ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál. De ő megismétli: Mondom néktek, nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők. Lukács evangéliuma, 13. fejezet, 25-től 27-ig terjedő versek.

amikor megállsz egy percre csendben. Meghallod őt a szívedben. Nem sürget, nem kér számon semmit. Csak halkan szól. Veled vagyok mindig.

0: az Úr szeretettel vár.
1: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
2: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Ma kezdődik a 24. Spinóza Zsidó Fesztivál Budapesten. 15 programmal és mindegy 70 közreműködővel várja a közönséget mától október 7-e és 22-e között a 24. Spinóza Zsidó Fesztivált a Budapesti Spinóza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitó napon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munka szolgálat történetét dolgozza fel. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét. A keresztény ember szabadsága. A hónap igéje az evangélikusoknál. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galatákhoz írt levél 5.1. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott. Íme ez az igazi, lelki keresztény szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot felülmúl, mint ahogy felülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy e szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívében szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye. Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk és másokkal jót tegyünk. Calvin konferencia októberben. A teológia Calvin János teológiai és történeti kutatóintézetének Calvin kutatók és egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokkal várja a résztvevőket október 13-14-én az akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei fontos évfordulóhoz kapcsolódnak. Mohács 500, Hercegszőlősi kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a hitvalló diákok exódusa. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is meghallgathatnak, mely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky János imádság felfogásáról szól. Az előadásokért a résztvevő lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Az időjárásról. Folytatódik a késő nyár. Ma, szerdán, derült, napos az idő, kevés felhővel. Eső sem lesz. A déli szél gyenge marad, és 23-27 fokunk van. Csütörtökön marad a gyengén felhős, napos idő, de esőre néhol van esély. Déli a szél, és 22-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Ekkor Sámuel elmondta az Úr minden szavát a népnek, amely királyt kért tőle. Ez lesz a királynak a joga, mondta, aki uralkodni fog fölöttetek. Fiaitokat elveszi, harci kocsijaihoz, meg lovasaihoz osztja be őket, és futnak harci kocsijai előtt. Parancsnokokká teszi őket 1000 ember felett, és parancsnokokká 50 ember felett. Velük szántatja szántóföldjét, és velük végezteti aratását, velük készíteti hadifölszerelését és a harci kocsik fölszerelését. Leányaitokat meg elviszik kenőcskészítőknek, szakásnőknek és sütőnőknek. Legjobb szántóföldjeiteket, szőlőiteket és olajfakertjeiteket elveszi, és hivatalnokainak adja. Vetéseitekből és szőlőitekből tizedet szed, és udvari embereinek meg hivatalnokainak adja. Szolgáitokat és szolgálóitokat, legszebb ifjaitokat, még a szamaraitokat is elveszi, és a maga munkáját végezteti velük. Nyájatokból tizedet szed, ti pedig a szolgái lesztek. Akkor majd panaszkodtok királyotok miatt, akit magatoknak választottatok, de akkor már nem válaszol az Úr. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, hanem ezt mondták neki: mégis legyen királyunk. Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. Királyunk bíráskodjék fölöttünk, ő vonuljon előttünk, és vezesse harcainkat. Sámuel végighallgatta a nép beszédét, és elmondta az Úrnak. Az Úr pedig így felelt Sámuelnek: hallgassa szavukra, és válassz nekik királyt. Sámuel ezt mondta az izraeli férfiaknak: menjen mindenki a maga városába. Sámuel első könyve, 8. fejezet, 10-től 22-ig.

0: elnyomottak, kihasználtak akarunk lenni.
1: Isten reakciója rendkívül meglepő. Beleegyezik a kívánságukba, de megmutatja nekik azt is, milyen jogai vannak egy királynak, amelyekre igényt fog tartani. El fog nyomni titeket, és mindent megkövetel tőletek. Úgy fog kezelni titeket, mintha az ő tulajdonai lennétek. Fiaitokat és lányaitokat kihasználja, és saját céljaira használja majd fel. Elvesz, elvesz, és újra csak elvesz majd. Eljön majd a nap, amikor azt kívánjátok, bárcsak megszabadulhatnátok tőle. Ha akkor hozzám kiáltotok, nem foglak titeket meghallgatni. Ennél nyíltabban nem lehet beszélni. De bármennyire is értelmetlennek tűnik, a nép nem a szabadságot, hanem a kényszert választja. Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. És Isten belemegy. Isten úgy szereti az övéit, hogy nem kényszeríti őket a maradásra. Megengedi nekik, hogy rossz döntést hozzanak.

Talán nem fogalmaznánk ennyire drasztikusan, hogy elnyomottak és kihasználtak akarunk lenni. De lehetséges, hogy magatartásunkat nekünk is az befolyásolja, hogy mások mit gondolnak rólunk, mi a társadalmi elvárás, és mi az, amit a többség tesz és jónak tart. Ki uralkodik gondolatainkon és szívünkön.

Most csöndesítsük el az elménket, így imádkozva járuljunk bizalommal, odaadó alázattal irgalmas teremtőnk elé. Imádkozzunk!

Drága Jézusom, áldott megmentőm, köszönöm, hogy a szavak, melyeket egykor a földön mondtál, ma is igazak, és ma is eljutottak hozzám. Hiszen te oly közel léptél az emberekhez, és mély bizalommal kitartottál mellettük. Ezért hiszem, vallom és tudom, hogy nekem is jó melletted lennem. Senki sem adhatja meg azt nekem, amit te nyújthatsz számomra, és amit ígértél nekem. Még inkább hallgatni akarok e héten rád, mint azelőtt. Kérlek, figyelmeztess, ha idegen hangokat követnék. Szólj rám, és soha se hagyj el. Szívem, lelkem most feléd tárom. Útunkat, Jézusom, veled járjuk. Kérünk, lehessünk alázatosak, szelidek, téged követve. Szeretnék ma is véled lakni, szeretetet árasztani a mellettem élőkre, mindazokra, akikkel a mai napon találkozhatom. Szívem hálával emelem hozzád. Ámen.

0: Közreműködtek Sümegyné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Október 7. Sztárai Mihály, reformátor, evangélikus lelkész, a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület szuperintendense, énekszerző. 1500 körül született, 1575-ig élt. Palóci Antal udvari papja lett Sárospatakon, akivel együtt részt vett a Mohácsi csatában is. Baranyában és Szlavóniában 120 protestáns egyházat alapított, majd pápán lelkészként szolgált. Művei: Commedia de matrimonio sacerdotum, Commedia lepidissima de sacerdotio, Az igaz papságnak tékere. E mű színpadra alkalmazott változatát 1911. október 7-én a Kolozsvári Nemzeti Színház mutatta be a magyar dráma történeti ciklusa első előadásaként. Aháb király hitetlenségéről és Illés prófétának megfeddéséről való szép história. Zeneszerzőként számos egyházi éneket komponált. Az általa szerzett zsoltárdallamok egy részét a Reformátusok énekes könyve máig tartalmazza. Énekszövegeiből az Evangélikus énekeskönyvben egyet, a Reformátusban ötöt, az Adventistában hármat őriznek. A 44-es számúból idézünk: Mely igen jó az Úristent dicsérni, felségednek én, Uram, énekelni.
2: 1849-ben, 40 évesen, e napon halt meg Edgar Allan Poe, amerikai író, költő, újságíró, misztikus, detektív történeteket és sci-fit alapító novellái, versei máig olvasottak.
1: 1892-ben hunyt el Karacs Teréz író, a nőnevelés úttörője, igen művelt személyiség. Házukban gyakran megfordultak a kor szellemi vezetői, mint Fáy András, Kazinci Ferenc, Vörös Marti Mihály és Kölcsei Ferenc. Katona József lakott is náluk egy ideig, ott írta meg a Bánkbánt. A Karas Teréz által alapított és vezetett Miskolci Református Nőnevelő Intézet 1846. szeptember 8-án nyílt meg elsőként az országban. Később több ilyen intézményben és családoknál is nevelősködött, jelentős, újszerű pedagógiai írásai a Rajzolatok, az Életképek és a Honderű című lapokban jelentek meg.
2: Török Pál, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke meghalt 1883-ban. Székács Józseffel megalapították a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapot, együtt adták ki a Protestáns Lelkészi Tárt, 1841-ben maga indította az Egyházi Beszédek Tára című gyűjteményt és a Lelki Kincstár című lapot. Buzgó szervezése nyomán 1855. októberében megnyílt a Teológiai Intézet, 1859-ben pedig a Főgimnázium, és szétszóratás helyett a reformátusokhoz kerülhetett a híres Rádai könyvtár.
1: Fülep Lajos műkritikus, művészetfilozófus, művészettörténész 1918 és 47 között református lelkészként szolgált Zengővárkonyban. 1951-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem művészettörténeti tanszékének vezetőjévé nevezték ki, mely tisztségét 10 éven át viselte. 1957-ben Kossuth díjjal tüntették ki. A művészettörténeti értesítő és az Acta Historiae Artium című szakfőiratok főszerkesztője volt 1960-ig. A művészettörténeti és elméleti munkái majd 20 kötetben jelentek meg. Szellemi súlya, fontos erő és példát adó érték volt a művészeti életben és a református értelmiség számára is. 1970-ben e napon vettünk tőle búcsút.
2: Szeptember 30-ától október 7-ig tartott az első széleskörű evangelizációs hét Budapesten, a Betánia Egylet szervezésében. Minden nap 12 helyen volt istentisztelet a főváros ünnepi hetén 1934-ben.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A hazug nyelvű gyűlöli azt, akit eltiport, és a sima szájú bukást idéz elő. Példabeszédek könyve 26. fejezet 28. verse.

Ismered La Fontaine a Holló és a Róka című versét? A holló talált egy darab szép sajtot. Fölvitte a fára, hogy megegye. A róka meglátta, és nagyon megkívánta a holló sajtját. Mint köztudott, a mesékben a róka igen ravasz. Kieszelte, hogy tudja kicsalni a hollótól az áhított finomságot. Elkezdett hízelegni a holló asszonyságnak, dicsérte a szépségét, és azt mondta neki, hogy ha a hangja is ilyen gyönyörű, mint ő maga, akkor ő a madarak között az első. Erre a holló megköszörülte torkát, és kitátotta a csőrét, hogy bemutassa károgó hangját. A sajt kiesett a csőréből, és a róka gyorsan be is kapta. Kosztolányi Dezső így fordította a tanulságot. A hízelgő, akármi fajta, azokból él, akiknek hízeleg.

0: Ez a kis történet tökéletesen bemutatja, hogy a hízelgő emberek mit csinálnak. Jó érzékük van ahhoz, hogy mit dicsérjenek meg a másikon. A férfiaknak az erejét, eszét, daliás termetét, szaktudását méltatják. Különösen azonban a lányoknak, nőknek van szükségük arra, hogy elismerjék őket. Minden nő szereti, ha a szépségét, a csinos alakját, az új ruháját, cipőjét, frizuráját, főztjét megdicsérik. Ezzel le lehet őket venni a lábukról. Sok nő csábász ezt ki is használja és becserkészi őket. Ha hagyod, hogy valaki legyezgesse a hiúságodat, be tud csapni és olyan dolgokra is rávehet, ami a károdra lesz, és romlást okoz az életedben. Tönkre teheti a tested, lelked, és elszedheti a pénzedet. Légy óvatos!
1: Az útravalót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Krisztus az igazi szőlőtő.
1: A mai ige János evangéliuma 15.1. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Gondolatok az ígéről.
2: Akik az ellenkező nemű bálványimádóknak, és amikor több templomi prostituáltra volt szükségük, a hétköznapi hívők leányait és hitveseit is templomi szolgálatra kérték föl. Isten népe másik feléért, Júdáért is aggódott. Meg akarta óvni Júdát az aranyborjú és Baal kultuszától, valamint az északi testvérnép Izrael befolyásától. Gilgál, Bétel és Dán voltak Észak-Izrael vallási ceremoniális központjai. E templomok mindegyike a bajok temploma volt. Konkrétan Bételt Betávennek is nevezték, ami azt jelenti, hogy a bajok temploma, vagy a gonoszság háza. Ilyen tobzódásban, vétekben, bűnbánat nélkül élték világukat. Az isteni ítélet azonban, amit itt a szélvész jelképez, el fog jönni rájuk, hangzik a 19. versben. Bár csak jobban megértenénk Isten türelmét, és szeretettel engedelmeskednénk neki minden időben.
3: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg. Éjjel is, és nincs nyugodalmam. Krisztus tudta, hogy Isten segítsége nélkül az emberiség elpusztul, és látta, miként pusztulnak el tömegek, miközben a bőséges segítség csak egy karnyújtásnyira van tőlük. Isten Krisztusra, mint helyettesünkre és kezesünkre helyezte minden gonoszságunkat, bűnünket és igazságtalanságunkat. A bűnösök közé számláltatott, hogy megválthasson bennünket a törvény kárhoztatásától. Ádám minden leszármazottjának bűne az ő szívére nehezedett. Isten bűngyűlölete, nem tetszésének félelmetes kinyilatkoztatása a gonoszság miatt rettenettel töltötte el fia szívét. Krisztus egész életén keresztül közvetítette az elesett világ fele az Atya kegyelmének és megbocsátó szeretetének jó hírét. Üdvösség a bűnösök számára, ez volt munkájának célja. Most azonban, amikor a bűn szörnyű terhét hordozta, nem tudta meglátni a mennyei Atya békét sugárzó arcát. Annak az érzete, hogy az Atya megvonta tőle jelenlétét, legnagyobb nyomorúságának ebben az órájában olyan bánattal és fájdalommal járta át a megváltó szívét, amit senki emberfia nem érthet meg teljesen.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Tisztesség. A tisztességhez hozzátartozik az őszinteség is, abban az értelemben, hogy hátsó szándék nélkül beszélünk és cselekszünk. Képesek vagyunk kritikus szemmel látni saját szavainkat és cselekedeteinket. És megvan bennünk az akarat, hogy a lehetőségekhez képest ehhez tartsuk is magunkat. Axel Hacke.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Építsd újjá a házasságodat. Negyedik rész. Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jó akaratát. Példabeszédek könyve 18. fejezet 22-es vers.

Csak is úgy kapcsolódhatsz valakihez, ha hagyod, hogy egészen megismerjen téged, az aggodalmaidat, küzdelmeidet, önbizalomhiányodat, reményeidet és álmaidat is. Természetes, ha óvni akarod a szíved a további fájdalmaktól, különösen miután megbántottak vagy elutasítottak. Lehet, hogy az élet többi területén ez hasznos, ám a házasságban egész biztosan csak további fájdalmat szül, ha bezárod a lelkedet a társad előtt. Ahogy egy ingatlan értéke is nő az idő múlásával, úgy a házasságod értéke is gyarapszik az évek során. Mintha rendszeresen befizetnél egy megtakarítási számlára, az apró befektetések összeadódnak. Közös élményeitek, például az a nap, amikor kirepült a gyermeketek, amikor áldozatos munkával és takarékoskodással vállalkozást indítottatok, amikor a rákkal vívott hosszas küzdelem után meghalt valamelyikőtök szülője, a gyermekeitek születése vagy egy születésnapi meglepetésként megszervezett hosszú hétvége mind számítanak. Ezek az élmények egy meghitt, csodás festményé alakulnak, ami a közös életeteket ábrázolja. Egyben általuk válik valóra Isten áldása is, miszerint aki jó feleséget vagy férjet talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jó akaratát.

Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla.

0: Ula, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás október 13-án, kedden lesz, 18 órától. Varga Gyöngyi és Németh Krisztina, Hely és hely nélküliség a puszták népében. Szociológiai és teológiai olvasatok címmel tartanak előadást. Az előadások látogatása ingyenes. Ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A további információ és jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Országos evangelizáció. Országos evangelizáció lesz október 10-én, szombaton, Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban és a Deák téri evangélikus gimnáziumban. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Mózes második könyve 15:2. A hitvallás és az éneklés tematikus évének igei mottója vezet minket Isten szabadító üzenetéhez a hagyományosan megrendezésre kerülő csendes napon. Lesznek igehirdetések, zenei és énekes szolgálatok többféle stílusban, személyes bizonyságtételek, fotómeditáció és kiállítás, szekciók, bibliakör, az igehirdetéshez kapcsolódóan, misszió, de hogyan, gyülekezeti kezdeményezések megosztása. Az alkalom szervezője az Evangélikus Missziói Központ, a helyszín Budapest, Deák téri Evangélikus Templom, Budapest 5. kerület, Deák Ferenc tér 4. Újra szentelték a felújított debreceni görögkatolikus főszékes egyházat. Október 3-án újra szentelték a debreceni Attila téri görögkatolikus főszékes egyházat. Az ünnepi alkalomra számos magasrangú egyházi vendég érkezett Debrecenbe, jelenlétük különleges hangsúlyt adott az eseménynek. 3 éve várták ezt a napot a debreceni hívek. Nem véletlen, hogy az ünnepi eseményre a templomudvar is megtelt érdeklődőkkel. 2023. októbere óta ugyanis folyamatosan zajlottak munkálatok az épületen belül és kívül is. Október 3-án pedig már a megújult főszékes egyházban adhattak hálát a megszépülésért. Az esemény a debreceni görögkatolikus közösség számára nem csak egy nagyszabású épületrekonstrukció lezárását, hanem a közösségi és egyházi élet új fejezetének kezdetét is jelentette. Az újraszentelést több napos programsorozat előzte meg. A szeptember 28-a és október 2-a közötti időszakban a főszékes egyház különleges módon tárta ki kapuit a hívek és az érdeklődők előtt. Az időjárásról. Folytatódik a késő nyár. Ma, szerdán, derült, napos az idő, kevés felhővel. Eső sem lesz. A déli szél gyenge marad, és 23-27 fokunk van. Csütörtökön marad a gyengén felhős, napos idő, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

A magyar értelmező szótár ezt írja a megegyezés szó kapcsán. Azonos, közös véleményre, egységes nézetre jutás, együttes megállapodás, valamire nézve. Mennyire nagy szükség van erre a mindennapi életünkben, a családban, a munkahelyen, a baráti társaságban. A megegyezés hiánya ugyanis hosszú távon nehéz érzéseket, széthúzást, szakadást eredményez. Te mennyire tudsz megegyezni, ha úgy tetszik kiegyezni a körülötted élőkkel? Kész vagy-e arra, hogy meghallgasd őket, vagy inkább az jellemző rád, hogy arra válaszolsz, amit meg se hallgattál? Ez balgasság lenne részedről. Így nem lehet növekedni a szeretetben. Így nem lehet egységben élni másokkal.

félre tudod-e tenni? El tudod-e engedni a saját elképzeléseidet az egység kedvéért? Nem vagy-e túl erőszakos? Nem erőlteted-e rá másokra a saját meglátásaidat?

Útközben igyekezz megegyezni velem. Most, mikor ezt a felhívást hallod, ki jut elsőre eszedbe? Kivel kell ma megegyezned? Kivel kell ma a széttöredezett egységet helyreállítanod?

Keresztényként élni a mindennapokban nem csak azt jelenti, hogy pontosan tudsz idézni a Szentírásból, vagy ismered a szebbnél szebb hangzatos elméleteket. A keresztény élet sokkal több ennél. Mindennapi gyakorlatot jelent. A ragyogó elméletek apró pénzre váltását. A világnak ma nem tanítókra, hanem elsősorban tanúkra van szüksége. Hiteles példaképekre. Légy te egy ezek közül, és ezáltal hozzájárulhatsz mások megtéréséhez.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat október 7-e. 66. Zsoltár, 8-tól 20. versig. Áldjátok népek a mi Istenünket! Hangosan hirdessétek dicséretét! Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. Hálóba kerítettél minket, nehéz terhet raktál a hátunkra. Embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, de kivezettél és felüdültünk. Áldozatokkal megyek házadba, teljesítem fogadalmaimat, melyeket ajkam kimondott és szám megígért a bajban. Hízott állatokat mutatok be neked áldozatul, kosokat is áldozok, marhákat és bakokat készítek el neked. Gyertek, halljátok ti istenfélők mind, hadd mondjam el, mit tett velem. Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. De Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat. Szeretetét nem vonta meg tőlem. Dávid, ahogy visszatekintett az életére, rengeteg dolgot említhetett volna, amelyeket eredményesen véghez vitt. Ő azonban nem látta ezt fontosnak, sokkal inkább arról beszélt, amit Isten cselekedett. Annak van igazi értéke az életünkben. Nem panaszkodott, ebben nagy példa az idősebbek számára. Sok-sok próbán, nehéz helyzeten keresztül mentünk már. Rengeteg csapásért. Ezeket Dávid mindet Isten próbájának tekinti, amelyekből megtisztulást hozott elő. A kétségek után jött a szabadulás, felüdülés, és most már arra emlékezik. Talán kérdezték tőle a gyermekei, minek annyi áldozatot vinni Istennek, mint ma is kérdezik, minek annyit a gyülekezetbe menni? Dávid nem a törvénnyel válaszolt, pedig azt is jól ismerte. A hálájára hivatkozott, amikor kérdezték. A mostani dicsőítését a korábbi életvitele is alátámasztotta. Istenre figyelt, őt engedte munkálkodni az életében. Ő hozzá fordult a bajban, őt magasztalta áldásaiért. Tiszta és őszinte életet élt. Hálaadása nem bizonyult, kegyes szavakba csomagolt panaszkodásnak, hanem őszinte örömből fakadt. Így aztán Isten szeretete állandó megtapasztalás volt a számára. Tanúsága pedig méltónak bizonyul arra, hogy meghallgassák. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Lori de Rohr írta a Michiganből az Egyesült Államokból. Meghallgatja az imákat. De én az Urat várom. Szabadító Istenemben reménykedem. Meg is fog hallgatni Istenem. Mikeás próféta könyvének 7. fejezetének 7. verse. Két kis unokám együtt játszott a kertünkben, versenyeztek, hogy ki tudja magasabbra rúgni a cipőjét. A nevetés és móka hangjai azonban egy ponton feszült kiabálásba csaptak át. Ahogy odamentem hozzájuk, láttam, hogy az idősebb unokám sír. Mutatta, hogy az egyik vadonatúj sportcipője fennakadt a juharfa ágai között. Felháborodva mondta, imádkoztam Istenhez, de nem tett semmit, hogy segítsen. Egy percet szántunk arra, hogy megvigasztaljuk, aztán az unokatestvéremmel fogtunk egy létrát, meg egy seprűt, és közösen lepiszkáltuk a cipőt a földre. Visszatekintve az esetre, örültem, hogy az unokám egy nehéz helyzetben az imára támaszkodott. Keresztényként tudjuk, hogy nehézségek idején az első dolgunknak az imádkozásnak kellene lennie, de ahogy később elmagyaráztam az unokámnak, nyitva kell tartanunk a szemünket, hogy lássuk, Isten milyen ötletes módokon válaszol az imáinkra. Isten nem azzal oldotta meg az unokám problémáját, hogy a cipő azonnal leesett a fáról. Ehelyett két rátermett felnőttet küldött, hogy megoldják a problémát. A mindennapi kihívások között ne felejtsünk el imádkozni Isten segítségéért és vezetéséért, ugyanakkor legyünk türelmesek és figyelmesek az ő bölcsességére és kreatív megoldásaira. Atyánk, segíts nekünk emlékezni a nehéz időkben az imádság lehetőségére. Kélek, adj nekünk türelmet, amiközben várjuk útmutatásod és bölcsességed áldásait. Amen. Napi gondolat. Isten átgondolt és kreatív módon válaszol az imáimra. Imádkozunk azokért, akik Isten válaszára várnak.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Gerzsenyi Sándor, szaggatott kiáltás. Érvek reflektorai pásztázzák élesen és könyörtelen logikával a tézisek és hipotézisek ködös hadszínterét. Támadás napkelet felől, fény, fény, fény, és mennyi tiszta tény és bizonyosság. Hosszú éjszaka után reggel lesz megint. Látni óhajt szemünk, új, rendkívüli csodákat vágyunk, de misztikum nélküli derűs létet, megbékélt dolgos készülődést a léten túli létbe. Sok terhes tapasztalat sorvasztja lelkünket. Betegen sóhajtozunk most segítségért. Ordítanak tagjaink a kintól. Betesdai csodatévő, jöjj és szállj meg bennünket, mert nincs emberünk. Feneketlen mélység a szívünk, és nincs nyitott ablakunk a jövőre. Elesetten, csüggetten vonaglunk a porban, mint akiknek talán már minden mindegy. Hol az a kéz, mely megragadja isteni erővel a szeretet után tapogatók hideg remegő ujjait? Szöktől szaggatott tenyeredet, nyújtsd ide, megváltunk. Nincs másban reménységünk, egyedül benned.

0: A teremtés emlékünnepe, a szombat.
1: A jellem tökéletesítése. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Mózes második könyve, 20:8. Gondolatok az ígéről. A negyedik parancsolat ezzel a szóval kezdődik. Megemlékezzél. A szülők maguk is emlékezzenek meg a szombatnapról, hogy megszenteljék. Ha ezt teszik, megfelelő tanítást adnak gyermekeiknek, hogy tiszteljék Isten szent napját. Egész héten tartsuk szem előtt a Teremtőnk által megszentelt szombatot, hogy ezt a napot az Úr szolgálatára szenteljük. Tegyük a szombatot a hét legkedvesebb, legáldottabb napjává. A szülők foglalkozzanak a gyermekeikkel, olvassák fel nekik a legvonzóbb bibliai történeteket. Tanítsuk meg gyermekeinket a szombat iránti tiszteletre, hogy Isten parancsolata szerint tartsák meg ezt a napot. A szombatot gyönyörűségessé tehetjük, ha figyelünk Teremtőnk szavára. Fölkelthetjük iránt a gyermekeink érdeklődését jó olvasmányok által, és az üdvösségükről beszélgetve. Mindenkinek legyen alkalma kimenni a szabadba szombatnapon. A fiatalok legyenek kapcsolatban Istennel, a természet szépségeit szemlélve. Hívjuk fel a figyelmüket Isten emberek iránti szeretetére az ő teremtett művei által. Ha gyönyörködünk a csodálatosan szép természetben, amelyet Isten teremtett, rávezethetjük gyermekeinket, hogy szerető atyának tekintsék Teremtőnket.

0: Hála és kívánság.
1: Imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Filippi beliekhez írt levél, 4. fejezet, 9. vers. Amikor az isteni segítségért folyamodsz, tedd azt teljes szívvel és rendíthetetlen hittel. Ne feledd, hogy a megváltód iránti tiszteleted abban nyilvánul meg, hogy nyitott szívvel, hittel és bizalommal fogadod el az áldásokat. Nincs olyan erő vagy bölcsesség, ami ne állna a rendelkezésedre. Csupán kérned kell, és hittel elfogadnod. Fontos, hogy rendszeresen felidézd magadban azokat az ajándékokat, amelyeket Istentől kaptál. Ez a fajta emlékezés megerősíti a hitedet, és bátorít arra, hogy még többet kérj, és még többet is kapj. Egy személyesen megtapasztalt áldás nagyobb bátorítást jelenthet, mint bármilyen más történet, amit valaki más hitéről és tapasztalatairól olvasol. A hála és az isteni kegyelemre adott válasz az életben olyan, mint a jó gazdagon öntözött kert. Egészséged és lelked virágba borul, belső fényet sugározni fog, és Isten dicsősége megnyilvánul rajtad keresztül. Ahogyan Izrael népe emlékköveket emelt az isteni cselekedetek tiszteletére, mi is tegyük ugyanezt. Őrizzük emlékezetünkben Isten hozzánk intézett szeretetteljes tetteit, a sok gyengéd és irgalmas cselekedetét, melyek mind arról tanúskodnak, hogy sosem vagyunk egyedül. Amikor valaki megkérdezi, hogy vagy, ne panaszkodj, vagy ne sajnáltasd magad. Ne beszélj a nehézségeidről, fájdalmaidról, vagy a hitbeli küzdelmeidről. Ehelyett mutass rá az isteni hatalom nagyságára. A te értékeid egybefonódtak az ő értékeivel, és a te életed a bizonyíték arra, hogy Krisztusnak páratlan hatalma és dicsősége van. Az egész menny érdekelt a te üdvösségedben. Az isteni angyalok szolgálata révén védelmet kapsz a gonosz erőktől, amelyek a pusztulásodra törnek. Gondolj csak bele, minden pillanatban, még a legnehezebb időkben is van okod a hálára. Bízzunk Istenben, és hittel fogadjuk el az áldásokat. Mert minden erő és bölcsesség rendelkezésünkre áll, csak kérnünk kell. Emlékezzünk a kapott áldásokra, mert ez megerősíti a hitünket. A személyes tapasztalatok többet érnek minden más történetnél. A hálás szív az öntözött kerthez hasonlóan virágba borul, és Isten dicsősége megnyilvánul rajta keresztül. Isten hatalmáról tegyünk tanúságot. Az angyalok védenek minket, így még a nehézségek idején is van okunk a hálára. Végül pedig kimondja, hogy az igazi boldogság és hála a hűséges keresztényt jellemzi. Ha van valaki, akinek folyton hálásnak kellene lennie, az a Krisztus követő. Ha van valaki, aki már ebben az életben megtapasztalhatja az igazi boldogságot és békét, az a hívő, aki hűségesen éli a hitét.
0: közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

október 7-én szerdán következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét Ámosz próféta könyvének 5. fejezetében, 14. versben találjuk. A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok. Nap újszövetségi igéjét Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levelének 5. fejezetében, a 15. versként olvassuk. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás és mindenki iránt. Ne csináld, ne bántsd, ne kezd el. Milyen jó lenne, ha ezek a felszólítások a megfelelő helyen elhangoznának. Kicsiben és világviszonylatban egyaránt. Fájó tapasztalatunk, hogy bántásra bántása felelett. Durva szavakra még durvábbak. Egy kis koccanásra pedig a brutális lerohanás. Közben csodálkozunk, hogy sem a kedvünk, sem a lelkünk, sem az életünk nem lesz nyugodtabb, eredményesebb és tartalmasabb. Szépségről és békéről már szó sem eshet. Hányszor kapjuk azon magunkat, hogy forr bennünk a visszavágás ösztöne, amikor sérelem ér minket. Nem ugrik be elsőnek a finomság és a jóság. Legkisebb gyermekeknél is láthatjuk azt a tipikus harci pillanatot, amikor az egyetlen megoldás a fellökés, az elgáncsolás. Ha erősebb a végrehajtó, akkor szemből. Ha gyengébb, akkor hátulról. A kérdésünk ennyi. Indulunk-e ma felnőtt keresztényként a jóra? Ütközéskor próbáljuk meg ma a meglepetést bekapcsolni. Nem a gyűlöletet, ne is az indokolt, kemény visszacsapást. Teremtsünk meglepő fordulatot. Egyetlen kis jóra törekvés széppé teheti a mai napunkat. Egy nem várt kedvesség újra fogalmazza a nehéz kapcsolatokat. Egy megbocsátó gesztus nem engedi a bosszú születését. Törekedjünk a feltétel nélküli jóra, amire nem is számíthatott a társunk. Pusztán azért, mert mi is ebből élünk, Isten kegyelméből. Nap imádsága. Istenünk, köszönjük, hogy még mindig van türelmed hozzánk. Köszönjük az élet ajándékát, hogy mi is jelen lehetünk ebben a világban. Köszönjük, hogy ma is van esélyünk a jó cselekvésére. Gazdagítsd a fantáziánkat, és élesítsd a bátorságunkat, hogy friss és erősítő legyen a jelenlétünk sokak örömére és boldogságára. Ne roncsunk, hanem építsünk. Hadd lehessünk a jó szolgálat hírnökei. Ámen. Szabó Lajos áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok. És a nap újszövetségi igéje Pál apostoltól: vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás és mindenki iránt.

mély vágású, sötét farmerben és egy agyonmosott fekete pólóban állt a szobája közepén. A padlót elszórt ruhák és pizzás dobozok borították. A falakon pószterek a kedvenc zenekarairól, és az asztalon a laptopja, melynek képernyőjén egy videójáték világított. Bencének hívták. 26 éves volt, és úgy érezte, az élete a maga ura. Bence gyerekkorában hit Istenben. Mindig látogatta az Isten tiszteleteket a nagypapájával. Hallotta a történeteket Jézusról, Noéról, a szeretetről, ami a világot megmenti. De ahogy felnőtt, ezek a történetek inkább mesékké halványultak. A barátai, az egyetem, a karrier, a szórakozás lett fontosabb. Minek aggódni? Gondolta. Az életet élvezni kell, amíg lehet.

A figyelmeztetések jöttek, de nem a nagypapájától. Megrázta fejét, amikor az utcán egy prédikátor beszélt, de egy ismeretlen volt, aki csak elhaladt mellette, mintha azt mondaná, Bence, van még időd. A szíve néha megdobbant, amikor valami úgy igazán mélyen megérintette, és felidézte a bölcs nagyapja szavait, de aztán elhesegette. Később, gondolta, majd, ha idősebb leszek. De a később sosem jött el. Egy este, amikor a monitorra merett, hirtelen a hangok elhalkultak. A város zaja, a telefonja csengése, minden csend lett. Azonnal tudta, hogy valami történt. Kirohant a lakásból a folyósóra, aztán az utcára. Az utcán autók álltak, nyitva az ajtajuk, ott hagyott bőröndök és játékok hevertek a földön. Az emberek sikoltoztak, sírtak, és pánikban keresték a szeretteiket. Ez nem lehet, suttogta Bence. A szíve vadul dobogott. Eszébe jutottak nagyapja szavai. Jézus visszajön. De nem így, de nem ilyen hirtelen. Most már tudta, mit jelent a visszafordíthatatlanul bekövetkezett kifejezés.

hazarohant. A ház ajtaja előtt állt, és remegő kézzel próbálta kulcsával kinyitni. A szeme megakadt a szomszédok ajtaján. Ott lakott barátja, Tomi. Bence dörömbölt az ajtón, de senki sem válaszolt. A kulcsot végül sikerrel behelyezte a zárba, a szíve a torkában dobogott. A lakásban lévő csend elviselhetetlen volt. Aztán egy hang, amely sokáig elfojtott volt, kitört a száján. Ez a hang volt, amely a szívében dobogott, amikor meghallotta azokat a szavakat, melyekről azt hitte csak mesék. Bárcsak jobban figyeltem volna Isten hívó szavára. Bárcsak mertem volna vállalni az ő útját, és elhagyni a világi szokásokat. Bárcsak elmondtam volna, hogy hallottam őt.

Ahogy a szavakat kimondta, könnyek csordultak le az arcán. Úgy érezte magát, mint Noé korában, a vízözön idején, a szárazföldön maradt emberek. A bárka ajtajai bezáródtak. Ő is figyelmeztetve volt, ahogy a Noé korában az emberek. A döntés Bence kezében volt. Mindent megnyerni, vagy mindent elveszíteni. És ő, aki mindig azt hitte, a sorsa a saját kezében van, most rájött, a legfontosabb döntést mulasztotta el. A döntést, ami örökké tartó következményekkel járt. A monitor villogott. A telefon némán feküdt az asztalon. Az élet, amit épített, elhagyott lett. Az, ami valaha annyira fontos volt, most mind-mind jelentéktelenné vált. Bence ott állt a szoba közepén. Egyedül. Csak a könnyei és a vízhangzó fájdalmas suttogása maradt a levegőben. És az a szó. Bárcsak.

Bence élete tökéletes példája annak, hogyan halogatjuk a fontos döntéseket. A figyelmeztetések, a belső hang, a nagyapja szavai mind-mind ott voltak, de a világi kényelem és a pillanatnyi élvezetek sokkal hívogatóbbnak tűntek. Ez az a halogatás, ami a legveszélyesebb. Azt gondoljuk, hogy van még idő, van még lehetőség. Azt hisszük, a jövő nyitott könyv, amiben bármikor írhatunk. De az élet nem így működik. Vannak pontok, amik után nincs több esély.

Noé és családja 120 éven át építette a bárkát, hívta az embereket, hogy tartsanak velük. Aztán egy nap az ajtó bezáródott. Ez a bezáródás nem Isten kegyetlenségét jelképezi, hanem a következményeket, amik a meghozott döntéseinkből fakadnak. A kapu csak azok előtt zárult be, akik nem hallgatták meg a figyelmeztetést, és nem akartak változtatni rajta. Ugyanígy Bence számára is bezárult a kapu, de nem azért, mert Isten megbüntette, hanem azért, mert ő maga döntött amellett, hogy nem hallgat a hívó szóra.

a döntés továbbra is a mi kezünkben van. Mindent megnyerni, vagy mindent elveszíteni. Ez a választás nem egy-egy nagy, hirtelen cselekedetedben rejlik, hanem a mindennapok apró döntéseiben. Hogy miként töltjük az időnket, kikkel vesszük körbe magunkat, mire figyelünk, ezek mind-mind formálják a jövőnket.

ne várd meg, amíg a bárcsak lesz az egyetlen szó, ami a reményből megmarad.

Miután a ház ura felkelt, és bezárta az ajtót, ti kint állva elkezditek döngetni az ajtót, és azt mondjátok: Uram, nyiss nekünk! Ő azonban így válaszol nektek: Nem tudom, honnan valók vagytok. Ekkor elkezditek mondani: A te színed előtt ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál. De ő megismétli: Mondom néktek, nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők. Lukács evangéliuma, 13. fejezet, 25-től 27-ig terjedő versek.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságához érkezett észrevételek alapján az alábbi közleményt adták ki. A választási időszakban különösen fontos, hogy a püspök jelöltek nyilvános megszólalásai közösségi oldalakon publikált szöveges vagy videós tartalmai ne kelthessék annak a látszatát, hogy valamely jelenlegi egyházi vezetői testület vagy vezető személy testületi vagy személyes támogatottságát, egyetértését vagy a szolgálat folytatására vonatkozó felhatalmazását bírják. Kérik a jelölteket és támogatóikat, hogy törekedjenek biblikus, fedhetetlen, tiszta és félreértéseket nélkülöző megnyilatkozásokra. Végül a választó presbitériumok figyelmébe ajánlják választási törvényük előszavát. Istene földön élő népe, egyháza vezetésére minden korban jelölt előjárókat. Az pedig a közösség feladatává tette, hogy ismerje fel, hívja el, és válassza meg az Isten kegyelme, kegyelmi ajándékai által felkészített szolgálattevőket a különböző tisztségekre. 72 óra kompromisszum nélkül. Több vagy, ha adsz. Ismét elindul a háromnapos önkéntes ifjúsági akció holnap, október 8-a csütörtök és 11-e vasárnap között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalantúra a katolikus, a református és az evangélikus egyház szervezésében. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat, intézmények, játszótérek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek, például fogyatékkal élők, idősek. Meghívás a baptista művészeti napokra. A baptista egyház már ezt üzeni, csatlakozni hívjuk és várjuk azokat a gyülekezeteket, iskolákat, művészeti csoportokat, kórus, zenekar, társulat és személyeket, akik készek arra, hogy a rendezvény sorozat időszakában minél több helyen megszólítsuk és gazdagítsuk környezetünket azokkal a művészeti és lelki értékekkel, melyeket Isten ránk bízott. Mivel lehet csatlakozni a művészeti napokhoz? Hangversennyel, koncerttel, kiállítással, tárlatvezetéssel, művészeti foglalkozásokkal, színdarabbal, irodalmi esttel, író-olvasó találkozóval, nyitott műteremmel, előadással, bemutatóval, szavalóversennyel, szobor avatással, bármilyen kulturális programmal, mely a közönségünkben meglévő evangéliumi értékekre épül. November 10-ig várják a jelentkezéseket a kultura@baptist.hu e-mail címre. A jelentkezéssel együtt várják a gyülekezet, magánszemély, csoport vagy iskola által rendezett program plakátját, amelyen kérik feltüntetni a baptista művészeti napok logóját, banerét. Bármilyen kéréssel kapcsolatban Murányi Kovács Anita áll rendelkezésre. Telefonszáma 36 70 312 36 37. Az időjárásról. Folytatódik a késő nyár. Ma, szerdán, derült, napos az idő, kevés felhővel. Eső sem lesz. A déli szél gyenge marad, és 23-27 fokunk van. Csütörtökön marad a gyengén felhős, napos idő, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják. Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót! Hetek óta Gedeon életének nehéz állomásain megyünk végig, és ahogy egyre közelebb kerülünk életének a legfontosabb eseményéhez, ezek az állomások egyre sűrűsödnek. Aki velem együtt kívánja olvasni a Bibliából ezt a szakaszt, Bírák könyvéből a 7. fejezethez lapozzon, és a 7. fejezet 7. versétől olvasom az igét. Az Úr ezt mondta Gedeonnak, ezzel a 300 emberrel, akik szürcsöltek, megszabadítalak benneteket, és adom kezedbe Midiánt, a nép többi része pedig menjen haza. Akkor ez a nép magához vette az élelmet és amazoknak a kürtjeit, a többi Izraelből való férfit pedig elküldte mindenkit a maga sátrába, és csak a 300 férfit tartotta magánál. Midián tábora alattuk volt a síkságon. Azon az éjszakán ezt mondta neki az Úr, menj föl, támad meg a tábort, mert a kezedbe adtam azt. De ha félsz megtámadni, előbb menj le a legényeddel, Purával a táborhoz. Hallgasd meg, miről beszélnek, akkor majd felbátorodsz, és rámersz támadni a táborra. Lement tehát legényével Purával egészen a tábori előőrsökig, Midián, Amálek és a keleti törzsek úgy ellepték a völgyet, mint egy sáskahat, tevéiknek nem volt se szeri se száma, annyian voltak, mint a tenger partján a fövény. Amikor Gedeon odaért, egyikük éppen az álmát mesélte el a társának, és ezt mondta, azt az álmot láttam, hogy egy kerek árpakenyér gorult le Midián táborára, és amikor a sátorhoz ért, úgy megütötte, hogy ledőlt. Felfordította, és összedőlt a sátor. A társa így felelt neki. Nem más ez, mint az izraeli Gedeonnak, Joás fiának a fegyvere. Kezébe adta az Isten Midiánt és az egész tábort. Amikor Gedeon meghallotta az elmesélt álmot és annak megfejtését, leborult imádkozni. Aztán visszatért Izrael táborába, és azt mondta, keljetek föl, mert kezetekbe adta az Úr Midiánt az ő táborával együtt. Lehet, hogy most meg azt kérdezi valaki, mi a nehéz ebben a történetben, ami miatt ebbe a sorozatba került? Azt hiszem, az egyik nehézség éppen az, hogy vajon engedelmes tud-e lenni az ember akkor, amikor Isten furcsa dolgokat kér. Gedeonnak nem azt tanácsolta az Úr, hogy haditechnikát tőle tanuljon. Engedelmességet kért. Az engedelmesség, ahogy arról az elmúlt alkalommal beszéltünk, nem csupán annyit jelentett a számára, hogy meghallgatta, mit mond az Úr, hanem azt is kellett tennie, amit az Úr mondott. Márpedig az Úr a seregét nem csak csökkentette, hanem egyenesen a végletekig lecsökkentette a sereg számát. A korábbi seregnek pici-kicsi töredéke az a 300 ember, akivel háborúzni kell majd. Ám Isten ebben a helyzetben rendkívüli lehetőséget nyit meg Gedeon előtt. Mit értek az alatt, hogy rendkívüli lehetőséget nyit meg Gedeon előtt? Valami olyasmit kér tőle Isten, ami egyrészt ijesztő, másrészt majd kaput nyit. Nem kéri azt, hogy küldjön ki kémeket, azt kéri, hogy a kémeknek, a felderítőknek a szerepét maga Gedeon töltse be. Néhány népmesei fordulatban szoktunk azzal találkozni itt Magyarországon, hogy mondjuk Mátyás király önmaga indult el és kémlelte ki az ellenséges sorokat, amiből, hogy mennyi volt az igaz, keveset sejthetünk, a valóság azonban általában messze szokott esni a népmesei fordulatoktól. A Szentírásban itt viszont egyenesen Isten parancsa az egy hadvezér számára, hogy ő maga induljon erre a rettenetes kockázatos vállalkozásra. Mert lehet, hogy a hallgató szemében ez nem tűnt annak, ám mégis az volt. Gedeonnak le kellett menni az ellenséges sorokhoz, az előőrsökig, és ott kellett valamit megtudnia, amit az Úr ott akart megértetni vele. Egy hadvezér az ellenséges előőrsöknél, és ha elkapják, és hogyha rajta veszt, és hogyha megölik, akkor mi marad a seregéből, abból a maroknyiból is, abból a 300 emberből? Annyi kifogást lehet mondani arra nézve, miért nem akar az ember az első sorokban küzdeni Isten országáért?
1: Gedeon is mondhatta volna, hogy Uram, elküldöm a legjobb katonámat. Vannak kémeim, nagyon ügyes emberek, akik eddig is dolgoztak nekem ezen a területen, akik erre kaptak kiképzést, akiknek az ösztöneik jobbak, akiknek a füle jobb, szeme jobb. Annyi dolgot lehet mondani, nem, kedves hallgató? Isten pedig azt várta Gedeontól, maga induljon az ellenség sorai közé. Sok mindenen kéne elgondolkozni ennek a kapcsán. Nem csak azt az igét szeretném felidézni, hogyha Isten velünk, ki lehet ellenünk. De azt is szeretném tudatosítani mindenkiben, hogy Isten országában soha nem jó parancs az előre. Ott mindig csak az utánam az, ami elhangozhat. A megváltótól is ezt tanultuk. Aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Ezt mondta az Úr. Soha nem kér tőlünk semmi olyasmit, amit ő sokszorosan ne teljesített volna, példát adva elénk. Gedeonnak ebben az esetben ezt a különös leckét is meg kellett tanulni. Előtte kell járni a népének. Nem mondhatja a katonáinak, íme az ellenség, az Úr majd veletek lesz, előre fiaim. Azt kell majd mondania, íme az ellenség, velünk lesz az Úr, gyertek utánam. De hogy ezt megtanulja, ezt a leckét, ahhoz föl kellett vállalnia ezt a titkos, Isten által adott titkos küldetést. És mi is derült ki? Az derült ki, amikor Gedeon leért az ellenséges sorokhoz, hogy Isten rendkívüli utakat jár, egészen másképp, mint ahogy azt mi elgondoljuk. Néhány hónappal ezelőtt valakinek a 37. Zsoltárból olvastam egy néhány verset. Ott vannak azok a híres igék, hagyd az Úrra a te utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Az illető nagyon neheztelve nézett rám, és azt mondta, honnan tudhatom én, hogy az Úr munkálkodik? És egyáltalán mit jelent az, hogy én csak üljek csendben, és várjak az Úrra, mert hogy így folytatódik a 37. Zsoltár? Miért várjak? Mire várjak? Hogyan várjak? És miből fogom megtudni, hogy mit végzett az Úr? Gedeon számára adottak voltak ugyanezek a kérdések. Ugyanúgy felvethette, és ugyanúgy kételkedhetett. Immár csak 300 fős seregen van, a több mint 100 000-es légióval szemben, amivel az amáleki, midiáni és a keleti beduin törzsek összefogott csapata támad. Már csak 300 emberem van. Mire várjak? Kit várjak? Hogyan várjak? És milyen eszközöket ad majd kezembe az Úr? És milyen megdöbbentő. Gedeonnak szembesülni kellett azzal, hogy Isten bent jár ebben a táborban. Mi volt az első, amit Gedeon lent hallott? Hogy az őrségben levők arról beszélgettek, hogy mit is álmodtak. És lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy ezek teljesen lényegtelen dolgok. Az álmok sose jelentenek semmit, az álmokkal nem kell foglalkozni. De ha így lenne is, úgy tűnik, Isten pontosan ismerte a midiáni, amáleki és a többi nép babonás lelki világát, és ez a különös álom az elgurult árpakenyérről, ami egy egész sátrat ledöntött, valaki számára döntővé vált. Mert hogy álomfejtésbe kezdtek az amáleki törzsek katonái. Mit is jelent ez? Csatára készülünk, árpakenyér, sátrat dönt. Gedeon, aki majd talán így ránk zúdul a domboldalról, ledönti a sátrunkat, és mire a beszélgetés végére értek, meg voltak arról győződve, ezt a csatát Gedeonnal szemben csak elveszíteni lehet. Pedig még egy kardot sem lántottak ki, pedig még egy nyilvessző sem zizzent a levegőben, még semmi nem történt, és már vesztettek. Miért? Amiatt az álom miatt, meg az értelmezése miatt. Istennek néha rendkívül különös eszközei vannak. Rendkívüli módon beavatkozhat egy-egy ember életébe, akár így egy álmon keresztül is. Annak idején engem is egy álommal rémített halára, elindítva engem a megtérés útján. Történt ugyanis, hogy gyermekfejjel, sok bűnbe, sok gazemberségbe belekeveredve, azt álmodtam egyszer, hogy visszajött az Úr Jézus. Mi pedig épp templomban voltunk a szüleimmel, és mindenkit elvitt az Úr magával, de engem név szerint említett, hogy meg se próbáljak fölállni a helyemről, ott maradok, mert én nem vagyok fölkészülve arra, hogy ő visszajön, és én nem vagyok méltó arra, hogy vele menjek. Zokogva ébredtem. Tudtam, hogy az álom igaz. Ha ma éjjel visszajött volna Jézus, vesztes lennék, kárhozatra ítélve. És elindultam a szabadulás útjára, keresni az Urat, hogyha majd egyszer visszajön, itt ne kelljen maradnom, mint aki nem méltó arra, hogy vele menjen. Csatát nyert az Isten. Ma azt mondanánk, pszichológiai hadviselés következtében vesztettek az amálekiek. Mi pedig azt mondhatjuk, lehet, hogy az egyik oldalon ez így van, de Gedeon, ha győz, csak az engedelmessége miatt győz. Ezért azonban áldozatot kellett hozni, még az ellenséges sorokhoz, a legelső sorba, a felderítők munkáját elvégezve kellett Gedeonnak elindulni. Nem tudom, kedves hallgatom, Isten országáért való harcban, te melyik sorban szeretnél csatározni? Ha győzelemre számítasz, és Isten hívott téged, még arra is föl kell készülnöd, az első sorokba hív. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy neked ma is megvannak a különös eszközeid. És hálásak vagyunk neked azért, hogy amikor egy-egy területre hívsz, küldesz, parancsolsz és vezényelsz, mindig előttünk jársz. Segíts, Uram, nem elfelejteni, hogy nem lehet hátulról csatát nyerni. Segíts bátorságot meríteni abból, amit te végzel értünk. Amen.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az elmúlt hetekben már nagyon sokat beszéltünk Gedeon életéről, harcairól, és sok nehéz lépésben láttuk, hogyan vezette az Úr. Ma egy kicsit kihagyunk majd a történetből, mert csak a győzelmet és a győzelem végső következményeit fogjuk megbeszélni. Hiszen ez igazán a nehéz. Remélem azonban áldást jelent majd. Akik velem együtt olvassák a Szentírásból az igét, a Bírák könyve 7. fejezeténél kell, hogy kinyissák a Szentírást. A 7. fejezetből a 15. verstől fogom olvasni, pont onnan, ahol az elmúlt héten abba hagytuk. Amikor Gedeon meghallotta az elmesélt álmot és annak a megfejtését, leborult imádkozni. Aztán visszatért Izrael táborába, és ezt mondta: keljetek föl, mert kezetekbe adta az Úr Midian táborát. A 300 embert 3 csapatra osztotta, mindenkinek a kezében egy-egy kürtöt adott, meg egy üres cserépfazekat, és egy fáklyát a fazékba. Majd ezt mondta nekik: rám figyeljetek, és aszerint cselekedjetek, amikor én elérem a tábor szélét, ugyanazt tegyétek, amit én teszek. Ha megfújom a kürtöt, én meg a velem levők mind, akkor ti is fújjátok meg a kürtöt az egész tábor körül, és kiáltsatok az Úrért és Gedeonért. Amikor Gedeon és 100 embere a tábor széléhez érkezett, a középső őrségváltás idején, mert éppen akkor állították fel az őröket, megfújták a kürtöket, és összetörték a kezükben levő cserépfazekakat. Ekkor belefújt a kürtbe mind a 3 csapat, összetörték a cserépfazekakat, bal kezükben fogták a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtök voltak, amelyekkel kürtöltek, és így kiáltoztak: fegyverre, az Úrért és Gedeonért! Mindenki megállt a helyén a tábor körül. Az egész tábor viszont futásnak eredt, ordítozva menekültek. Mert amikor megfújták a 300 kürtöt, az Úr egymás ellen fordította az emberek fegyvereit az egész táborban. Menekült az egész tábor, egészen Bét-Sittáig, Cerérá felé, az Ábél-Mehólái partig Tabbat fölött. Akkor fegyverbe szólították az izraelieket. Itt most megállunk egy kicsit, kedves hallgatók. A nehéz esetek közül ez a legkönnyebb, amit Gedeon átélt. Megértette, hogy Isten már előtte járt, és Isten azt is megmutatta Gedeonnak, hogy ebben a harcban nem az ő kardja lesz az erős. Az, amit tett, tulajdonképpen kimeríti a pszichológiai hadviselés minden kategóriáját. Mert hogy mit is tettek Gedeonék az Isten parancsa szerint? Fölmentek a völgy körül levő hegyekre, náluk voltak a kürtök, a cserépfazekak, náluk voltak a fáklyák. Igen, ám csak tessék elképzelni, mindez időzítve van. Azt olvassuk, hogy a második őrváltáskor történt ez. A második őrváltás pedig a szabályok szerint valamikor hajnali 2 és 3 közé esik. Ez azt jelenti, hogy a legrémisztőbb időpontra. Ilyenkor minden ember a legkimerültebb. Az európai statisztikák szerint a legtöbb éjszaka történő autóbaleset ebbe az időpontba esik. Ilyenkor szoktak a legmélyebben aludni az emberek, és ha valaki a volán mellett alszik el, ebben az időben alhat el a legkönnyebben. Ilyenkor az ember szervezete kikapcsol, leginkább szeretne pihenő fázisban lenni. Isten ezt az időt használta, mégpedig nagyon különösen. Tudnélik, 300 ember ment föl a hegyekre. Kezükben fáklyák lobogtak. Nemcs ember, aki meg tudná mondani, hogy hány katona áll a lobogó fáklyák mögött. Egy biztos, mindenütt a hegyeken fények. Aztán mi volt a következő? Bele kellett fújni a kürtökbe. Én azt gondolom, hogy egy hallgatónak se kell magyarázni, hogy Isten értett a fizikához, meg az akusztikához. Amikor megfújták a kürtöket egyszerre 300-an, tessék csak elképzelni, hogy még beszálltak ehhez Izrael hegyei. A völgyben mindenütt dobálta a hangot a vízhang. Ki tudja, hogy hányan trombitálnak? Egy dolgot tudhat csak az amálekiak, midiániak, meg a keleti törzsek, hogy általában kürt 100 emberenként volt egy-egy hadseregnél. Tessék csak elképzelni, itt hány kürt szólt? 300 meg a vízhang. Hányszor dobálta meg a kürtök hangját a vízhang? Hát talán 4-szer, 5-szer, 6-szor, felszorozva ezzel minden kürtnek a jeleit. Úgy tűnt, hogy valami döbbenetesen nagy haderő,
Minden irányból körül vagyunk véve. Akár merre nézek, onnan jön a kürt hangja. Nem csak a visszhang miatt, hanem mert bekerített állapotban szóltak ezek a kürtök. És aztán következett a mindent elsöprő támadás. Lehet, hogy azt mondja a hallgató, nem is volt mindent elsöprő támadás. Dehogy nem. A parancs így szólt. El kellett, hogy hangozzon a harci kiáltás. Fegyverre az Úrért és Gedeonért. És utána el kellett hajítani a cserépfazekakat. Csak tessék elképzelni, az egyszerre 300 cserépfazék, ami megindul lefele a lejtőkön, ugrál a szikkákon, durran, pukkan, törik, szakad, csörög a bozótban, és verődik oda mindenhova, hogy hullik le a hegyoldalról. 300 hegyről leguruló cserépfazék, plusz a vízhang, megszólnak a trombiták, egy hihetetlen erejű támadásnak az imitációja. Gedeon seregének ennyi volt a dolga. Ha valaki ezt végighallgatja, hadászati szempontból is egy különös kis csata. A hasát fogná minden tábornok erre a trükkre. Azt mondanák rá, hogy ez egyik legzseniálisabb katonai húzás, ami az egész történelemben előfordult. És ez így igaz. Nem Gedeon fejéből pattant ki. Isten mondta, hogy ezt kell tenni. Utána nekik már nem kellett harcolni, hiszen a sötétben felébredő katonák a hatalmas hangzavarban, a recsegés ropogásban nem ismerték föl a saját testvéreiket, vagy éppen a másik törzshöz tartozókat. Mindenki mindenkit ellenségnek vélt, azaz a saját kardjukat fordította ellenük az Úr. Micsoda fantasztikus győzelem. Igaz, kedves hallgatóm? Lehet ennél nagyobb győzelmet aratni? Ilyenkor szokott az ember arra gondolni, egy ilyen győztes ember sose veszíthet. A Bibliából úgy tudjuk, hogy Gedeon mégis veszített. Tessék csak lapozni a Bibliában, és olvasni, mit is ír róla a Biblia a 8. fejezet 22. versétől. Ezután azt mondták az izraeliek Gedeonnak, uralkodj rajtunk te, aztán a fiaid és az unokáid, mivel megszabadítottál bennünket Midian kezéből. De Gedeon így válaszolt nekik, én nem uralkodok rajtatok, és nem fog uralkodni rajtatok a fiam sem. Uralkodjék rajtatok az Úr! Majd ezt mondta nekik Gedeon, én csak egyet kérek tőletek. Adja nekem mindenki a függőket, amelyeket zsákmányolt. Azok ugyanis aranyfüggőket viseltek, mivel izmeliek voltak. Ők így feleltek, örömest odaadjuk. Leterítették egy felső ruhát, és arra dobta mindenki a zsákmányolt függőket. Az elkért aranyfüggők súlya 1700 aranysekel volt, azokon a holdacskákon és fülbevalókon és bíbor ruhákon kívül, amelyek Midian királyain voltak, meg a láncokon kívül, amelyek a tevék nyakán voltak. Gedeon efódot csináltatott abból, és felállítatta városában, Ofrában. Ott paráználkodott azzal egész Izrael. Csapda lett ez a dolog Gedeonnak és háza népének. Bálványszobrot készített Gedeon. Attól való félelmében, hogy nem az Urat fogják majd újra imádni, csinált egy istenképet. Nem akart Gedeon semmi rosszat. Azt akarta, hogy mindenki az élő Urat imádja. Mivel az emberek képzelő ereje kevés, azt akarta, hogy mindenki maga előtt lássa, hogy milyen is az Úr. És csináltatott egy bálványt azért, hogy az Urat imádják. Gedeon egész életében eddig az Urat kérdezte. Az Urat kérdezte az elhívásáról. Az Urat kérdezte a csata miben léte felől, hogy kell csatát vívni. Mindenben az Urat kérdezte. Saját alkalmassága felől is az Urat kérdezte. Ez az első eset, amikor nem kérdezte az Urat. Kiválóan kivédi az első kísértést, nem akar királya lenni Izraelnek, tudja, hogy az Úrnak más a terve, és aztán beleszalad egy olyan csapdába, amiről nem gondolja, hogy csapda. Megszegi Isten törvényét, faragott képet állított föl. Elkerülhette volna. Azt olvassuk a Bibliában, csapdává vált ez Gedeonnak, és az egész háza népének, és egész Izraelnek. A csapdát nem az Úr állította, kedves hallgatom. Mitől lett csapda?
attól, hogy Gedeon nem kérdezte az urat. És buktató lett, és végleges buktató. Ha tovább olvassa valaki bírákönyvét, nagyon hamar kiderül, hogy hogyan járnak Gedeon utódjai. Egymás gyilkosaivá válnak a fiai. Miért? Azért, mert a mi életünk nem arról szól, hogy egyszer engedelmeskedünk az Istennek, és követjük egy ízben az ő útmutatását, tanácsát és parancsát, hanem arról szól a mi életünk, hogy napról napra engedelmeskedünk az Istennek, és követjük azt, amit ő tanácsolt és ő mondott. Azt mondta az Úr Jézus, aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Mert aki nem veszi fel az ő keresztjét, és nem úgy követ engem, nem lehet az én tanítványom. Sokan túlzásnak gondolják ezt. Sokan lelkipásztori, profétai, vagy akár krisztusi túlkapásnak értékelik, hogyha minden nap kell engedelmeskedni. Gedeon élete bizonyítja, hogy lehet valaki fantasztikus hadvezéré Isten országáért, anélkül, hogy erre képzést kapott volna, és azt is bizonyítja, hogy egy fantasztikus győztes elkövetheti a legbutább, legostobább hibát, amit elkövethet bárki, ha nem figyel az Úrra. Nem azért aratunk győzelmet, hogy biztosítsa nekünk, hogy ezentúl mi hozhassuk meg a döntéseket, hanem győzelmet aratunk, ha biztosítjuk magunkban, hogy Isten hozta a döntéseinket, és a jövőben is így lesz. Azt hiszem, ezen el kéne gondolkoznunk, kedves hallgatók.

Reményik Sándor, jó akarat. Én jót akartam, s minden rosszra vált. Van-e szörnyűbb szó, szörnyűbb tördöfés, mellyel a szív magának áthalált, s önnön hajába markol szaggatón a kétségbeesés. Én jót akartam, zefírt vetettem, és vihart arattam. Szóltam a földnek, gyorsabban forogj, és az megindult alattam, mint a horkanó paripa, vadul. Egy tégla nem tetszett a templom falban. Megmozgattam, és a templom összedőlt. Én jót akartam. Mikor eljő az ítéletnek napja, a végső nap, s a maga jussát minden szív kikapja, mikor a bíró rátekint merőn, egyensúlyozni bűnök tonna súlyát, egy hópehely a másik serpenyőn. Lángtengerek közt keskeny tejfolyó, kárhozat földjén üdvösség barázda. Jó akarat. Elég lesz ez a szó.

0: Egészségpercek.
1: A mazsola igen gazdag rostanyagban és polifenolos vegyületekben, amelyek képesek csökkenteni a magas koleszterin szintet, és ezáltal a szív- és érrendszeri betegségek előfordulását. Emellett hatóanyagai képesek csökkenteni a gyulladásos folyamatok intenzitását, amely szintén jó eszköz lehet az erek védelmére. Egy vizsgálatban arra keresték a választ, hogy a mazsola fogyasztás és a rendszeres gyaloglás hogyan változtatja meg a vizsgált személyek vérnyomását, vérsír, vércukor és inzulin szintjének, valamint a gyulladásos immunsejtek aktiválásáért felelős anyagok mennyiségét a vérben. Kimutatták, hogy a gyaloglás és napi egy csészényi mazsola elfogyasztása együttesen valamennyi vizsgált érték vérszintjét kedvezően befolyásolja kéthetes alkalmazást követően. Mindez azt mutatja, hogy igen egyszerű életmódbeli változtatásokkal is komoly eredmények érhetőek el a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, vagy éppen kiegészítő kezelésében.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Prédikátor könyve, 11. rész. Osztogasd bőkézzel kenyeredet, mert idő múltával visszanyered azt. Hozd el 7 vagy 8 felé is, mert nem tudod, milyen csapás érheti a földet. Ha megtelnek a fellegek, esőt hullatnak a földre. Ha ledül a fa, akár délre, akár északra, ugyanazon a helyen marad, ahová ledőlt. Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat. Ahogyan nem ismered a szélútját, vagy a csontok formálódását a terhesasszony méhében, épp úgy nem ismered Isten munkáját, aki mindent alkotott. Reggel fogja magvetéshez, és ne pihentesd a kezed este sem, mert nem tudod, melyik sikerül, ez vagy amaz, vagy mind a kettő egyaránt jó lesz. Édes a világosság, és jó látni szemünkkel a napot. Azért, ha sok évig élhet az ember, örüljön mindig, de gondoljon arra, hogy sok sötét napja is lesz, és ami következik, az mind hiába valóság. Féld Istent, mert ítélő széke elé kerülsz. Örvendez ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod. De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged. Távolítsd el szívedből a bosszúságot, és tarts távol magadtól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság mulandó.

0: Mai szakasz, Prédikátor könyve 11. Salamon, a Prédikátor könyvének szerzője, miután annyi örömön és bánaton ment keresztül, idős korában megkérdezi: mi jót kapunk az élettől? Ugyanazt tükrözi az ő élete is, amit a többi emberé, akik kétségbe esetten keresik a magyarázatokat, próbálják megérteni a valóságot. A 11. fejezetben az 5. versen van a hangsúly, ahol azt olvassuk, hogy azonképpen nem tudod az Istennek dolgát, aki mindeneket cselekszik. A 6. versben Salamon ezt mondja: mert nem tudod, melyik jobb, azé vagy amaz, vagy ha mind a kettő, jó lesz egyszer s mind. A 8. versben hozzáteszi: mert ha sok esztendeig él is az ember, mindazokban örvendezzen, de megemlékezzék a sötétségnek napjairól, mert az sok lesz. Valami eljövendő, mind hiába valóság. Ehhez köthető a 12. fejezet első 2 verse is. Ezekben Salamon fölszólít minden fiatalt, hogy legyenek boldogok és örüljenek a szívükben, amíg fiatalok. Ha a szívüket követik, az nem baj önmagában, de mindvégig tudatában kell lenniük, hogy bármit is tesznek, végül Isten fogja megítélni őket. A 11. fejezet egészének üzenete, hogy használjuk az Istentől kapott ajándékokat, kamatoztassuk őket amennyire lehet, szolgáljunk velük és osszuk meg másokkal. Emberi hiba, hogy mindig csak azt az eredményt várjuk, amire vágyunk. Isten fölhívja erre a figyelmünket. Miképpen, hogy nem tudod, melyik a szélnek útja, és miképpen vannak a csontok az áldott állapotú asszony méhében, azonképpen nem tudod az Istennek dolgát, aki mindeneket cselekszik. Istenben élve alázzuk meg magunkat az ő hatalmának műve láttán. Ne nézzük a bajokat és a látszólagos akadályokat, miközben lehetőségünk van arra, hogy az ő munkáját végezzük. Úgy kell a problémákra tekinteni, mint lehetőségekre, amelyekkel a hitünket tudjuk erősíteni. Végezetül Salamon ismét a fiatalokhoz intézi szavait: vesd el a haragot a te szívedből, és vesd el a gonoszt a te testedből, mert az ifjúság és a hajnal hiába valóság. Az egyetlen mód, hogy felülkerekedjünk a haragunkon, ha átadjuk az életünket Jézusnak. Ha a kereszten függő Jézusra gondolunk, akkor az a szeretet minket is betölt. Így szerethetjük azokat is, akik bántanak minket. Tudnunk kell, hogy Isten keze irányít mindent. Ezért hittel járjunk, és ne kérdőjelezzük meg Isten bölcsességét és jóságát. Az ő karjában biztonságra lelhetünk.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Krisztus cselekedete, a leprás megtisztítása borzalmas betegségéből, azt példázza, hogyan szabadítja meg az embert a bűntől. A Jézushoz jövő férfi poklossággal teljes volt. A betegség halálos mérge átjárta egész testét. A tanítványok meg akarták akadályozni, hogy mesterük megérintse, mert aki bélpoklost érintett, maga is tisztátalanná vált. Bár Jézus kezét a leprásra helyezte, mégsem lett tisztátalanná. Érintéséből életadó erő származott. A bélpoklos megtisztult. Így van ez a bűnpoklosságával is. Mélyen gyökerezik, halálos és emberi erővel lehetetlen megtisztítani. Néhány esetben Jézus nem nyújtotta azonnal a kívánt áldást, a gyógyulást. A leprás esetében azonban, amint a kérés elhangzott, rögtön teljesítette. Amikor földi áldásokért imádkozunk, lehet, hogy a válasz késik, vagy Isten valami mást ad, mint amit kértünk. Nem így van, ha a bűntől való szabadulásért könyörgünk. Az ő akarata az, hogy megtisztítson minket a bűntől, gyermekeivé fogadjon, képessé tegyen szent életet élni. Krisztus önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint.

0: A teremtés emlékünnepe, a szombat.
1: A jellem tökéletesítése. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Mózes második könyve, 20:8. Gondolatok az ígéről. A negyedik parancsolat ezzel a szóval kezdődik. Megemlékezzél. A szülők maguk is emlékezzenek meg a szombatnapról, hogy megszenteljék. Ha ezt teszik, megfelelő tanítást adnak gyermekeiknek, hogy tiszteljék Isten szent napját. Egész héten tartsuk szem előtt a Teremtőnk által megszentelt szombatot, hogy ezt a napot az Úr szolgálatára szenteljük. Tegyük a szombatot a hét legkedvesebb, legáldottabb napjává. A szülők foglalkozzanak a gyermekeikkel, olvassák fel nekik a legvonzóbb bibliai történeteket. Tanítsuk meg gyermekeinket a szombat iránti tiszteletre, hogy Isten parancsolata szerint tartsák meg ezt a napot. A szombatot gyönyörűségessé tehetjük, ha figyelünk Teremtőnk szavára. Fölkelthetjük iránt a gyermekeink érdeklődését jó olvasmányok által és az üdvösségükről beszélgetve. Mindenkinek legyen alkalma kimenni a szabadba szombatnapon. A fiatalok legyenek kapcsolatban Istennel, a természet szépségeit szemlélve. Hívjuk fel a figyelmüket Isten emberek iránti szeretetére az ő teremtett művei által. Ha gyönyörködünk a csodálatosan szép természetben, amelyet Isten teremtett, rávezethetjük gyermekeinket, hogy szerető atyának tekintsék teremtőnket.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Építsd újjá a házasságodat. Negyedik rész. Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jó akaratát. Példabeszédek könyve 18. fejezet 22. vers. Talán hallottad már a viccet, melyben egy nő ezt mondja a barátnőjének. Nem tudtam, mi az igazi boldogság, amíg férhez nem mentem, most viszont már túl késő. Komolyra fordítva a szót, nem kell, hogy rólad szóljon ez a történet. Isten bölcsességével, szeretetével és irgalmával újjáépítheted a házasságodat. Ehhez el kell sajátítanod a nyitottság művészetét, és késznek kell lenned a sebezhetőségre, az átláthatóságra és a megújult bizalomra. Csak is úgy kapcsolódhatsz valakihez, ha hagyod, hogy egészen megismerjen téged, az aggodalmaidat, küzdelmeidet, önbizalomhiányodat, reményeidet és álmaidat is. Természetes, ha óvni akarod a szíved a további fájdalmaktól, különösen miután megbántottak vagy elutasítottak. Lehet, hogy az élet többi területén ez hasznos, ám a házasságban egész biztosan csak további fájdalmat szül, ha bezárod a lelkedet a társad előtt. Ahogy egy ingatlan értéke is nő az idő múlásával, úgy a házasságod értéke is gyarapszik az évek során. Mintha rendszeresen befizetnél egy megtakarítási számlára, az apró befektetések összeadódnak. Közös élményeitek, például az a nap, amikor kirepült a gyermeketek, amikor áldozatos munkával és takarékoskodással vállalkozást indítottatok, amikor a rákkal vívott hosszas küzdelem után meghalt valamelyikőtök szülője, a gyermekeitek születése vagy egy születésnapi meglepetésként megszervezett hosszú hétvége mind számítanak. Ezek az élmények egy meghitt, csodás festményé alakulnak, ami a közös életeteket ábrázolja. Egyben általuk válik valóra Isten áldása is, miszerint aki jó feleséget vagy férjet talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jó akaratát.

templomban prédikált, hanem főmagisztrátus házában vagy a saját szállásán, és néha a város egyik parkjában hirdette az örök élet igéit azoknak, akik hallani akarták. Egy idő után, amint a hallgatók száma nőtt, biztonságosabbnak látszott a városon kívül összejönni. Egy mély és szűk hegyszoros barlangja lett az összejövetelük helye, amit a fák és a kiugró sziklák még jobban elszigeteltek. A városból különböző útvonalakon kis csapatok jöttek ki ide. E félreeső helyen olvasták és tanulták a Bibliát. Franciaország protestánsai itt tartottak először úrvacsorát. Calvin még egyszer visszatért Párizsba. Még most sem tudta feladni azt a reményt, hogy Franciaország mint nemzet elfogadja a reformációt. De a munka majdnem minden lehetősége bezárult előtte. Az evangéliumot tanítani annyit jelentett, mint rálépni arra az útra, amely egyenesen a mágiához vezet. Calvin végül elhatározta, hogy Németországba megy. Alig, hogy elhagyta Franciaországot, kitört a vihar a protestánsok felett. Ha ott maradt volna, minden bizonnyal ő is az egyetemes pusztítás áldozatává válik. A francia reformátorok, akik vágytak arra, hogy országuk lépést tartson Németországgal és Svájccal, elhatározták, hogy az egész nemzetet felébresztő merész csapást mérnek Róma babonáira. Ezért egy éjszaka egész Franciaországban olyan plakátokat függesztettek ki, amelyek támadták a misét. E lelkes, de balga cselekedet, azonban a reform előbbre vitele helyett bajba sodorta, nem csak a reform hirdetőit, hanem híveit is, egész Franciaországban. Ez adta meg a katolikusoknak azt, amire régóta vágytak. Ürügyet az eretnekek, mint a trón biztonságát és a nemzet békéjét veszélyeztető lázítók kiirtásának követelésére. Egy titkos kéz, hogy meggondolatlan baráté vagy ravasz ellenségéje sosem derült ki, az egyik plakátot a király lakosztályának ajtajára ragasztotta. A király elborzadt. A plakát kíméletlenül támadta a századok hosszú soránál tisztelt babonákat. E példátlan merészség, hogy a nyílt és vakmerő fogalmazványt a királyi udvarban terjesztették, felkeltette az uralkodó haragját. Megdöbbenésében egy darabig csak reszketve és szótlanul állt. Majd haragját félelmetes szavakkal fejezte ki. El kell fogni mindenkit, kivétel nélkül, aki luteranizmussal gyanúsítható. Mindet kiírtom. A kocka el volt vetve. A király elhatározta, hogy teljesen Róma mellé áll. Azonnal intézkedett, hogy minden párizsi luteránust letartóztassanak. Elfogtak egy szegény kézművest, a reformált vallás egyik követőjét, aki összeszokta hívni a hívőket a titkos összejövetelekre. Azonnali mágia halállal fenyegetve megparancsolták neki, hogy vezesse el a pápai küldöttet a város minden protestánsának otthonába. Rémülten riadt vissza a becstelen feladattól, de annyira félt a lángoktól, hogy végül megadta magát, és testvéreinek árulója lett.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe mindig első a közösségben. A mai ige Márk 16:7. Előtetek megy Galileába. Ott meglátják

0: hallgassátok őt, amint megmondta nektek. Gondolatok az igéről. Jézus Krisztus idejében ott lesz, ahol tanítványaival találkozni szeretne. Ő mindig megtartja szavát, és megjelenik a találkozón. Ha ígérte, hogy találkozni fog velünk a kegyelem trónusánál, a nyilvános Isten tiszteleten, vagy a kenyér megtörésénél, biztosra vehetjük, hogy valóban ott is van. Mi bűneink miatt elmulaszthatjuk a vele való találkozást. Ő azonban soha nem tesz ilyet. Azt ígérte, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük. Máté 18:20. Nem azt mondta, hogy majd ott leszek, hanem hogy ott vagyok. Jézus Krisztus mindig elsőnek van ott a találkozón. Előttetek megy. Szívből szereti népét, öröme van az öveiben, nem halogatja a velük való találkozást. Minden összejövetelünkre elsőnek megy el. Krisztus ki is jelenti magát az őt követőknek. Meglátjátok őt. Milyen örömteli érzés ez. A híres embereket nem nagyon kívánjuk látni, de ha lelki szemeinkkel Krisztust láthatjuk, az örömmel és békességgel tölt el bennünket. Valóban meglátjuk őt, mert megígérte, hogy eljön a benne hívőkhöz, és kijelenti magát nekik. Legyünk biztosak abban, hogy ez így is lesz, mert ő minden ígérete szerint cselekszik. Amint megmondta nektek, ragadjuk meg ezt az ígéretet, és bízunk abban, hogy végül velünk megcselekszi azt, amit megmondott nekünk. Elindult hétfőn az egy hét imádság, imalánc, vagyis a 168 óra. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják még mindig egyházuk minden gyülekezetét ezen a héten, október 5 és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a Magyar Reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Béketeremtés kívül belül. Magyarországra látogatott az Egyházak Világtanácsának főtitkára. Jerry Pillay az 580 millió keresztényt összefogó 356 egyház képviseletében minden utazása során a helyi közösségeket igyekszik támogatni, hirdetve a békés, előremutató megoldásokat az adott ország, illetve az egész világ problémáira. Ötnapos magyarországi látogatása során több egyházkerület is vendégül látta a dél-afrikai református lelkészt, aki Debrecenben is adott interjút. Az időjárásról. Folytatódik a késő nyár. Ma, szerdán, derült, napos az idő, kevés felhővel. Eső sem lesz. A déli szél gyenge marad, és 23-27 fokunk van. Csütörtökön marad a gyengén felhős, napos idő, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Szép délutánt, jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a jelenlevőket, és azokat, akik a televízió rádió vagy az internet előtt nézik, hallgatják a mai előadást. A mai előadás témája János apostolnak második és a harmadik levele. Én szeretném, mivel ez két nagyon rövid levél, gyorsan elolvasom ezeket a leveleket, hiszen talán nem annyira közismertek, hogy amikor az ember Bibliát olvas, akkor valahogy a végére úgy belefárad, vagy ezek a levelek nem mindig töltenek el bennünket izgalommal, pedig nagyon sok izgalmas kérdést tárgyalnak, amiről szeretnék a mai előadás alkalmával beszélni. Így egy kicsit ez lesz a bevezető, hogy elolvasom ezt a két rövid levelet. Én a presbiter, a kiválasztott úrnőnek és gyermekeinek, akiket igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, aki ismeri az igazságot, akiket azért az igazságért szeretek, amely bennünk van, és velünk lesz örökké, legyen velünk kegyelem, irgalom, békesség az Atya Istentől és a Jézus Krisztustól, az Atya fiától igaz szeretettel. Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeit között olyanokat, akik igazságban járnak. Úgy, ahogy parancsot kaptunk erre az atyától. Nem úgy kérlek téged, úrnőm, mintha új parancsolatot írnék néked, sőt azt írom, ami kezdettől fogva miénk volt, hogy szeressük egymást, ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsolatai szerint élünk, ez a parancs viszont az, amelyről kezdettől fogva hallottátok, hogy a szerint kell élnetek. Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Ez a hitető és az antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el, amit elértünk munkánkkal, hanem teljes jutalmat kapjátok, aki túllép ezen, és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs benne Isten. Aki megmarad a tanításban, abban benne van az Atya is, meg a Fiú is. Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házaitokba, és ne köszöntsétek, mert aki köszönti, közösséget vállal annak gonosz cselekedeteivel. Sok írnivalóm van néktek, de nem akartam papíron és tintával írni, remélem azonban, hogy eljutok hozzátok, és személyesen beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen. Köszöntenek téged, a te kiválasztott nőtestvéred gyermekei. És a harmadik levél, én a presbiter, a szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek, szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, mint hogy te igazságban jársz. Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett testvérem, hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is, akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha ezeket az Istenhez méltóan engeded útnak, mert azért a névért indultak el, és semmit sem fogadtak el a pogányoktól. Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársakká legyünk az igazságban. Írtam valamit a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki közöttünk elsőségre vágyik, nem fogad el minket, ezért tehát, ha megérkezem, emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel. Amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket, de nem elégszik meg ezzel, hanem maga sem fogadja be a testvéreket, azokat pedig, akik akarnák, úgy szintén megakadályozza ebben, és kiveti a gyülekezetből. Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van. Aki a rosszat cselekszi, az nem látta az Istent. Demetriosz mellett bizonyságot tesz mindenki, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írnivalóm volna még számodra, de nem akarok neked tintával és tollal írni. Remélem azonban, hogy hamarosan meglátlak, és személyesen fogunk beszélni. Békesség néked, köszöntenek barátaid, köszönts te is barátainkat név szerint. Eddig a rövid levelek. Én úgy gondolom, hogy így a gyors olvasás során is kihangzik a levelekből a korai keresztény gyülekezetekben meglevő öröm és a mellette meglevő bizony feszültség is. Ezekről az örömökről és ezekről a feszültségekről beszél ez a két rövidke levél, nagyon tömören összefoglalva mindazokat az örömöket és nehézségeket, amik adottak az első század korai keresztény gyülekezeteiben. János apostolnak a második levele egyetlen fejezetből álló, tényleges levél formával bíró irat. Ezt jelzi a levélnek a kezdete, amikor azt írja, hogy én a presbiter a kiválasztott úrnőnek és gyermekeinek, akiket igazán szeretek. És az azt követő áldó formula, ami az ókori levelezésben és az ókori keresztény levelezésben nagyon fontos dolog. Legyen velünk kegyelem, irgalom, békesség az Atya Istentől és a Jézus Krisztustól, az Atya fiától igaz szeretettel. A szeretet ebben a levélben már nem parancs. Ugye az első levélben bizonyára volt erről szó, hogy az első levélben a szeretet parancs. Ebben a levélben, János második levelében már nem parancs, hanem valami olyan dolog, ami kezdettől fogva megvolt, ami kezdettől fogva jelen volt a közösségben, és jelen volt a közösség tagjainak az életében. A presbiter, a levélnek az írója, óv a hitetőktől, óv az antikrisztustól. Ki az antikrisztus? Mai modern világunkban nagyon sokan, amikor meghallják ezt a nevet, vagy ezt a fogalmat, hogy antikrisztus, akkor gyakran ilyen mitológiai fogalmak jelennek meg. Az antikrisztus, az első században az antikrisztus képe az sokkal egyszerűbb, legalábbis ebben a levélben. Egyszerűen elmondja, hogy az antikrisztus, aki nem vallja, hogy Krisztus testben jelent meg. Ami azt sejteti, hogy volt abban az időben egy olyan probléma, egy olyan nehézség, hogy nem fogadták el bizonyos emberek Jézus Krisztust testben megjelent Istennek, testben megjelent megváltónak. És tovább folytatja, aki ugye nem marad meg Krisztus tanításában, azokról azt mondja, hogy még vándortanítóként sem szabad őket befogadni. Nem azért, mert ezektől az emberektől, hát, vagy ezeket az embereket nem szerették, vagy utálták volna, hanem egyszerűen óvták a közösséget, óvni kellett a korai gyülekezeteket bizonyos nézetektől, és ezért azt mondták, hogy az az üzenet, hogy nem szabad ezekkel az emberekkel foglalkozni, nem kell őket befogadni, ez egy mérce, hogy elfogadja valaki Jézus Krisztust, vagy nem fogadja el valaki Jézus Krisztust annak, akiről az evangéliumok beszélnek, és akiről az apostolok bizonyságtétele szólt. A levélnek a szerzője reménykedik, hogy a levél eljut a címzettekhez. Ez egy nagyon bonyolult dolog volt, hogy korabeli levelek hogyan érkeztek meg, hogyan adták tovább ezeket a leveleket, amíg eljutott a címzetthez sok viszontagságos körülményben. De ez a levél, illetve ezek a levelek nem csak hogy eljutottak a címzettekhez, hanem ezekre annyira vigyáztak, hogy ránk is maradtak. És olvashatjuk azokat a szívhez szóló köszöntéseket, üdvözleteket, amiket a levél írója írt. A harmadik levélnek is a presbiter a küldője, de itt a címzett neve konkrét, egy Gaius nevű hívő ember, egy Gaius nevű keresztény. Gaiusról ebben a levélben nem derül ki, hogy azonos-e az Új Szövetség más helyein említett Gaiusszal, például akiről Pál apostol a korintusi levélben, az első fejezet 14. versében, vagy a római levél 16. fejezet 23. versében beszél, illetve akiről szó van az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. és 20. versében. Miután a szerző elmondja a jó kívánságait, kifejezi az ő örömét afelett, hogy a címzett és a küldő gyermekei igazságban és szeretetben járnak. Felvázolja a problémát is, ami a gyülekezetben, ami a közösségben volt. Úgy tűnik, hogy volt egy hatalmi harc, meg is nevezi ennek a harcnak a fő szóvivőjét, Diotrefészt, akiről úgy ír, hogy elsőségre vágyik, és nem fogadja be a testvéreket. A szerző, a levélnek a szerzője példát állít ezzel szemben, vele szemben a gyülekezet elé, Demetrios személyében, és elmondja azt, hogy ezeket a problémákat, amik a gyülekezetben, a közösségben felmerültek, nem levélben kívánja rendezni, hanem el akar menni a gyülekezetbe, hogy rendezze ezeket a nehézségeket, békességet kíván Demetriosnak, valamint köszöntéseket küld. Nagyon érdekes az, amiről a teológusok vitatkoztak, és talán még ma is vitatkoznak, amiről olyan túl sok tényanyaggal nem rendelkezünk, hogy ki is ezeknek a leveleknek a szerzője. János második és harmadik levelét az óegyházi hagyomány János apostolnak tulajdonítja. Valójában mind a három levelet és az evangéliumot is János apostolnak tulajdonítja a korai keresztény hagyomány és az óegyházi hagyomány, tehát az első-második század óegyházi hagyománya. Mind a három levél, mind a három Jánosról elnevezett levél olyan jellegű levelek, amelyekben a pásztor ír a gyülekezeteinek. Az egyik apostoli atya, Papias, két Jánosról tud. Az egyik János, az ő tudása szerint, az ő tudomása szerint Zebedeus fia, Jézus tanítványa, ahogyan előttünk áll a Szentírásban, az evangéliumokban. A másik pedig egy János nevű presbiter. A kutatók többsége abban vitatkozik, hogy nem az apostol írta esetleg a levelet, hanem ez a bizonyos János nevű presbiter. Tehát nem a tanítvány János tartja a róla elnevezett evangélium és a három levél szerzőjének. Felmerült többek között az is, hogy ez a János nevű presbiter, mint aki János apostol írásainak egyfajta gondozója lett volna, egyfajta gondozójaként jelent meg. Eusebius, a IV. Századi keresztény történetíró, aki egyháztörténeti munkát is írt, és Krisztus után 338-ban halt meg, megőrizte Papias műveinek néhány részletét, az ő művében található fel ezek a bizonyos Papias töredékek, amelyekben megemlíti, hogy ő maga, tehát Papias, nem látta és nem ismerte a szent apostolokat, de a hitnek a tanítását olyanoktól kapta, akik közel álltak hozzájuk, tehát az apostolokhoz. Papias ezek szerint már egy harmadik generációs keresztény volt, aki leírta mindazt, amit nyert tapasztalatot, illetve tanítást, leírta azokat az ismereteket, ami eljutott Eusebioshoz, az egyház történetírójához, aki ezeket a műveket a saját művében megörökítette, a saját munkájában megörökítette, és tulajdonképpen így maradtak ránk ezek a művek. Tehát olyanoktól kapta Papias az ismereteit, a tanítást, akik közel álltak az apostolokhoz. Ennek kapcsán beszél másokról is, akik szintén az Úr tanítványai voltak, és megemlíti Arisztont, egy János nevű presbitert, mindig különbséget tesz azonban János apostol, az evangélista, valamint János presbiter között. Míg az első nem ismerte személyesen, a másikkal találkozott. Ez a személyes találkozás lett az alapja az ő érveinek, tehát Papias érveinek. Máshol azonban Eusebius úgy nyilatkozott Papiasszal kapcsolatban, és ez is nagyon érdekes dolog, hogy tulajdonképpen Papias egy igen szerény, tehetségű ember volt, vagyis az ő írásait, amiket lejegyzett, ezek tulajdonképpen nagyon óvatosan lehet és érdemes kezelni. Hogyha ezeket a megállapításokat összevetjük a többi óegyházi szerzőnek a feljegyzéseivel, az ő írásaikban található hagyományanyaggal, például Irénaeus hagyományanyagával, vagy alexandriai Kelemen, esetleg Origenész hagyományanyagával, akkor a kevés bizonyíték ellenére is kimondható az, hogy nincs komoly utalás, amely a három Jánosról elnevezett levél közül bármelyiket is másnak tulajdonította volna, mint Jézus tanítványának, János apostolnak. A három, tehát alexandriai Kelemen, Irénaeus és Origenész nagyon nagy tekintélynek örvendett az egyházban, még talán nagyobb tekintélynek, mint Eusebius történetíró, és sokkal nagyobbnak, mint Papias, akiről hát ilyen furcsa vélemény is volt a korai időkben. Mindezek miatt tehát a jelenlegi kutatói állásponttal szemben azt érdemes megjegyezni, és azt fogadjuk el, azt az óegyházi hagyományt fogadjuk el hitelesnek, hogy János apostol az evangélium és a leveleknek a szerzője. Néhány további bizonyíték is van emellett az elképzelés mellett, és érdekes ezeket megvizsgálni, hogyan kezdődnek a levelek. Talán emlékeznek arra, hogy a levél úgy kezdődik, vagy a levelek úgy kezdődnek, hogy presbiterként mutatkozik be a szerző. Mit jelent az, hogy presbiter? Nyilván nem a mai fogalmaink szerinti gyülekezeti szolgálattevőt jelöli ez a bizonyos fogalom, hanem arra utal, hogy ezek a bizonyos presbiterek, vagy a presbiter elnevezéssel azokat illették, akik idősek és tiszteletre méltóak, idősek a kor valódi értelmében, és tekintélyesek abban az értelemben, hogy olyan ismeretekkel, tudással, tapasztalattal rendelkeznek, amivel az ő kortársaik nem. Timóteushoz írott első levél 5. fejezet, Péter apostol levelében, az első levelében találkozunk ezzel a kifejezéssel. Mivel Péter apostol első levele 5. fejezet első versében az apostol magát presbiter társnak nevezi, ebből az derül ki, hogy az ősegyházban egy apostol, tehát Jézus tanítványi köréhez tartozó személy is lehetett egyben presbiter, tehát egy nagy tekintélyű, idős ember, idős, személyidős szolgálattevő. A szóhasználat tehát nem zárja ki azt, hogy János levelé, második és harmadik levelének a szerzője János apostol legyen. Bármennyire is meglepő az, ami számunkra, vagy meglepő lehet, ami számunkra, hogy ő nem azt írja, hogy ő a szeretett tanítvány a második levélben, a harmadik levélben, hanem ő valamilyen más címet ad magának, más néven nevezi magát. A levelek összehasonlítása, tehát hogyha a leveleket összehasonlítjuk, hogy milyen kifejezéseket használnak, hogyan fogalmaznak, milyen szavakat használnak, hogyan utalnak bizonyos dolgokra, a rövidségük ellenére is megállapítható az, hogy a három levél szóhasználata, gondolatmenete, gondolatfűzése rokon. És megállapítható az is, hogy János evangélium és a három levél között nagyon sok a hasonlóság. Például milyen hasonlóságokat lehet felfedezni ezekben az iratokban. Például egy ilyen hasonlóság a szeretet parancsa téma. Mit mondanak János levelei, mit mond János evangéliuma? Azt mondja, hogy aki szeret, az Istentől van. A másik dolog, ami egy nagyon fontos dolog, amiről János evangéliumában és a levelekben is találhatunk utalást, hogy Jézus Krisztus testben jött el. A harmadik nagyon fontos dolog, az a gondolat, ami utal az Antikrisztusra. A levelekben, az evangéliumban is megtaláljuk az erre való utalást. És végül, de nem utolsó sorban egy gondolat, ami azt mondja az evangéliumban és a levelekben is, hogy a hívők az igazságban járnak. Ezek a fő gondolatok, amik összekötik az evangéliumot és a leveleket, illetve ennek a gondolatnak a különböző párhuzamai, például, hogy az igazak a világosságban járnak. Különböző szófordulatokat találunk, amik között párhuzamot lehet vonni az evangéliumban és a levelekben is. A következőt látjuk. Mind az atya, mind a fiú az övé. És akié a fiú, azé az élet. Hogyha maguk elé képzelik az evangéliumot, a leveleket, akkor én azt gondolom, hogy nem nagyon nehéz dolog megtalálni azt az áthallást, amiben ezek a gondolatok, vagy ez a gondolat megjelenik. Nem nehéz párhuzamot vonni a gondolatoknak a párhuzamai között, és a szóhasználatnak a következetessége kapcsán. Beszélhetünk még arról is, hogy milyen stílusa van a levélnek, az evangéliumoknak, vagy az evangéliumnak. Összhangban van-e ez a stílus, a stílusjegyek az evangéliumban és a levelekben egymással, és azt találjuk, hogy természetesen, hiszen az előbbi kifejezéseket, gondolatokat felolvasva azt találjuk, hogy igen, a párhuzamok, ha nem is mindig szó szerint ugyanúgy hangzanak el bizonyos kifejezések, de eltéveszthetetlen, hogy amikor az ember ezeket olvassa, akkor ne jusson eszébe, hogy ezt már olvastam máshol is. Ugye van ilyen élmény, van egy ilyen élménye az embernek, hogy olvas valamit, és akkor ezt olvastam már máshol is. Tehát visszaköszönnek, úgymond, ezek a dolgok. A stílus is visszaköszön, a tartalom is visszaköszön. Összhangban vannak egymással. Nem tévedünk tehát, hogyha amellett az ősi vélemény mellett maradunk, hogy nincsen komoly, elfogadható indok arra nézve, amely szerint a jánosi hagyomány megkérdőjelezhető lenne. Tehát ehhez mindenképpen érdemes ehhez a hagyományhoz ragaszkodni. Egy érdekes vélemény alapján, hogyha a leveleknek a konkrét tartalmát nézzük, akkor János második és harmadik levele talán egyfajta kísérő levélként íródhatott az egyik gyülekezetnek, amit a kiválasztott úrnő alakja rejt, a másik levélben pedig Gájusznak, a vezetőnek íródott a levél. Ezek a levelek nagyon személyesek, és személyes tanácsként, üdvözlésként, bátorításként íródtak, szinte távirati stílusban, távirati rövidséggel. Ugye hát szerintem egy hosszabb e-mail ma körülbelül ezt a terjedelmet valósítja meg, és az már egy hosszú e-mail, de minden benne van, minden lényeges, minden fontos, minden üzenet, minden bátorítás, az, hogy elmegyek és megbeszéljük a dolgokat. Tehát valami ilyesmi jutott eszembe ezzel kapcsolatban. A lényegi tanítást az evangélium és az első levél tartalmazza. Ezt a gondolatot vezetik tovább ezek a levelek, és nem véletlenül, hogy elrejtik a szerzőnek a nevét. A szerző ugyanis az első levélben és az evangéliumban bemutatkozik, de emlékeznek arra, hogy nem valamiféle névvel nevezi magát. Tehát nem azt mondja, hogy én vagyok János a tanítvány, én vagyok János apostol, akit Jézus elhívott, hanem a funkcióval. Az előbb említett művekben, tehát az evangéliumban és az első levélben, hogy jelenik meg János? Úgy jelenik meg, mint tanú. Kinek a tanúja? A logosz, az ige tanújaként jelenik meg, János második és harmadik levelében pedig presbiterként, ugye ahogy említettük, egy nagyon tiszteletre méltó idős emberként, aki tekintélyes volt a maga korában, akit egyszerűen a szavai, amit leírt, azok garanciát jelentettek arra, hogy ő az. Nyilván felismerhető volt, hiszen a számunkra is felismerhetőek ezek a szavak alapján, hogy ki is a szerző. Ez egyszerre jelenti azt, hogy szemtanú és a keresztény közösségnek a tekintélyes vezetője. Ezért van az, hogy a címzetteknek, a gyülekezeteknek a tanbeli és a viselkedésbeli kérdésekben eligazítást ad. Mi a háttér? Mik a hátterek? János második levelében azt olvassuk, hogy a kiválasztott úrnőnek és gyermekeinek szól a levél. Nagyon érdekes az, hogy egyetlen személynév sem található a második levélben. Minden olyan rejtett. És az elképzelés, ami szerint a címzett eklekta, az eklekté szóból lenne a kiválasztott, vagy kűria, úrnő, nem túlzottan meggyőző ebben a tekintetben. Ilyen értelemben János második levele eltérő a harmadik levéltől, ami tartalmazza három embernek a nevét. Azért többen arra a következtetésre jutottak, hogy az apostoli szerző olyan irodalmi formát választott a második levélben, amelyben egy bizonyos keresztény gyülekezetet kiválasztott úrnőként személyesített meg. A gyülekezet tagjait pedig gyermekeinek nevezte. A Szentírásban természetesen nem idegenek ezek a gondolatok, nem idegen ez a lehetőség. Gyakran olvasható bizonyos nemzetek és városok női nevekkel történő megszemélyesítése. Például Ézsaiás próféta könyve 3. fejezet 17. versében olyan kifejezést olvasunk, hogy Sion leánya. Ha ezt összerakjuk, ezt a képet, vagy magunk elé idézzük ezt a képet, akkor nyilván érezni fogjuk, tudni fogjuk azt, hogy Sion leánya az nem egy személynév. Ugye Sion az egy földrajzi hely, Sion leánya pedig az a nép, akinek az örökkévaló törvényt adott másik fogalom szerint, egy másik hasonló gondolat szerint Sion leánya, Izrael szüze. Vagy Jeremiás próféta könyvének 31. fejezet 21. versében található a másik gondolat, tehát Izrael szüze. Az Új Szövetség a keresztény gyülekezetre, ezt is tudjuk bizonyosan, hogy gyakran úgy utal, mint Krisztus mennyasszonyára. Rengeteg példa van Efézusi levél 5. fejezet 22-től a 33. vers, Korintusi 2. levél 11. fejezete, Jelenések könyve 19. fejezet, 21. fejezet. Érdemes ezeket átolvasgatni, ha valaki jegyzetel. A nevek tekintetében. Az, hogy János második levele egy gyülekezetnek szólt, alátámasztja az a megfigyelés is, hogy a görög nyelvben a szerző elhagyja az egyes számú névmásoknak az alkalmazását. Nincs olyan, hogy te. Nincs olyan, hogy ő. És az 5. verstől kezdődően, és csak a 13. versben használ újból névmást, és ugye a levél tartalmának az általános jellege tényleg egy közösség számára a legmegfelelőbb, egy ilyen nagyon, nagyon általános levél jön ki ebből, ami mögött persze ott van a személyesség. Tehát az, hogy általános, az nem azt jelenti János esetében, hogy ő nem ismerte ezeket a közösségeket, sőt, nagyon személyes kapcsolat fűzte ezekhez a közösségekhez, hiszen úgy levelezni valakivel, hogy nem kell bemutatkozni, és mégis kiderül mindenki számára, hogy ki a levél írója. Nyilván más olvasóknak talán az is kiderült, hogy kinek, melyik gyülekezetnek íródott a levél. Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Esetleg nem lehet kizárni teljesen azt a lehetőséget, hogy valamiféle vezetőnek vagy úrnőnek is szólt ez a levél, de érdemesebb úgy olvasni ezt a levelet, mint ami egy gyülekezetnek íródott. És hogyha ez így van, akkor azt látjuk, hogy ennek a gyülekezetnek, tehát a második levél gyülekezetének nem sokban tértek el a problémái az első gyülekezet, az első levél gyülekezetének a problémáitól. Szerző itt is ugye antikrisztusok megjelenésére figyelmezteti az olvasót. Az első levélben említett antikrisztusokhoz hasonlóan ezek is vétkesek voltak abban, hogy tagadták Krisztus személyét. A levél ragaszkodik az Isten parancsolatai iránti engedelmességhez, különösen az egymás szeretetét, az egymás szeretetére vonatkozó parancsot illetően. A harmadik levél nem ad támpontot arra, hogy ez a bizonyos Gaius, akit a levél említ, hol is élt, harmadik levél első verse. Valószínű, hogy egy olyan gyülekezethez tartozott, amely valahol a római Ázsia területén, Törökország nyugati részén, tehát Kis-Ázsiában lehetett. A hagyomány úgy tudja, hogy János apostol ezen a területen működött, ahogy Jelenések könyve is megerősíti ezt. Az író arra biztatja Gájuszt, hogy legyen vendégszerető Demetriosz iránt, akiről úgy tűnik a levélben, hogy egy vándor igehirdető volt, egy keresztény vándor igehirdető volt. Valószínű, hogy Demetriosz volt a levélnek a kézbesítője, és úgy tűnik, hogy János apostolnak közvetlenül kellett kérnie Gájuszt, ennek a bizonyos Demetriosznak a támogatására, mert a gyülekezet felett egy Diotrefész nevű ember bosáskodott, aki nem szívelte az utazó vándor prédikátorokat, testvéreket. Sőt, úgy tűnik a levélből, ez nagyon szigorú levél, hogy Diotrefész igyekezett kizárni azokat, akik segítséget nyújtottak az ilyeneknek. Kiközösítette egyszerűen a gyülekezetből. Ha Gaius ugyanennek a gyülekezetnek volt a tagja, akkor valószínűleg vállalt annak a kockázatát, hogy kivívja a Diotrefész haragját maga ellen. Elképzelhető azonban, hogy Gaius olyan eszközökkel rendelkező ember volt, akit talán nem lehetett nagyon könnyedén eltávolítani a gyülekezetből, és a 9. versnek a fényében nem tűnik valószínűnek az, hogy Gaius másik gyülekezetbe tartozott, és nem Diotrefészébe, mert a vers egyszerűen azt írja, hogy a gyülekezetnek. Diotrefész egyik nem kívánatos példája lehetett a korabeli monarchikus püspököknek. Az első egyházban, a korai egyházban nem voltak hivatali rangok, tehát nem hivatalokként működtek a gyülekezeti szolgálatok. A legkorábbi időszakban a gyülekezeteket az egymással egyenrangú presbiterek vagy vének, elöljárók irányították, és ebből a rendszerből alakult ki jóval később, illetve úgy tűnik, hogy már az első keresztény században is az a gondolat, hogy azért volt, aki többet gondolt, mint a saját személyéről és szolgálatáról, vagy munkájáról, feladatáról, mint amennyivel a gyülekezet, a közösség megbízta. Hát kialakult egy ember, kialakult az, amikor valaki elsőbséget igényelt magának a többiek között, és ő lett a saját választása szerint a valamiféle első vezető egy közösségnek. Mondjuk püspök. Bár ez a cím rokona a presbiterrel, tehát a presbiteros és az episzkópos szavak, mind a két szó valamilyen felügyelőt jelent, nem, tehát nem egy hivatalt. Egyfajta gyülekezet vezetőt, akire rá volt bízva az, hogy bizonyos gyülekezeti ügyekben eljárjon, megszervezze a tanítás és a gyülekezet napi életét. Bizonyára ez a folyamat, tehát ez a hatalmi előre nyomulás alig észrevehetően játszódott le, amikor egy erős jellemű vagy erős egyéniség egy fölénybe került a vezetés többi tagjával szemben. Abban a gyülekezetben azonban, amelyhez nyilvánvalóan Gaius is tartozott, ez a folyamat egy önző és zsarnokoskodó férfinek a kizárólagosságát eredményezte. János nem fejte ki azt igazán, hogy Diotrefész miért nem fogadta szeretettel az utazó testvéreket. Nem tudjuk azt, hogy irigység, féltékenység mi állhatott a háttérben. Bizonyára ő talált magyarázatot a viselkedésére, de az apostol elég egyértelművé tette, hogy amit Diotrefész csinál, arra nincs válasz, illetve hogy amit Diotrefész csinál, az rossz. És arra számított, hogy helyreállítja a dolgokat, azonnal, ahogy megérkezik a gyülekezetbe. A következő kérdés, amire keressük a választ, hogy mikor is íródhattak a levelek, ennek a tekintetében eltérnek a kutatók megállapításai, és eltér a kutatók véleménye. Aszerint, hogy kinek is tulajdonítják a leveleket. Konzervatív teológusok a Krisztus utáni első századnak a végére, a negyedik evangélium keletkezésével egy időre teszi a leveleknek a megírását, és alapos érvek szólnak emellett, amit kétségbe vonni nem nagyon lehet. János evangéliuma ugye 70 körül Jeruzsálem lerombolása előtt született, és hogyha ez igaz, akkor a levelek későbbi feltételezését sincs okunk feltételezni. Ezek alapján, az elképzelések alapján Jánosnak a második és a harmadik levele körülbelül 60 után keletkezhetett. A János evangéliumának bizonyságtétele ezt a meggondolást erősíti, és a leveleknek a stílusa, a egyéb ismertető jegyei ezt a gondolatot erősítik. Hogyha 95 és 100 körül keletkeztek ezek a levelek, akkor akkor talán az ő életének a végén írhatta ezeket a leveleket, de ugye a levélből az derül ki, hogy ő személyesen szeretné meglátogatni a gyülekezetet, és rendezni azokat a problémákat, amik nyilvánvalóan a jelenések könyvét is bevesszük ebbe a körbe, aminek a megírásakor ugye gyakorlatilag fogoly volt, nyilván ezeknek a leveleknek előbb kellett keletkezniük. Nem nagyon van adat arra nézve, hogy biztosat lehessen ezzel kapcsolatban mondani. Ami a levélből kicsendül, az a szeretet, az a gondoskodás, az a óvó, védő és tanácsoló szolgálat, amit az apostol ellátott jellemző az ő szolgálatára. És azt gondolom, hogy ha ma olvassuk ezeket a leveleket, a második és a harmadik levelet, akkor nekünk is egy szívhez szóló üzenetet küldenek, és átsugárzik rajta az az óvás és az a védelem, ami a levél lelkületéből árad 2000 év után is. Köszönöm szépen a figyelmet!
2: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: János második levele. Címzés, üdvözlés. Én a presbiter, a kiválasztott úrnőnek és gyermekeinek, akiket igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, aki ismeri az igazságot, akiket azért az igazságért szeretek, amely bennünk van, és velünk lesz örökké. Legyen velünk kegyelem, irgalom, békesség az Atya Istentől és a Jézus Krisztustól, az Atya fiától igaz szeretettel.
2: A testben eljött Krisztus tagadói.
1: Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeid között olyanokat, akik igazságban járnak, úgy, ahogyan parancsot kaptunk erre az Atyától. Nem úgy kérlek téged, úrnőm, mintha új parancsolatot írnék neked, sőt azt írom, ami kezdettől fogva a miénk volt, hogy szeressük egymást. Ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsai szerint élünk. Ez a parancs viszont az, amelyről kezdettől fogva hallottátok, hogy aszerint kell élnetek. Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Ez a hitető és az antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el, amit elértünk munkánkkal, hanem teljes jutalmat kapjatok. Aki túllép ezen és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs benne Isten. Aki megmarad a tanításban, abban benne van az Atya is, meg a Fiú is. Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek, mert aki köszönti, közösséget vállal annak gonosz cselekedeteivel.
2: Befejezés, köszöntés.
1: Sok írnivalón van néktek, de nem akartam papíron és tintával írni. Remélem azonban, hogy eljutok hozzátok, és személyesen beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen. Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvéred gyermekei.
3: Mai szakasz, János második levele. Bátorító érzés, mi több, izgalmas olyanokkal együtt lenni, akik számára Jézus szeretete és kegyelme valaha ismeretlen volt, de mióta találkoztak vele, hűségesek hozzá. Ez jelentős dolog, és ugyanakkor alázattal tölt el, ha még eszközök is lehetünk egy ilyen ébredésben. János, Jézus kedves tanítványa is kifejezi örömét, amikor ilyen személyeket talál, akik továbbra is hűségesek és kapcsolatban vannak Istennel. Az apostol hangsúlyozza Isten parancsolatát, hogy szeressük egymást. Ezután a szeretetet definiálja. Járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, hogy abban járjatok. Ebben a dupla kiemelésben János nem hagy kétséget afelől, hogy Isten szeretné, hogy mi ténylegesen szeressük egymást. Továbbá konkrét tanácsokat ad, hogy ne legyünk kapcsolatban olyanokkal, akik nem követik Krisztus tanításait, és mi több, nem is látják azokat szívesen az otthonukban. Az első hallásra szélsőségesnek tűnhet. Nem az a dolgunk, hogy elvigyük a megváltás üzenetét mindenkihez? Nem kellene mindenkihez megértően fordulnunk? János ezzel a keménységgel arra a veszélyre figyelmeztet, amely akkor nyilvánul meg, ha olyas valakivel van kapcsolatunk, aki szándékosan akarja összezavarni a mi hitünket és együttlétünket Jézussal. Napjainkban ez figyelmeztető jel, még a hűségesek esetében is. Ahogyan János folytatja ezt a rövid levelet meg nem nevezett címzettjének, akire úgy utal, hogy a kiválasztott asszonynak, és egy másik, szintén meg nem nevezett testvérnő és az ő gyermekei üdvözletével zárja, bár sok mindent szeretne még írni, de kifejezi reményét, hogy elmegy hozzájuk, és szemtől szemben beszélhetnek, hogy örömük teljes legyen. Ahogyan mi is folytathatjuk napi tevékenységünket, tele üzenetekkel, tweetekkel, blogposztokkal és e-mailekkel, de törekedjünk arra, hogy a beszélgetéseink és közleményeink Krisztus motiváltak legyenek, és így az örömünk teljes lehessen.
0: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: János harmadik levele. Címzés, üdvözlés. Én a presbiter, a szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek.
2: Gájusz vendég szeretete.
1: Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, mint hogy te igazságban jársz. Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett testvérem, hűségesen jársz el mind abban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is, akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha ezeket az Istenhez méltóan engeded útnak, mert azért a névért indultak el, és semmit sem fogadtak el a pogányoktól. Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársakká legyünk az igazságban.
2: Panasz Diotrefészre, Demetrios dicsérete.
1: Írtam valamit a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki köztünk elsőségre vágyik, nem fogad el minket. Ezért tehát, ha megérkezem, emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel, amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket. De nem elégszik meg ezzel, hanem maga sem fogadja be a testvéreket, azokat pedig, akik akarnák, úgy szintén megakadályozza ebben, és kiveti a gyülekezetből. Szeretett testvérem!

0: mintával és tollal írni. Remélem azonban, hogy hamarosan meglátlak, és személyesen fogunk beszélni. Békesség neked! Köszöntenek barátaid! Köszönts te is barátainkat név szerint!
1: Mai szakasz. János harmadik levele. Minden egyes adott nap folyamán megvan a lehetőségünk, hogy köszöntsük az embereket, családtagokat, barátokat, kollégákat, azokat, akik támogatnak minket, de azokat is, akik esetleg szemben állnak velünk. Vajon a köszöntéseink tartalmasak, vagy esetleg üresek? Igencsak követendő az, ahogyan János üdvözli kedves barátját, Gájuszt. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. Milyen üdvözlés ez? Mekkora áldást kíván? Néhányan azt állítják, hogy János üdvözlése pontosabban azt fejezte ki, remélem, mindannyian jól vagytok, és teljességben gyarapodtok. Ez összhangban van a test, az elme és a lélek teljességével. Természetesen lehetünk még teljesek, ha fizikailag talán sérültek vagyunk. Teljesség a betegségben, a bennünk lakozó, életet megváltoztató Isten lelke által, mert a teljes egészség számít. János megdicséri Gájuszt a hűségéért és odaadó gondoskodásáért, amit az ismeretlenekkel is tanúsít. Ahogyan a második levelében tette, itt is örül a híveknek, vagy megtérteknek, akiknek állandó kapcsolata van Jézussal. Ez a lelkészi törődés olyan erény, amelyet meg kellene tartanunk a hit, gondoskodás, megosztás és ápolás házában. Ugyanakkor János figyelmeztet Diotrefész megosztó viselkedésére, és megígéri, hogy következő látogatásakor elmegy hozzá. Nem csak kritizál, hanem írja, hogy így is fog tenni. Ezután bátorít, hogy kövessük az isteni példánkat, és megemlíti Démétért is. Ahogyan az előző levelében is tette, nem fejt ki több témát, hanem kifejezi, hogy mennyire szeretne szemtől szemben beszélni bizonyos témákról, hiszen János általánosságban is szeretett szemtől szemben beszélni az emberekkel. Ahogyan beszélünk, írunk, üzenetet küldünk, vagy akár a testbeszédünkkel kommunikálunk, tartsuk meg a Jézustól kapott szívünket, elménket és az utasításokat. És az üdvözleteink, köszöntéseink legyenek pozitívak, hasznosak és emlékezetesek.
2: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: hír összeállításunk következik.
1: Ma kezdődik a 24. Spinóza Zsidó Fesztivál Budapesten. 15 programmal és mindegy 70 közreműködővel várja a közönséget mától október 7-e és 22-e között a 24. Spinóza Zsidó Fesztivált a Budapesti Spinóza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitó napon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a Magyarország

0: magyarországi zsidó munka szolgálat történetét dolgozza fel. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét. A keresztény ember szabadsága. A hónap igéje az evangélikusoknál. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galatákhoz írt levél 5.1. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott. Ime, ez az igazi, lelki keresztény szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot felülmúl, mint ahogy felülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy e szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívében szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye. Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk és másokkal jót tegyünk. Calvin konferencia októberben. A teológia Calvin János teológiai és történeti kutatóintézetének Calvin kutatók és egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokkal várja a résztvevőket október 13-14-én az akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei fontos évfordulóhoz kapcsolódnak. Mohács 500, Hercegszőlősi kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a hitvalló diákok exódusa. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is meghallgathatnak, mely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky János imádság felfogásáról szól. Az előadásokért a résztvevő lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Az időjárásról. Folytatódik a késő nyár. Ma, szerdán, derült, napos az idő, kevés felhővel. Eső sem lesz. A déli szél gyenge marad, és 23-27 fokunk van. Csütörtökön marad a gyengén felhős, napos idő, de esőre néhol van esély. Déli a szél, és 22-28 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Tisztesség. A tisztességhez hozzátartozik az őszinteség is, abban az értelemben, hogy hátsó szándék nélkül beszélünk és cselekszünk. Képesek vagyunk kritikus szemmel látni saját szavainkat és cselekedeteinket. És megvan bennünk az akarat, hogy a lehetőségekhez képest ehhez tartsuk is magunkat. Axel Hacke.

0: A csillagok szemlélése.
1: Azok közül sokan, akik a varázslást űzték, ördögi mesterségeket gyakoroltak. Összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüstpénzre becsülték. Apostolok cselekedetei, 19. fejezet, 19. vers.

Júlia a szokásához híven minden reggel kihúzta édesapja kávés csészéje alól az újságot, mert egyszerűen nem kezdődhetett el a napja úgy, ha nem olvassa el a horoszkópot. Pedig a napjai éppen úgy teltek, ahogyan az kiskorában azokra a cetlikre volt írva, amelyeket az édesanyja csúsztatott a 10 órai csomagjába. Ilyen és ehhez hasonló szövegek álltak a papírfecniken. Ha kedves vagy az emberekkel, akkor örömteli napod lesz. Most viszont Júlia mégis a horoszkópra próbált hagyatkozni. Egyszer az ifjúsági csoportban valaki azt mondta, hogy a horoszkóp sátáni eredetű. Ettől eltekintve Júlia mégis rendszeresen elolvasta. Úgy gondolta, hogy ameddig nem fog tőle habzani a szája, vagy nem készteti gyilkosságra, addig a horoszkóppal semmi baj sincs. A horoszkóp, az asztrológia, a különböző okkultista táblák, a 8 mágikus golyó, a jóslás, a varázslás, a spiritizmus, a tarotkártya, a tenyérolvasás, a halott idézés, mind-mind a természet feletti világ megismerésére irányuló próbálkozás, melyek egyesek szerint el van rejtve az emberi érzékek elől.

mit hittek az első keresztények az okkult gyakorlatokról? Képzeld el a következő jelenetet. A csatár úgy szerez értékes pontokat a csapatának, hogy zsákba rejti a labdát, aztán kimegy a pályáról, és a gólvonalnál tér vissza, ahol leteszi a labdát. Pontosan ilyen érdekesnek tűnhet természetfeletti rövidítések által megtalálni az igazságot. És talán működne is. Akkor viszont már nem, ha a leláton csupa ellenséges szurkoló ül. Ebben az esetben biztosan bajod esne.

0: Isten úgy határozott, hogy bizonyos ismeretekhez ne legyen hozzáférésünk, mivel túl veszélyesek a számunkra. És nyilvánvaló, hogy miért. Skéva hét fia is rájött, hogy nem érdemes játszadozni a lelátókon ülő gonosz lelkekkel. Az első keresztények beismerték, hogy átlépték az Isten által meghúzott határvonalakat, ezért több millió dollár értékű az okkult tudományokhoz köthető könyvet égettek el. Ezek a gyakorlatok, amelyeket az okkultizmus mutat, egyszerű csalás. Mások viszont veszélyes sátáni lelkeket idéznek meg. Az okkultizmus legnagyobb csalása azonban az, hogy tanácsért és segítségért az ember ne Istenhez, hanem Isten ellenségéhez, sátánhoz folyamodjon. Ez azonban nem csak veszélyes, hanem hiába való is. Isten sosem rejti el az igazságot a barátai elől.
1: Közreműködött Balázs László.

Műsorunk mottója írva található a Bibliában, az apostolok cselekedetei 10. rész 34. versében, amely így hangzik. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép közül kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A következő percekben Kolompár Ferenc és Szikora Dezső bizonyságtételét hallgatjuk meg. Az elmúlt napokban egy kicsit kutakodtam a cigány műsorok archívumában. Ott fedeztem fel ezt a két bizonyságtételt, és azért is teszem közé, mert nagyon-nagyon érdekelne, azóta vajon mi történt ezeknek az embereknek az életében. Remélem, vannak olyan ismerősök, akik hallják, és tovább tudják mondani. Imádkozunk azokért, akik a műsorainkban megszólalnak. Bárcsak adna Isten kitartást és hűséget a Krisztus követésben. Isten áldását kívánja a mai műsor hallgatóinak, a műsor szerkesztője, Kulcsár Tibor.

Én Kiskualassú vagyok, Kompár Ferenc vagyok. A Kiskualassú baptista gyülekezetből vagyunk itten. Én az én megtérésem ott Kiskuhalas, a szegedi Tivadar irányításával folytatódott, kezdődött el. Én amikor meg hallottam, hogy Jézus Krisztus van, mert nem ismertem Jézus Krisztust, én a katonaság után én nem voltam hívő ember, én egy világi ember vagyok, ugyanúgy kocsmáztam, mint a világi emberek, ugyanúgy vádoltam a másikat, mint a világi ember, de miután megismertem a szegedi Tivadart, és az keresztül indított meg engem az Úrnak a kegyelme, ezért hálás is vagyok az Úrnak, hogy megtalált engem, onnan a mélységből fölemelt, és amiben voltam. És nem csak én, hálás az a kiskuhalasi testvérek is, azok a testvérek, akik be vagyunk merítkezve, és a kiskuhalasi gyülekezetnek egy ilyen történelem a Jézus iránti szeretetben, mert ilyet még nem hallottunk, ilyet még nem olvastunk. Egyszerűen én sem fogtam föl eleinte, amikor még nem hallottam róla, nem tanultunk, de az, hogy Isten maga szent lelkével kiárassza az emberek felé, az én meglátásom szerint az én lelkemben is megváltozott olyasmi, ami nekem az abban az időben rossz volt. Most hálás vagyok én az Úrnak azért, mert újjászülettem, bemerítkeztem. A bemerítésem kezdete 1989. 14-én volt, pünkös napján, és nem csak én merítkeztem be, akkor merítkeztünk be egyszerűen bemerítkeztünk 9-en, ott Kiskunhalason. 9. Én a feleségemmel merítkeztem be egybe, ami az is nagy csoda a cigánság felé. A cigánság felé nem igen fogadják el az igét. Az igét nem úgy kell tekinteni rá, mint egy olvasmányra, ilyen kötelező olvasmányra, mint a tantárgyakba, ami van kötelező. Ez a Biblia Isten szava. Isten szava hív. Oda kell figyelni minden egyes szóra, szavakra, amit Isten megadja nekünk azt, hogy mi, romák is tudunk a Bibliából olvasni, bizonságtételt adni mások iránt. Elmehetünk másnak is, elmondhassuk azt, hogy Jézus Krisztus a miénk, az enyém és a tied is. Nem csak az enyém, hanem minden emberi. Isten nem személyi válogatás, ezt nem váltsa ki azt, hogy én cigán vagyok, vagy ez magyar. Isten egyé tesz minket, ha mi is elfogadjuk Istent, Isten szeretetét. Én nekem két gyönyörű fiam van, és egy gyönyörű feleségem, egy kertes háza van, és a többi cigányok ott Kiskunhalason irigykednek azért, hogy hát én ilyen hívő ember vagyok, ilyen hívő embernek minden meg lehet. Nem úgy van ez. Nem kell ahhoz, hogy hívő legyen az ember, hogy meglegyen neki a környezetébe, ami oda illik. Én azt mondom mindig, bár akárhová megyünk a bizonságtételemben, is azt mondom mindig, hogy legyünk egymás iránti szeretetben is, és érezzük át a másnak a problémáját. Mert hiszen a Jézus iránti szeretetben vagyunk, pont most itten is, Jézus itt van közöttünk, és ő mondja azt, hogy aki ketten vagy hároman összejöttünk, a mi nevünk, ott vagy. Hisszük is, valljuk azt is, itt van Isten szeretete. És én ebben hagyj fejezem bevel, hogy áldás békesét kívánok az összes itteni testvérekkel, hogy ismerkedtünk,
a cigán testvérekkel, a magyar testvérekkel, ez olyan lángolót, mintha lobbant volna valami, de annyira ég, hogy olyan gyönyörű énekek vannak itten is. Szóval ezt elfelejteni nem lehet. Köszönöm szépen!

0: Szikora Dezső vagyok, Szabó Szapmán Vereg vagy a Tuzséról, és szeretném bizonságot tenni, hogy ismertem meg az urat. A bátyám már járt gyülekezetbe, Szikora Béla, de még én nem. Akkorában én nagyon rossz ember voltam. 3 gyermekem van, ennyit kell rólam tudni előre. Amíg pénzt megkaptam, fizetéseket, azt elbuktam kártyán, megittam. Elmentem napszámra, hazajöttem, fele fizetést, megittam, mire hazaértem. Ha hazahoztam a fele fizetésemet, akkor annak a felét meg kellett nekem hagyni hónapra, hogy tudjak inni. Ráadásul garázdálkodtam a családommal, és a bátyám ők ezt rossz néven vették. Meg hát sajnáltak engem, hogy így el vagyok esve a világtól. És bejártak hozzánk pár alkalommal. És először, amikor bejöttek, még szintén megvetettem őket, hogy mit zavarkodnak ott nekem. Nem tudott mennek inni a kocsmában, benn vagynak. Szégyeltem tőlük kimenni, és így csak nem hagyták. Csak jöttek. Annyira, hogy már ideklődtem. Benn maradtam, mindig hallgattam. Kaptam Viktor testvértől egy Bibliát is, hogy olvasgassam, de nem olvastam. Így egy hónapig jártak be hozzám, majdnem minden este, mikor csak a szabadjuk ideig engedte, és így lassanként megismertem én is az urat. És hál' legyen az ő neve, bemerítkeztem, és most ez igaz, nem nagy idő még, de már azelőtt tökélem, mert lemondtam jobban az italról, nem ittam, és azóta van a családommal tudok közös nevezőre jutni. A gyermekekkel el tudok beszélgetni, hogyha hazajövök a munkából, megmondják neki, apu, iskolába ezt tanultam, ilyen eredményt kaptam. Addig nem. Hazajöttek az iskolából, mentek ki a másik szavában, mert féltek tőlem, mert részeg voltam. Nem volt családi élet, nem volt az életemnek célja, hogy most mi az, hogy élni. Nekem csak az volt az ital, a kártya. És így nem volt életem, sötét voltam, nem volt élet célom. Csak 4 fal körülvett, de más semmi. De így most mióta az urat megismertem és bemerítettem, személy vagyok. Hálát adok az úrnak és az egész gyülekezetnek, akik engem felismertek, hogy nem hagytak engem elveszni. És köszönöm az úrnak is, csak ilyen ember, még mindig, mint én voltam, bárki, annak kívánom, hogy ő is térjen meg és járjon ezen az úton, ami tudja, hogy hát van cél.
1: Megkérdeztetem, hogy mi most az ön életének a célja? Lett célja az életének?
0: Most már van életcélom, az Úristen maga. Közel akarok hozzá, mert akarok menni ő hozzá, mert tudom, hogy ott kapok csak megnyugvást. Mert eddig nem volt semmi célom, csak az alkohol, a garázdaság, a bűn. Hát hálás vagyok az úrnak, hogy nem hagyott engem elveszni. És a családomat megtartottanák nekem, hogy legyen nekem családom, másképp nem lett volna. Ha az úr nincsen, családom se lett volna azóta.

A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben. Visszavárok minden kedves hallgatót. A viszonthallásra.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Kulcsár Anikó vagyok. Mai vendégem Hosszú János, egy nagyon kedves fiatalember, akit azért hívtam ide a stúdióba, mert október 15-e hivatalosan a Fehér Bot Nemzetközi Világnapja. Ilyenkor beszélünk, vagy illik beszélni a vakokról, azokról az emberekről, akik nem is olyan kis számban élnek köztünk, ugyanis Magyarországon a hivatalos adatok szerint 45 ezer vakember él köztünk, velünk együtt. Néha látjuk őket, de azért nagyon sokszor olyan, mintha nem is vennénk tudomást róluk. János, akit én régóta ismerek, ezek közé az emberek közé tartozik, és amikor én először megismertem, nagyon pozitív benyomást keltett bennem, ugyanis teljesen úgy viselkedett, mint egy egészséges fiatalember. Úgy gondoltam, hogy érdemes megismerni a hallgatóknak is János életét, történetét. János, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
3: Én is köszönöm a meghívást, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Jó napot kívánok!
2: János, mit jelent az, hogy valaki vak?
3: A vakságnak több értelmezése van. Nyilván a hétköznapi és az orvosi értelmezés az, amivel a leginkább találkozik valaki. Ugye vak az a személy, akinek az egyik szeme segédeszközökkel sem korrigálható egy olyan szintre, ami az éplátás kategóriájához elegendő kell, hogy legyen. Nyilván ez a megközelítés a leghétköznapibb, de tulajdonképpen van több más megközelítés is, ugye szociális, illetve pedagógiai értelemben is osztályozzuk a látásnak az egyes kategóriáját, megkülönböztetünk különböző állapotokat. Ugye beszélünk látássérültekről, ez az általános kifejezés, és az általános kifejezésen belül, vagy az általános kategórián belül vannak gyengénlátók, vannak az aliglátók, és vannak a vakok, illetve a vakokon belül is van több kategória, vannak az úgynevezett fénylátók. Ez alatt nem valami spirituális dolgot kell érteni, hanem nemes egyszerűséggel azt, hogy van-e fénylátása valakinek, vagy nincs. A fénylátás nagyon sok látássérült számára még jelenlévő látásmaradvány, ami tulajdonképpen bár nem tűnik túl nagy dolognak, hiszen a hétköznapi értelemben a közlekedéshez, vagy a mindennapi tevékenységek elvégzéséhez maga a fénylátás különösebben nem sokat segít, de mégis nagyon sokat jelent. Egy olyan vak barátommal beszélgettem, aki teljesen nem lát egyik szemére sem, és amikor nagyon sok időt tölt otthon egyedül, akkor azt szoktam mondani, hogy van, amikor összekeveredik számára a nappal és az éjszaka, mert hogy tulajdonképpen fizikailag ő teljes sötétségben él. Hát számomra ez tényleg nagy dolog volt, hogy ezt így kimondhattam, hogy hát én bizony nem élek teljes sötétségben, mert ha egy szobában, egy épületben fel van kapcsolva a villany, akkor azt látom, érzékelem, ha kimegyek a világosságra, vagy a szobában a függönyt elhúzom, látom, hogy süt a nap, vagy világos van, vagy éppen borús az idő, de tulajdonképpen ez a fajta látás, ami nekem így most rendelkezésre áll, ez másra nem használható fel, de ezek is óriási dolgok igazából. És aztán vannak a teljesen vakok. A teljesen vakok, amint már itt az imént is utaltam rá, ők zéró látás maradványjal rendelkeznek, őnekik semmilyen segédeszköz nem tud látás élményt biztosítani, sajnos. Ugye még akiknek van valami látás maradványuk, akár gyengénlátók, csőlátók, nagytárgylátók, hogy még egy pár kategóriát itt soroljak, önálluk azért lehet különböző eszközökkel, szemüvegekkel, nagyítókkal, és különböző látásfejlesztő tréningekkel a látás maradványt optimálisan felhasználni, ami adott helyzetben nagyon-nagyon nagy segítséget jelenthet az adott illetőnek, aki ilyen problémával vagy ilyen helyzetben él.
2: Már a bevezetőbe említettem, hogy a nyilvántartás szerint legalábbis, amit én találtam az interneten, 45 ezer vakember tartanak nyilván. Ti hogy tudjátok ezt?
3: Valóban a nyilvántartások ezt mutatják. Úgy szoktuk mondani, hogy 45 ezer látássérültet tartanak. Nyilván ebben már benne vannak a gyengén látók is. De valójában ennél jóval nagyobb létszámról lehet szó, akár háromszorosa is lehet a valóságnak, vagyis legalábbis a statisztikának, mert hogy nagyon sokan válnak évközben látássérülteké. Vannak olyan statisztikai adatok, amelyek azt támasztják alá, hogy 4-6 ezer ember válik látássérülté évente. Hát ugye mi miatt? Ugye ez elég soknak tűnik, hát azért országos viszonylatban ez elég riasztó adat, hát és bizony tényleg az. Ugye itt nem kell feltétlenül valami rettenetes, traumatikus, dramatikus dologra gondolni, de mégis például az egyik legproblematikusabb dolog a cukorbetegség, ami most már nem csak az idős emberek betegsége, hanem egyre fiatalabb korban érinti a férfiakat, nőket, sőt most ugye egyre többen vannak sajnos, akik már gyermekkorban is rendelkeznek ezzel a betegséggel, és bizony az egyik legkézzel foghatóbb szövődménye a cukorbetegségnek maga a retina elhalása, ami teljes látásvesztéshez vezet. Nekem is vannak kortársaim, sorstársaim, korombeliek, 40 év alattiak, sőt azt kell mondjam, hogy 20 és 40 közöttiek is, akik bizony cukorbetegség következtében veszítették el a látásukat, sokszor egyik napról a másikra. Aztán ugye vannak egyéb időskori betegségek, vannak más egyéb szövődmények is, érszűkület és ehhez hasonló betegségek, makula degeneráció, tehát ami gyakorlatilag a látótér teljes beszűkülésével jár, aztán vannak hájogos betegségek, szürke és zöld hájog, ami szintén sokszor vaksághoz vezet, tehát gyakorlatilag van egy jó pár olyan betegség, ami komoly látásvesztéshez vezet. És akkor még nem beszéltünk azokról a látás problémákról, amelyek genetikai eredetűek. Ma már azt mondhatjuk, hogy ezek vannak kevesebben, hiszen a többség a szerzett betegség által szövődményként úgymond kapott látássérültek számát gyarapítják.
2: Igen, és hát még nem beszéltünk még egy dologról, ha jól nézem itt a jegyzeteimet, ez pedig a koraszülötteket sújtó vagy szövődményként jelentkezhető, amit általában a népnyelv helytelenül inkubátor vakságnak is nevez, ez a fajta vakság.
3: Valóban ez is létezik. Azt kell mondjam, hogy ma már azért ennek az aránya visszahúzódóban van. Annak ellenére, vagy azzal együtt, hogy ma az orvostudomány egyre több koraszülött babát tud életben tartani, az elmúlt évtizedekben ez egy olyan súlyos probléma volt, mármint történetesen az inkubátor vakság, hogy egyre több helyen komoly figyelmet fordítanak arra, hogy a kisbabák szeme kellően le legyen takarva az inkubátorban, hogy ne érje túl sok oxigén, ne érje túl sok fény, ne hogy kiégjen ezáltal a gyermeknek a szeme, és aztán ezáltal vakság alakuljon ki. De sajnos ugye a koraszülötteknél van egy másik probléma is, ez pedig a halmozott sérültség. Nagyon sok koraszülött babánál nehéz előre megjósolni azt, vagy megmondani a fejlett technikai és orvostudományi feltételek ellenére is, hogy lesz-e maradandó sérülése egy babának, vagy nem. Nyilván ugye minél nehezebb a születése, és nehezebbek a születési körülményei az adott kisgyermeknek, annál sajnos nagyobb a rátája annak, hogy problémák lépnek fel, és bizony a halmozottan sérült gyerekek körében nagyon sokan koraszülöttségből kifolyólag élik meg akár a vakságot, vagy egyéb más sérüléseket emellé pluszban.
2: Ahogy én itt hallgattalak téged, János, nem akarok ítéletet mondani, mert nem az én feladatom, de úgy tűnik, hogy azért nagyon sok vakságnak tulajdonképpen mi emberek is vagyunk előidézői, mármint hogy helytelenül étkezünk, rossz életmódot folytatunk, stresszesek vagyunk. Ugye koraszülöttségnél kockázati tényezőként mondják az alkohol, drogfogyasztást, a stresszet, a cukorbetegségnél hát ugye étkezési dolog nagyon sok esetben plusz stressz. Tehát egy picit lehet, hogy ha felelősséget teljesebben, vagy nyugodtabban, vagy bölcsebben élnénk, akkor ez a betegség is kisebb arányba fordulna elő a társadalomba?
3: Ez egy kétélű fegyver igazából, mert mondhatjuk ezt is, de valójában, amikor már valaki benne van a problémában, akkor inkább csak lelkiismeret furdalás növelő tényező, ha ezzel jövünk elő. Tehát aki már történetesen bekerült a látássérültek körébe valami oknál fogva, ott igazából már ezekkel az információkkal neki nem tudunk segíteni. Viszont ha a megelőzést, tehát a prevenció oldaláról közelítjük meg a kérdést, akkor azt mondom, hogy igen, nagyon fontos lenne az, hogy különböző módokon próbálnánk vigyázni jobban az egészségünkre. De ugye nyilván mondom, még egyszer ez is azért kétélű fegyver, mert ismerek én olyan cukorbeteg sorstársamat, aki most már 26 éve cukorbeteg, nagyon odafigyel az életére, és valóban sem a veséje, sem a szeme nem érintett. De ismerek olyat is, aki annak ellenére, hogy odafigyel nagyon sok mindenre, amennyire csak tud, mégis sajnos a szövődmények előjönnek. Ez részint genetikai dolog is, tehát kinek milyen a, úgymond a testfelépítése, milyenek a szöveteknek a teherbírása, hogy így fogalmazzak. De természetesen igaz, és nagyban igaz az, amit itt az imént említettél, hogy bizony megelőzéssel sok mindent meg lehetne gátolni. A vakság kialakulását, vagy a látássérültség kialakulásának az időpontját lehetne késleltetni, és adott helyzetben, ha időben észre lehet venni bizonyos jelenségeket, ott azért még bizonyos helyzetekben beavatkozással akár teljes körű egészség visszafordítást is el lehet érni.
2: Az előbb itt említetted, hogy amit én itt próbáltam fejtegetni, ez egy picit olyan, mint egy kétélű fegyver, és bizonyos dolgokkal csak a lelkiismeret furdalást lehet növelni, hiszen már nem segítünk mondjuk egy vakemberen. Ha már ezt megemlítetted, segítenél nekünk, hogy mik azok a dolgok, amiket nem biztos, hogy kéne mondanunk nekünk látóknak, vagy amivel nem segítünk egy olyan emberen, aki már elég nagy bajban van, hanem éppen még nagyobb terhet okozunk neki, lelki terheket is rakunk rá ugyanis. Picit segítenél ezekről?
3: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos alapelvet akkor tudnám megfogalmazni, hogyha egy dologra próbálnék elsősorban összpontosítani, ez pedig az őszinte tisztelet. Tehát én azt gondolom, hogy nem az a lényeg igazán, hogy mit mondunk. Még az sem, hogy mit teszünk. Persze nyilván majd mindjárt rátérünk arra, hogy azért mégis milyen területeken fontos ez, de sokkal fontosabb egy, például egy megvakuló félben lévő embernek az, hogy egy szupportív háttér legyen mögötte, aki tiszteli, elfogadja, nem hagyja ott a bajban, hanem igyekszik neki segítséget nyújtani. Azt gondolom, ha ez megvan, akkor egy vakságot könnyebb feldolgozni, egy problémán könnyebb túljutni, egy helyzetet könnyebb teljesen más szemszögből nézni. És hogyha konkrétumokra is kíváncsi vagy, akkor azt kell mondjam, hogy igazából a sérült embernek, vagy akár most konkrétan a látássérültnek, tulajdonképpen én úgy szoktam megközelíteni, de ez az én sajátos nézőpontom, de majd elmondom az általánost is. Ha nekem azt mondja valaki, hogy fogyatékos, az, hogy sérült, az, hogy vak, az, hogy még mondhatnék cifrábakat is, mert egyébként vannak nagyon cifrák, sőt magunk közt egymás között egészen cifrákat szoktunk mondani, hogy te nyomi, te fogyi, és ezek nem pejoratív dolgok, hanem egyszerűen magunk közt azt gondolom, hogy megengedhetjük magunknak azt a privilégiumot, hogy mi úgy fogalmazzunk a saját életünkről, hogy mi akarunk. És ennek van kifelé is egy üzenete, hogy nem szabad az emberekben azt az érzést kelteni, hogy fú, hát most hogy szólaljunk meg, most mondjunk-e valamit, vagy hogy nyilatkozzunk erről az emberről, hogy ő egy mi is ő, szóval ő egy vak, vagy úristen, ezt szabad mondani, nem szabad mondani. Én azt gondolom, hogy mindent lehet mondani, hogyha a tisztelet közben azért ott van mögötte. Én is már jártam úgy régen, hogy volt egy kedves ismerősöm, akit nemrég ismertem meg abban az adott helyzetben, és egy nagyon szimpatikus úriembernek tűnt, az is most mind a mai napig, nagyon jó a viszonyunk, és valami egészen furcsa kifejezést alkalmazott a vakságra, hogy nem emlékszem sajnos a kifejezésre, csak az élmény maradt meg bennem, és akkor nagyon fölkaptam egy pillanatra a fejemet, de aztán utána rájöttem, hogy tulajdonképpen ő engem tisztel és szeret. Elfogad, ahogy vagyok, és ez számít, és nyilván utána már egy helyzetben ezt meg lehetett beszélni, hogy figyelj, általában itt szoktunk nyilatkozni a sérültekről. Most ha a nagy általánosságban a látássérülteket szólítjuk meg, akkor ugye például ilyen kifejezéseket alkalmaznak, hogy látási fogyatékos, látássérült, gyengénlátó, ugye, hogyha konkrétan meg is nevezzük az adott látássérülési típust, vagy vak. Tehát a vak az már egy erős kifejezés, de szokták alkalmazni, hisz a nem látó, a teljesen nem látót és a gyengén látót gyakorlatilag ez a kifejezés különbözteti meg. Tehát ezektől a szavaktól nem kell idegenkedni, azt gondolom. És azt gondolom, hogy minden más szó lehet használni, ha az adott környezet, a szókörnyezet vagy a helyzet nem sértő és pejoratív módon igyekszik megközelíteni azt az adott sérült szemét, vagy akár az adott sérültségi csoportot.
2: Gyakorlati dolgokba mi az, ami jóha teszünk, és hogy tudunk segíteni, és mi az, amit nem kéne, mert hát arra nem tartotok igényt. Hát
3: ez teljesen egyéni dolog. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb itt az, hogy partnerként kezeljük egymást. Sérült és nem sérült, egészséges és fogyatékos ember, nevezhetjük így is nyugodtan. Azt gondolom, hogy a partner viszony a legfontosabb. Ez alatt azt értem, hogy ha látunk egy látássérültet az utcán, vagy boltban, vagy bármilyen közintézményben, bátran oda lehet hozzá menni, és meg lehet kérdezni, hogy elnézést kérek, szabad-e segítenem valamiben? Ilyenkor, ha oda megyünk, nyugodtan meg lehet érinteni a kezét, óvatosan, nyilván egy lágy érintéssel. Ezzel csak azt jelezzük felé, hogy hozzá beszélünk, hisz egy látássérült nem feltétlenül fogja tudni, attól, hogy mellette megszólal valaki, hogy az adott mondatot, kérdést hozzáintézik-e. Hiszen szemkontaktust sok esetben nem tudnak felvenni a látássérültek. A vakok egyáltalán nem, a gyengénlátók, egy nagy része pedig nehezen. Meg lehet kérdezni bátran, és hogyha a vak vagy a gyengénlátó személy a segítséget elutasítja, ettől nem kell megsértődni. Ezzel nem feltétlenül a személyt utasítja el, hanem egy adott helyzetben ő neki van egy megoldási elképzelése az adott problémára, ha egyáltalán van probléma, mert lehet, hogy nincs is. Lehet, hogy ő csak vár valakire, nyilván ezt jó esetben fogja közölni a segíteni szándékozó személlyel, illetve bármi egyéb további dolgot el fog ő mondani saját magáról, hogy hogy tud segíteni neki az adott személy. Tehát gyakorlatilag én is, ha megyek az utcán vagy bárhol, nem várom el azt az emberektől. És nekünk látássérülteknek is azt gondolom, hogy fontos üzenet. Nem szabad az emberektől elvárni azt, hogy ők tudjanak rólunk mindent. Mert az emberek semmit nem tudnak rólunk. Legalábbis az átlag emberek. És ez nem baj, hát honnan is tudnának. A fontos az, hogy ebből kiindulva mi ismerjünk úgy segíteni nekik, hogy ők tudjanak segíteni. El kell magyarázni, hogy hogy kell segíteni. Ez nem szégyen, ez nem probléma. És ha van valakinek, mert ugye nagyon sok emberben, akik ilyen menedzser típusúak, vagy ilyen vezető típusúak, és ők azt gondolják, hogy tudják, hogy mi a jó megoldás, nekik is tisztelettel meg lehet mondani, hogy elnézést, nem így kell segíteni, hanem úgy, és akkor meg kell mutatni nekünk is azt, hogy ezt a segítséget miként kell kérni, és miként kell elfogadni, és onnantól egy pár beszéd már is kialakul, jó esetben ember és ember között. Sajnos azért a gyakorlat azt mutatja, hogy ez nem mindig ilyen ideális helyzet. Vannak emberek, akik nagyon tudni vélik, hogy hogy kell segíteni. Ebben még nincs is baj akkor, hogyha ez tényleg jól is teszik. A gond akkor van, amikor ez sajnos nem megfelelően végzik. Ilyenkor egy kicsit a látássérültek kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülhetnek, csorbulhat az önbecsülésük adott pillanatban, adott helyzetben, és azok a látássérültek, akik némiképp labilisabbak lelkileg, ki is kérik maguknak ebből kifolyólag az ilyenfajta segítséget, köszönik, nem kérik, pont azért, mert egyszerűen szeretnék a lelki egyensúlyukat ezáltal visszanyerni, tehát ha egy látássérült esetleg mogorvábban reagál, az sem feltétlenül amiatt van, mert ő egy, elnézést a kifejezés, egy útszéli paraszt, hanem egyszerűen azért van, mert lehetséges, hogy úgy közelítettünk hozzá, hogy egy picit az ő lelki világába vele sikerült lépnünk. Nyilván ez egy látássérült személy lelki világába egy picivel talán könnyebb belépni, pont ezért, mert azt hiszik az épek, hogy ők kiszolgáltatottabbak. És ez már ad nekik egy alibit arra, hogy a látássérülteket egy kicsit hát alsóbbrendűbbnek tekintsék. Ez nem annyira tudatos, mint amennyire én erről beszélek, de ezt jól végig gondolja a kedves hallgató, elképzelhető, hogy egyetért velem. Természetesen nyilván lehet mindenkinek más-más véleménye, lehet ezen a kérdésen sokat beszélgetni. Nekem ez a tapasztalatom és a személyes véleményem, és nekem is nagyon sok analízisbe került az, hogy én végig gondoljam az emberek viselkedését, a velem való viszonyát, hogy az mitől függ, nekem mit kell tennem, hogy ez jobb legyen, hogy másabb legyen. Nagyon fontos, hogy megpróbáljunk egy kicsit magunkat is olykor úgy nézni, hogy mintha nem mi lennénk, tehát kívülről nézni. Mert minden embernek vannak vakfoltjai, ez van egy ilyen kifejezés, és ez nem a látássérültekre igaz, hanem az emberiségre, hogy nagy általánosságban. azt gondoljuk, hogy valamit nagyon jól csinálunk, nagyon értünk hozzá, iszonyatos profik vagyunk benne, és van egy környezeti tényező, van egy személy, van egy jelenség, ami, vagy akin keresztül éppen rámutatnak nekünk arra, hogy hát bizony, ez nem egészen így van. És attól, hogy mi látássérültek vagyunk, és nekünk megtanították az iskolában, vagy az életben azt, hogy hogy kell közlekedni, hogy kell segítséget elfogadni, miben kérjünk segítséget, és hogyan, az nem jelenti azt, hogy mi ebben már rögtön profik vagyunk. Tehát nem kell az embereket lenéznünk amiatt, mert ők, uram, bocsán, nem úgy közelítenek, ahogy mi szeretnénk. Tehát azért mondom, hogy nekünk is, látássérülteknek is egy picivel toleránsabbnak kell lennünk a környezetünk felé, mert azt gondolom, hogy a partnerség, és itt visszatérek itt a kérdésed feltevések kapcsán az első gondolatomhoz, a partnerség elve akkor tud érvényesülni, ha mindannyian tudjuk a toleranciát megfelelően érvényesíteni és mutatni egymás iránt, mert ez a bizalomnak az egyik alappillére.
2: És elárulom a kedves hallgatóknak, hogy János erről nem csak beszél, hanem nekem személyes tapasztalatom van, nem véletlenül őt hívtam meg. Ugyanis talán 10 éve volt már valamikor, vissza kéne pörgetni pontosan a naptárt, hogy mikor, amikor mi először találkoztunk.
3: És 14 éve.
2: 14 éve, na akkor nem is kell, van egy élő naptár itt a stúdióban. Én nem tudtam, hogy kell igazán vakoknak segíteni, és János világosított föl, hogy hát én rosszul karoltam bele, mert nem mindegy, hogy fogunk meg egy vak embert, és hogy próbálunk vezetni, mert az sem mindegy, hogy én hol vagyok, mármint fizikai elhelyezkedésben egy vakhoz viszonyítva.
3: És elnézést, bocsánat, hogy közbeállok, de amikor ezt mondtam neked, akkor mi volt a benyomásod velem kapcsolatban? Utasítottalak?
2: Nem, nekem ez nagy segítség volt. Te voltál az első olyan vakember, nem akivel találkoztam, hanem aki elmondta, hogy mit csinálok rosszul, és hogy tudok segíteni.
3: Azért is kérdeztem vissza, mert amint mondtam is, hogy nagyon fontos, hogy nekünk is meglegyen a tisztelet a segítő iránt. Tehát el kell mondani azt, amit itt csak ismételni tudom magam, de nagyon fontos, és ki kell hangsúlyozni nekünk is, látássérülteknek nem szabad elveszteni a kontrollt, el kell szépen mondani azt, hogy hogyan tud nekem segíteni valaki, hogy, ahogy annak idején Anikónak is, nagyon sokaknak én is ezt elmondom, pont azért, hogy a lehető legkényelmesebb és biztonságosabb legyen a közös közlekedésünk, vagy az adott segítségnyújtás. És akkor visszaadom a szót, bocsánat.
2: Nem, hát beszélgetünk, és te vagy itt a vendég, te vagy a központban. És a másik nagyon pozitív élmény volt, amiről talán a felvezetőben is mondtam már egy pár szót, hogy te nem úgy viselkedtél az első találkozásnál sem, mint egy fogyatékos ember, hanem mint egy kedves fiatal ember, akivel megismerkedünk, és akivel egy hosszabb autóutat is teszünk. Teljesen partnertként éreztem azt, hogy beszélgetsz velünk, és ez nekem pozitív élmény volt, mert lehet így utólag visszagondolva, hogy bennem is voltak gátak, mert hogy nem tudtam, hogy hogyan kéne egy vak ember felé közeledni, és te nagyon sokat segítettél nekem ezeknek a gátaknak a lerombolásában, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog, ahogy említetted is.
3: Hát nekünk ez, ha tetszik, ha nem, el kell fogadni, hogy ez egy misszió. Tehát a gátak rombolása az nekünk misszió. Ha már beleszülettünk egy ilyen állapotba, akkor ezt bizony olykor napi 24 órába tenni kell. Ez nem Big Brother, ez nem való világ, de mégis a való világ, és itt nem kamerák figyelik az életünket, hanem húsvér emberek, és látják azt, hogy mi hogy élünk meg bizonyos dolgokat, és nyilván nem azért kell nekünk missziót teljesíteni, hogy a külvilág felé egyfajta megfelelést mutassunk, bár nagyon sok sérült emberben ez a megfelelési dolog, ez már-már kényszeressé válik, és ez beteggé teszi a lelkét az embernek, hanem azért kell megmutatni, hogy megint csak visszatérek a partnerségre, tehát hogy legyen partnerség úgymond épp ember és sérült ember között. Tehát nem lehet úgy élni ma ebbe a társadalomban, sose lehetett, de ma pláne nem, és azt gondolom, hogy ma azért vagyunk különleges korszakban, és hálásak is lehetünk ezért, hogy ma egy olyan korszakban élhetünk, hogyha akarunk, akkor igenis lehetünk egyenlőek, partnerek lehetünk dolgokban. És akkor itt visszakanyarodhatunk a fogyatékosság kérdésre, hogy ki a fogyatékos.
2: A témafelvetés nagyon jó, de mielőtt belemelegednénk a kérdés boncolgatásába, néhány perc erejéig meg kell szakítanunk a beszélgetésünket, hiszen hírek és zene következik, de utána mindenkit visszavárunk. Mai vendégem Hosszú János, akit a vakok vagy a fehérbot világnapi alkalmából hívtam ide a stúdióba. Maradjanak velünk a szünet után is.

0: hír összeállításunk következik.
1: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő Szabad Egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás október 13-án, kedden lesz, 18 órától. Varga Gyöngyi és Németh Krisztina, Hely és hely nélküliség a puszták népében. Szociológiai és teológiai olvasatok címmel tartanak előadást. Az előadások látogatása ingyenes. Ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A további információ és jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín

0: Az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Országos evangelizáció. Országos evangelizáció lesz október 10-én, szombaton, Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban és a Deák téri evangélikus gimnáziumban. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Mózes második könyve 15.2. A hitvallás és az éneklés tematikus évének igei mottója vezet minket Isten szabadító üzenetéhez a hagyományosan megrendezésre kerülő csendes napon. Lesznek igehirdetések, zenei és énekes szolgálatok többféle stílusban, személyes bizonyságtételek, fotómeditáció és kiállítás, szekciók, bibliakör, az igehirdetéshez kapcsolódóan, misszió, de hogyan, gyülekezeti kezdeményezés megosztása. Az alkalom szervezője az Evangélikus Missziói Központ, a helyszín Budapest, Deák téri Evangélikus Templom, Budapest 5. kerület, Deák Ferenc tér 4. Újra szentelték a felújított debreceni görögkatolikus főszékes egyházat. Október 3-án újra szentelték a debreceni Attila téri görögkatolikus főszékes egyházat. Az ünnepi alkalomra számos magasrangú egyházi vendég érkezett Debrecenbe, jelenlétük különleges hangsúlyt adott az eseménynek. 3 éve várták ezt a napot a debreceni hívek. Nem véletlen, hogy az ünnepi eseményre a templomudvar is megtelt érdeklődőkkel. 2023. októbere óta ugyanis folyamatosan zajlottak munkálatok az épületen belül és kívül is. Október 3-án pedig már a megújult főszékesegyházban adhattak hálát a megszépülésért. Az esemény a debreceni görögkatolikus közösség számára nem csak egy nagyszabású épületrekonstrukció lezárását, hanem a közösségi és egyházi élet új fejezetének kezdetét is jelentette. Az újraszentelést több napos programsorozat előzte meg. A szeptember 28-a és október 2-a közötti időszakban a főszékes egyház különleges módon tárta ki kapuit a hívek és az érdeklődők előtt. Az időjárásról. Folytatódik a késő nyár. Ma, szerdán, derült, napos az idő, kevés felhővel. Eső sem lesz. A déli szél gyenge marad, és 23-27 fokunk van. Csütörtökön marad a gyengén felhős, napos idő, de esőre néhol van esély. Déli a szél, és 22-28 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Kulcsár Anikó vagyok. Mai vendégem Hosszú János, egy nagyon kedves fiatalember, akit azért hívtam ide a stúdióba egy beszélgetésre, mivel október 15-e a Fehér Bot világnapja, vagy úgy is lehet mondani, hogy a Vakok Nemzetközi Világnapja. János születése óta vakon él, de ez nem jelenti azt, hogy megkeseredett, csak önmagának élő valakivel állunk szemben, hanem egy vidám fiatalemberrel beszélgetek itt a stúdióban. Azok, akik az előző fél órát is velünk töltötték, emlékezhetnek, hogy egy kérdésfelvetéssel fejeztük be a beszélgetést, mégpedig azzal János indítványozta, hogy talán folytassuk azzal a kérdéssel a beszélgetést, hogy mit is jelent az, hogy fogyatékos. Ki a fogyatékos valójában?
3: Hát fogyatékos az a személy, aki egy élethelyzetben valamilyen hiányt szenved. Fogyatékos lehet-e akkor ilyen alapon az, akinek mondjuk elfogy az autóból a benzine? És éppen nincs benzinkút se közel, se távol. Hát eléggé, mert a benzine kifogyott, tehát nem tud az autójával tovább menni, ergo akadályozva van, fogyatékos. Ez most egy nagyon érdekes megközelítés, nem ez a hétköznapi megközelítése ennek a kifejezésnek. Aztán, ha azt mondom, hogy van egy gyerek az iskolában, aki iszonyatosan rossz matekból, és a tanárnéni már nem tud vele mit kezdeni, akkor ez a gyerek bizonyos értelemben az éphez képest, az adott normálhoz képest, ő bizonyos értelemben korlátozottabb helyzetben van, tehát fogyatékos. Ha így nézzük. De hogyha segítünk ezen a helyzeten, tehát korrepetáljuk a gyereket, akkor az a fogyaték, vagy ez a probléma, ez csökken, jó esetben meg is szűnik, vagy ha van egy autós, aki megáll nekünk, és hoz egy kanna benzint a legközelebbi benzinkútról, akkor már is megoldódik a probléma, és akkor vissza, vagy áttérek erre a klasszikus mondásra, hogy ha van egy élethelyzet, egy probléma, egy kihívás, akkor mi a helyzet? A pohár az félig üres, vagy félig tele? Vagy éppen meg tudom tölteni ezt a poharat, vagy inkább a földhöz vágom az üres csészét. Ez a mi megközelítésünkön múlik. Tehát én, ha a vakságomba, most visszatérve az én élet szemléletemhez, a vakságomba beledőlök, mint egy úgymond harcos a kardjába, akkor én fogyatékos vagyok. Arról nem is beszélve, hogy szánalmas. Ha pedig azt mondom, hogy próbálok ezzel a vaksággal úgy élni, hogy ezt mérte rám az élet, meg kell próbálni vele együtt élni, mint egy sajátos élethelyzettel, és igyekszem ezt elfogadni, akkor ebből nagy kincseket is ki lehet hozni. És akkor azt mondhatják rám emberek, hogy hát te fogyatékos vagy, hát te lehet, hogy többre vitted az életbe, mint én. És ezt mondhatja nekem látó, vagy épp egy mozgássérült, vagy egy hallássérült. Persze nem azért mondom mindezt, mert én olyan nagyon sokra vittem idáig. Nem kis dolgokat éltem meg kétség kívül, tehát nem a hencegés mondatja ezt velem, csak azt akarom ebből pont kihozni, hogy lehet egy olyan életet élni sérült emberként, vakemberként, vagy valamilyen sérültséggel együtt élőként, vagy olyan problémával együtt élőként, ami elfogadható. Hát ugye nézzük csak meg, hogy a diszlexiások közül. Nagyon sok ember lett sikeres az élet különböző területein, erről valahol olvastam, de sajnos nem tudom most a forrását megnevezni, úgyhogy elnézést kérek érte. Nagyon sok ember lett nagyon sikeres a diszlexiások közül, vagy inkább úgy mondanám talán, hogy azok közül, akik sikeres emberek az élet valamilyen területén, magas számban megtalálhatók a diszlexiások. És ugye fölmerülhet a kérdés, hogy miért? Diszlexia az egy probléma, az egy korlát. Hát nem az lenne a logikus, hogy akkor ezeket az embereket pátyolgatni kéne, vagy elfogadni a fogyatékosságát, és elfogadni azt, hogy hát ők kevesebbet fognak tudni az életben elérni, hisz alig tudnak olvasni, olykor szinte egyáltalán. Ők bizonyították be pont ennek az ellenkezőjét azzal, hogy azt mondták maguknak, hogy lehet, hogy nekünk van problémánk, de amit mi megtanulunk, saját szorgalmunkból, olykor véres verejtékkel tesszük, és ez a fajta szorgalom, ez a fajta kitartás vezette őket, vagy vezeti őket ahhoz egyre közelebb, hogy valójában az élet olyan területein, amin már felnőttként egyedül kell, hogy megálljanak, ott bizony elég komoly sikereket tudjanak elérni, akár vállalkozásban, akár más területen.
2: Egy picit személyes dolgokról is beszéltünk, de azért inkább általánosságban beszéltünk eddig a vakságról, a fogyatékosságról, és nagyon-nagyon jó dolgokat mondtál el, de a te személyes életedről még keveset beszéltünk. Hogyan alakult a te életed? Szerzett vakságod van, beleszületett vakságod? Hogyan dolgoztad fel? Egy picit az iskolai évekről beszéljünk, serdülőkorról. Tehát egy kicsit személyesen. Veled, mint Hosszú Jánossal, hogyan történtek az események?
3: Hát velem nagyon érdekes események történtek. Amikor megszülettem, akkor hamarosan kiderült az, hogy valami nagyon nincs rendben velem. Abból látszott, hogy amikor már egy kisbabának reagálnia kellene különböző vizuális ingerekre, azokra én kevésbé reagáltam, sőt, volt, amire egyáltalán nem. Így aztán hamar bebizonyosodott, hogy nekem a szememmel komoly probléma van. Sajnos nálam a vakság egy születési műhiba következtében alakult ki. Nem voltam koraszülött, tehát nem az inkubátor okozta, hanem egy oxigénhiányos állapot következtében, legalábbis ez most a legbiztosabb feltevés. Olyan területű és szintű sérülést szenvedett az agyam, illetve a látóideg központom, hogy gyakorlatilag fényérzékelés mellett néhány éves koromig kontúrokat is, illetve árnyékokat láttam, meg nagyobb tárgyakat. Ez a látásmaradvány azonban 3 éves korom környékére teljesen eltűnt, és maradt úgymond a csak fényérzékelés, fénylátás. Ha megcsászározták volna édesanyámat a születésemkor, akkor egészen biztos, hogy nem ülök itt, legalábbis ebben a nexusban, ahogy most vagyunk. Valószínűsíthető, hogy akkor látóként születtem volna. De ez nem így alakult. A szüleimnek sokáig komoly problémája volt, lelkiismereti kérdés, ami rám is átragadt kiskoromban többször, ahogy beszélgettünk erről a dologról. Érezhető volt a szüleimnek a kétségbeesése, a haragja, főleg édesapámnak a haragja, a tehetetlensége, a dühe, amit igazán nem nagyon tudott hova levezetni. Ő sajnos emiatt az alkoholba folytotta a bánatát, és hamar sajnos ő meg is halt. Viszont édesanyám úgy tűnik, hála Isten, egy ilyen életben maradós típus, vagy ilyen túlélős típus, és gyakorlatilag így együtt próbáltuk ezt az életet úgy élni, hogy élhető legyen mindannyiunk számára. És hát 5 éves koromig otthon nevelkedtem, nem mentem többségi óvodákba, közben jártam orvostól orvosig, vittek a szüleim, mert ugye abban az időben a 70-es évekről beszélünk, meg a 80-as évek elejéről, azért nem voltak még olyan korszerű képalkotó vizsgálati módszerek, mint manapság. EEG-vel nézték az agy területeket, hogy hogyan reagálok az ingerekre, illetve különböző szemvizsgálati módszerekkel állapították meg azt, hogy látóideg sorvadás alakult ki, és hát feltehetőleg a születéskor történt ez a dolog. Ugye ezt műteni, korrigálni mind a mai napig nagyon veszélyes és kockázatos, hisz tulajdonképpen, ahogy szoktam a gyerekek között fogalmazni, szoktunk járni óvodásokhoz, meg kisiskolásokhoz, meg felnőttekhez is. Azt szoktam mondani, hogy olyan, mint amikor a számítógépet összekötjük valamilyen eszközzel, egy perifériával, és a perifériát meg a gépet összekötő kábelek megsérültek. Most ezt egy számítógép esetében adott helyzetben kockázatmentesen ki tudjuk cserélni. Az emberi agyban ez a jelen orvostudomány állása szerint nem kivitelezhető. 5 éves koromban pedig bekerültem Budapestre a vakok általános iskolájába, először az óvodába 1 évet tanultam, majd pedig az általános iskolában 9 évet töltöttem. Hát én azt gondolom, hogy itt többek között itt kezdtek belőlünk embert faragni. Azért ez egy nagyon kemény időszak volt, főleg eleinte, mert a szüleinktől távol voltunk, de gyakorlatilag 5 éves koromtól 15 éves koromig kollégiumi életet éltem, bentlakásos kollégiumi életet, Vasárnap érkeztem az iskolába, pénteken hazamentem az iskolából, sőt, volt olyan eset, hogy hétvégénként sem mentem haza, ez mondjuk nálam ritkább volt, de bizony voltak olyan sorstársaim, akiket két hetente vagy havonta vittek haza, sőt, hát olyanok is voltak, akikről egyszerűen megfeledkeztek a szüleik, mondván, hogy egyszerűbb lesz így mindenkinek, idézőjel. A szüleim meg a családom így vállalták ezt a folyamatos jövésmenést így velem, próbáltak mindent megadni, amit csak lehetett, távolról is, meg közelről is. Aztán, amikor az általános iskolát befejeztem, akkor gimnáziumba kerültem, már otthon Kaposváron. Egy katolikus gimnáziumban tanulhattam, és ez egy óriási lehetőség volt számomra, mert egy olyan gimnáziumban tanultam, ahol mi voltunk a második évfolyam, tehát ez egy frissen induló gimnázium volt. A tanárokat a legjobb iskolákból próbálták összeválogatni, ez bizony nagyon jól is sikerült, és az, hogy jó tanárok voltak, az nem csak abban nyilvánult meg, hogy szakmailag a csúcson voltak akkoriban, és közülük még akik élnek, most is a csúcson vannak, hanem azt is jelenti egyúttal, hogy emberileg is tudták, hogy mit kell tenni. Tehát megvolt az intelligenciájuk, amit nem osztanak a diplomával. Ami azt jelenti, hogy próbáltunk partnerek lenni már akkor egymással, és megbeszéltük közösen azt, hogy ők nekem hogy tudnak segíteni. És azt is, hogy tőlem azon túl, hogy nyilván amit a többiektől elvárnak, azon túl tőlem mit várnak el. Tehát én azt gondolom, hogy mindkettőnknek, tehát nekem is, meg hát úgymond a tanári karnak is, bizonyos értelemben ez egy kicsit plusz munka is volt. Nem azt mondom, hogy áldozat, mert nem éreztük soha azt, hogy ez áldozat lenne, inkább azt mondom, hogy plusz munka. De én azt gondolom, hogy ez megtérül. Mert egyrészt olyan kapcsolatokat alakítottam ki a tanáraim nagy részével a gimnáziumban, amelyek közül mind a mai napig vannak élők. Baráti viszonyok alakultak ki, tehát az, hogy tegező viszony, az csak egy dolog, de valójában baráti viszonyok alakultak ki köztünk. Másrészt pedig a gimnázium évek alatt egy olyan tudásanyagot sikerült elsajátítanom mindenből, ami aztán későbbiekre úgy megalapozta az életemet, hogy tovább tudtam menni főiskolára, informatikát tanulni, tovább tudtam fejleszteni az angol tudásomat egy felsőfokú szintre, tovább tudtam tanulni aztán, mint gyógymasszőr, elkezdett érdekelni és foglalkoztatni a pszichológia, illetve a gyógypedagógia és a szociológia, zenélni megtanultam emellett. Tehát én azt gondolom mindenfajta nagyképűség nélkül, hogy alapvetően én egy sokoldalú ember vagyok, és talán annak is köszönhető, hogy hátterem nagyon szupportív volt, nagyon támogató volt, mind otthon, mind pedig az iskolákban egyaránt, illetve annak, hogy megértettem azt, hogy bizonyos helyzetekben van, hogy nekünk, akik egy kicsit másabbak vagyunk, mint az átlag ember, meg kell mutatnunk azt, hogy képesek vagyunk dolgokra. Nem ilyen egészségtelen bizonyítási kényszer stílusában, hanem bizonyos helyzetben tényleg ki kell állni az embernek, képviselnie saját magának azt, hogy hát figyelj, én ezt meg tudom ám csinálni, vagy azt meg tudom ám csinálni, és nézd meg, hogy.
2: Ahogy itt hallgatlak, jó hallgatni téged, mert nem a panasz folyik belőled. De hadd kérjelek arra, hogy most mégis egy picit panaszkodjunk, úgy jó értelembe véve. Vagyis az a kérdésem, hogy mi, ami igazán nehézség egy vakember számára? Hol vannak azok a kritikus pontok, amiben sokkal nehezebb az életetek? Te hogy látod ezt?
3: Ami nehéz, az az, hogy a látó emberek többségükben az információik 85-90%-át vizuális úton szerzik. És akkor mi van a nem látókkal? Talán az emberek egy részében fölmerülhet ez a kérdés, kedves hallgatókban, hogy akkor a vak vagy a gyengéllátó ember csak 10-15%-nyi információval rendelkezik az éplátóhoz képest. Hát a valóság nem ennyire durva, mert a többi érzékszervünk segítségével azért nagyon-nagyon sok információt megkapunk mi is. De nem feltétlenül olyan gyorsan, és nem feltétlenül olyan, hogy úgy mondjam, komplex módon, mint látása. Ugye a látás az egyetlen olyan szervünk, amelyel komplex módon tudunk érzékelni. Tehát egy adott pillanatban, ez azt jelenti gyakorlatra lefordítva, hogy adott pillanatban több dolgot is tudunk érzékelni. Az agy erre képes. De csak a látás útján. Ugye amikor hallunk valamit, akkor a mondatot a beszélőnek végig kell mondania ahhoz, hogy én a hallott információból összerakjam magamnak azt a mondatot. Tehát ez egy lineáris dolog, tehát ez nem egy komplex. A tapintás az bizonyos értelemben komplexebb, olyan értelemben egy adott helyzetben több mindent tudunk érzékelni, itt magam körül érzékelem ezt az asztalt, érzékelem, hogy van rajta egy terítő, és érzékelem az asztalnak az alakját, tehát már is több, úgymond, tulajdonságát tudok ennek az asztalnak elmondani, de például erről a stúdióról, ami már azért egy nagyobb tér az asztal területéhez képest, itt ülve, adott ülő helyzetemben nem tudok többet mondani, csak akkor tudnék, vagy ha felállnék és körbejárnám a stúdiót, és mindent végignéznék, tapintanék, vagy pedig akkor, hogyha ezt valaki nekem elmondaná. De ez egy sokkal kevésbé komplexebb felfogási forma, vagy módszer. Emiatt egy picit nekünk a dolgok megtapasztalása, rögzítése, értelmezése némiképp több időt vehet igénybe, mint egy látó ember számára. Ez türelem kérdése csupán, tehát azt gondolom, hogy a mai rohanó világban is az embernek arra van ideje, amire akarja, és ha én nem futok be olyan pályát, mint amit esetleg látóként befuthatnék, amiatt mert mondjuk gyorsabban tudnék adatokkal, információkat kezelve élni, azt gondolom, hogy akkor nem baj, akkor más pályát futok be, ahol ez nem annyira fontos. Például egy vakember emiatt nehezen tud bizonyos helyzetekben, mondom, például grafikonokat elemezni, nehezen tud olyan vizuális tevékenységeket jól elkapni, amit lehet, hogy bizonyos módokon és segédeszközökkel és technológiával el lehet juttatni egy vakemberhez is, de a vakember ezt nem tudja olyan gyorsan analizálni. Például az autóvezetés egy kimondott egy ilyen terület, hiába álmodozunk arról, hogy mi vakon majd egyszer autót vezetünk, önállóan erre soha nem leszünk képesek. Én tudom azt, és nagyon nagy dolognak tartom, nagy tisztelője vagyok Sanyinak, Karvai Sanyinak, akiről lehet, hogy a hallgatók is hallottak, aki arról híres többek között, hogy látássérültként ugye rallizik, autót vezet, nyilván ezt egy navigátor segítségével teszi, de ő sem képes biztonsággal, pláne ismeretlen útvonalon önállóan autót vezetni, mert ha a környezetet ismerjük is, ismerjük az utcát, ismerjük a távolságokat, be tudjuk mérni, a forgalom adott pillanatnyi állapotát nem fogjuk tudni segítség nélkül, ráadásul olyan gyorsan felmérni, ezért aztán a közúton ön és közveszélyesek lennénk, ami hát ugye senkinek nem érdeke.
2: Azért azt elárulom a hallgatóknak, hogy amikor ide a stúdióba jöttünk, akkor én a buszpályaudvaron találkoztam Jánossal, hiszen Kaposvárról jött föl, és autóval jöttünk, és bennem föl sem merült, hogy be kéne mondanom, hogy milyen márkájú kocsiban utazunk, és egyszer egy idő után megszólalt, hogy ugye Opelt vezet. És mondtam, hogy igen, de áruld el, hogy honnan tudod. És ő azt mondta nekem, hogy minden kocsinak van jellegzetes alakja, hangja, és hát ez egyértelműen Opel. Én biztos rá nem jöttem volna.
3: Hát az az igazság, hogy ez egyfajta adottság kérdés. Én autószerelő mellett nőttem fel, mert az én nagybátyám az autószerelő volt, és amikor nyaranta szüleim dolgoztak, akkor nagyon sokat voltam a nagyszüleimnél, és volt egy olyan életszakasza a nagybátyámnak, amikor ő is a nagyszüleimnél lakott, és autószerelőként tevékenykedett, és nagyon sok esetben otthon dolgozott. És én 2-3 éves koromban már tudtam azt, hogy mi az az AC pumpa, tudtam, mi az a vezérműszíj, tudtam, mi az az önindító, akkor tudtam, hogy az autóra gyújtást kell adni, tudtam, mik a gyertyák, csomó mindent tudtam, olyannyira, hogy a nagybátyám egy csomó helyzetben, amikor egy autót tesztelni kellett, akkor volt, hogy én ültem be 3 évesen, mondta, hogy indítsam be, tegyem be sebességbe, nyomjam a féket, gázt, stb. Mindent mondott, hogy mikor mit csináljak. Tehát azt jelentette, hogy én már 3 éves koromban teljesen tudtam technikailag azt, hogy hogy kell autót vezetni. Sajnos azzal még várnom kellett, hogy valójában élesben vezethessek, de olyat már megcsináltam, én magam sem tudom, ezt a szüleimet kellene erről egyszer megkérdezni, mert majd lehet, hogy egyszer én is rákérdezek, de valahogy mindig elmaradt, hogy hogy mertek bennem úgy megbízni, hogy amikor családi házban laktunk, voltam vagy 6 éves, és megtettem azt, hogy a trabantunkat elindítottam, picit előrébb álltam vele, aztán hátrébb álltam vele, aztán előrébb, tényleg csak keveseket tolattam, és mentem előre-hátra. Ez nem okozott gondot, tehát nem mentem neki semminek, tudtam, hogy meddig mehetek, és hogy igazából a szüleimben volt ez a mérhetetlen nagy bizalom, hogy egy 5-6 éves látássérült gyereknek oda merik adni az autókulcsot, hogy a gyerek úgymond ezzel élje ki a szórakozását. Nekem ez szórakozás volt. Ma azt gondolom, ezt már nem lehetne megcsinálni, mert egyrészt olyan benzinárak vannak, hogy, hogy ezt finanszírozni nem lehetne, másrészt meg azért akkoriban teljesen mások voltak a körülmények, mint most. Nekünk is mások voltak a körülményeink. Egyébként, ha én láttam volna, én lehet, hogy már nem is lennék itt az élők sorában, mert én nagyon szenvedélyes autóversenyző szerettem volna akkoriban lenni gyerekkoromban. Hát és azért még mindig dédelgetek olyan álmokat, hogy egyszer egy McLarennel, vagy egy Ferrarival, vagy valamilyen nagyon szuper versenyautóval valakivel egy kört megtehetek. De most már nem ezek mozgatnak elsősorban.
2: Ha már a gyerekkori álmokat említetted, hát olyan nagyon szinte tényszerűen említetted, hogy 5 éves korodtól 15 éves korodig kollégiumba laktál, aztán utána gimnáziumba. Egy picit, ha megengednéd, ezekre az évekre még visszatérnénk. Hogy dolgoztad föl ezt? Hiszen az 5-től 15 évig terjedő időszak a serdülőkor időszaka is volt. Nem volt benned lázadás?
3: Ez nagyon érdekes kérdés, mert ugye azt várna az ember, hogy dehogy nem. Tehát tele voltam lázadással, tele voltam mindenféle önkínzó ostoba gondolattal, és nagyon érdekes, hogy akkor nem. És az életnek egy olyan sajátos csapdájába estem bele, amiről én azt hittem, hogy én egy nagyon jó önelfogadó képességgel rendelkező ember vagyok. Természetesen voltak ilyen gondolataim, hogy fú, hát de jó lenne, itt tudom én, gokártozni, de jó lenne, nem tudom, ezt csinálni, azt csinálni, és ők csinálják gond nélkül, én meg nem, és valahogy nem foglalkoztatott ez annyira, mégsem, mert abban az időben nekem úgy megvoltak a saját dolgaim, tehát nekem volt mivel játszanom, ha nem autózgattam, akkor kis autókkal játszottam, vagy ha nem kis autókkal, akkor babáztam otthon, tehát fiú létemre én nagyon szerettem babázni, egy időben fodrász szerettem volna lenni, mesterfodrász. Aztán utána elkezdett érdekelni a hangtechnika, elkezdett érdekelni a különböző számítástechnikai dolgok, csak egy dolog maradt ki az életemből nagyban, a társas kapcsolatnak, vagy kapcsolatrendszernek azok a sajátosságai, amit egy-egy korban megél az ember. Tehát amikor, mit tudom én, 4-5 éves korban, vagy 10-12 éves korban, és ezért aztán nem volt olyan nehéz akkoriban feldolgozni azt, hogy én nem látok. Tehát magyarán azt akarom ebből kihozni, hogy én nagyon-nagyon sokat nem voltam rengeteg ember között. Tehát nem voltam egy társaságkedvelő ember sem gyerekkoromban. Nagyon nem szerettem a társaságot, kerültem, és így könnyű volt bemenekülni a saját kis vackomba, és azt mondani, hogy jó, hát én így tök jól elélek magamba, és tulajdonképpen mondhatom azt is, hogy én feldolgoztam a látássérültségemet. Csak amikor az ember elkezd olyan életet élni, amiben már felelősség is van, ott elengedhetetlen a társas érintkezésnek valamilyen formája. Tehát az ember nem magányos remeteként éli az életét, hanem munkahelye van, családja van, tehát felelősséggel tartozik több területen is, gyülekezetbe jár, stb.
2: Egy pillanat, hogy megszakítalak, de itt olyan dolgokat említettél, ami szerintem mindenkit érdekel, mármint családja van, munkahelye van, gyülekezete van. Picit ezeket részleteznéd?
3: Igen, de lehet, hogy egy picit még visszatérnénk ehhez a gondolatmenethez, hogy ezt befejezhessem, mert fontos lehet, hogy ilyen helyzetekben éli meg az ember azt, hogy hogy viselkedik a többiekhez képest. És bizony be kellett lássam, hogy egészen 4-5 évvel ezelőttig én az állapotomat nagyon nem jól kezeltem. Nem megfelelően dolgoztam fel, pedig már felnőtt emberként éltem, volt egyfajta egzisztenciám, azt gondoltam, hogy ezen a területen, mármint hogy feldolgoztam a látássérültségemet, jól állok. És akkor talán egy kicsit kanyarodjunk a most feltett kérdésre, és aztán még lehet, hogy visszatérhetünk erre, mert ennek vannak érdekes vetületei még. Nekem van egy feleségem, akivel 16-7 éve ezelőtt ismerkedtem meg, Budapest környékén, Solymáron egész pontosan, egy kirándulás kapcsán. Nagyon jó barátságot kötöttünk, és amikor én Budapesten tanultam a Vakok Szövetsége és az akkor működő Orfi keretében szervezett gyógymasszőr képzésen, akkor vált világossá számunkra az, hogy szeretjük egymást, és aztán utána nem sokra rá össze is házasodtunk, most Kaposváron élünk. Közben született 2 szép lányunk, épek és egészségesek, hála jó Istennek. Az egyikőjük 12 éves, a másikójuk pedig most tölti a harmadik életévét. Aztán munkahelyen pedig Kaposváron van, a mozgáskorlátozottaknál dolgozom, a mozgáskorlátozottak Somogy megyei egyesületénél. Itt is kezdtem dolgozni legelőször is, 14-15 évvel ezelőtt. Itt masszőrként kezdtem, aztán informatikusként dolgoztam, rendszergazdaként, aztán belekóstoltam a gyógypedagógiába. Itt olyan helyen dolgoztam, ahol sérült gyermekek nappali ellátása és fejlesztése, oktatása folyik. Aztán elkezdtem dolgozni látássérültek rehabilitációjában, ami azt jelenti, hogy a látássérülteknek megmutatni azt, hogy hogyan tudják feldolgozni a látássérültségüket. És vissza kell, hogy térjek az előző kérdés sorozatra, vagy amiről beszélgettünk, mert ez körülbelül nagyjából 7-8 évvel ezelőttre tehető, és eltöltöttem ebben a szakmában úgy másfél évet, hogy amikor a másfél év végéhez értem, akkor mondtam ki először magamnak, és nyilvánosan azt, hogy én úgy oktatok itt, hogy magam sem fogadom el teljesen azt, hogy velem mi történt valójában.
2: Bocsánat, hogy ismét megszakítalak, de újra eltelt egy fél óra. A zene után ezzel a kérdéssel fogjuk folytatni a beszélgetést, mert nagyon izgalmas. Mai vendégem Hosszú János. Maradjanak velünk a zene után is. Kulcsár Anikót hallották.

0: Ismét szeretettel köszöntjük a Kontakt Rádió hallgatóit, mai vendégem Hosszú János, akit a Fehér Bot világnapja kapcsán hívtam ide a stúdióba, és arról beszélgetünk, hogy milyen is egy vak ember élete, mik az örömei, mik azok a nehézségek, amelyekkel szembe kell néznie. Ott fejeztük be a beszélgetést a zene előtt, hogy hogyan is lehet földolgozni a vakságot. Egyáltalán kell ezzel foglalkozni, amikor az embernek van munkahelye, van egzisztenciája, van családja. Fontos ilyen önmarcangoló kérdésekkel foglalkozni, hogy feldolgoztam-e az állapotomat, vagy sem. Hogy gondolod ezt, János?
1: Nagyon fontos, mert a hétköznapokat belengte, hogy magam sem fogadom el teljesen azt, hogy velem mi történt valójában. A látássérültséggel kapcsolatos kérdéseket sokszor tabuként kezeltem, ami abban nyilvánult meg, hogy ha egy számomra kevésbé ismert, vagy általam kevésbé ismert ember, akár egy idegen ember erről beszélni kezdett velem, akkor teljesen természetesként próbáltam kezelni ezt a dolgot. Hát ez nekem tök természetes. Hát ez nekem így ilyen egyszerű. Hát ez nekem olyan egyszerű. Ez így megvan oldva. És így söpörtem le a kérdéseket az asztalról. És hát a pszichológia ugye kimondja azt, hogy ha valaki söpörget, akkor, na most én minden szakmaiság nélkül mondom, ez teljesen hétköznapi módon, úgyhogy elnézést kérek azoktól a kedves hallgatóktól, akik szakmai füllel hallgatják ezt a beszélgetést, de azért annyit már én is megtanultam, hogy ha valaki rendszerint söpörget bizonyos dolgokat, akkor azt vagy nagyon félti, vagy pedig tabuként kezeli. És bizony nálam ez utóbbi volt. Nem mertem igazán a mélyére nézni ezeknek a dolgoknak, és aztán 4-5 évvel ezelőtt ez teljesen elkezdett megváltozni, és ennek rettentő sok következménye van. Többek között valószínűsítem, hogy ez a beszélgetés is, ami most köztünk van, annak az egyik állomása, vagy egyik pontja, hogy ezekről a kérdésekről nyíltan és őszintén tudok a kedves hallgatókkal, illetve veled beszélgetni.
0: Mi segített abban, hogy úgy gondolod, hogy most már föl tudtad dolgozni?
1: Rólam tudni kell azt, hogy én 1991-ben lettem hívő emberré. Akkor tértem meg, akkor fogadtam be Jézust a szívembe. Ezeknél a beszélgetéseknél akkor is szoktam erről beszélni, ha nem keresztény környezetben beszélünk, mert azt gondolom, hogy az életemnek egy rendkívül fontos és komoly része Jézus Krisztus. Én nagyon sokat tanultam tőle és róla, az elfogadásról, a szeretetről. A kedves hallgatók közül, akik Istent már ismerik, ők tudják talán nagyon jól azt, hogy Isten egy olyan valaki, aki nem erőszakos, és nem feltétlenül akar rögtön betörni az ember, sőt, betörni egyáltalán nem akar, tehát nem akar betörni az embernek a szférájába. Isten egy olyan valaki, aki oda tér be, ahol mi beengedjük. Hát ezért is mondja a Bibliában Jézus is a vacsorás példánál, hogy aki beenged, azzal én együtt vacsorázom, tehát be kell, hogy engedjük őt ahhoz, hogy ő együtt vacsorázhasson velünk. Na most az életemnek voltak területei, és azt gondolom, hogy egy keresztény ember, aki gyakorolja valamilyen szinten a hitét, az nagyjából egyetérthet velem abban, hogy amikor megtérünk, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy az életünk minden egyes szegmense Istenről beszél, vagy Istenről tanúskodik. Ez egy folyamat, ez a megszentelődésnek a folyamata, ami azt mondom, hogy egy élet hosszig tartó dolog. És 5 évvel ezelőtt voltunk egy konferencián, ahol egy kedves testvér lehetőséget biztosított az alkalom végén arra, hogy imádkozik értünk. Aki szeretne, az kimegy, és imádkozik azért az illetőért. És azt mondom, hogy egy életem, egy halálom, én bizony kimegyek, és kérem, hogy imádkozzon értem a testvér is. Nagyon érdekes dolog történt, amikor kimentem, akkor mielőtt imádkozott, így rám tette a kezét, és azt mondta, hogy tudod, mi a te legnagyobb bajod? Egy német testvér volt, tolmács segítségével beszélgettünk, és néztem rá, mondom, mi van? Nekem mi a legnagyobb bajom? Hát én nekem úgy nagyon bajom nincs, én csak azért jöttem, hogy imádkozzon értem. És azt mondja, tudod, mi a te legnagyobb bajod? Az, hogy nem tudod magad elfogadni. Mondta ezt úgy, hogy egy szót nem váltottunk egymással. Először így hirtelen, most nem tudtam, hogy mit tegyek, ha nem lett volna bennem az a tisztelet, ami volt, akkor lehet, hogy kinevettem volna. Nem álltam tőle messze egyébként. Nyilván tudni kell azt is, hogy van bennem egy elég erős önérzet, egy makacság is, mint ahogy egyébként szerintem legtöbbünkben. Viszont nagyon érdekes volt, én azt mondtam Istennek, hogy tudod mit? Ha ez így van, akkor ez mutasd meg nekem, bizonyítsd be. És egyre másra történtek az életemben olyan események, amin keresztül Isten rámutatott arra, hogy ezen a területen nem fogadom el önmagamat. És két dolog történt, tehát egyrészt rámutatott, másrészt pedig olyan terepekre vitt gyakorlatilag engem, ahol lehetőségem volt edződni. Például egy ilyen beszélgetés is egy edződés, annak ellenére, hogy most már én azt gondolom, hogy sokkal jobb a helyzet, mint mondjuk 4-5 évvel ezelőtt, de azt mondom, hogy a teljességet soha ebben az életben legalábbis nem fogjuk tudni elérni, viszont nagyságrendekkel, tehát azt mondom, hogy látványosan sokkal jobban kezelem a látássérültséggel kapcsolatos élethelyzeteket. Úgy is fogalmazhatnám, hogy felnőttem ahhoz az állapothoz, amiben élni kényszerülök. Sokkal inkább. És az a nagyon érdekes, hogy amikor ilyen beszélgetések vannak, akkor az ember úgy kiad magából egy kicsit mindig, és amikor így kiadok magamból egy kicsit, akkor nagyon sok mindenre rájövök. És megértem, hogy hoppá, hát itt vagy ott, ezt még nem sikerült úgy elfogadnom, vagy ezt nem sikerül úgy kezelnem. És akkor viszont már sokkal gyakorlatilasabban tudom aprólékosan úgymond letenni Isten kezébe ezeket a szegmenseket, és azon, hogy mivel Istennek terve van velem, fontos az, hogy tudjam magam elfogadni ahhoz, hogy engem ő határozott céljaira fel tudjon használni. És azt gondolom, hogy ez mindannyiunkkal így van, tehát minden embernek van küldetése ebben az életben. És nagy hazugság az, hogyha valakinek bármilyen problémája van, akkor neki nincsen. Csak azért, mert ő sérült. Belénk nevelődik ez sajnos, tehát az tény, hogy az ember, amikor sérültként születik, vagy amikor sérülté válik, akkor nem csak meghajlik az embernek a személyisége, mert csak meghajlana. Az ugye azt szoknak mondani, hogy teher alatt nő a pálma, és azzal még nincsen gond, de van, amikor törés is kialakul. Tehát lelki törések alakulnak ki, sőt, egész komoly szakadékok kialakulhatnak egy ember személyiségében a sérültsége miatt, és ezeket az Isten szépen fokozatosan begyógyítja egy ember életében. Lépésről lépésre, türelmesen, mindegy személyi tréner vezeti, irányítja az életünket olyan formán, hogy ezeket a dolgokat szépen megtanítsa nekünk. És miután már minél magasabb szintre jutunk el ebben az ismereti állapotban, ebben a személyiségfejlődésben, ebben az Isten által történő formálódásban, akkor válunk egyre alkalmasabbá az Isten szolgálatában való részvételre. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy az a személy, aki sérült, és problémái vannak, az nem alkalmas az Isten szolgálatára, nehogy esetleg ez a kérdés merüljön fel bárkibe. Isten szolgálatára senki nem alkalmas ön erejéből, Isten szolgálatára az alkalmas, akit Isten alkalmassá tesz, és kit hogy tesz alkalmassá, az az ő reszortja, az ő felelőssége, az ő dolga, ahogy szoktuk mondani, és az én életemben azt gondolom, és azt látom elég határozottan, hogy az önelfogadás révén próbálja a személyiségemet egy olyan irányba elvinni, hogy a látássérültségemről, vagy bármilyen problémáról, ami körülöttem, bennem tapasztalható volt, vagy jelenleg is tapasztalható, azon keresztül is rá tudjak világítani az Isten nagyszerűségére.
0: Térjünk talán vissza egy kicsit a nősülés, a családalapítás kérdésére. Feltételezem, ez nem volt annyira egyszerű dolog számodra, hiszen feleséged egy nagyon kedves, de jól látó fiatalasszony, most már két gyerekes anyuka. Hogy gondolkodtál erről, amikor, ha nem sértelek meg természetesen, csak akkor válaszoljál, amikor érezted a szívedben, hogy hát neked böbe több, mint egy fiatal segítőkész lány?
1: Régebben, még mielőtt Böbét megismertem, akkor volt bennem egy görcs, hogy fú, nekem minél előbb párt kéne találni, kéne egy lány, akivel leélhetném az életemet, akivel jól el tudom tölteni az életemet, és egyszer olvastam egy könyvet. Ne kérdezz meg, mi volt a címe, valami keresztény témájú könyv volt, ami a házasságról szólt, és a kapcsolatokról. Semmi más nem maradt meg belőle, ebből a könyvből, csak az az egy tanúság, de az nagyon mélyen, hogy ahhoz, hogy én Isten által tudjak biztosan és a saját igényeimnek megfelelően párt találni és választani, ahhoz mindenképpen fontos, hogy ne görcsöljek. Ezt ugye a világiak itt szokták mondani, hogy, vagy akik úgy nem hívők, azt szokták mondani, hogy ne gölcsölj már ezen annyit, majd jön aztán kész. És tulajdonképpen ez még igaz is, csak én annyit teszek még hozzá, hogy ne görcsöljek, mert jön aztán kész, de tegyem le az Isten kezébe ezt a dolgot. Tehát ha az életem nagy részében Isten tudott vezetni, akkor próbáljon már elhinni azt, hogy ezen a területen is tud Isten vezetést adni. Na most, amikor ez megtörtént, ez egy, azt hiszem egy tavaszi délelőtt volt, amikor nem voltak főiskolai elfoglaltságaim, és picit ráértem olvasgatni. Hát nagyon érdekes dolog történt, mert heteken belül azt vettem észre, hogy van egy jó pár lány az életemben, akikkel sokkal mélyebb kapcsolatom kezd kialakulni. Baráti kapcsolatok voltak ezek, aztán volt, hogy szerelmes lettem, aztán az nem jött össze, viszont határozottan képviseltem azt, hogy én bizony én komolyan szerelmes vagyok, és nekem komolyak a szándékaim. És még mielőtt ezek bekövetkeztek volna, nem tudtam ezt megtenni máskor, amikor esetleg szerelmes voltam, és lehet, hogy talán azért, mert nagyon alamuszi is voltam, meg féltem a lányoktól, vagy nem tudom, de inkább az lehetett benne, hogy talán tartottam attól, hogy fú, mit fog szólni ez a lány. Mit fog gondolni, hogy most fú, hát én, aki nem látok, és akkor megkérem a kezét, hogy majd mit fog mondani. Hát aztán nagyon érdekes volt, mert amikor ezt le tudtam tenni, akkor ezt a kérdést is letettem. És aztán jöttek a lányok, jöttek a barátok, nem volt számomra akkora különbség lány meg fiú között, már olyan értelemben, hogy a barátság szempontjából. Régebben talán nagyobb különbséget tettem. Jobban kerestem a fiúk társaságát, de mégis néha jobban megértettem magamat lányokkal. Ez is egy érdekes dolog volt. És aztán onnantól kezdve pedig ez így megváltozott, mert sokkal mélyebb bizalmi kapcsolatba kerülhettem többekkel. Ezek többnyire baráti szinten voltak. És aztán egyszer, hogy Böbét megismertem, ez nem volt egy ilyen szerelem első látásra típus. Annak ellenére, hogy én képes voltam belezugni egy lányba, úgyhogy hallottam a hangját, beszéltem vele pár szót, és eltelt egy fél óra, egy óra, és azt vettem észre, hogy te jó ég, hát mintha szerelmes lennék már most rögtön. Most a Böbével az nem így volt, hanem ez ilyen lassú vízpartot most, tehát az történt, hogy sokat beszélgettünk, találkoztunk, itt-ott sokszor volt, hogy mikor visszajöttem Budapestre tanulni masszőrként, akkor volt, hogy el kellett intéznünk dolgokat, és mondtam, hogy te figyelj, nem érsz rá, gyere, beszélgessünk, azt közben ezt is elintézzük, azt is. Tehát ilyen, valahogy ilyen közös építkezés volt ez, és aztán egyre jobban összebarátkoztunk, összehangolódtunk, és a vége az lett a dolognak, hogy egyszer oda mentem hozzá, és azt mondtam, hogy figyelj, hát az a helyzet, hogy te nekem tetszel, és meg szeretnének arra kérni, hogy legyél a barátnőm. És aztán én az a típusú ember vagyok, hogyha kidobják az ajtón, akkor bemegy az ablakon. Tehát engem háromszor kosarazott ki a feleségem. Tehát nem volt ez egy ilyen elsőre happy end, vagy bármi ilyesmi. De én aztán sokat imádkoztam, és kérdeztem Istentől, hogy mit tegyek. Hát az most minek a jele, hogy engem kikosaraztak azért, hogy tényleg nem kellene ezt erőltetni. És rájöttem, hogy igazából ez csak annak a jele, hogy a szándékomat még jobban megerősítsem, és edzem a hit izmaimat, hogy úgy mondjam. És ez tényleg így is történt, harmadik után ez megváltozott, és egyszer csak ő is elkezdett felém közeledni, és aztán egyre jobban összehangolódtunk. Nyilván a különböző különbségek két házas ember életében, amikor ugye összeköltöznek, összeházasodnak, azért az rettentően sok tud lenni. És nálunk Böbével, ugye azt szokták mondani, hogy az ellentétek vonzzák egymást, és hát valahogy ez nálunk úgy látszik, még sokszorosan így van, mert mi nagyon különbözőek vagyunk, én azt gondolom, mind a mai napig. Mind temperamentumban, mind szokásrendszerben, és valami oknál fogva azt látom, hogy amikor ez egyre inkább közénk kerül, ez a probléma, akkor, hogy úgy mondjam, hogyha krízis helyzet alakulna is ki, valahol mindig ott van a Isten, és bemutatkozik azáltal, hogy megmutatja, hogy ő a ennek a szövetségnek, és jelesül a mi házasságunknak is a támogatója, a szponzora, a szerzője, a segítője, és nem hagyja azt, hogy olyan bajok történjenek, ami visszafordíthatatlan és komoly károkat okozhatna köztünk vagy bennünk. És ezt valahol az elmúlt 13 év házasság alatt nagyon sokszor megtapasztaltuk, azt gondolom. Tehát a házasság az egy olyan gyakorló terep, hogy így fogalmazzam, ahol nagyon éles helyzetben, de gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy azt tudnám legjobban hasonlítani, amikor harckészültség van, és háborúra készülnek a katonák, és az utolsó bevetéseken vannak. Tehát ott már szinte tényleg minden élesbe megy, sőt, azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen tényleg már a harcmezőn vannak. És ott bizony van, hogy egymásnak olyan pofonokat osztunk, vagy olyan sebeket ejtünk egymáson, akarva, akaratlanul, hozzáteszem, hogy van, hogy akarva is, mert az ember, hát az van, hogy ilyenek vagyunk. Persze nem komolyan gondoljuk, csak amikor már megtörténik, akkor sajnos már megtörténik, tehát onnantól ezt nehezebb helyrehozni. De azt gondolom, hogy ha az ember Istenben bízik, akkor még ez is a javunkra tud válni. Azt gondolom, hogy Istentől, amit nagyon meg lehet tanulni, hogy rendkívül pozitívan gondolkozni mindenről. Igenis komoly bibliai alapja van magának a pozitív gondolkodásnak. Annak, hogy az ember próbáljon önmagáról, a környezetéről, a testvéreiről, a feleségéről, a férjéről, a munkájáról, az életéről pozitívan gondolkodni. És a bibliai alapot az biztosítja, hogy mi már Krisztus által megváltott emberek vagyunk. És ez a Krisztus általi megváltás számunkra azt eredményezi, hogy gyermekek vagyunk. A gyermekek pedig szeretett lények, pozitív környezetben fejlődhetnek, jó esetben, és itt most, ha az Isten-ember kapcsolatról mintázzuk a dolgot, akkor mindenképpen. És ebben a pozitív környezetben pozitív életszemléletet szippantunk magunkba. És az, hogy mi Krisztus követei vagyunk a Földön, akkor az azt is jelenti, hogy nekünk ezt a pozitív illatot, ezt a pozitív szemléletet kellene, legalábbis kellene, minél inkább továbbadni. És ez persze nem megy nagyon sokszor ilyen szépen és könnyen, de ez a cél. Tehát ez egy cél. Nem úgy beszélek én sem erről, hogy ezt már az ember eléri ebben a földi életben maradéktalanul, hanem ugye ez egy fokozatos munka.
0: Ha megengednéd, még egy picit arra kitérnénk, hogy van két gyönyörű lányotok, akik óvodába, iskolába járnak, és akik úgymond mégsem átlagos családból jönnek, mert hát az apuka nem lát. Hogy dolgozzák ezt föl a lányok, vagy hogy dolgozták föl osztálytársaik? Hogy reagálják? Mit tudsz róla?
1: Hát ugye a gyerekek nagyon őszinték. És nem az a legfőbb kérdés számukra, hogy te látsz, vagy nem látsz, hanem az, hogy te ezt hogy kezeled. Mert ezt a gyerekek nagyon leveszik. Ha te ezt a kérdést tudod természetesen kezelni, akkor nem érzik magukat feszélyezve a környezetedben. És ez minden mással is így van, tehát hogyha akár tanítóként valaki bizonytalan, azt a gyerekek észreveszik, megérzik, kipécézik, sőt sokszor, ha olyanok, akkor még hangot is adnak ennek a gyerekek. És ez ugyanúgy így van az élet minden területén is, tehát hogyha nekem ez gondot jelent, ez problémát okoz, akkor ez nagyon nehezen fogják a gyerekeim is elfogadni. Ha ez nekem nem okoz akkora problémát, akkor nekik meg aztán pláne nem fog problémát okozni. Most ugye a kislányom tulajdonképpen nagyon pici viszonylag, a nagylányom meg már abban a korban van, hogy ugye kiskamasz, és a nagylányom bizony megélte velem együtt azt, hogy hát apa nem mindig fogadta ezt megfelelően úgy, ahogy kellett volna. Ugye itt visszautalok a beszélgetésünknek egy előző pontjára, amikor arról beszéltem, hogy azt mondtam, hogy szerintem elfogadtam már ezt az állapotot, de közben kiderült későbbiekben, hogy mégsem egészen. Kislányom már abból a szempontból mondjuk úgy, hogy jobb helyzetben van, vagy másabb helyzetben inkább így fogalmaznék, mert ő ugye már ezt sokkal inkább abból a szempontból kaphatja készen, hogy én ezt a kérdést sokkal magabiztosabban és jobban kezelem. De én azt gondolom, hogy a gyerekekkel nagyon könnyen meg lehet ezt értetni. Tehát a gyerekek nem kombinálnak, nincsenek előítéleteik, vagy ha vannak, akkor a buta szüleiktől kapják kapásból készen ezeket a dolgokat, de ezt könnyen le lehet rombolni. Pillanatok alatt teljesen más értékeket el lehet ültetni, legalábbis ezen a területen mindenképpen. És náluk is ez igazából teljesen természetes volt. Tehát ők ugye úgy nőttek fel, hogy apa nem lát, és akkor apa, ha nem lát, akkor ha apa, mit tudom én, lejt egy valamit, és nem találja, akkor utána hozzák, vagy segítenek megtalálni, megkeresni, vagy hát megkérem őket, hogy légy szíves, hozd már ide ezt, vagy hozd már oda azt, mert nem találom, hogy hol van, vagy mit tudom én, elmegyünk. Tehát a nagylányommal már nagyon sok felé járunk. Egyedül, kettesben is megyünk bevásárolni, intézünk különböző ügyeket, nagyon ügyes ő már ebben, a kicsi pedig egyre inkább látja azt, hogy bizonyos dolgokhoz apát oda kell vezetni, mert nem biztos, hogy oda tud egyedül menni, akkor ő jön és csinálja. A maga kis egyszerű módján, de nagyon ügyes és aranyos, tehát rendkívül büszke vagyok rá, hogy ő ezt ilyen szeretettel teszi, és így nekik ez teljesen természetes. Na most az osztálytársak már másabb kérdés, mert az osztálytársakkal ugye ritkábban találkozom én, mint ugye ők, és ott viszont sokkal fontosabb az, hogy mindennapi szinten tudjak úgy megjelenni előttük, hogy hát a János, az a Johinak az apukája, az hát nem lát, de hát ebben is szívesen részt vesz. Azt is megoldotta, azt is megcsinálta, meg dolgozik, tehát azért erről beszélni kell adott helyzetben, és nálunk az a különleges helyzet van, hogy az én nagylányom most olyan iskolába jár, egy keresztény egyházi iskolába, ahová többnyire nagyon sokan járnak azok közül a gyerekek közül, akikkel egyébként egy közösségben, egy gyülekezetben is vagyunk, és ezáltal gyakorlatilag az nem okoz problémát, hogy a gyerekek lássák az én lányomnak az apukáját, magyarán úgy ugye engem, mert engem látnak a gyülekezetben olykor szolgálni is, látnak az utcán közlekedni is, látnak különböző rendezvényeken részt venni is, stb. Tehát ezek így működnek, és akkor a gyerekek látják. Meg akkor ugye elhívjuk a barátnőket, tehát van, hogy a nagylányom hívja a kis osztálytársait, barátnőit, tehát ez teljesen jól működik, és a gyerekek teljesen jól kezelik ezt a dolgot, tehát őszinték, nem volt soha probléma, és nagyon fontos dolog, hogy ha van is probléma, akkor sem szabad kikérem magamnak stílusban vagy hanggal fellépni, hanem szeretettel, bizalommal el kell magyarázni, hogy mi miért van, és mi miért úgy van, ahogy van. Tehát régen nem mertem ezt megtenni a hozzánk jövő gyerekekkel. Ma van, hogy ha vannak gyerekek, akik több napig nálunk vannak, mivel viszonylag kis lakásban élünk együtt, bizonyos szabályok vannak, amit mindenkinek be kell tartani. És ezek nem katonai szabályok, hanem olyan szabályok, amelyek a közös együttélést segítik. És akkor van, hogy odahívom az osztálytársát a nagylányomnak, és akkor beszélgetünk, figyelj, tudod, az van, hogy mivel nem látok, léci, ne hagyd az asztal szélén a poharat, vagy stb. És ezek olyan apró dolgok, hogy a gyerekek gond nélkül megteszik. Tehát nekik ez nem esik nehezükre, ha az ember szépen, okosan elmondja nekik. És akkor mondjuk összetörök egy poharat, vagy véletlenül leesik valami, vagy valami kis apró baleset történik, nem feltétlenül pohártörés, de akár ilyen is előfordult már, teljesen véletlenül, és akkor eszükbe jutott, hogy hoppa, hát János, mondtam, hogy hú, és akkor hát mondtam nekik, hogy na látjátok, na akkor hozzuk a

0: így csinál, de ha nem így csinálod, akkor aztán nagy balhé lesz. Most ennek ellenére tény, hogy van, hogy az ember elveszti a türelmét, tehát butaság lenne azt mondani, vagy hazugság, hogyha nem így lenne. Aki kapcsolatban él, bármilyen kapcsolatban, akár munkakapcsolatban, vagy házassági kapcsolatban, ott mindig vannak konfliktusok, tehát ezt nem is vitatja az ember, azt hiszem.
1: Időnközben sajnos elszaladt. Ha megpróbálom összegezni ezt a hosszú beszélgetést, nekem az jött le, hogy a legtöbbet akkor segíthetünk azoknak, akik valami miatt látássérültek, vagy egyéb fogyatékossággal élnek körülöttünk, ha elfogadjuk őket, ha nyitottak vagyunk, ha partnerként akarunk hozzájuk állni, és hogyha azt is elfogadjuk, hogy ők mondják meg, hogy miben tudunk segíteni.
0: És tegyük le a sztereotípiáinkat, ez nagyon fontos, ezt talán így nem mondtuk így ki ilyen nyíltan, de ez nagyon fontos, hogy le tudjuk tenni, mert tudom, hogy mi kategorizálunk felnőttként nagyon sokszor könnyen. Látunk egy részeg vakot az aluljáróba, akkor egy következő vakot is hajlamosak vagyunk így statuálni, de minden ember teljesen más, minden ember különböző. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb üzenet talán az, hogy sztereotípia mentesen próbáljon gondolkozni egymásról.
1: Kívánom, hogy így legyen, és nagyon szépen köszönöm, János, hogy vállaltad ezt a beszélgetést, hogy őszinte voltál, hogy őszintén beszéltél a harcaidról, a személyes harcaidról is, az örömeidről, mert azért elég sok öröm is lejött ebből a beszélgetésből, és kívánom, hogy további életedet is Isten áldja, vezesse, és családod életére is Isten áldását kívánom. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből.
4: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe mindig első a közösségben. A mai ige Márk 16:7. Előtetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Gondolatok az igéről. Jézus Krisztus idejében ott lesz, ahol tanítványaival találkozni szeretne. Ő mindig megtartja szavát, és megjelenik a találkozón. Ha ígérte, hogy találkozni fog velünk, a kegyelem trónusánál, a nyilvános Isten tiszteleten, vagy a kenyér megtörésénél, biztosra vehetjük, hogy valóban ott is van. Mi bűneink miatt elmulaszthatjuk a vele való találkozást. Ő azonban soha nem tesz ilyet. Azt ígérte, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük. Máté 18:20. Nem azt mondta, hogy majd ott leszek, hanem hogy ott vagyok. Jézus Krisztus mindig elsőnek van ott a találkozón. Előttetek megy. Szívből szereti népét, öröme van az öveiben, nem halogatja a velük való találkozást.

0: minden összejövetelünkre elsőnek megy el. Krisztus ki is jelenti magát az őt követőknek. Meglátjátok őt. Milyen örömteli érzés ez. A híres embereket nem nagyon kívánjuk látni, de ha lelki szemeinkkel Krisztust láthatjuk, az örömmel és békességgel tölt el bennünket. Valóban meglátjuk őt, mert megígérte, hogy eljön a benne hívőkhöz, és kijelenti magát nekik. Legyünk biztosak abban, hogy ez így is lesz, mert ő minden ígérete szerint cselekszik, amint megmondta nektek. Ragadjuk meg ezt az ígéretet, és bízunk abban, hogy végül velünk megcselekszi azt, amit megmondott nekünk. Elindult hétfőn az egy hét imádság, imalánc, vagyis a 168 óra. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják még mindig egyházuk minden gyülekezetét ezen a héten, október 5 és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. A keresztény ember szabadsága. A hónap igéje az evangélikusoknál. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galatákhoz írt levél 5.1. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott. Ime, ez az igazi, lelki keresztény szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot felülmúl, mint ahogy felülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy e szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívében szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye. Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk és másokkal jót tegyünk. Calvin konferencia októberben. A teológia Calvin János teológiai és történeti kutatóintézetének Calvin kutatók és egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokkal várja a résztvevőket október 13-14-én az akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei fontos évfordulóhoz kapcsolódnak. Mohács 500, Hercegszőlősi kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a hitvalló diákok exódusa. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is meghallgathatnak, mely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky János imádság felfogásáról szól. Az előadásokért a résztvevő lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottságához érkezett észrevételek alapján az alábbi közleményt adták ki. A választási időszakban különösen fontos, hogy a püspök jelöltek nyilvános megszólalásai közösségi oldalakon publikált szöveges vagy videós tartalmai ne kelthessék annak a látszatát, hogy valamely jelenlegi egyházi vezetői testület vagy vezető személy testületi vagy személyes támogatottságát, egyetértését vagy a szolgálat folytatására vonatkozó felhatalmazását bírják. Kérik a jelölteket és támogatóikat, hogy törekedjenek biblikus, fedhetetlen, tiszta és félreértéseket nélkülöző megnyilatkozásokra. Végül a választó presbitériumok figyelmébe ajánlják választási törvényük előszavát. Istene földön élő népe, egyháza vezetésére minden korban jelölt előjárókat. Az pedig a közösség feladatává tette, hogy ismerje fel, hívja el, és válassza meg az Isten kegyelme, kegyelmi ajándékai által felkészített szolgálattevőket a különböző tisztségekre.
1: Kulturális programajánló.
0: Ma kezdődik a 24. Spinóza Zsidó Fesztivál Budapesten. 15 programmal és mindegy 70 közreműködővel várja a közönséget mától október 7-e és 22-e között a 24. Spinóza Zsidó Fesztivált a Budapesti Spinóza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitó napon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munka szolgálat történetét dolgozza fel. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás október 13-án, kedden lesz, 18 órától. Varga Gyöngyi és Németh Krisztina, hely és helynélküliség a puszták népében. Szociológiai és teológiai olvasatok címmel tartanak előadást. Meghívás a baptista művészeti napokra. A baptista egyház már ezt üzeni, csatlakozni hívjuk és várjuk azokat a gyülekezeteket, iskolákat, művészeti csoportokat, kórus, zenekar, társulat és személyeket, akik készek arra, hogy a rendezvény sorozat időszakában minél több helyen megszólítsuk és gazdagítsuk környezetünket azokkal a művészeti és lelki értékekkel, melyeket Isten ránk bízott. Mivel lehet csatlakozni a művészeti napokhoz? Hangversennyel, koncerttel, kiállítással, tárlatvezetéssel, művészeti foglalkozásokkal, színdarabbal, irodalmi esttel, író-olvasó találkozóval, nyitott műteremmel, előadással, bemutatóval, szavalóversennyel, szoboravatással, bármilyen kulturális programmal, mely a közönségünkben meglévő evangéliumi értékekre épül. November 10-ig várják a jelentkezéseket a kultura@baptist.hu e-mail címre. A jelentkezéssel együtt várják a gyülekezet, magánszemély, csoport vagy iskola által rendezett program plakátját, amelyen kérik feltüntetni a baptista művészeti napok logóját, banerét. Bármilyen kéréssel kapcsolatban Murányi Kovács Anita áll rendelkezésre. Telefonszáma 36 70 312 36 37.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Béketeremtés kívül belül. Magyarországra látogatott az Egyházak Világtanácsának főtitkára. Jerry Pillay, az 580 millió keresztényt összefogó 356 egyház képviseletében minden utazása során a helyi közösségeket igyekszik támogatni, hirdetve a békés, előremutató megoldásokat az adott ország, illetve az egész világ problémáira. Ötnapos magyarországi látogatása során több egyházkerület is vendégül látta a dél-afrikai református lelkészt, aki Debrecenben is adott interjút. 72 óra kompromisszum nélkül. Több vagy, ha adsz. Ismét elindul a háromnapos önkéntes ifjúsági akció holnap, október 8-a csütörtök és 11-e vasárnap között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalantúra a katolikus, a református és az evangélikus egyház szervezésében. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat, intézmények, játszótérek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek, például fogyatékkal élők, idősek. Az időjárásról. Folytatódik a késő nyár. Csak a hétvége felé érkezhet változás. Ma, szerdán, derült, napos az idő, kevés felhővel. Eső sem lesz. A déli szél gyenge marad, és 23-27 fokunk van. Csütörtökön marad a gyengén felhős, napos idő, de esőre néhol van esély. Déli a szél, és 22-28 fok várható. A hét elején folytatódott a nyáriasan meleg idő, sok napsütéssel és kevés felhővel. Csütörtökön markáns hidegfront érkezik, de a lehűlés pontos mértéke egyelőre bizonytalan.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották. Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik a Camerata Hungarica együttes népzenei felvételeiből.

Elhangzott műsorunkban részleteket hallgathattak a Kameráta Hungarika együttes népzenei felvételeiből. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottságához érkezett észrevételek alapján az alábbi közleményt adták ki. A választási időszakban különösen fontos, hogy a püspök jelöltek nyilvános megszólalásai közösségi oldalakon publikált szöveges vagy videós tartalmai ne kelthessék annak a látszatát, hogy valamely jelenlegi egyházi vezetői testület vagy vezető személy testületi vagy személyes támogatottságát, egyetértését vagy a szolgálat folytatására vonatkozó felhatalmazását bírják. Kérik a jelölteket és támogatóikat, hogy törekedjenek biblikus, fedhetetlen, tiszta és félreértéseket nélkülöző megnyilatkozásokra. Végül a választó presbitériumok figyelmébe ajánlják választási törvényük előszavát. Istene földön élő népe, egyháza vezetésére minden korban jelölt előjárókat. Az pedig a közösség feladatává tette, hogy ismerje fel, hívja el, és válassza meg az Isten kegyelme, kegyelmi ajándékai által felkészített szolgálattevőket a különböző tisztségekre. 72 óra kompromisszum nélkül. Több vagy, ha adsz. Ismét elindul a háromnapos önkéntes ifjúsági akció holnap, október 8-a csütörtök és 11-e vasárnap között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalantúra a katolikus, a református és az evangélikus egyház szervezésében. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat, intézmények, játszótérek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek. Például fogyatékkal élők, idősek. Meghívás a baptista művészeti napon.

0: számunkra. A baptista egyház már ezt üzeni, csatlakozni hívjuk és várjuk azokat a gyülekezeteket, iskolákat, művészeti csoportokat, kórus, zenekar, társulat és személyeket, akik készek arra, hogy a rendezvény sorozat időszakában minél több helyen megszólítsuk és gazdagítsuk környezetünket azokkal a művészeti és lelki értékekkel, melyeket Isten ránk bízott. Mivel lehet csatlakozni a művészeti napokhoz? Hangversennyel, koncerttel, kiállítással, tárlatvezetéssel, művészeti foglalkozásokkal, színdarabbal, irodalmi esttel, író-olvasó találkozóval, nyitott műteremmel, előadással, bemutatóval, szavalóversennyel, szoboravatással, bármilyen kulturális programmal, mely a közönségünkben meglévő evangéliumi értékekre épül. November 10-ig várják a jelentkezéseket a kultura@baptist.hu e-mail címre. A jelentkezéssel együtt várják a gyülekezet, magánszemély, csoport vagy iskola által rendezett program plakátját, amelyen kérik feltüntetni a baptista művészeti napok logóját, banerét. Bármilyen kéréssel kapcsolatban Murányi Kovács Anita áll rendelkezésre. Telefonszáma 36 70 312 36 37. Az időjárásról. Folytatódik a késő nyár. Ma, szerdán, derült, napos az idő, kevés felhővel. Eső sem lesz. A déli szél gyenge marad, és 23-27 fokunk van. Csütörtökön marad a gyengén felhős, napos idő, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén áttekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóikat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a zsidókhoz írt levélben, és ott a 7. fejezet 26. versétől a 28. versig terjedően a következőképpen. Mert ilyen főpapra volt szükségünk, aki szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített, és az egek fölé emelkedett. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy naponta mutasson be áldozatot, előbb a saját bűnéért, aztán a nép bűnéért. Mert ő ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes.

0: Mennyei édesatyánk, sokszor nem értjük azt a csodát, hogy olyan főpapot rendeltél nekünk a te fiad az Úr Jézus Krisztus személyében, aki nem csak bement a szentek szentjébe a tulajdon vérével, hogy váltságot szerezzen nekünk, hanem hozzánk hasonlóvá, emberi formába jött közénk, és meg tud indulni a mi erőtlenségeinken, és segíteni tud azoknak, akik hozzájönnek. Így szeretnénk most hozzád jönni, és kérni tőled gondolatokat a beszélgetéshez, és kérni áldásodat azokra is, akik bárhol is nézik ezt a beszélgetést, és segíts, hogy valóban a te gondolataid hangozzanak el, amely által épülni lehet a hitben, növekedni, fejlődni, de nem csak az ismeretben, hanem a gyakorlati hívő életben is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket az Úr Jézusért. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat, akik hallanak, akik online-on vagy egyéb módon követnek bennünket hétről hétre, őket is nagyon sok szeretettel köszöntjük. A hatodik tanulmányunknak a címe, mi az áldozat jelentősége? Izrael és az ókori időben, az Ó és Új Szövetség idején áldozatot mutattak be, hogyha valamilyen öröm érte a közösséget. Ha valamilyen nagy megpróbáltatás után megtapasztalták az Isten gondviselését, ha által tudtak menni a Vörös-tengeren, ha a sínai hegyi eseményeket nézzük, akkor ott is áldozattal fejeződik be, amikor a Jordánon átmentek, amikor a honfoglalást megtartották, amikor győztek az ellenség felett. Az áldozat azt jelenti, hogy valamim van, és erről lemondok az Úr javára. Van benne valami önzetlenség, valami felajánlás, és van valami olyan dolog benne, hogy mindenem az Úré. Tehát ez az áldozati állat, ez a bárány is az Úré. És Új Szövetségben gondolkozva mi nagyon sokszor megállapítjuk azt a tényt, hogy Jézus volt az áldozati bárány, őt feláldozták, meghalt bűneinkért, és mi nekünk ezt el kell fogadni. De én egy picit tovább szeretném vinni ezt az áldozati kérdést. Vajon az Új Szövetség embere ma, 2025-ben tud-e áldozatot bemutatni az Úrnak? Le tudok-e mondani arról, ami az enyém? Illetve fel tudom-e ismerni, hogy mindenem az Úré? Nem feltétlenül bárányáldozatra gondolok, de annyi sok mindenről le kell, vagy le tudunk mondani az Úrért, és ez az áldozathozatal, ez valami örömet jelentett az ókori világban az embereknek. Örömmel adták oda az Úrnak. Tehát ha áldozatot hozunk, bármit, bármilyen kis dolgot, azt mindig örömmel hozzuk, mert akkor van az áldozatnak értelme és jelentősége. Az első gondolatsor, hiába való áldozatok. Mózes első könyve, 4. fejezet, 3. versétől a 7. verséig. Székely Marika, mit mond számunkra az ige?
2: Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld terméséből. Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az Úr rátekintett Ábelre és az áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Káin emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Káintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
0: Visszaszaladnék egy pillanatra még, ha megengeded a bevezető gondolatokhoz, hogy a kereszténységben vajon kell-e áldoznunk? Ez azért nagyon fontos kérdés, azt hiszem, mert egy rendkívül, és bocsánat, senkit nem akarok ezzel megbántani, de úgy gondolom én, hogy rendkívül rossz az irány, rendkívül rossz a trend, annyit hangsúlyozzuk a kegyelemnek és mindennek ingyen valóságát, amiben sok igazság van, hogy ez teljesen elfeleteti velünk, hogy mit is jelent ez az ingyen. Kérdezzük már meg az Úr Jézustól, hogy ingyen volt? Hiszen neki ráment az élete, a fizikai, biológiai élete, és ő önmagát föláldozta. Mennyire van ingyen az, ami valakinek az életébe kerül? Az, hogy én ezt elfogadhatom, az egy másik kérdés. De azért, minthogyha azt mondaná Pál apostol, hogy Krisztussal együtt én is keresztre vagyok feszítve. Ami azt jelenti, hogy a Krisztus követés az nem egy ingyen dolog, ott igenis meg kell fizetnem nekem is dolgokat, amikor lemondok dolgokról, vagy amikor fölvállalok dolgokat. És ezt nem akarom tenni, akkor ebből nem Krisztus követés lesz, hanem valami keresztény színezetű mázzal leöntött nagy önző életmód. De hát erről szó nincs. Amikor Pál apostol megemlékezik az áldozatról, és biztatja a korintusiakat, hogy hogy álljanak például az anyagi áldozatok kérdéséhez, akkor a korintusi második levél 8. fejezetében azt mondja, hogy egyébként ismeritek az Úr Jézus Krisztus ajándékát, aki gazdag lévén megszegényedett értünk, hogy mi az ő megszegényedése árán meggazdagodjunk. És ezt adja mintának.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
3: Én egy kicsit folytatnám ezt a gondolatot, mert én is gondolkodtam azon, hogy nem Istennek van szüksége az áldozatunkra, hiszen olvassuk a Bibliában, Isten egyszer így fakad ki, hogy enyém az erdő minden vadja. Tehát ha éheznék, nem szólnék, mert tudnék magamnak ennivalót készíteni. Persze ez csak ilyen képletes. Tehát nem Istennek van szüksége arra, hogy mi adjunk neki valamit, hanem én úgy gondolom, hogy nekünk van, embereknek szükségünk arra, hogy egy-egy eseménysort így is lezárjunk. Gondolok például Noéra, amikor kijött a bárkából az özönvíz után, azonnal oltárt építettek és áldozatot hoztak. Tehát fontos az, hogy életünk egy-egy eseménysorát lezárjunk hálaadással, Istennek való köszönet mondással. Én amikor a gyermekeink kicsik voltak, igyekeztem úgymond minden fontos eseményt, ami persze így külső szemlélőben nem biztos, hogy fontos esemény volt, de akár egy óvodai eseményt, vagy egy iskolai, vagy zeneiskolai, ha valami jól sikerült és valami lezáródott, akkor megünnepeltünk egy tortával, vagy bármivel, tehát nem nagy dolgokkal, de hogy érezzék azt, hogy igen, most meg kell állnunk, most valamiért hálát adunk, és akkor ezzel az erővel tovább megyünk. És Istennek mondunk köszönetet a segítségért, a lehetőségért, és én úgy gondolom, hogy ezt nagyon jó lenne gyakorolni, mert sajnos nagyon sok a hálátlan hívő ember, aki hát semminek nem tud örülni. És ez pedig egy tudatos döntés kérdése is, hogy én akarok hálás lenni, akarok áldozatot hozni. Ha kell, akkor könnyű szívvel, van, amikor ez nem mindig annyira könnyen megy, de visszaadni abból valamit Istennek, vagy legalábbis a köszönetemet elmondani, amit kaptam tőle, mindazért a sok-sok jóért.
1: Köszönöm szépen. Marika,
2: ugye László. Az ószövetségi népnek ugye ott volt az állataldozat, hogy szembesülni kellett minden embernek, hogy ő milyen bűnös, és az az ártatlan állat hal meg helyette. Tehát a mi világunkban is szembesíteni kell magunkat azzal, hogy mikor, hol vétkeztem, és nem az Úrnak van szüksége erre, hanem nekünk, hogy tisztában legyünk. És ugye az Úr a zsidó népet is hányszor figyelmeztette, amikor másfelé mentek, és bennünket is figyelmeztet, hogy mi az a helyes út, amit választani kell. És ha fokozták az ószövetségi népek az áldozatok mennyiségét, attól az Úr nem lágyult el, és azt mondja, hogy utálom a ti áldozatotokat. Tehát amikor a úgymond ceremoniális dolog mögött nincs az az igazi bűnbánat, akkor azt az Úr nem fogadja el.
1: Köszönöm szépen, László.
4: Gondolatom egy részét elmondta a Marika, úgyhogy csak utálni fogok rá. Én azt mondanám, hogy ingyen nincs semmi. A mai életben sincs, mert valakinek mindig fizetni kell, és a kegyelmi életben is így van. Ingyen dolog nincs. Én a bevezető gondolatnak egy szavához térnék vissza, az örömmel. Ennek két szempontból tulajdonítanék jelentőséget. Ha én örömmel teszek valamit, az tulajdonképpen soha nem okoz nekem nehézséget. Az örömmel végzett dolog, és ez most teljesen mindegy, az olyan, mintha semmi se volna. Az csak úgy jön könnyedén. És a másik, az örömnek azért van nagyon lényeges szerepe, mert ha valamit nem örömmel teszünk az Úrnak, az olyan, mintha nem is tennénk semmit.
1: Köszönöm szépen. Van még egy Biblia versünk, Ézsaiás első fejezetének 10-11-12. Verse.
2: Halljátok az Úrnak beszédeit, Sodoma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomorra népe. Mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága, ezt mondja az Úr. Megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait, és a hízlalt barmok kövérét, és a tulkok, bárányok, bakok vérében nem gyönyörködöm. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja ezt tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok?
1: Köszönöm szépen. Talán itt van az a gondolat, ha rutinból mutatok be áldozatot, megszokásból, hiszen az áldozatban valami olyan jelenik meg, hogy én vagyok a bűnös, és helyettem egy ártatlan élőlény meghal, és ne csináljak ilyet tovább, de ha az emberben ez a belső spirituális, lelki folyamat nem játszik le, és átveszi az automatizmus, akkor idáig jutunk, amiről Ézsaiás beszélt. Tibor és Anikó?
0: Bocsánat, nagyon furcsa lesz a példa, amit mondok. Jó pár évvel ezelőtt, nem messze attól a helytől, ahol lakunk, nyílt egy virág üzlet, ami 24 órában működött. És amikor én ezt megtudtam, azt úgy tudtam meg, hogy valami szolgálati útról jöttem haza jóval éjfél után, és gondoltam egy nagyot, és megálltam, és bementem virágot venni a feleségemnek. Kérdezte az illető, hogy hány szál virágot kér? Mondtam, hármat. Szóval nagy a baj. Nagyon nagy a baj. Néztem rá döbbenten, hogy mitől lenne ekkora a baj? És mondta, hogy ne haragudjon már, uram, én nem most kezdtem ezt. Aki éjfél után 300 virágot próbál venni, ráadásul a feleségének, ott borzasztó nagy baj kell, hogy legyen. Szóval ahhoz szokott hozzá, hogy elrejteni és takarni akarunk. Na ez az, amiről a Biblia beszél, hogyha az áldozatot amiatt mutatjuk be, hogy hát ha nem veszi észre Isten, hogy egyébként a háttérben mi mit csinálunk, akkor borzasztó nagy baj van. És szerintem ez volt a baj Kainnál is, mert ő vitt valamit az Úrnak, mert hát legyünk túl rajta. És kiderül, hogy az Úr erre nem reagál. Ábel vitt áldozatot, ami a legértékesebb volt a számára. Azt adta az Úrnak. Erre reagál az Úr. És ez volt a probléma, úgy tűnik, a kora népével Ézsaiásnak, hogy mire reagáljon itt az Úr? Hát ő a szíveket nézi, utána fog az következni, hogy mit vittünk az oltárra.
1: Köszönöm szépen, László.
4: Kain a maga módján áldozott, és erről beszéltünk a múlt alkalommal.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
3: Az igazság, olyan régen vagyunk házasok, hogy Tibor elmondta, amit elmondtam volna, úgyhogy menjünk tovább.
1: István?
5: Csak egy egyetlen mondatban foglalnám össze, amit feltegettetek ezt a gondolatot, hogy nem az áldozat tárgyától függ a dolog, hanem hogy milyen lelkülettel csinálom ezt. Ugye? Ez nagyon fontos.
6: Marika?
2: A mai világunkban biztos, hogy az az Isten tisztelet olyan tiszta, mint amit az Úrnak kell szentelni? És ugye a szövetség kötésünk az úrvacsorával történik, illetve a szövetség kötésnek a megismétlése. És mi hogy megyünk egy úrvacsorára? Csak úgy beesünk, hogy jaj, hát tényleg úrvacsora van. Arra rá kell készülni. Hát milyen szívvel vesszük az úrvacsorát? És előtte elrendezzük a másikkal a rendezendő dolgokat? Tehát tényleg komolyan kellene venni, hogy az Isten tisztelet az nem csak egy hagyományos kis liturgia legyen, hanem gondoljuk bele, hogy az Istennek szolgálunk.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolat bikák és bakok vére, zsidókhoz írt levél 10. fejezet 8-9 és 10. verse, Varga Gyöngyike.
7: Előbb azt mondta, áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem kívánsz, nem is kedvelsz. Ezeket a törvény szerint mutatják be, de azután így szólt, íme itt vagyok, hogy teljesítsem akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Isten akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra.
1: Köszönöm szépen. Nagyon szép a zsidókhoz írt levél gondolata, hiszen itt pontosan Krisztus áldozatáról van szó, hogy mennyiben örök és mennyiben végleges ez az áldozat. Gyula, még bocsánat, előbb jelentkeztél, és
8: hát
1: nem
8: csak annyit
1: adtam
8: szerettem
1: szót.
8: Volna, hogy mitől elfogadható egy áldozat, és mitől nem. És ez, tehát itt a Kain példájában is láthatjuk, hogy miért nem, és a Jóisten megpróbálná korrigálni, és Kaint nevelni, hogy próbálja meg. Mert egyszerűen azért haragult meg, és azért ölte meg a saját testvérét, mert a jó haragult a mindenhatóra, hogy az ő áldozatát nem fogadta el.
1: Féltékenységből.
8: Tehát hova vezet? És a Jóisten megpróbálja rávezetni, hogy mit követette a hibáira, de Kain nem hallotta meg ezeket a jó tanácsokat is, amit a Jóisten utána tanácsol neki.
1: Köszönöm szépen. László.
4: Mivel a felolvasott Biblia szövegben Jézus Krisztus áldozatáról van szó, fölhívnám a figyelmet arra, hogy a héten olvastam egy tanulmányszerűséget, egy mondat megragadott engem, amivel én igazából nem értek egyet. Ez úgy szólt, hogy Jézus Krisztus az áldozatával új törvényt hozott, és fönnakadt a szemem, amikor ezt olvastam, hogy milyen új törvényt hozott. Hát én akárhogy forgatom a Bibliát, mindig azt mondja számomra, hogy Jézus Krisztus megerősítette a törvényt. Nem változtatta meg, és nem is hozott más helyette.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább, és most a páska bárányról fogunk gondolkodni. Mózes második könyve, 12. fejezet, első versétől a 11. verséig, egy viszonylag hosszabb szakasz, Tokics Marika.
9: Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén. Ez a hónap lesz az első hónapotok. Ez lesz számotokra az első év az év hónapjai között. Mondjátok meg Izrael egész közösségének, ennek a hónapnak a 10-én vegyen magának családonként mindenki egy bárányt, házanként egy-egy bárányt. Ha egy házban kevesen vannak egy bárányra, akkor a legközelebbi szomszédjukkal együtt vegyenek a lélekszámnak megfelelően. Vegyétek számításba, hogy ki mennyit tud enni a bárányból. Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Juhot vagy kecskét vegyetek. Ennek a hónapnak a 14. napjáig tartsátok magatoknál, azután este felé vágja le Izrael egész közös gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldökfára azokban a házakban, ahol megeszik. Még ugyanazon az éjszakán egyék meg a húst, tűzön megsütve, kovásztalan kenyérrel, keserű füveket egyenek hozzá. Ne egyétek nyersen, se vízben főzve, csak tűzön megsütve, és a feje, a lábszárai és a belső részei együtt legyenek. Ne hagyjatok belőle reggelre. Ha mégis marad belőle reggelre, azt égessétek el. Így egyétek, legyen a derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek, az Úr páskája ez.
1: Köszönöm szépen. Volt ebben a pászka bárányban valami provokáció, enyhe provokáció a zsidóság részéről, illetve az Úr részéről, mert az Úr megmondta, mit hogy tegyenek, hiszen Egyiptomban a bárány az egy szent állat volt, és a szent állatokat nem szokták megenni, de most megeszik a zsidóság. És elgondolom, hogy ez az egyiptomi társadalomban egy nagy megdöbbenést, reakciót váltott ki. Ugyanakkor ez egy szimbolikus cselekedet volt, hiszen gondoljátok el, hogy 10-15-en, 20-an egy bárányt, egy kis bárányt levágtak, elkészítettek, megsütöttek, szóval abból nem lehetett valami nagy adagokat, de gondolom nem is ez volt a lényeg, hanem a gyorsan való elfogyasztás, és nagyon fontos volt kovásztalan kenyérrel való elfogyasztás, ami majd a sietséget, gyorsaságot és az Egyiptomból való szabadulást fogja szimbolizálni. És ha megnézzük, akkor a mi életünkben is vannak átemelhető szimbólumok, allegóriák a mi életünkre vonatkoztatva is. Anikó?
3: És ennek volt egy érzelmi nyomatékosítása is, hiszen hogyha itt a dátumokat nézzük, akkor a hónap 10-én kellett azt a bárányt vagy kecskét beszerezni, és a 14. napján kellett levágni. Tehát ott volt 4 nap, amikor ezzel a kis állattal, ezzel a kis jószággal együtt kellett élni a családnak, és elhinni azt, hogy ennek az állatnak a vére lesz az, amely által Isten szabadulást ad. Én, ha belegondolok a gyermekeimre, amik különösen amik kisebbek voltak, hát a szívük szakadt volna meg a gondolattól, hogy azt a szegény kis bárányt miért bántják. És én úgy gondolom, hogy nem is lenne baj, ha egy picit úgy időnként a mi szívünk is beleszakadna, hogy ahogy ezt a bárány vére árán volt szabadulás, nekünk az Úr Jézus vére árán van szabadulásunk, és lehet, hogy nagyon természetesnek vesszük. Ha belegondolnánk abba, hogy egy hibátlan, ártatlan lénynek, az Úrnak kellett miattunk meghalni, akkor lehet, hogy komolyabban vennénk a bűnkérdést is. És nekünk se azért van szabadulásunk, mert már bocsánat, hogy az a vér valami misztikus, vagy ez a bárányvér valami misztikus valami lett volna, hanem azért, mert elhitték azt, hogy Isten ezen keresztül fog szabadulást adni, és engedelmeskedtek. És én úgy gondolom, hogy a mi életünkben is ez a kulcsszó, a két kulcsszó, hogy elhiszem, hogy amit Isten mondott, az úgy van, és engedelmeskedem. És akkor a mi életünkben is tud Isten csodákat tenni, és szabadulást adni.
1: Köszönöm szépen. Marika?
2: Anikó észrevételét folytatnám, hogy ez a vérrel való megkenés, ez egy jel volt, és az egyiptomiakat sújtó büntetéstől való megmenekülést jelentette, mert az egyiptomiaknál minden első szülött meghalt. Viszont akinek a vére, vagy a bárány vére ott volt az ajtón, az megmenekült. Az is érdekes, hogy úgy kellett megenni a bárányt, hogy útra készen, hogy bármelyik pillanatba elinduljanak. És hát Jézus vére, az pedig bennünket ment meg az ítéletkor. És ugye vér nélkül nincs bűnbocsánat. És ugye nem régen volt húsvét. Hát húsvét a legnagyobb ünnepünk. És a mai világunk, amelyik minden mással foglalkozik, csak nem Jézussal, a tanításaival, mivé teszi a húsvéti ünnepet, pedig nekünk ez a legnagyobb ünnepünk, mert minden fontosabb a locsolás, a tojás, a nyuszi, a minden. És hol van Jézus halála?
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér.
8: A tanulmány szerzője megjegyzi, hogy körülbelül 30 szó van a bárány szó említve a Jelenések könyvébe. És a Jézus, mint a bárány, előre nézzük, és ezt az előrevetítést, akkor ezt mindenki nagyon, de nagyon komolyan kell vegye, mert Jézusra utal. Tehát ez a megváltás történetnek a háttere, a háttérképe, ami mint háttérkép bemutatja Jézusnak az áldozatát. És ez ettől kiemelten fontos.
1: Köszönöm szépen. László, aztán utána Tibor.
4: Az Anikó által mondottakhoz kapcsolódva mondanám, hogy minden áldozat az egy kicsit bűnvallomás. És ha jól emlékszem, rá kellett tenni az áldozati állat fejére a kezet, aki az áldozatot bemutatta, és nyilvános bűnvallomást kellett tennie. Tehát akkor, amikor mi gondolkodunk mai fejjel az áldozatról, összekapcsoljuk a bűnvallomással? Vagy csak egy letudandó feladatnak tartjuk, hogy adjunk valamit?
1: Köszönöm szépen, Kulcsár Tibor.
0: Én még visszamennék egy kicsit a pászka bárány kérdéséhez. Én nagyon szeretem egész közel hozni az igének a dolgait önmagamhoz is. Ha arra gondolok, hogy a szüleim hazaállítanak egy bárányjal, és mi nem vagyunk gazdag család, mi hárman voltunk fiú testvérek, én voltam a legidősebb, úgyhogy innentől kezdve ez a dolog nagyon izgalmas, akkor az édesapámnak kellett volna elmondani, hogy ez a bárány 4 nap múlva meg fog halni. Ha nem, akkor te fogsz, fiam, meghalni, mármint hogy én. Mert minden elsőszülött, ahol nincs ott a bárány vére, elvész. És 4 nap, akármilyen aranyos is az a jószág, bármennyire is jött közel a szívemhez, egy kérdés ott van, vagy ő, vagy én. És ugyanez a helyzet az Úr Jézussal is. Ő az Isten báránya, aki hordozza, aki elveszi a világ bűneit. Vagy ő, vagy én. De hogyha én az ő áldozatát nem fogom elfogadni, akkor én.
1: Anikó?
3: És hogy ezt Isten mennyire nyomatékosítani akarta, az Úr Jézus a pászka ünnepén halt meg, értünk, a Golgotán. Tehát, hogy ne legyen kérdés, hogy eddig a bárány volt, innen pedig az Isten báránya, az Úr Jézus lép az áldozati állat helyére.
1: Köszönöm szépen. Következő gondolatsorunk Jézus a templomban. Aggeus próféta 2. fejezet 7. versétől 9. verséig. Kulcsár Anikó, mit mond számunkra az ige?
3: Megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel, mondja a seregek ura. Enyém az ezüst, enyém az arany, így szól a seregek ura. Nagyobb lesz ennek a későbbi templomnak a dicsősége, mint amilyen a korábbié volt, mondja a seregek ura. És ezen a helyen békességet adok, így szól a seregek ura.
1: Köszönöm szépen, ez a második templom felszentelésének a gondolatait tartalmazza. Hosszú évtizedeken keresztül nem tudott befejeződni a második templom felépítése, és akkor Aggeus próféta a böjti időszakban hatalmas nagy prédikációs sorozatot tartott, és akkor a nép úgy felélett halottaiból, elkezdett lelkesedni, és az utolsó simításokat is elvégezték a második templomon, de amikor összehasonlították az elsővel, akkor sírt a szívük, sírt a lelkük, hogy mennyivel silányabb ez, mint a Salamon temploma volt, és akkor ugye a proféták közöttük Aggeus is azt mondta, hogy ennek a templomnak a dicsősége nagyobb lesz, mint az első templom dicsősége volt. És itt is erről szól, hogy majd a Messiás ebbe a második templomba fog belépni. Kinek milyen gondolata van, Tibor?
0: Belekapcsolódva, amit az előbb elmondtál, az a helyzet, hogy mi a templom dicsőségét a gyönyörű kövekben, faragványokban, az aranydíszítésben és mindenfélében látjuk. Amit pedig Isten tart a templom dicsőségének, hogyha olyan emberek jönnek oda imádni az Urat, akik egész lényükkel, valósággal imádják és dicsérik őt. És azt hiszem, hogy nekünk új szövetségieknek sose lesznek olyan templomaink, mint a Salamon templom volt, de nem is ez a kérdés, hanem milyen lélekkel megyünk. Néhány évvel ezelőtt jártam egy templomban, mindenütt tiszta arany volt, és megmondom őszintén, a végén kiszédültem a templomból, és valami, elnézést a szóért, de áhítat helyett valami mély undor volt bennem. Mert semmi másról nem szólt, csak a mérhetetlen gazdagságról, de Istenről nem mondott semmit. És emlékszem arra a nagyon egyszerű kis imaházra, ahol mélyen átéltem az Istennek a jelenlétét. Nem volt semmi dísz, de egyértelmű, hogy ott volt az Úr. Jelen volt az Úr. Ilyen az Isten dicsősége.
1: Köszönjük szépen. Marika?
2: Igen, amikor Isten dicsősége betölti a templomot, és mi van a mi templomainkba? És ugye az ige azt mondja, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek a temploma. Hát mit gyűjtögetünk mi abba a templomba? Biztos, hogy kiszórjuk azokat, amik nem odavalók? Mert Jeremiás idejében is hangoztatták, hogy az Úr temploma az Úr temploma, és mindenféle bálvánnyal telerakták, tehát lehet hangoztatni, csak az Úr nem volt ott abba a templomba. És vigyázni kell nekünk is, hogy mit viszünk a mai templomunkba, mit engedünk be, meg a szívünk templomába is mi van.
1: Köszönjük szépen, Jakó Gyula testvér.
8: Ha az ígére figyelünk, akkor úgy tűnik, mintha szegénység lenne, és a proféta mondja, hogy megindítom a népeket, és annyi arany lesz, hogy befejeződik a templom. Mert nagyon sokszor mi is úgy vagyunk, ha egy gyülekezetet szépen fel szeretnénk újítani, az anyagiakkal kezdjük, pedig az Istennek nincs szükség anyagiakra, mert neki annyi van, amennyi kell. És ha ezzel a hittel tudunk élni és szolgálni, akkor minden akadály elhárul. De sokszor sajnos úgy vagyunk, hogy hát a anyagi pénzügyi helyzet az nem engedheti meg, hogy meglegyen, és még vita tárgya is van, amikor egy gyülekezet felejtünk, hogy na, ezt már nem tudjuk kifizetni. Pedig hát itt az ige azt mondja, hogy megrendít a népeket, ahogy Egyiptom kivonulásánál is annyit kértek az egyiptomiaktól, és a Jóisten megmondta, megindítom a szívüket, és annyi javakat kaptak, amennyit kértek.
1: Köszönöm, László.
4: Én csak annyit fűznék a Marika által elmondottakhoz, hogy a saját lelki templomunk felépítése, idézőjelben, az életünk végéig tart. Soha nem mondhatjuk azt, hogy elkészültünk vele, mert valójában soha nem készülünk el.
1: De mindig építjük. Köszönöm szépen. Marika?
9: Csak egy mondatot szeretnék mondani, Zsoltárok könyve 5. fejezet 8. verse azt mondja, hogy a te kegyelmednek sokaságából tudok a te házadba menni, és leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Hogyha nem így közelítünk az Úr templomához, amikor megyünk a gyülekezetbe, és nem szépen felöltözve abban a tudatban, hogy most Isten előtt fogunk megjelenni, és az ő dicsősége betölt majd bennünket, akkor nem fogunk érezni Isten félelmet.
1: Ez így van. Marika?
2: És még egy fontos dolog, hogy Jézus halálakor a kárpit megrepett. Ugye ez nem egy ilyen kis függönyöcske volt, hanem ez egy nagyon nagy súlyú, széles dolog, vastag.
1: Több mázsas súlyú.
2: És ezt emberi kéz nem tudta volna ketté hasítani. Tehát Jézus a templomba, tehát amikor a kárpit meghasadt, akkor Jézus betöltötte a templomot, és megszűnt ezáltal az áldozati rendszer, és az Úr dicsősége ma is ott lehet a szívünk templomába.
1: Köszönjük szépen, mert mindent te teremtettél. Jelenések könyve 4. fejezet 7. versétől 11. verséig. Jakó Rózsika.
6: Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló. A harmadik élőlény arca olyan volt, mint egy emberé. A negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A négy élőlény mindegyikének 6 szárnya volt. Körös körül és belül tele voltak szemekkel, és szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondták. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. És amikor csak dicsőséget, tisztességet és hálát adnak az élőlények a trónon ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trón ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trón elé, és ezt mondják. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent és minden.
1: Köszönöm szépen. Itt, amikor egy képet ír le maga János, és ezt a képet is elkezdi értelmezni, ezt elég nehéz nekünk megérteni. Na de csak egy nagyon egyszerű dolgot mondok. Írjuk le, hogy hogyan kell cipőt befűzni, hogyan kell a cipőfűzőt befűzni, és utána masnira ezt megkötni. Ha valaki egy ilyen leírás után ezt meg tudja csinálni, akkor az nagyszerű dolog. Pedig milyen egyszerű dolog, milyen magától érthetődő. Tehát itt is egy bonyolult rendszer, és ezt próbálja leírni a maga módján értelmezni, és egy a lényeg, hogy méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom. Úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb ebben a képben. Rózsika, hoztál megint egy összefoglalást, honnan?
6: Dr. Szigeti Jenő a Jelenések könyvéről, Jelen időben című könyv 59. oldaláról. A mennyei Isten tiszteletről tesz bizonyságot a 4. fejezet. Elmondja azt, hogy ezek az itt megemlített élőlények hogyan imádják a Teremtőt. Tehát beszél arról, hogy elkezdődik egy új látomássorozat. Bemutatja a mennyet valóságos helyként, hogy ez nem egy utópia, hanem egy valóságos hely. Olvashatjuk azt, hogyan néz ki a menny, bár csetlő-botló ember módon nyilván, ahogyan János el tudja mondani, és aztán beszél arról, hogy kiket lát. Végül arról ír, hogy miként zajlik a mennyei istentisztelet. Nagyon különös ez az istentisztelet. Jelen vannak szó szerint élőlények, akiket nem tud megnevezni János, hogy kik ők. Egy olyan kifejezést használ, ami szó szerint azt jelenti, hogy élőlény. Nem tudja azt mondani, hogy oroszlán vagy farkas. Ők különleges élőlények. Valószínűleg azokról beszélünk, akiket a Biblia hol kéruboknak, hol szeráfoknak nevez. Jelenések könyve élőlényként nevezi őket, és azt mondja, hogy itt vannak ők, akik imádják az Istent. Együtt imádják a 24 elöljáróval. A fejezet utolsó verse kulcsfontosságú. Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak, és teremtettek. Ez minden istentisztelet alapja. Ez a mennyei istentisztelet két irányba vezeti a gondolatainkat. Az egyik a teremtettségre, a másik a megváltásra. A Jelenések könyve 4. fejezete bepillantást enged nekünk a mennyei trónterem Isten tiszteletében. Ez a jelenet azzal zárul, hogy öröm, boldogság van a mennyben. Hálát adnak a teremtett lények az Istennek. Imádják őt szabadon, és nem azért, mert ezt kell tenni, mert muszáj, hanem boldogan, mert megszabadultak a halál fogságából. Például azok, akik szentek, a 24 vén, a halál fogságából szabadultak. Hogy ne lennénk boldogok? Boldogok azért, mert tudják, Krisztus győzött, és ők ennek élő tanúi, és azt is tudják, hogy győzelmet hoz el a világra.
1: Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat is, és mindazokat, amelyek bennünket tovább gazdagítottak. Elköszönünk a kedves nézőktől, hallgatóktól. Jövő héten mindenkit várunk vissza. A Profécia alapjai címmel folytatjuk Biblia tanulmányunkat. Most pedig imádkozzunk. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg, hogy áldozatot hoztál érettünk, és neked köszönjük meg, hogyha megértettük a te áldozatodat, akkor mi is hozhatunk örömmel, kegyelemmel, békességgel áldozatot tenéked. Add, hogy le tudjunk mondani mindarról, ami közénk áll, ami közötted és közöttünk ott van, hogy ezeket fel tudjuk áldozni, Urunk, a te oltárodon, hogy szabadon tudjunk közeledni te hozzád. Köszönjük a názáreti Jézust, az Isten bárányát. Végtelen kegyelmedből, Urunk. Amen.

Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre

ültetett fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe mindig első a közösségben. A mai ige Márk 16:7. Előtetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Gondolatok az igéről. Jézus Krisztus idejében ott lesz, ahol tanítványaival találkozni szeretne. Ő mindig megtartja szavát, és megjelenik a találkozón. Ha ígérte, hogy találkozni fog velünk, a kegyelem trónusánál, a nyilvános Isten tiszteleten, vagy a kenyér megtörésénél, biztosra vehetjük, hogy valóban ott is van. Mi bűneink miatt elmulaszthatjuk a vele való találkozást. Ő azonban soha nem tesz ilyet. Azt ígérte, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük. Máté 18:20. Nem azt mondta, hogy majd ott leszek, hanem hogy ott vagyok. Jézus Krisztus mindig elsőnek van ott a találkozón. Előttetek megy. Szívből szereti népét, öröme van az öveiben, nem halogatja a velük való találkozást. Minden összejövetelünkre elsőnek megy el. Krisztus ki is jelenti magát az őt követőknek. Meglátjátok őt. Milyen örömteli érzés ez. A híres embereket nem nagyon kívánjuk látni, de ha lelki szemeinkkel Krisztust láthatjuk, az örömmel és békességgel tölt el bennünket. Valóban meglátjuk őt, mert megígérte, hogy eljön a benne hívőkhöz, és kijelenti magát nekik. Legyünk biztosak abban, hogy ez így is lesz, mert ő minden ígérete szerint cselekszik. Amint megmondta nektek, ragadjuk meg ezt az ígéretet, és bízunk abban, hogy végül velünk megcselekszi azt, amit megmondott nekünk. Elindult hétfőn az egy hét imádság, imalánc, vagyis a 168 óra. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják még mindig egyházuk minden gyülekezetét ezen a héten, október 5 és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy

0: hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Béketeremtés kívül belül. Magyarországra látogatott az Egyházak Világtanácsának főtitkára. Jerry Pillay az 580 millió keresztényt összefogó 356 egyház képviseletében minden utazása során a helyi közösségeket igyekszik támogatni, hirdetve a békés, előremutató megoldásokat az adott ország, illetve az egész világ problémáira. Ötnapos magyarországi látogatása során több egyházkerület is vendégül látta a dél-afrikai református lelkészt, aki Debrecenben is adott interjút. Az időjárásról. Folytatódik a késő nyár. Ma, szerdán, derült, napos az idő, kevés felhővel. Eső sem lesz. A déli szél gyenge marad, és 23-27 fokunk van. Csütörtökön marad a gyengén felhős, napos idő, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fok várható.
1: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, minden műsoromat úgy szoktam kezdeni, hogy mai vendégem a legizgalmasabb, a legérdekesebb, a legfordulatosabb élettel rendelkezik. Most pedig azt kell mondanom, hogy egy hatalmas előadás előtt vagyunk. Aki elő fogja adni, az valamikor az én diákom volt. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, akkor is a Krónikás Zenedének az egyik oszlopa volt, azóta pedig kinőtte magát úgy, hogy kedves hallgatók, tessék előszedni most egy papírt, ceruzát, és beírni a dátumot. Kérlek szépen, te mondjad, és utána mindjárt be is mutatlak.
1: Október 3, szombat, 18:30, Soroksár, Újtelep, Fatimai Szűzanya templom.
0: Igen, akinek a hangját hallottuk, akkor most már hadd mondjam azt a mondatot, tehát Fehér Zsuzsi, és hadd mondjam el azt a bizonyos mondatot, hogy Isten hozott a lélek közelben című műsorba. No, akkor viszont kezdjük még egyszer úgy, hogy mi is ez az alkalom, mi is lesz, mert én már tudom, de tőled szeretném hallani.
1: Én is szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Én Fehér Zsuzsi vagyok, amint hallhatták a Kamillától, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Az apropó az igazából, hogy én egykori krónikás diákként, annak idején nekem nem volt meg a diplomakoncertem, és ez most egy ilyen egybe alkalom lesz, tehát a diplomakoncertem is, és illetve a saját dalaimat szeretném előadni, a 10 parancsolatról és a 7 főbűnről.
0: Én azt tudom mondani, hogy még mindig hatása alatt vagyok, tehát előtte hallgattam a kiabítandó, vagy esetlegesen igazítandó dolgokat, és meg kell mondanom, hogy az egésznek a hatása alatt vagyok, mert ilyen egyszerűen, mégis nemesen, érthetően megfogalmazva ilyen témáról nem igazán hallottam, mert erről általában olyan nagyon sok malasztal szoktak beszélni, és nagyon-nagyon sok, hogy mondjam, ilyen körülbeszélés van mögötte. Itt pedig olyan dolgokat hallottam, amik elképesztőek, hogy egy ennyi idős ember ilyen bölcsességre képes, mert ezek bölcsek, és nem azért mondom, kedves hallgatók, hogy egykori növendékem, és nagyon szeretem, hanem tényleg objektíven tudom nézni a dolgot. Nagyon-nagyon-nagyon szép lett. De hogy jött tulajdonképpen a gondolat?
1: Hát ezek a dalok, ezek igazából az életemnek egy elég nehéz időszakán vagyok túl, és a Jóisten kegyelméből sikerült alkotnom ez alatt az idő alatt, és ezek a dalok akkor születtek. Volt egy feladatunk, hogy egy ilyen felvetés igazából, művészetterápiás projekt kapcsán, hogy akkor egyik évben a 10 parancsolat volt a téma, a másik évben pedig a 7 főbűn, és akkor én jelentkeztem, hogy akkor én tudok gitározni, meg énekelek, és akkor közölték velem, hogy jó, akkor maga fogja írni a dalokat. Úgyhogy ez igazából, ez így jött maga az egész úgymond ötlet, vagy felvetés, hogy akkor én ezekről a dolgokról, ezekről a fogalmakról írjak dalokat.
0: Kik fognak közreműködni az estem még?
1: Hát nagyon kedves ismerőseim és barátaim fognak közreműködni. Száz Bernát Atanáz, ő nagybőgőzni fog. Kis Levente gitározni a feleségével, Kis Virággal, Kisné Magyar Kuti Virággal. Akkor ezen kívül másik házaspár is lesz, Edit és Bíró Ágoston, és egy régi barátnőm, Pálfi Judit. Így leszünk heten, mint a 7 főbűn. És természetesen Kamilla is ott lesz.
0: Igen, én nagyon várom. Még egyszer ismételjük meg a dátumot, mert most már az előbb megkért papírral és ceruzával ott állnak a kedves hallgatók. Tehát mikor és hol lesz még egyszer?
1: Október 3-án, szombaton, 18:30-kor, Soroksár Újtelepen, a Fatimai Szűzanya templomban.
0: Igen, hiszen most péntek van, úgyhogy holnap. Ez holnap lesz. Így van. Na most akkor egy kicsit mesélj magadról, honnan jöttél, hol születtél, kik voltak, mik voltak az életed meghatározói, esetleg iskola, tanárok, valami mondat, amit esetleg a múltból eltettél. Tehát mesélj egy kicsit arról, hogy hova születtél.
1: Hát én tőzsgyökeres pesti lány vagyok. Ahogy ezt így mondani lehet, én Soroksáron születtem. Szüleim is pestiek egyébként. De is jártam iskolába, tehát nem mentünk igazából sehova. Az, hogy a zenei vonal az hogy jött, azt mai napig nem tudom így, hogy ez, hogy senki nem zenélt a családban egyáltalán. Annyit mondtak nekem, hogy a dédnagymamámnak nagyon jó zenei érzéke volt, és így itt így véget ért ez a dolog.
0: De őt ismerted még személyesen, vagy már?
1: Igen. Még de nagyon kicsi voltam, tehát csak ilyen halvány képeim vannak róla, de nekem nem énekelt, tehát ezt is csak úgy hallomásból tudom, hogy nagyon jó zenei érzéke volt. Az én zenei életem, találkozásom a zenével, az effektív, az általános iskolás énekórákon felül, az úgy jött, hogy egyszer harmadik osztályos voltam, és napközibe bejött egy tök idegen néni, hogy hát neki most azonnal kellett diák, mert furujár tanított, és neki azonnal kellett diák, mert különben nem lesz meg az osztálya. És az akkori napközis tanítónénim az engem ajánlott, hogy akkor tessék itt a Fehér Zsuzsi, őt tutira. Jó. És akkor így kezdődött el az, hogy én aztán a végén a Galambos János zeneiskolában kezdtem, Kovács Ágostonné Aranka néninél, és 11 évig tanultam nála. Aztán úgy volt, hogy...
0: Ott csak furuját tanultál?
1: Csak furuját tanultam, meg szolfést is. Volt róla szó, hogy mint kötelező tantárgyként ugye a zongorát, hogy tanuljam. Volt is erre fellángolás, csak miután nem tudtam hol és mint gyakorolni, így fél év után azt beszéltük, hogy igazából ennek így nem sok értelme van. Úgyhogy a zongorát így abba hagytuk. Emellett még furujáztam, mielőtt mutáltam, én 2 évig jártam a Bodza Klárához népi énekre, csak aztán elkezdtem mutálni, és akkor az úgy abba maradt, de a furúja az így mindvégig volt. És úgy volt egyébként, tehát a Ari néni nagyon a zenei pálya felé szeretett volna, nagyon erőteljesen arra fele szeretett volna vinni. Szó is volt róla, hogy a Weiner Leó zeneművészetire megyek, csak aztán meghalt az a tanár, akihez mentem volna, a Cidra László. Tehát én őhozzá kerültem volna. Aztán így ez a része így elsiklott. A szüleim azok nem nagyon támogattak ebben, hogy én a zenéből úgymond megéljek, mert hát mindig azt mondták, hogy ez egy nagyon nehéz kenyér, és különben is, és hát és nem.
0: Úgy igazuk van sajnos, igen.
1: Igen, úgyhogy a végén abban a szakközépiskolába mentem tovább 8. után, ahol a édesapám még tanultak. Tehát ilyen, ha már ott odajárt a család, akkor én is oda megyek címszóval. Úgyhogy akkor a 11 év furujázás után emlékszem, hogy Kamilla, te jöttél hozzánk oda a templomba annak idején, nem is tudom, ez már hány éve volt.
0: Hát sok.
1: Sok, igen.
0: És akkor, évtized.
1: Igen, és Aranka néni mutatott be egymásnak bennünket, és akkor még Békásmegyeren volt a suli. Oda mentem felvételizni hozzád. Úgyhogy én oda, és akkor ott oda mentem felvételizni hozzád, és effektív onnantól kezdve ismerjük mi így egymást.
0: Mi fontos még az életedben, a zenén kívül? Mit szeretsz még a legjobban?
1: Hát a kis családomat. Jelenleg most ugye a párommal és a kisfiammal, aki már 3. osztályos, nagyfiú, úgyhogy őket nagyon mindennél jobban szeretem. És érdekes, hogy hiába akartak úgymond a szüleim meg így mindenki ízélni, hogy zené az nehéz kenyér, meg a zene valahogy mindig visszatalált hozzám. Bármilyen nehéz körülmények is voltak, meg bármilyen nehéz helyzetben voltam, a zene az valahogy az mindig visszakerült hozzá, mint egy bumeráng.
0: És gitározni hol tanultál, és hogy?
1: Gitározni? Először gitárt nálunk a templomban a gitáros énekkar vezetője kezdett el engem gitározni, tanítani, és akkor úgy már effektív, nem annyira nagyon kezdőként kerültem így hozzád, ide ő kezd, nem tudom, az is hány éve volt. De hogy igen, kaptam a déd nagypapámtól egy ilyen nagyon rozoga hangszert, emlékszem, talán még a mai napig is megvan, tehát hogy ilyen nem egyenes volt a gitárnyaka meg a hasa közötti rész, hanem ilyen V-alakú.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon régi gitáron kezdtem el tanulni, és ott, és akkor utána lett egy másik gitárom, amivel már ugye ide is jöttem.
0: Igen. Úgy gondolom, hogy azért most mutassunk meg valami zenét. Melyiket ajánlod, és mondjad, konferáld be.
1: Hát legyen az első, akkor így a koncertemnek is a címadó dala, a Ki vagyok én.
0: Mit kell tudni erről a versről, írásról?
1: A Ki vagyok én az effektív egy ilyen önismeretkeresés, ha fogalmazhatok így. Mindenképpen, amikor elkezdtem írni a 10 parancsolatról, meg a 7 főbűnről a dalokat, akkor úgy gondoltam, hogy kell valami, ami felvezeti ezt az egészet. És effektív így született meg ez a Ki vagyok én. Végigvéve a főbűnöket, hogy igazából tényleg egy ilyen önismeretkeresés.
0: Akkor hallgassuk most ezt.

0: Mire emlékszel, már bocsánat, hogy egy kicsit erre az időre emlékeztetlek, mire emlékszel a Krónikák zenetéből?
1: Hát. A hangulatra, a szeretetre, ami körülvett bennünket, meg körülvett engem is, az odafigyelésre, és egyáltalán emlékszem, hogy először a Krisztina körúti általános iskolában voltak az órák, mert ugye amikor én felvételiztem nálatok, Békásmegyeren, akkor ott éppen pakolásban voltatok, és a pakolás lángra, a rumlikálás közepén ott felvételiztem nálatok.
0: Igen, mert volt sajnos a kilakoltatás, ez a könyvemben.
1: Igen.
0: Megírtam részletesen, hogy miért történt, hogy történt. Lényeg az hozzá, hogy tényleg nagy felfordulás volt, de kicsillogtál belőle.
1: Igen, ott jöttem. És utána Krisztina körúti általános iskolában kezdtünk tanulni. Akkor még tanított a Kurko Józsi is. Tanított.
0: Tanárként.
1: Tanárként, igen. Ott volt a Huzella Péter, ott volt a Schmidt Feri.
0: És hát aki sajnos már itt hagyott bennünket, mert ő már meghalt. És méghozzá 2 évvel ezelőtt, akkor, amikor a mi vizsgánkra jött, akkor valahogy olyan ügyetlenül lépett, és képzeld el, ahogy lelépett a járdáról, megbotlott, és a fejét a járda szegélybe ütötte be, úgyhogy nagyon-nagyon szomorú vizsgánk volt, akkor még nem tudtuk csak azt, hogy elindult, de nem érkezett meg, és csak estére tudtuk meg, hogy ez volt a baj. Úgyhogy...
1: Ó, Istenem!
0: Mondjál részletesebben valamit arról, tehát most megint a műsorról.
1: Hát ugye összegyűltek a dalok, megíródtak a dalok effektív, és mindenképpen éreztem azt, hogy ezt valahogy meg kéne osztani. Meg ugye nem volt diplomakoncertem is, és hát akkor vessük össze a kellemest a hasznossal, úgymond, és akkor legyen így ebből egy diplomakoncert. Egyébként Attila atya nálunk, a plébános király, Attila plébános, ő volt az, aki rágta a fülem, hogy hát, mikor lesz? Mert elég, már egyébként körülbelül 1,5 éve van szó arról, hogy akkor koncertem lesz. De mikor? És akkor beszéltük előbb a adventkor. Nem jött össze. Akkor legyen Nagyböjtbe. Á, rövid az idő, nem tudtuk, hogy összezni húsvét előtt. Á, akkor mi? Akkor megint advent. Akkor megint, szóval így abszolút a teljes mértékben így húzódott ez az egész dolog. És akkor most összebeszéltünk őszre egy időpontot, amikor effektív mindenkinek jó, és akkor nem nincs az, hogy valamihez kötsük. És most így lett az október 3. De én is nagyon izgulok, mert nekem ez lesz az első ilyen önálló koncert, est, nem tudom.
0: Igen, és hát az a fantasztikus, hogy nem csak az összes dallamot te írtad, hanem a szöveget, magát is, amit énekelsz. Ezek hogy jöttek?
1: Hát most elmondom, hogy például a hétfőbűn közül a torkosság, mindegyikhez írtam először egy verset, és azt zenésítettem meg. Írtam egy verset a torkosságra, és nem akart rá dallam kerülni. Sehogy. Én próbáltam videt, próbáltam szomorúbbat vid, sehogy nem akart. És mit csináljak, ó, uram, segíts, írtam egy újat. Mondom, írok egy új szöveget. És leültem az ágyamra, el magam mellé tettem egy csomag gullonkekszet, azt a szigorúan cukormenteset, azt a gullonkekszet, és elkezdtem eszegetni, és mire az elfogyott, addigra elkészült a dal.
0: De ez úgy jött belőle?
1: Úgy jött belőlem, igen. Tehát, hogy így igazából így amikor jön az ihlet. Tehát, hogyha nem, voltak persze pillanatok, amikor úgy leültem, írni kéne valamit, és nem jött semmi. De az az érdekes egyébként, hogy én, amiért megírtam volna, ki vagyok én, volt az első dal, amit megírtam ezek közül, és azelőtt a dal előtt én évekig nem írtam egy dalt se. Talán a legutolsó dal, amit írtam, az még a Kürt című dalom volt, utána megzenésítettem egy Zák Zoltán verset, a December címűt, és onnantól kezdve nekem nem volt új dalom. semmi. Tehát ilyen, mint egy alkotói válság olyan volt, és ezért is olyan nagyon kétkedve, amikor kiadták ezt a feladatot, meg ez volt a feladat, olyan nagyon-nagyon izgatottan is, de félve is álltam hozzá, hogy hát én nem írtam annyit. De aztán így valahogy így összejött, és úgy jöttek belőlem a szavak. Lehet, hogy ilyen nagyon mélyen elásott gondolatok voltak így egyes dolgokkal kapcsolatban, meg hogyha így az ember, hogyha ki van adva, hogyha 10 parancsolat és 7 főbűn, ugye mindig csak az egészet nézzük egybe. De viszont, hogyha egyesével belássa magát az ember abba, hogy mondjuk az az egy-egy parancsolat mit jelent, és mit jelenthet a mai világban, ugye, hogy például egy ne őjnél. Ugye ne őj, ugye mindenki egyből arra gondol, mikor ezt meghallja a Bibliában, hogy valaki oda megy késsel a másikhoz, és leszúrja, és meghal, pont. De közben meg a mai világban ugye nem csak fizikálisan lehet megölni az embert, hanem ugye szavakkal is. Ez az egyik. Akkor például a kevésségnél is, hogy például amikor meghallja az ember ezt a főbűnt, hogy kevésség,

0: először nagyon sokan például nem is értik azt, hogy mi mit jelent az, hogy valaki kevé, hogy valaki fösvény effektív, az mit jelent, vagy hogy lehet ezt értelmezni. Úgyhogy így nagyon bele kellett magam ásni ebbe a témába, és amilyen segítséget kaptam, azokat úgy egy teljes egészé összeformálni. Próbáltam egyébként a dalaimat úgy megírni, hogy én vallásos ember vagyok, ez is egyedüli a családban, egyébként nálunk valahogy, mert annak idején Aranka néni, a furulya tanárnőm volt az, aki annak idején elkért anyukámtól a templomba, hogy hát olyan szépen furuljázik ez a kislány, és milyen jó lenne, hogy a fél tízes misén ott furuljázna egy dalt. Na és én elmentem a templomba Aranka nénivel, mert hogy nekem furuljáznom kellett a misén. És annyira megtetszett az ottani légkör, hogy a végén már úgy mentem el misére, hogy nem kellett amúgy játszanom. De anyuéknak azt mondtam, hogy igen, és mentem templomba vasárnap. És valahogy úgy ott ragadtam.
1: Most akkor hallgassuk meg először a Torkosság című
0: Jó,
1: dalt,
0: már
1: és
0: fogunk
1: utána
0: fordítani.
1: majd még lesz ötletem, hogy mit.
0: Jó.
1: Most akkor következzék a Torkosság.

0: ez nagyon jó gondolat volt, tehát ezt érdemes tovább ezt mondani, hogy hogy jött a te templomba járásod.
1: Igen. Jó, hogy igen, hogy így jött. Aztán később én annyira ott ragadtam egyébként. Közben ugye meghalt a régi plébánosunk, ő odajött egy új plébános, Király Attila, aki még most is a plébános nálunk. Aztán eljött az az idő, hogy én abban a korba kerültem, hogy szóba jött az, hogy mi lenne, ha bérmálkoznék. Viszont nálunk, mivel senki nem vallásos a családban, így ez egy kicsit olyan elvetendő volt ez az egész dolog, viszont Aranka néni ismét közbenjárására, ugye annak idején furulya órák kapcsán ugye rengeteg versenyre készültünk, kamarával is, szólóban is, mindenhogy is, és azt mondta a jó édes szüleimnek, az a drága szüleimnek azt mondta, hogy kamara órára kell mennem. Helyette pedig én bérmálkozás felkészítő hittanon csücsültem a templomba. De aztán később persze kiderült a turpisság, tehát Aranka néni elmondta a szüleimnek, hogy mégis én nem kamarán voltam, hanem hittanórán. És ugye ez milyen szép, hogy akkor én bérmálkozó leszek. Úgyhogy én gyakorlatilag így kerültem oda. Tehát Attila atya is a gyerekkorom óta ismer gyakorlatilag. Úgyhogy és ő is ezt nagyon támogatja, ezt az egész koncertet, hogy ez így megvalósuljon, és ő beszédet is fog mondani a koncertemen.
0: No, akkor most hallgassunk ismét zenét, akkor tehát más tulajdonát ne kívánt.
1: Így van.
0: Ez a dal következik.

0: Mi a célod? Mit szeretnél elérni ezzel az esttel?
1: Igazából nincs így megfogalmazott célom. Én örülök, hogyha ha az, amit csinálok, és az, amit alkotok, az tetszik az embereknek. Tehát, hogy így effektív, így konkrét célom úgy nincs. Inkább ez, hogy csak tessen nekik, vagy tetszen nekik, mert nem is téríteni akarok, mert az is butaság. Nem, mert próbáltam a dalaimat is úgy megírni, hogy érezhető legyen belőle az, hogy én hiszek, de mégsem akarom ráerőltetni a másikra. Próbáltam így megírni a dallamvilágot is, a hangulatot is, meg a szövegeket is, hogy inkább úgy legyen elgondolkodtató, hogy nem ez a nagyon ajtós túl a háznak befele, és akkor már pedig te higgyél. Nem, a hit az egy egyéni döntés. És ennek meg kell születni. Én nem tudom. De úgy célom nincsen vele. Úgy konkrét, most, hogy sztár akarok lenni, vagy valami, tehát ilyen célom nincsen vele.
0: Pedig én biztos, hogy tarpalni fogok egy-két helyen, mert ezt meg kell mutatni. Ez tényleg olyan csodálatos. Remélem, hogy tényleg a hallgatók is hallják belőle az igazságot. Azt a sok megélt fájdalmat, sok megélt nehézséget, amit olyan nagyon csendesen, de úgy beleraktál ezekbe a szövegekbe. Könnyen mentek a szövegek? Gondolom, hogy ahogy általában a zenével is szokott lenni, hogy van egyszer ötlet, és akkor az ember nagyon ír, és van olyan, hogy akárhogy nézegeti az üres papírt, nem jön semmi. Hogy volt ezekkel? Hogy volt a szövegek leírásával?
1: Pontosan így. Egyszer csak jött az ihlet, és akkor éreztem, hogy akkor most ezt leírom. Elkezdtem egy gondolatot, tehát valahogy mindig úgy futok én ezeknek neki, ezeknek a dalszövegeknek, meg a dalok írásának, hogy valahogy megszületik a gondolat, hogy mi az, ami felé el akarok menni. És akkor utána pedig elkezdem próbálgatni első verszak. Aztán az nem olyan tetszető, és akkor írok egy másik verzióba, és akkor így a végén kialakul. De olyan is van, hogy például leülök, és folyamatosan csak írok, írok, írok, írok, írok. Írtam egy könyvet is, és ott is például így volt, hogy azt például verses formában írtam meg, 4 soros verszakos bontásban, és azt sem egybe írtam meg a 200 oldalt, hanem egyszer csak jött egy ilyen isteni sugallat, vagy ihlet, vagy nem tudom, minek nevezzük, és egyszer csak leírtam, leültem, és írtam, ahogy jött.
0: Na, én meg erről nem tudok semmit, úgyhogy miről szól ez a te könyved? Ez megjelent valahol,
1: még
0: vagy
1: nem
0: pedig
1: jelent meg.
0: Még nem?
1: Még nem jelent meg, de szeretném majd ezt így megjelentetni. Mert
0: miről szól? Hát, ha valaki tud segíteni.
1: Hát, a címe az a Békelángja. Ez a címe.
0: Aktuális.
1: Ez egy abszolút kitalált dolog, ami igazából így a földön lévő uralkodó káoszt és illetve az ördögöt mutatja be egy szemszögből, és a küzdést, a harcolást ellene, hogy mivel lehet felvenni ellene a kesztyűt. Tehát ilyen jó és effektív, mondhatjuk azt, hogy egy jó és rossz küzdelem, és itt a rossz az maga az ördög. És tehát egy ilyen nagy utazás effektív. Tehát két részből áll. Az első rész az leír egy általam kitalált legendát erről a békelángjáról, hogy ugye az ördög, mint a megsértett angyal, ugye, aki letaszítatott a mennyből, ő bosszút esküszik az Úr ellen, és először el akarja foglalni a föld felszínt, és amit utána sikerült neki, akkor a mennyet is elfoglalja. De viszont a nagy pusztítás közepette egy maréknyi ember meg tudja magát húzni, és készítenek egy gyertyát, amit nem gyufával lehet meggyújtani, hanem a hitnek a lángjával. Hittel lehet meggyújtani, és ezzel a gyertyával első körön a legenda vége arról szól, hogy ezzel a gyertyával vissza tudják szorítani az ördögöt a világból. Igen, ám csak közben eltelik nagyon-nagyon-nagyon sok év, és ezt a gyertyát eltemetik egy nagyon titkos helyre, és ezeknek az embereknek az egyiknek a leszármazottja kerül a képbe a második részben, aki egy rendőr, és ő fogja végeredményben a végén megtalálni, és akkor az új békét elhozni, de majd, ha egyszer megjelenik, akkor majd...
0: Akkor majd újra beszélgetünk.
1: Igen.
0: Most viszont akkor következzék megint zene.

0: Hát igen, nekem van egy párom. Még nem mentem férjhez. Az még elmaradt, mert mikor az esküvőt terveztük, akkor közbeszólt egy gyerek, hogy ő előbb akar érkezni. Úgyhogy igazából igen, mind a kettő a Péter névre hallgat, párom is, meg a fiam is. Tehát az elmúlt időszakban, amikor effektív ez a nehéz időszakom volt, én nagyon hálás vagyok a páromnak és a családomnak azért, hogy kitartottak mellettem. Tehát ez nekem egy óriási erőt jelent. De ugyanúgy Attila atya is, ő is iszonyú kitartó, ő is kitartott, tehát nem mondott le rólam. És ez nagyon-nagyon jó dolog. És a párom is, és a fiam is, és nagyon-nagyon szeretem őket egyébként. A fiam az úgy néz ki, hogy örökölte az én vonalamat, mert hát az óvodában mindenki el volt tőle ájulva, hogy milyen jó zenei érzéke van ennek a gyereknek, és vajon honnan örökölte? Úgyhogy igen, úgyhogy én mindenképpen szeretném, és tartom is, hogy valami zenét mindenképpen kell neki, mert ezt nem lehet hagyni. Nem szeretném, hogy úgy elveszten ez a dolog, mint például nálam a én szüleim esetében, hogy jó, jártam, meg fellépés, meg mi egymás, meg stb. De ők nem voltak ezek a nagyon, nem tudom, hogy mondjam, tehát, hogy nem voltak sok fellépésemen, sőt, 11 évig furuljáztam, hozzá jártam szerintem, vagy 6 évig alsó hangon, annyit jártam, igen,
1: igen.
0: Voltam krónikás körülbelül, nem tudom pontosan, de hogy ez alatt, az idő alatt, tehát nem sok fellépésemre jöttek el, és én emlékszem arra, hogy ez mennyire rossz volt nekem. És én ezt nem szeretném a fiammal, viszont nagyon szeretném, ha zenélne, mert ő kitalálta egyébként, hogy orgonálni szeretne, ami nagyon érdekes egyébként, mert apósom zenész, dobos egyébként az apósom, tehát lehetősége van dobolni, zongorázni, furulyázni, tilinkózni, gitározni, tehát igazából
1: választhat,
0: mondjuk ha azt mondta volna, hogy hegedülni akar, akkor lehet, hogy bajba lettem volna, de igen, úgyhogy orgonálni szeretne, úgyhogy most zongorázik már második éve, és mint kiderült olyan, mint az anyukája, a Aranka néninek soha nem felejtem el, amit mondott nekem állandóan, hogy édeslányom, tehetséges vagy, de lusta. Nekem mindig ezt mondogatta Aranka néni, a fiam ugyanez. Emlékszem egyszer, elkísértem zongoraórára tavaly, és tudom azt, hogy nem gyakorolt egy hangot se. Viszont órai munkára a tanár úrtól, akkori zongoratanártól kapott egy kisötöst, mert hogy látszik, hogy gyakorolt.
1: Hát igen, újra tudnék mutogatni, hogy ki az, akitől ezt örökölte, mert azért teljes. De amikor ki kellett állni színpadon, akkor a legtökéletesebb formádat nyújtottad mindig. Előtte vagy gyakoroltál, vagy nem, de a színpadon fény lettél mindig is. És ezt is kívánom most itt a műsor végén, hogy ezt a csodálatos lángot, amit most a verses kötetedben is, meg a dalaidban is hordozol, hogy ez minél több embernek világosítsa meg az elméjét, és főként a szívét, mert ebben a nagyon össze-vissza világban úgy hiszem, hogy erre van szükség. Forduljunk valami olyanhoz, ami segít elviselni a hétköznapok egyszerűen, nem tudom máshogy mondani, nyomorúságát, mert ami most van, az egy vihar, ami nem csak a magyarságot, hanem az egész világot fenyegeti valahogy, és én pontosan azért örülök neki, hogy megtaláltad azt, amivel saját magadat is tisztába tudod tenni, és az embereknek nagyon tud segíteni. Nekem legalábbis segítettél. Előzőleg már bevallottam, hogy nagyon nagy hatással volt rám az, amit mutattál, és azt hiszem, hogy erre van szükség most az embereknek is. Úgyhogy még egyszer mondom, hogy a Lélek közelben című műsor vendége ma Fehér Zsuzsi volt, akinek holnap feltétlenül jöjjenek az előadására. Köszönöm szépen, ez volt a Lélek közelben, Dévai Nagy Kamillát hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ma kezdődik a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál Budapesten. 15 programmal és mindegy 70 közreműködővel várja a közönséget mától október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált a Budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitó napon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munka szolgálat történetét dolgozza fel. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét. A keresztény ember szabadsága. A hónap igéje az evangélikusoknál. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galatákhoz írt levél 5.1. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott. Íme, ez az igazi, lelki keresztény szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot felülmúl, mint ahogy felülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy e szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívében szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye. Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk és másokkal jót tegyünk. Calvin konferencia októberben. A Teológia Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézetének Calvin Kutatók és Egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokkal várja a résztvevőket október 13-14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei fontos évfordulóhoz kapcsolódnak. Mohács 500, Hercegszőlősi kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a hitvalló diákok exódusa. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is meghallgathatnak, mely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky János imádság felfogásáról szól. Az előadásokért a résztvevő lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt

0: Mádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Az időjárásról. Folytatódik a késő nyár. Ma, szerdán, derült, napos az idő, kevés felhővel. Eső sem lesz. A déli szél gyenge marad, és 23-27 fokunk van. Csütörtökön marad a gyengén felhős, napos idő, de esőre néhol van esély. Déli a szél, és 22-28 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Életükre Isten áldását kívánjuk. Új műsorunkban Kárpáti Petronella a Jó Pásztor Védelmében című sorozatát hallhatják, ami a 23. Zsoltár alapján készült a témához illő énekekkel és költeményekkel.

0: A 23. Zsoltár a Káldi Neovulgáta fordítás szerint.
1: Dávid Zsoltára: Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem. Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényeim vezetett az ő nevéért. Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem. Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem. Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted. Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig.

0: Kedves hallgatóink! A Zsoltárok könyvét, Izrael vallásos énekeinek gyűjteményét a zsidó rabbik a dicséretek énekének nevezték, mert mennyei segítséget ígérnek a megpróbáltatás idejére, és hirdetik a jó győzelmét, az Isten országának diadalát a gonosz felett. A legismertebb Zsoltárokhoz tartozik a 23. a jó pásztorról szóló költemény. Mai alkalommal csupán a 4. verszakának 2. felét fogjuk megismerni. Ez Károli Gáspár fordításában a következőképpen szól.
1: A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem.
0: Adásunk címe: A pásztor veszője és botja. Amikor a keleti pásztor nyájával hosszú útra indul, akkor általában csak a legszükségesebb holmiát viszi magával. Gyakorlatilag nincs más a pásztornál, csak egy vessző, meg egy bot, esetleg egy kicsiny tarisznya, amelyben ennivalója van, és néhány elsősegély gyógyszer a juhoknak. Erre utal Dávid a 4. vers 2. felében.
1: A te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.
0: A vessző és a bot a pásztor hatalmát képviseli a bárányok előtt. Ha csak egy kicsit felemelik a fejüket a dús fűben, és látják gazdájuknál ez eszközöket, nyugodtan folytatják tovább a legelést. Az óvatos pásztor mindig készenlétben tartja, ez a nyáj számára biztonságot jelent. A vessző rövid, buzogányformájú védekező fegyverül szolgál a vadállatok, rablók és kígyók ellen. Philip Keller szerint
1: félelmetes fegyver ez a furkó az ügyes pásztor kezében, szinte a meghosszabbított jobb keze. Erejének, hatalmának jelképe, valahányszor komolyra fordul a helyzet.
0: A vessző Isten akaratának megnyilvánulását és igéjét jelképezi. Ahogy a nyáj számára megnyugtató és vigasztaló, amikor látja a rátermett pásztor kezében a kelléket, úgy lehet számunkra is végtelenül megnyugtató, ha látjuk Isten igéjének erejét, tekintélyét és hatalmát. A Szentírásról is gyakran mondják:
1: ez a könyv távol tart a bűntől.
0: Mennyire így van ez? Szerető Urunk élő igéje által megszólít lelkiismeretünkön keresztül és figyelmeztet.
1: És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted. Ez az út, ezen járjatok. Ézsaiás 30:21.
0: Így módon Jézus Krisztus uralma vezetése alatt maradhatunk, aki azt akarja, hogy az igazság ösvényein járjunk mindvégig. Milyen vigasztalás számunkra, hogy minket igéjének tiszta tanítása oktat, megvéd a sokféle elmélet zűrzavarától, sátán támadásától. Van a vesszőnek egy másik szerepe is, ez a fegyelmezés. Ha valamelyik bárány eloldalog a többitől, és ártalmas növényekhez közeleg, vagy másféle veszély felé tart, akkor süvöltve száll felé a levegőben, és az engedetlen állat, amelyet eltalált, rohanva tér vissza a többihez. Isten igéje is így érinthet bennünket.
1: Nem olyané az én igém, mint a tűz, azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly. Jeremiás 23:29.
0: Az ige szava sokszor talál szívünk közepébe, hogy megdorgáljon, és helyes útra térítsen, ha eltévejettünk. A fegyelmezésnek mindenkor az a célja, hogy visszatérjünk gazdánkhoz, akitől eltávolodtunk, vagy helytelen utakra tértünk. Ő nem engedi, hogy elforduljunk és elszakadjunk tőle, hanem szüntelen keres. A vessző segítségével vizsgálja és számlálja meg a juhait a pásztor. Az ószövetségi szóhasználat szerint ilyenkor a pásztor átvitte a juhokat a vessző alatt. Az a bárány, amely átment a vessző alatt, a leggondosabb vizsgálattárgya volt. A bárányoknak hosszú a gyapjuk, ezért nem könnyű felfedezni a különböző betegségeket, sebeket, fertőzéseket. Sokszor a beteg állat külsőleg teljesen olyan, mint a hibátlan és egészséges volna. A gyakorlott pásztor azonban Veszélyével széthajtogatja a vastag, hosszú gyapjút, és így vizsgálja meg az állatot. Jellegzetes és érdekes módon történik ez. Amikor a bárány kijön a karámból a kapun, megállítja a gazda veszélye. A vizsgálatból az állat testének legkisebb része sem marad ki, hiszen így ismerheti meg a pásztora legrejtettebb betegséget is. A gyapjó a Szentírásban az énünk önző akaratának a jelképe. Isten mélyen behatol ennek felszíne alá, vagyis meggyógyít mindattól, ami betegíti életünket. Erre utalhatott Dávid a 139. Zsoltár 23. és 24. versében.
1: Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján.
0: Dávid ezzel arra utal, hogy önmagunkat nem ismerjük igazán. Senki sem tudja helyesen értékelni belső indítékait, érzéseit. Lehet, hogy sokat tudunk magunkról, de valójában csak szerető Urunk ismer bennünket és vizsgálhat meg. Hatalmas dolog ez, amit Dávid kér. Már azon a háttéren nézve is, mert tudjuk, milyen sokszor vétkezett, súlyos bűnöket követett el. Úgy tűnik, mintha biztos lenne saját helyzetével, és nem félne attól, hogy őt az örökkévaló megvizsgálja. Másrészt egy teljes Istenre hagyatkozás van ebben a kérésben, mint aki tudja, hogy önmagától képtelen felismerni, helyes úton jár-e vagy sem. Bízik abban, ha gazdája észrevesz is életében valami helytelent és rosszat, akkor sem mond le róla, hanem kegyelmesen visszasegíti az örökké valóság útjára. Azért kéri Istente vizsgálódásra, mert tudja, hogy próbára tevésre, megismerésre neki van szüksége. Enélkül elveszne, letérhetne a helyes útról. Milyen rendkívüli ez a kérés? Mi hajlamosak vagyunk arra, hogy ettől a vizsgálattól rettegjünk és féljünk. Legszívesebben elbújnánk az Úr mindent látó tekintete elől, mint egykor Ádám és Éva, vagy a rossz gyerek, aki helytelen dolgot cselekedett. Általában nem ilyenben szoktuk segítségét kérni, hanem abban, hogy lépjen közbe, ha a bajba jutottunk, vagy betegség sújt. Ez a fajta imádság úgy tűnik, mintha Istenre csak akkor lenne szükségünk, amikor segítségre szorulunk, és már emberileg tehetetlenek vagyunk. De nem csak ilyenkor kell hozzáfordulnunk, hanem imádkozzunk úgy is, mint Dávid tette.
1: Kérjük Istenünket, ítélje meg életünket, bűneinket, vizsgálja meg szívünket és gondolatainkat, tegyen próbára, és nézze meg, nem járunk-e téves úton. Kérjük, hogy vezessen vissza az igazság ösvényére. A kérdés az, engedjük-e, hogy Isten megvizsgáljon bennünket ígéje által. Ő belát a felszín mögé, feltárja mindazt, amiben meg kell változnunk. Meggyógyít mindattól, ami betegíti életünket. Nem szabad félnünk ettől a vizsgálattól, és ne igyekezzünk kibújni alóla, hiszen mindez érettünk, gyógyulásunk érdekében történik.

0: Míg a vesző a tekintély, a hatalom, a fegyelem, a védelem szimbóluma, addig a pásztorbot kizárólag a hosszú tűrő szeretet jelképe. A bot hosszúságát a pásztor a saját testmagasságához méri, vastagságát tetszés szerint választja meg. A pásztorbot kemény fából készül, ez lehet tölgy, galagonya, szilfa, sonfa vagy kőrisfa. Kétféleképpen készítik. Van úgy, hogy a kivágott, megszállított vastag fatörzsből hasítják, faragják ki. A másik készítési mód, ha az alkalmasnak vélt, bot vastagságú fiatal fát különböző érlelő eljárásoknak vetik alá. A pásztorbot általában hosszú, a végén kampóval vagy horoggal. Tulajdonosa nagy gonddal választja ki és teszi alkalmassá a használatra. Ha a pásztoremberről képet festenek, mindig ezzel a hosszú bottal ábrázolják. A fárasztó menetelések, hosszadalmas őrködések közben arra támaszkodva nyer támogatást és erőt. Az itt előforduló héber szó, a misenet elsődleges jelentése, támasz és oltalom. A pásztor ügyes és gyengét mozdulattal emeli fel a pásztorbot kampójára a kisbárányt, és viszi anyjához, ha az elhagyta kicsinyét. De arra is használja, hogy ezzel egy-egy bárányt magához közelebb húzzon. A pásztorbot szolgál a nyáj vezetésére is. Sokszor ezzel terelgeti juhait az új ösvényre, vagy segíti keresztül őket a karámajtaján. Soha nem üti vele az állatot, hanem gyengéden az oldalához érinti. Rendszerint kedvenc, kiválasztott bárányával, a pásztorbot segítségével úgy megy együtt, mintha kéz a kézben haladnának. Az elmaradozó juhokat is ezzel noszogatja, az elkalandozókat pedig visszatereli vele a nyájhoz.
1: A pásztorbot Isten lelkének a jelenlétét szimbolizálja életünkben. Jézus, mielőtt elment a földről, tanítványainak megígérte a vígasztalót, a békességnek, igazságnak lelkét, aki elvezérel majd minden igazságra. A Szentlélek figyelmeztet szeliden, gyengéden, de álhatatosan, ez az út, ezen járjatok. Ha hallgatunk szavára, biztonság, békesség, nyugalom érzése tölt el bennünket. Segít, hogy meghitté, valóságossá, személyessé tegye kapcsolatunkat Krisztussal. Pásztorunk az ő lelke által vezet bennünket, tanácsol, óv, és ez vigasztalást jelent számunkra, mert Jézus mélységes szeretetét tapasztalhatjuk meg általa.
0: Mivel a juhok rendkívül csökönyös jószágok, sokszor a legveszélyesebb helyzetekbe kerülhetnek. Egyetlen zöld fűcsomóért képesek meredek sziklán leereszkedni, és onnan már nem tudnak visszajönni. Ezért a pásztornak a botjával kell utána nyúlni és kiemelni. Sokszor mi is így vagyunk. A legtöbb zűrzavart és bajt, amibe belekeveredünk, magunknak köszönhetjük. Önfejűségünk, makacságunk miatt olyan helyzetekbe juthatunk, hogy képtelenek vagyunk önmagunktól megszabadulni belőle. Mennyei pásztor segítségére van szükségünk, aki együttérző szeretetével, lelke erejével és segítségével kiemel a nehézségekből, a bajból, megvigasztal. Érdemes megemlíteni Mózest és emlékezni rá, aki 40 évig szintén pásztor volt és vezette, óvta, gondozta nyáját a pusztában. Az ő kezében is ott volt a pásztorbot, amelyet később az Úr parancsára hatalmas dolgok véghez vitelére használt, hiszen ezzel a bottal óriási csodákat hajtott végre Izrael népének megmentése érdekében az egyiptomi szolgaságból való kiszabadítására. Mózes rendkívüli eszköze volt Istennek, és előképe az igazi pásztornak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak. Dávid a 110. Zsoltárban egy proféciát tár elénk Jézusról, aki örökkévaló király lesz, és kinyújtja a hatalma pálcáját, hogy lesújtson az ősi ellenségre, és átveszi uralmát. Az ígéret így szól.
1: Mondja az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá, a te hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr Sionból, mondván, uralkodjál ellenségeid között.
0: Van tehát győzelem a sátán hatalma felett. A megváltó Jézus Krisztus a Golgotán legyőzte ellenségünket, a kígyó fejére taposott. Drága Urunk, nekünk is segít naponta győzni a gonosz felett, ha a kísértés idején használjuk az ige fegyverét, a jó pásztor botját, amely mindenkor véd, őriz és vigasztal. Milyen türelmes hozzánk az Isten! Megbocsátó, irgalmas és kegyelmes. Adjunk hálát néki, mert minden helyzetből ki tud szabadítani. A próbák, a sötétség, a halál völgyében is velünk van, és mellette biztonságban lehetünk, nem kell félnünk a gonosztól.
1: Köszönjük meg neki, hogy veszélyével és botjával igazgat, oltalmaz, fegyelmez és vizsgál. Köszönjük meg életadó ígéjét, amellyel felüdít és naponta táplál. Áldjuk őt lelkének vezetéséért, aki szüntelenül mellettünk van, és békességet nyújt számunkra.
0: Mondjuk el neki, Urunk, mi sokszor félünk a haláltól, és most újra azt üzented, hogy csak az életnek és a félelmeinknek árnyéka. A fény oda át van, Uram. Te nem árnyékban, hanem világosságban lakozol. Áldott légy, hogy adtad ezt a zsoltát. Kérünk, könyörülj azokon, akik árnyékban élnek, azokon, akikre éppen most gondolunk. Vezess, Urunk, te fogd a kezünk, így nem félünk semmi rossztól, a gonosztól, mert velünk voltál a múltban, velünk vagy a jelenben. Hisszük, hogy a jövőben sem hagysz el.

Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Kárpáti Petronella ismertette a Jó Pásztor Védelmében című sorozatának egyik részletét. Közreműködött Sümegi Tóth Piroska.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok. Ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, sőt, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt ezért, mert törődik velünk, egyenként és személyesen. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért. Annak milyen fizikai és lelki vonzatai voltak, amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek fölfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrásává lesz. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy a tanúságtevések nem mindig velem történtek meg, de a jobb érthetőségét mindig első szemében mondom el. Na de ez most az én élményem.

egy gyülekezeti majális margójára. Egyházunk kezelésébe került, és így gyülekezetünkhöz tartozik egy közeli általános iskola úgy 2 éve. Ezért, hogy kapcsolatunk jó és gyümölcsöző legyen, nem csak az iskola lelkészt adja a mi közösségünk, de minden lehetőséget megragadunk arra, hogy személyes kapcsolatunk kiszélesedjen, nem csak a gyerekekkel, hanem a szülőkkel, tanárokkal és a környéken lakókkal is. Ennek egyik formája szeptember 1. szombatján rendezendő majálisunk, amit egyre nagyobb számban látogatnak a családok. Nem titkolt célunk, hogy a személyes kapcsolat áldásaként az evangéliumot, Jézus szeretetét, a megváltás örömhírét hirdessük, és segítsünk a megértésben sok-sok formában. Természetesen ebben a csodás szolgálatban én is jelentkeztem, hiszen nagy áldás volt nekem az Úrtól, hogy így közel 80 évesen is ilyen aktivitással és ilyen várakozással készülhettem. Igaz, hogy az előzetes jelentkezéskor elmondtam, hogy én reggel 7 órától, az előkészítek idejétől, nem tudok este 6-ig a zárásig maradni, mert mint az előző évben tapasztaltam, addigra teljesen elfogy az erőm. Visszaemlékeztem, hogy tavaly délután 3-kor úgy mentem ki a villamoshoz az iskolától, hogy azt hittem, sose érek ki, annyira rám zuhant az olmos fáradtság. De azért idén bizakodtam. Tény, egészségileg se voltam túl jól. Annyira fáj a derekam és a csípőm. Azt mondja az orvos, lumbágó. A fájdalomtól csak sántikálva tudok járni, és nagyon gyakran még nyögdécselek is mellette, amire azért nagyon szoktam figyelni, hogy más ne hallja meg. De hát vártam az alkalmat nagyon-nagyon, hiszen előző évben is számtalan élményem volt az infopultnál, ahová jöttek hozzám a felnőttek és a gyerekek is szép számmal egész nap. Na, most is abban bizakodtam, kértem Isten áldását a kitartásra. Mivel Isten sokszor gyógyszeren át gyógyít, beveszek reggel egy bivaj elős fájdalomcsillapítót, persze viszek egyet délre is, és megyek. Szolgálok az Úr dicsőségére. Tehát erre egy ilyen örömteli napra készültünk ismét. És akkor valami olyasmi történt velem, amin ma is csak csodálkozom. Őszintén mondom, semmit nem értek belőle, de hát megesett. Az történt, hogy csütörtökön kimentem a piacra, megvenni mindazt, amit vinni akartam a rendezvényre, és arra készültem, hogy na majd másnap pénteken megsütöm a finom nap, éj sütimet, és viszem a testvéreknek a finom szendvicsek mellé a majális építésében fáradozóknak. Aztán még aznap majd hajmosás, csomagolás, gyülekezeti póló rendbetétele, szóval minden más tennivaló, hogy aztán kényelmesen elkészülve boldogan várhassam a másnapot. Nos, ez a nyugodt és békés, örömteli készülődés egészen estig tartott. Amikor is telefonon beszéltünk a lányommal, és megkérdeztem tőle. Na, akkor holnap, szépségem, pénteken elmegyünk a cukiba? Tudod, a kedvencünkbe, hogy szoktunk az anya-lánya napon. És ezt kérdeztem azért, mert péntekenként sokszor beülünk beszélgetni, csak mi ketten, és az olyan jó program. Erre a lányom nagy csodálkozva így felelt, de anyu, hiszen ma van péntek, és már este is van, hogy gondoltad? Hogy mi? Hogy milyen nap van ma? Mit mondtál? Kérdeztem. De hogy is van péntek? Csütörtök van, édesem? Hát ez már biztos, de nem sokáig voltam biztos benne. Na, a hírre meghűlt a vér az ereimbe. Oly annyira meglepődtem, hogy hirtelen le is tettem a mobilomat, mert úgy éreztem, az egész világ összeomlott bennem.
hogy mi van, hogy mi történt, hogy ma nem csütörtök van, hanem már péntek. De ez meg hogy lehet? Ez hogy történhetett meg, hogy én ezt így elnéztem? Hát, akkor már nincs még egy napom. Akkor meg mi lesz a sütivel? Mikor csinálom meg? Hiszen már este van, és még ezer dolgom lenne. Jaj, nekem, most mi lesz? Na, miután magamhoz tértem, gyorsan visszahívtam a lányom, aki semmit sem értett az én egész lelki tortúrámból, és elmondtam neki, hogy micsoda áldás eszköze volt ő az Úr kezében, hiszen rajta keresztül figyelmeztetett engem mennyei édesatyám, hogy igyekeznem kell, már holnap hajnaltól szolgálatban állok. Nagyon megköszöntem Istennek a figyelmeztetést, és amivel tudtam, elkészültem, de a süti, hát a süti az elmaradt. Jó, hát nem baj, gondoltam, talán éppen ezért néztem el a napokat, nekem most ezt nem kell megcsinálnom, bizonyára sok más nőtestvér szorgoskodott már a sütő körül, és bizonyára annyi sütemény lesz, hogy az enyém nem is fog hiányozni. És elmosolyodtam. Na, jól néztem volna ki, ha az általam szombatnak gondolt vasárnap reggel megjelennek az iskola kapujában, jól fölpakolva, amivel csak kell, aztán meg sehol senki, és a végén megkiderül, mindaz, aminek kell. Megmentett ettől az Úr. Aztán villámgyorsan mindent összerámoltam. Az előző évben a dolgozó gyülekezeti tagok uzsonnáztatásánál nagy siker volt a libazsíros kenyérlila hagymával. Na, gyorsan elővettem az üveget, készültem, és a már fölvágott lila hagymát is elcsomagoltam, aztán csináltam magamnak reggele szendvicset, hogy na majd a villamoson megeszegetem, kis teját is csomagoltam, aztán lefekvéshez készülöttem. De még a mobilomon be akartam állítani az ébresztőt, el ne aludjak, de ott is valami különös történt. Évek óta ott volt a nyitó oldalamon az óra és az időjárás ikonja is, de most eltűnt. Mind a kettő, szőrén szálán eltűnt. Hát teljesen kétségbe estem, mert nem vagyok én egy nagy technikai szakember, éppen csak azt tudom, amit kell. Felhasználó vagyok én, nem alkotó. Na, kértem az Úr segítségét, és ezt mondtam magamban. Évikém, nyisd már ki a szemed, és lásd meg a lehetőségeket. A mobil az logikusan van felépítve. Gondolkodj, meg tudod csinálni, Isten megsegít. Ezért kinyitottam a képernyő lehetőségeket, de semmi. A beállításokat semmi. Meg így haladtam egyik témáról a másikra, de semmi. Már majdnem kétségbe estem, amikor megláttam az eszközök ikonjában az órát, nagyon kipróbáltam, működött. Hála Istennek működött. Így aztán fölhúztam az ébresztőt hajnalra. Persze ez egy régies kifejezés, mert a régi órát kell fölhúzni, na a mobilt csak beállítani kellett, és aztán békésen elszundikáltam. Tudtam, minden akadályozó tényezőt Isten engedett meg ezzel a szolgálattal kapcsolatban, de végül is mindegyiket semlegesítette is nagy kegyelmével. Tudtam, szeret az Úr, és csak próbák voltak ezek a gondok. És így is lett.

Tehát a mi egyházunknak van egy, nevezzük így, vándor vidám parkja. Ebben több eszköz is szerepel, például egy óriási ugróvár, ami egy nagy hajó, neve Noé bárkája. Aztán van ringlispír, ami négyen tudnak egyszerre utazni, vagy hintázni, ennek a neve hit, remény, szeretet, öröm. Vannak kin olyan színes molinok képekkel és más játékokkal is, melyekhez bibliai történetek társulnak, mint például Dániel az oroszlánok vermében, vagy József megfejti a fáraó álmát a hét kövér, majd sovány tehénről. De gyülekezetünk tagjai megtanulták az arcfestést, az ajándékkészítést, és még sok más szükséges dolgot, ami egy majálist azzá tesz. Vittünk ki bibliai történeteket elmondó könyveket, szép színes képekkel, és kétszer akkora könyveket is kemény borításban, szintén lenyűgöző történetekkel és képekkel ajándékba, meg egyéb szóróanyagot, mint kifestőt, meg mást. Aztán az egyik legkedvesebb dolog az volt, a recepción mindenki kapott egy 10 kérdésből álló írólapot, kvíz kérdéseket, melyen azok a bibliai ismeretek szerepeltek, melyeket, végignézve a játékokat, meg lehetett szerezni. Természetesen minden kérdésnél 3-3 válaszadási lehetőség volt, abból kellett kitotózni az igazit, ilyenek voltak. Mit teremtett meg Isten először a három dolog közül? Világosság, madarak, halak. Aztán, hogy hívták az embert, aki megépítette a nagy bárkát az özönvíz idején? Jónás, Noé vagy Mózes? Vagy hányan ülhetnek egyszerre a mi hintánkon, és így tovább? Az én szolgálatom kettős volt azon a napon. Jelentkeztem, hogy reggel 7-től a konyhán sürgölődöm, hogy a több mint 70 kollégának szendvicset készítsek a társaimmal, kávét, sütiket, gyümölcsöket rendeztünk el, és hát meg is lett az eredménye, mert a korán kelt tagok közül sokan nem is reggeliztek otthon. Ezért ez volt az első sikerélményem, és még az, hogy, mint mondtam, vittem libazsírt és lilahagymát, és hát ez volt a szendvicsek között a menő. Persze a hagymát már itthon leszeltem, besóztam, hogy veszítsen az erejéből, de hát a lilahagymára inkább az a jellemző, hogy édes és nem szagos. És akkor el is mosolyodtam, mert láttam, hogy sok asztalra való sütemény gyűlt össze az én tervemből, a nap éjsütiből is, két tepsi érkezett másoktól, úgyhogy valóban semmi szükség nem volt arra, hogy én is süssek. Ezt is nagyon megköszöntem Uramnak. Milyen jó tudni, hogy ő mindent lát, mindent hall, mindenütt jelen van, és mindent tud előre. Így hát én most, úgymond, fölmentést kaptam a sütés alól. No, a szorgos készülődés jegyében beszélgettünk is, és megtudtam, hogy 12:45-kor még pizza is érkezik a dolgozó lelkeknek, és én azt nagyon vártam. Ezért ez volt bennem a finomságok láttam. Csak mértékletesen, kislányom, csak mértékletesen, Évikém. Hagyjunk helyet a pizzának is, nehogy sok legyen egyszerre a gyomrodnak. Nos, nekem olyan szükséges ilyen figyelmeztetést adni, mert képes vagyok egyel több sütit is megenni, mint kéne. De hát ezért van az embernek lelkiismerete, hogy figyeljem, melyet a Szentlélek tart karban, és ő kezel. Még érdekességként elmondom, hogy nemrég jöttem haza egy balatoni keresztény táborból, ahol a gyerekeknek 9 üvegbe tettek 9 rendkívüli gyümölcsvelőt. Minden üvegre ráírtak egy-egy jellemzőt a lélek gyümölcseiből, a Bibliából, melyet a Galata levélben így olvasunk, tehát a lélek gyümölcse, szeretet, öröm,
békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Na, minden üveget megkóstoltattak a kicsikékkel, bemutatva, hogy az egyes tulajdonságoknak milyen édes ízük lehet, és milyen jó közérzetet ad az életben, de leginkább mennyire kedves ez mennyei édesatyánk előtt, tehát a mértékletesség. Na, ezért volt most nagyon is előttem ez a korábbi kedvesség. Aztán eljött a 10 óra, és én leléptem a konyhából, mert kezdődött a szolgálatom kin az infopultnál, a nagy udvaron. Ezt úgy kell elképzelni, hogy érkeznek a családok, és a recepciónál lehet megadni az e-mail címet, ezt-azt, azoknak, akik kapcsolatban szeretnének maradni velünk, aztán ott kaptak vízkérdéseket, majd kijönnek a családok a majálisnak berendezett iskolaudvarra, és már is velem találkoznak elsőként az infosátornál. Na, ez nem úgy volt info, hogy megmondtam, hogy melyik játék merre van, bár arra is sor kerülhetett, de úgy volt info, hogy a recepción kapott kvízkérdéseket, kitöltött lapokat, nálam lehetett leadni és megbeszélni. Én átnéztem, a jó kér dicséret járt, a rossz válaszokat átbeszélgettük, kijavítottam, és aztán választhatott minden gyerek egyet, a kitett sokféle ajándékból, mert ügyes volt. Nos, gyakorlatilag ezzel telt az én egész napom, és nagyon, jaj, nagyon-nagyon élveztem. De a Galata levél 9, és mégis egy lelki gyümölcse valahogy végig kísérte az egész napomat. Az első és legfontosabb a türelem volt, és az a gondolat a Szentírásból, hogy viseljétek el egymást szeretetben. Történt ugyanis, hogy kettőnket osztottak be arra, hogy fogadjuk a kitöltött éveket, foglalkozunk a gyerekekkel, és hát én voltam a pad szélén. Ebből kifolyólag elsőként mindig nekem nyújtották át a gyerekek a lapokat, de a kollégám mindig elkapta, és aztán ő foglalkozott velük. Ez nekem, bevallom őszintén, nagyon rosszul esett, de láttam, hogy nem rossz szándékból teszi. Aztán volt olyan történet, hogy hozzám jöttek a gyerekek, de a társam sokkal erősebb hangja van, mint nekem, és hangosabban is beszél, mindig bele-bele szólt az én foglalkozásomba, és akkor már azt éreztem, hogy dur! De valahogy Isten áldása ott is rajtam volt. Inkább én hallgattam el, inkább én tűrtem el, amit kellett, és így nem volt semmi surlódás, sőt, szerintem szolgatársam észre se vette, hogy mit csinált, annyira igyekezett. Arra gondoltam, hogy lelkesedésből teszi, és nem azért, hogy... Így aztán én is tudtam gyakorolni a türelmet és az alázatot irányába. Aztán az úr, mondjuk úgy, megkegyelmezett nekem, és a testvér elment egy másik szolgálatba. Így egyedül maradtam, amit nagyon élveztem. Igaz, mások is voltak oda beoszva, de ők inkább beszélgettek, mert látták, hogy én boldogulok, sőt, 1000 örömmel végzem a munkámat.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánok Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30-kor, és az ismétlésben szerdán délután 15:30-kor. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva a tanúságtevés

0: Hír összeállításunk következik.
1: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő Szabad Egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás október 13-án, kedden lesz, 18 órától. Varga Gyöngyi és Németh Krisztina, Hely és helynélküliség a puszták népében. Szociológiai és teológiai olvasatok címmel tartanak előadást. Az előadások látogatása ingyenes. Ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A további információ és jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Országos evangelizáció. Országos evangelizáció lesz október 10-én, szombaton, Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban és a Deák téri evangélikus gimnáziumban. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Mózes második könyve 15:2. A hitvallás és az éneklés tematikus évének igei mottója vezet minket Isten szabadító üzenetéhez a hagyományosan megrendezésre kerülő csendes napon. Lesznek igehirdetések, zenei és énekes szolgálatok többféle stílusban, személyes bizonyságtételek, fotómeditáció és kiállítás, szekciók, bibliakör, az igehirdetéshez kapcsolódóan, misszió, de hogyan, gyülekezeti kezdeményezések megosztása. Az alkalom szervezője az Evangélikus Missziói Központ, a helyszín Budapest, Deák téri evangélikus templom, Budapest 5. kerület, Deák Ferenc tér 4. Újra szentelték a felújított debreceni görögkatolikus főszékes egyházat. Október 3-án újra szentelték a debreceni Attila téri görögkatolikus főszékes egyházat. Az ünnepi alkalomra számos magasrangú egyházi vendég érkezett Debrecenbe, jelenlétű különleges hangsúlyt adott az eseménynek. 3 éve várták ezt a napot a debreceni hívek. Nem véletlen, hogy az ünnepi eseményre a templomudvar is megtelt érdeklődőkkel. 2023. októbere óta ugyanis folyamatosan zajlottak munkálatok az épületen belül és kívül is. Október 3-án pedig már a megújult főszékesegyházban adhattak hálát a megszépülésért. Az esemény a debreceni görögkatolikus közösség számára nem csak egy nagyszabású épületrekonstrukció lezárását, hanem a közösségi és egyházi élet új fejezetének kezdetét is jelentette. Az újraszentelést több napos programsorozat előzte meg. A szeptember 28-a és október 2-a közötti időszakban a főszékes egyház különleges módon tárta ki kapuit a hívek és az érdeklődők előtt. Az időjárásról. Folytatódik a késő nyár. Ma, szerdán, derült, napos az idő, kevés felhővel. Eső sem lesz. A déli szél gyenge marad, és 23-27 fokunk van. Csütörtökön marad a gyengén.

0: felhős, napos idő, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Ó egyiptomi kapcsolat című műsorunkban, melyben ismét van egy vendégünk, mégpedig Új Györgyi a vendégünk, aki nagyon sokat olvas az ókori Egyiptommal kapcsolatban, érdeklődik iránta. Úgyhogy legelőször arra szeretném megkérni, hogy szóljon néhány szót magáról, és hogy honnan van az Egyiptom iránti érdeklődése, utána azt is mesélje el nekünk.
4: Köszöntöm én is a rádióhallgatókat, köszönöm a feltett kérdést. Már is egy picikét korrigálnom kell, mert én idestóval lassan 20 éve asztrológiával foglalkozom, és az asztrológia vitt vezetett engem el az ókori Egyiptomnak a kutatásához, méghozzá az ókori Egyiptomnak a kozmikus, ezotérikus gyökerét kutatom. Én így adtam magamnak egy titulust, miszerint asztroegyiptológus vagyok. Ez egy kicsit humorosan hangzik, de Magyarországon gondolom ilyen kifejezésmód vagy meghatározás nincs még.
3: Hát én nem,
4: ezt egy kicsikét viccesnek találom, csak úgy gondoltam, hogy mivel az asztrológiát használom alapként, segítségként az ókori Egyiptomnak a kutatásához, ezért olyan jól hangzott, és én úgy gondoltam, hogy ez nagyon testhez álló, ez a meghatározás.
3: Fejtsed ki bővebben, hogy mit jelent ez az asztroegyiptológia, mert eddig még ezt a fogalmat sem hallottam.
4: Igen, hát ez most nagyon izgalmas lesz. Egy kicsit vissza kell kanyarodnom az ifjú időszakaimhoz, amikor érettségi után ugye köztudott, hogy tablóképet szoktunk csinálni az osztálytársakról, és akkor egy művész ember ajánlkozott arra, hogy ő szívesen megcsinálja a mi tablónkat, és elmentem hozzá, és ott összeültünk, hogy mégis valami rendkívül izgalmas legyen, ne egy szokványos, és akkor ő ajánlotta, hogy legyen ez egy kovácsolt vas szerkezetű tabló, egy egyiptomi figurával, aminek a kezében egy szövétnek egy mécses van, abból érkeznek a fénysugarak, és azon egy-egy ilyen kis fém lapon lesz rajta mindenkinek a fotója.
3: Honnan Igen. jött ez, hogy egyiptomi figura legyen? Miért?
4: Egy pillanat, és ajánlotta, hogy legyen a dekorációnk a tablón oldalt egy vörös részlemez, egy domborítás, ahol egyiptomi mezőgazdasági jelenetek vannak. Na, így indultunk el, gyönyörű lett, mondani se kell, és hát én akkor kezdtem ott belemélyedni, hogy mit is ábrázol ez a gyönyörű vörös részdomborítás, és akkor kezdett bennem fölébredni, hogy Istenem, Egyiptom. Akkor most mi is ez az Egyiptom? Belekezdtem egy kicsit az irodalomolvasásba, és akkor egyre jobban belemélyültem, és egyre jobban tetszett nekem ez az egész, és hát mindig is szerettem a titkokat kutatni, és gondoltam, hogy akkor nézzünk bele, hogy az ókori Egyiptomban tényleg milyen volt. Hát ugye először is a mezőgazdasági jelenetek nem voltak szokványosak. Ugye a 20-21. Században már ez nem volt ismert, ez a kép számomra. Majd néhány év múlva megvettem az első könyvemet, ami itt van nálam. Akkor voltam 21 éves. Az ókori gyönyörűség dalainak kezdete, a könyv címe, az ókori egyiptomi szerelmes versek. Nyers fordításban dr. Kákosi László fordította, ő ugye egy kiváló egyiptológusunk volt, és én nagyon beleszerettem ebbe a könyvbe, csodálatosnak találtam a verseket, a rajta levő fotók is ugye egy házaspárt ábrázolnak, és így indult el igazából az Egyiptom iránti mély érdeklődésem, és később, ugye mezőgazdasági technikumot végeztem, akkor ott mezőgazdasági alapismereteket szereztem, később művészeti pályára léptem, ami eredetileg is az volt a célom, kerámikus, textil és ékszer. Na mind a három, nagyon imádtam, nagyon szerettem, és amikor 46 éves koromban egy nagy sorsfordulat állt be nálam, akkor egyszerűen le kellett tennem mindent, abba kellett hagynom a művészkedést, és elkezdett beerősödni az ezotéria, a filozófia, a pszichológia, tehát minden, ami okkultizmus, egy egyéb ilyen elvont empirikus tudományokkal foglalkozik, elkezdtem nagyon mélyen foglalkozni vele, úgyhogy teljesen abba hagytam a művészkedést.
3: Miért? Ez egy váratlan fordulat.
4: Így
3: inkább,
4: van.
3: Inkább az a jellemző, hogy az emberek később az életüknek mondjuk a érett időszakában kezdenek el művészeti tevékenységgel foglalkozni.
4: Hát ez itt pont fordítva sikerült, és aztán ez úgy nézett ki az életemben, ez a sok minden több irányú érdeklődésnek és tudásnak a fölhalmozása, mint egy nagy puzzle. Szépen raktam össze a képeket, még egyszer csak rá kellett döbbennem, hogy hoppá, itt valami nagy fordulat állt be az életembe, és bármennyire szerettem volna a régi dolgaimat folytatni, a régi életvitelemet, már nem ment. Akkor megértettem, hogy itt valaminek nagyon vége van, le kell tennem, el kell engednem, és valami új fog következni, csak azt akkor még nem tudtam, hogy mi. És ahogy ezt a puzzlet rakosgattam össze, hát kezdett bennem egy picikét így fölébredni a tudás, fölébredni a elvont tudományok felé való vonzódás, kötődés, és egyszerűen elkezdtem megérteni az összefüggéseket. Mi lett a vége? Az lett a vége, hogy az asztrológiánál kötöttem ki. Hát én addig azt sem tudtam, eszik-e, hogy isszák az asztrológiát. Kétszer kínai volt egy asztrológiai horoszkóp ábra, és egyszer csak robbant, minden robbant. Mondtam magamnak, hogy ez lehetetlen, most mi történik velem? Na jó, asztrológia, belemélyedtünk, tanfolyamok, tanfolyam hátán, egyikből ki a másikba be, szakkönyvek tornyosultak a lakásomba, és csak tanultam, és szívtam befelé ezt a tudományt, és aztán eljutottam oda, hogy megcsináltam a saját horoszkópomat. Na, akkor ért az igazi nagy megdöbbenés, miszerint ugye ott láttam, hogy miért is záródott le az életemnek ez a szakasza. Nekem mostantól kezdve asztrológiával kell foglalkozni.
3: Ez hogy derült ki a horoszkópból?
4: A saját horoszkópomban, ugye? Mert hát sokan nem hiszik el, de az egész életutunknak van egy forgatókönyve, és ez egy eleve elrendelt, megírt életút. És hát a legnagyobb megdöbbenésemre én, aki mindig imádtam az agyagot, a kerámiát, a művészetet, nekem ez volt az életem, a férjem, a családom többi tagja is művész, együtt dolgoztunk, utána szétesett a család is, tehát teljesen, hogy úgy mondjam, egy 180 fokos fordulat állt be az életembe, majd ahogy elkezdtem asztrológiázni, egyre jobban emelkedett a tudásszintem, és akkor már kezdtem érezni, érteni az ókori Egyiptommal kapcsolatos, úgymond kisebb-nagyobb titkokat, de akkor még teljesen nem volt számomra ez világos.
3: Ez miből derült ki?
4: Hát ez abból derült ki, hogy néhány év múlva becsöppentem egy egyiptomi oldalra. Nagyon hálás vagyok az egyiptomi kollégának, aki ezt az oldalt szerkesztette, mert nagyon magas kulturális és irodalmi és hétköznapi régészeti, antropológiai, tehát átfogóan mindennel foglalkoztunk azon az oldalon. Végül is adminja lettem ennek az oldalnak.
3: És melyiknek?
4: Ez az oldal sajnos már nincs meg, mert nem működik, az oldal tulajdonosa lezárta. Ez volt az Egyiptom News. Nagyon jó és intelligens nemzetközi társulat volt, hogy úgy mondjam, ezen az oldalon. Tehát nagyon gyorsan és nagyon komoly kontaktokat tudtam kiépíteni. Így egyiptológusokkal, régészekkel, tehát kintélőekkel, magyarokkal. Tehát itt a magyar és az egyiptomi kapcsolat kezdett, hogy úgy mondjam, fölforrósodni. És utána, ahogy én már az asztrológiába belemélyedtem, egyre jobban értettem analógia rendszerben, kezdtem egyre jobban érteni az ókori Egyiptomnak az ezotérikus mérségeit, és mivel, hogy asztrológus vagyok, hát én rögtön belecsaptam a közepébe, hogy akkor nézzük, hogy a kozmikus gyökereket vizsgáljuk meg, hogy ez az egész honnan ered, mi a lényege, mi az összetevője. És akkor néhány év múlva elvégeztem egy Kahi Healing nevű úgynevezett természetgyógyászati tanfolyamot, ami lélekgyógyítással foglalkozik. Na most visszautalva az asztrológiával, igazából én mindig lélekgyógyítással szerettem volna foglalkozni, és ez az asztrológiai tudás engem erre predesztinált, hogy inkább kutassam ki az asztrológia segítségével minden embernek a lelki problémáját, amit az élete során sajnos cipel magával, és nem tud tőle megszabadulni, és ugye ennek nagyon sok káros következménye van, mint ugye a pszichoszomatikus betegségek után a komoly fizikai betegségek. És így a kettő most már összeadódott. Az asztrológia és a Kahi Healing. A Kahi Healing az egy jó néhány évvel ezelőtt Németországból Magyarországra is behozott lélegyógyítási terápia.
3: Mi a lényege?
4: Négydimenziós gyógyításról van szó, testlélek, tudat és fizikai gyógyítás. Ugye a testünkben van 7 energiaközpont, amit csakráknak hívunk. Ezek a csakrák, ha elzáródnak a megélt traumák és mindenféle életnehézségek miatt, akkor negatív blokkok alakulnak ki. Ennek a kezelése speciális kezelése speciális zenére, és akkor ezeknek a csakráknak a tisztítása elsősorban lélekgyógyítás, tehát a lélek meggyógyul, vagy megfrissül, vagy picikét átenergetizálódik, és utána azt átadja a testnek, és a test is megfrissül, és egy nagyon jó, finom közérzetet ad, ezt szeretett energiával csináljuk. Egy speciális zenére.
3: Ez mit jelent? Hogyan alakul ki egy szeretett energia?
4: A szeretett energia úgy alakul ki, hogy amikor mi már egészségesek vagyunk, és önmagunkban egyensúlyba tudjuk helyezni a pozitív-negatív pólust, és itt semlegessé válik, és a semleges energia az maga a szívben levő szeretet energia, tehát ezzel gyógyítunk. Ezt ilyen egyszerűen tudom megfogalmazni. És akkor, ugye, hogy már belemélyültem az ezotérikus...
3: Még egy pillanat, tehát volt a test, meg a lélek.
4: Igen.
3: Még, tudat. Még a tudat van, igen, hátra, meg a fizikai.
4: És a fizikai rész.
3: Arról még nem beszéltünk. Az mit jelent ebben a Kahi Healing metódusban?
4: A Kahi Healing metódusban a fizikai részt úgy gyógyítjuk, hogy egy speciális zenét komponáltak erre, mivel a 7 energiaközpont, a 7 csakra, az a 7 zenei alaphang. Tehát mi emberek is igazából egy hangszer vagyunk, egy ember is egy hangszer, így fejezném ki magam, és hogyha ugye tudjuk, hogy egy hangszeren valamelyik hang nem szól, akkor ott egy szép, harmonikus zene nem fog megszületni. Tehát az ember maga is így működik. Ez egy speciális, úgynevezett, nagyon nehéz megmondani, mert ugye nem látják a rádióhallgatók, de amikor ez a kezelés elkezdődik, akkor én egy energia körre kapcsolódok, rákapcsolódok a páciensnek az energia körére, az úgymond aurára. És akkor egyé válok vele, és én gondolati síkon kapom föntről a tiszta energiákat, összekötöm a földi és a kozmikus energiacsatornákat, ami ugye benne van a testünkben, hihetetlen, de benne van, és akkor emelem spirálisan fölfelé ezt az energiát, alulról, az alsó csakrán keresztül, föl a... Hát általában csak a torok csakráig tudunk menni, mert föntebb már nem lehet. Így egyszerűen ezek az energia blokkok, amik traumák következtében alakulnak ki, ezek egyszerűen kinyílnak, ezek a csakrák, és egy ilyen spirálisan fölhúzom ezeket az energiákat, és egyszerűen át veszem magamra, hogy úgy mondjam, de jó értelemben, és utána megtisztítva vissza adom a delikvensnek, akit éppen kezelek. Hát ezt így nagyon nehéz elképzelni, ezt látni kellene. Szoktam bemutató gyógyításokat is tartani, de ami az egészben a lényeges, hogy egy ilyen kezelés után, amikor elment a páciensem, hogy leültem és gondolkoztam, hogy tulajdonképpen most mi is ez, amit én csinálok. És akkor elkezdtem gondolkozni, hogy hoppá, hoppá. Hiszen az ókori Egyiptomban is a beavatandókat is pontosan ilyen kezelést, vagy ehhez hasonló kezelést, csak esetleg más metódussal kaptak, de ott is a csakrákat nyitották meg, és ilyen spirálisan emelték az energiaszintet, vagyis hát a tudatossági szintet.
3: Miért gondolod, hogy a csakrákat nyitották meg? Ez egy indiai terminus, az egyiptomiak ezt nem használták.
4: De használták.
3: Csakra, ilyen szavunk
4: hát
3: egyiptomi
4: lehet, hogy
3: szó
4: nem,
3: nincsen?
4: Igen, lehet, hogy ilyen, nem ezzel a kifejezéssel éltek, de ezek egy-egy tudatossági szintet jelent minden csakra a testünkben, és a hangvilla, amit ugye az ókori egyiptomiaknál hangvillának nevezünk, vagy, illetve kígyófogóbotnak nevezünk, az igazából egy hangvilla.
3: A kígyófogóbot, amit Aszklépiosz is tart a kezében, arra
4: igen,
3: gondolsz?
4: Igen, aminek ugye Szet feje van, és 45 fokos szögben van a végére.
3: Az, az Uszerjogarra gondolsz akkor.
4: Nevezhetjük így is, de igazából ez egy hangvilla, és erre használták, pontosan én a zenét használom ehhez. Van a tibeti hangtálazás is ugye a természetgyógyászatban, ott is rezonancia, tehát minden hangtál egy-egy csakrának a rezgését veszi föl, illetve hogy annak a csakrának megfelelő rezgésszinten van, és ugye ez a kígyófogóbot, vagy nem tudom speciálisan, hogy nevezzük.
3: Uszer jelvény tulajdonképpen. Igen. A fáraók, illetőleg az isteneknek igen, a jelvénye volt.
4: Igen.
3: Uszer hatalom, igen, erőnek a kifejezése.
4: És annak a végére lehetett rátekerni.
3: Egy
4: az
3: ilyen sakál fej van rajta, az abban
4: fej,
3: végződik,
4: igen,
3: de kígyó az nincsen rajta.
4: Nincs kígyó. És ezt az ókori Egyiptomban ugyanerre a célra használták, és az ankúcsot erősítették a végére.
3: Ezt hol olvastad, hogy erre használták?
4: Hát én nem tudom, én videókat is hallottam, szakirodalmat is, és rezonanciát hoztak létre, és ezzel emelték föl, így kinyitották a csakrákat, és ez az energia, az úgynevezett kundalini kígyót lehet megemelni, és a tudatosság szintet emelték vele. Na, akkor jöttem rá, hogy hoppá, hát ez nagyon érdekes, mert hogy a kettő eléggé hasonlít egymásra, csak én zenével csinálom, ő pedig ez az általam hangvillának nevezett jogarral, amit te is mondtál az előbb.
3: Igen, ezt mi az egyiptológiában kizárólag jogarként ismerjük,
4: igen,
3: tehát ennek a hangvilla értelmezése, ez nem tudom, hogy mikor, kiktől származik.
4: Hát nem tudom, én szakirodalmakban olvastam és videókban, de az, hogy a ugye 21 évet kellett várni a beavatásra, és utána kezdték el ezeket a nagyon komoly beavatási szertartásokat. A 7 templom az 7 csakrának megfelelő, tehát az Egyiptomban levő 7 templom a 7 csakrának megfelelő szintet képviselte. Ebből a szakkarai piramis volt az egyik nagyon komoly stáció, ahol lent a kék kerámia burkolatos alsó szintek, nem tudom, milyen edények? Azok a...
3: Ezek a nagy tároló edények, amikre gondolsz?
4: Jaj, hirtelen akartam mondani.
3: Vannak a hesz edények, amik
4: különleges.
3: Van a nemeszet edény, a másik, amelyik tisztító áldozatoknál, amiket használták. Vannak kól edények, amik a szemfestéket tartalmazták.
4: Nem erre gondolok, hanem ott voltak edények.
3: Vannak kanopusz edények, amik a halottak belső szerveit tartalmazták.
4: Ilyen nemes kőből faragják szobrokat is kint, és most látod, nem jut eszembe.
3: Az anyagára gondolsz?
4: Igen, az anyagára.
3: Alabástromból készült edény?
4: Azt
3: tehát vannak kőedények, vannak
4: fémedények,
3: és vannak agyagból
4: és különböző
3: készült edények, meg
4: akkor,
3: hát fából is készítettek,
4: nem,
3: de azok...
4: Itt akkor azt hiszem alabástrom edényekről van szó, hogy különböző méretű alabástrom edényekbe különböző szintig vizet töltöttek, és rezonanciát vittek végbe különböző szinteken. Tehát a csakra rezonanciájával megfelelő, megegyező rezgéseket hoztak létre.
3: Ez meglep
4: hát
3: engem.
4: Igen, ez az én számomra is nagyon meglepő volt a fölismerés, hogy tulajdonképpen akkor most én hogy keveredtem ennyire bele ilyen mélyen az ókori Egyiptomban, mert most már több szálon fut. Tehát egyrészt fut ugye a kozmikus gyökérnek a kutatása, az asztrológiai alapoknak a szintjén való kutatás, a csakráknak a kutatása, az óegyiptomi beavatással való összefüggés, szóval kezdett nagyon érdekessé válni, és egyre jobban nyílt szét az egész, és úgy éreztem, hogy nagyon benne vagyok most már ebben az egészben, de nagyon szeretem csinálni, és nagyon élvezem, és mindig is szerettem titkokat kutatni, tehát ez számomra egy ilyen végtelen az egész, és úgy érzem, hogy még jobban szeretnék belemélyülni, és még jobban megérteni, és jobban látni.
3: Nagyon érdekes, amiket mondasz. Én egyiptológus oldalról ezekről nem hallottam. Tény és való, hogy voltak olyan emberek, akik meglátogatták a piramisokat, de azt, hogy itt ilyen hangszerként használtak volna bármilyen edényt is, erről nem ismerek semmilyen feljegyzést. A misztérium, hogy titok volt a vallási életnek egy bizonyos része, az egyértelmű, de ott is ugye a 3000 év alatt nagyon sok változás következett be. A legkorábbi időszakban, mondjuk az óbirodalom idején, akkor az alsó papság gyakorlatilag bárki lehetett, mert alsó papnak beosztották, filékre osztották a lakosságot. És a férfi lakosság egymást váltotta évszakonként, 3 évszakot tartottak számon Egyiptomban, tehát nem 4, hanem 3 évszak volt. Ebből az következik, hogy 4 hónap volt egy évszak. 4 hónapig a beosztott személyek a templomban teljesítettek szolgálatot, mint úgynevezett tiszta papok. Ez megfelelő megkötésekkel járt, tisztának kellett lenni, bizonyos szertartásokat el kellett végezni, a napi szertartáshoz előkészíteni a dolgokat, meg hát nagyon sokféle templomi feladatuk volt, magukat az istenekkel való kapcsolattartását, az isteneknek bemutatott áldozatot, azt a főpapok végezték, akiket Isten szolgának neveztek. Na most ez a rendszer fokozatosan alakult át, az új birodalom idejére alakult ki az, hogy most már nem lehetett bárki uáb, tehát tiszta pap, hanem az is ugyanolyan komoly papi hivatal volt, mint a főpapoknak, az Isten szolgáknak a hivatala, és akkor már ezt, mint hivatalt végezték. Tehát aki tanult ember volt, írni, olvasni megtanult, az ugyanúgy választhatta a papi hivatalt, mint mondjuk a földmérői hivatalt, vagy az írnoki hivatalt. Tehát ugyanilyen hivatalként működött, és mint minden hivatalnak megvolt az a ranglétrája, hogy hogyan tud egyre följebb haladni, milyen teljesítményeket kell ahhoz biztosítani, hogy a következő lépcsőfokra elérjen, hogy mondjuk tovább lépjen, és ne uáb pap legyen, hanem mondjuk Isten szolga, vagy mondjuk felolvasó pap legyen, vagy öltöztető pap, aki az Isten szobrot öltöztette, vagy a saját tisztségén belül ilyen vagy olyan feladatokat ellásson. Tehát ezek titkok voltak olyan értelemben, hogy akik a hivatalnak ebbe az irányába nem mentek el, azok nem tudták, ugyanúgy, ahogy azt sem lehetett tudni, hogy mondjuk, aki nem csinálta maga, hogy egy földmérő, hogyha már ezt a példát hoztam, mikor, milyen szintet ért el, hogyan számolta ki a dolgokat. És aztán a görög-római időszakra alakult ki, nyilván a késői korban nyúlnak vissza a gyökerei, annak az időszaknak, amikor külső személyeket úgymond beavattak, tehát ez a beavatási rendszer, mint rendszer feltűnt, amit a görög-római időszakból aztán nagyon jól ismerünk, nem csak Egyiptomból, hanem más területekről is. És ez a 7-es szám, Egyiptomban mindig is a 7-es szám az egy titokzatos szám volt, egy misztikus szám, de nem csak ott, hanem más területeken is. Például a Mitrász vallásban is 7 fokozata van a beavatásnál, az Ízisz kultuszban, Apuleius leírásában legalábbis nem 7 egység szerepel. Tehát ez a beavatási fokozatok nagyon érdekesen alakult, és idővel folyamatosan változott mindig. Mindig egy kicsit finomodott, egy kicsit pontosították, ahogy a szükséglet egyre növekedett, egyre fontosabb volt, hogy egységes legyen a különböző területeken, egyformán alakuljanak ezek a dolgok.
5: Most zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Óegyiptomi kapcsolat című műsorunkat, melyben Új Györgyivel beszélgetek, aki, mint mondta, asztroegyiptológusnak vallja magát, az asztrológiának egy nagyon érdekes ágáról, amit tulajdonképpen ő alakít, fejleszt itt ki, közöttünk, és aki az ókori egyiptomi emlékeknek egy egészen érdekes értelmezésével az asztrológiának egy különleges vonulatát hozta létre. Beszéltünk itt a gyógyító vonatkozásáról ennek az asztrológiának, illetőleg az alapjairól, és hogy hogyan jutott el ide. Most akkor egy kicsit fejtsük ki bővebben, hogy tulajdonképpen mit is csinálsz, és milyen alapokon.
1: Visszatérve ezekre, amit az imént elmondtam, és egy picikét értetlenül állsz most ezelőtt a téma előtt, akkor én visszautalnék az Osiris mítoszra, aminek ugye te tudod a lényegét, a hallgatók nem tudják. Ugye itt Osiris és Szet a bátyja, a testvérének a harcáról van szó, de igazából, hogyha a kozmikus, ezotérikus gyökerei szerint, és ennek aspektusából vizsgáljuk meg ezt a mítoszt, akkor én azt tudnám elmondani, hogy itt a fény és a sötétség harcáról van szó.
0: Így van.
1: De itt mi csak a materiális szemléletünk alapján a fizikai fény és fizikai sötétségre tudunk asszociálni. De ha belemegyünk itt az ezotérikus mélységekben, akkor itt a szellemi és a fizikai ösztönvilágról van szó. Tehát amikor a szellemi részünk megszületik a földi tudatos énjébe, háromdimenziós fizikai testet épít maga köré, akkor süllyedünk lefelé az ösztön szintre. Hát csúnya szóval élve az állati szintre, szoktuk ezt nevezni, és az ösztöneink alapján élünk, és ez hagy bennünket. Igen, csak elér az ember egy bizonyos életkort, és itt jön a hetes szám, ami egy nagyon stabil, karmikus, meghatározó, numerológiailag is meghatározó szám, ugyanis a fizikai, szellemi, tudati fejlődésünk itt a földi létben a hetes számnak a szorzója szerint fordul. Tehát minden hetedik év és hetes számunknak a szorzójában van egy nagy fordulat az életünkben, egy nagy fejlődési fázis, amikor egy sokkal magasabb és komolyabb beérési lépcsőt érünk el, és onnantól kezdve megint egy újabb fejlődési fázisban vagyunk benne. Most visszatérve az Osiris mítoszra, itt ugye két hölgy van, és két férfi van, Osiris a fényt képviseli Iziszel, Szet pedig Neftiszel a sötétséget. Ez a polaritás szimbolizálja, a földi létünkben a polaritást szimbolizálja, és itt a fény és a sötétség áll egymással szembe, illetve leegyszerűsítve Szet és Neftisz képviseli a férfi-női energiát az ösztönvilágban, Osiris és Iziszt képviseli a magas szintű szellemi fényt, úgymond szellemi fényt, aminek ugye az a következménye, hogy a sötétségből emelkedni kell, tudatosodni kell, egyre magasabb rezgésszintre kell emelkedni, és az ösztöni szintünket el kell hagyni. Ez a személyiség fejlődés során egyre jobban emelkedik. Természetesen embere válogatja, hogy kin milyen fejlődési szintet tud elérni, illetve tud meghaladni. Na most az ókori Egyiptomban ez volt a cél. A napimádat, a fényimádat, ugye Eknaton kiemelkedő fáraó volt ennek a központosításában. Ez volt a cél, hogy az ösztönvilágból az ember egy nagyon magas tudati szintet érjen el, vagyis lépjen vissza a fénybe, ahonnan elindult, az ösvénytől.
0: Tény, az egyiptomiak mindig a káosztól tartottak, ezért is volt az, hogy Rénapisten éjszaka mindig a káoszt megszemélyesítő Apofiszt legyőzte, így tudott fölkelni, igen, és így tudott nappal lenni.
1: Ez egy kozmikus rend.
0: És ezt nevezték Maatnak, ennek Maat megfelelően Isten kellett az életet élni. Van viszont egy kérdésem Szét és Neftisz vonatkozásában, Neftisznek a szerepével. Neftisz ugyanis az Osiris mítoszban nagyon érdekes szerepet játszik. ő ugye Ízisznek is a testvére, Ozirisznek is a testvére,
1: és
0: ugyan Szétnek a felesége, aki ugyancsak testvére, de nincsen gyermekük, sőt, Neftisznek a gyermeke az Oziristől származik. Az az Anubis, aki aztán a balzsamozás istenévé válik.
1: Igen.
0: És Neftis gyakorlatilag a férjétől, Széttől teljesen elkülönülve jelentkezik. Tehát tulajdonképpen azon kívül, hogy tudjuk, hogy ők házastársak, semmi közös vonásuk nincsen.
1: De
0: ezt hogyan építitek bele?
1: A földi lét az poláris, és ugye a férfi és női energia az alap tendencia, tehát a férfi-női energia működtette az egész világrendet. Ezt ugye nem kell mondani, mert ezt tudjuk, hogy két nem van mindenben, az állat és növényvilágban.
0: Ez nem kérdéses.
1: És itt a sötétséget képviseli egy férfi és egy nő, tehát egy férfi energia és egy női energia. A fényt, a világosságot képviseli Ozirisz és Ízisz, egy női és egy férfi energia. Tehát itt is megvan a polaritás. A fényen belül is, meg hogy úgy mondjam, a sötétségen
0: Igen.
1: belül is.
0: Igen, így értelmezitek itt.
1: Igen, és akkor Hórus születése, az pedig az abszolút semlegesség, tehát Mát istennőnek a szerepe, az ugye ezotérikusan az volt, hogy az egyensúlyt mindig mindenben megtartsák. Amikor ugye egy fáraót fölszenteltek, akkor kis mátszoborral a kezében vonult be a templomba, vagy a felszentelési helyszínre, és fogadalmat tett, hogy Mát törvények szerint fog uralkodni. Tehát az egyensúly, az a világhoroszkópban is, a világhoroszkóp tengelye, az férfi és női elemet tartalmaz. Tehát a férfi és női elemnek a stabilitását kell megtartani, vagy kellene megtartani a jelenlegi földi életünkben is, de ők ezt nagyon jól tudták kezelni, irányítani és betartani. Tehát Hórusz, aki ugye a fényből született, Ozirisz és Ízisnek a házasságából, egyesüléséből, ő az abszolút semleges fény. Ez azt jelenti, hogy amikor a férfi és női energia tökéletesen harmonizálódik, akkor semlegessé válik, nincs többé surlódás, és nincs többé konfrontáció. Tehát a világegyetem is ezen az egyensúlyon kellene, illetve ezen alapul, csak hát ezt nagyon nehéz csinálni.
0: Itt most már az a problémám, hogyha Hórusz semleges, akkor állandó ellenfele, akivel folyamatosan küzd, a Szét, a sötétséget,
1: így
0: a
1: van.
0: Káoszt megtestesítő Isten, aki atyának a gyilkosa
1: Igen.
0: volt. Akkor ő hogy lehet semleges, hiszen éppen, hogy nagyon is ellentétben áll Széttel?
1: Hát ő ezek szerint az abszolút fénynek a képviselője. Na de azután, hogy legyőzte Szétet, a fény eluralkodott az egész, hogy úgy mondom, a tudaton kell, hogy uralkodjon ez az abszolút szellemi fény. Tehát most, hogy fizikai nap az létezik, az ugye a világegyetemben és a naprendszerünkben az evidens. De itt az a cél, hogy az emberiség egy olyan magas tudati szintre emelkedjen föl, hogy semlegessé váljon és harmonizálódjon a férfi és női energia, illetve a Vénusz és a Mars asztrológiai aspektusból. Tehát Hórusz szerepe az az abszolút megvilágosodásnak a szimbóluma.
0: Viszont akkor nem semleges, hanem abszolút pozitív.
1: Így van. És hát ugye Hórusról tudjuk, hogy a harmadik szemnek a szimbóluma, tehát ami az agyban egy lezárt, úgymond nem működő szervünk.
0: Mikor alakult ki az ezotéria?
1: Hú, ez nehéz kérdés. Hát elég nehéz erre válaszolni. Szerintem mióta az emberiség létezik, én úgy gondolom, hogy oda kell visszamennünk az ókori Egyiptomhoz, illetve az az atlantiszi hagyatékhoz, amit drága jó Tóth Isten átmentett nekünk, hogy végre az emberiség fejlődni tudjon. És ami nagyon érdekes, itt meg kell említenem egyik írónkat, Rudolf Steinert, aki antropozófus volt, nagy filozófus, és ő az úgymond anyagon túli dolgokkal foglalkozott, és rendkívül érzéke volt hozzá. Olvastam tőle egy könyvet, ami az ókori Egyiptommal foglalkozik. Hát mit mondjak, nem lehet olvasni a könyvét. Azon vagy át tudom rágni magam, mint a Kásahegyen, vagy ott hagyom a könyvet. Szóval ez egy totálisan másik dimenzióba találtam magam, mikor azt a könyvet elkezdtem olvasgatni. A könyv lényege Rudolf Steiner szerint, hogy a ókori Egyiptomban meghalt igazán magas tudású beavatottak most reinkarnálódnak.
0: Ez nagyon merész gondolat.
1: Én csak idézem őt. Ami viszont nagyon érdekes asztrológiailag, hogy az egész ókori kultúrának a ragyogása, az egy 2160 éves asztrológiai napciklusban zajlódott le, amikor is ez a nagy napciklus az oroszlán jegyében járt. Az oroszlánnak pedig, az oroszlánhoz tartozó égitest a nap, mi ugye nem bolygó, nem egy központi égitest, és ami nagyon érdekes, azóta ugye sok-sok korszakot megéltünk, most pontosan a vízöntőkorban járunk, ami opponens az oroszlánnal, ami azt jelenti, hogy pont szembeáll vele. Tehát mi most ezen az ókori egyiptomi, úgymond asztrológiai tengelyen vagyunk rajta. A mostani 21. századi emberiség most a vízöntőkorba lépett be, ez egy újabb 2160 év, ami kezdődött a nagy francia forradalom kitörése előtt 10 évvel, amikor is ugye végre át már az emberiség olyan magas tudati szinten, hogy fölfedezte az Uránuszt az univerzumban, a kozmoszban. És az Uránusz elindította a világi földi életünknek a megújítását. Ugye akkor robbantak ki a forradalmak. Az Uránusz az a forradalom bolygója is. Tehát a megújulási folyamat az azóta tart, és az emberiségnek ez a vízöntő korszak a legmagasabb, hogy úgymond evolúciós szintje, amit el kell érni, és most vagyunk összefüggésben az ókori egyiptomi energiával, így ilyen egyszerűen próbálom megfogalmazni. Tehát én biztos vagyok benne, hogy valóban olyan entitások már itt vannak a Földön, akik segítik azt, hogy az emberiség egyre gyorsabban kezdjen emelkedni, hiszen a körbenézünk, ugye a technológia már is bizonyítja, hogy fölgyorsult ez a úgynevezett tudati kitágulás, és az egész univerzumnak a tágulása.
0: Az ezotériában honnan, miből gondoljátok, hogy most ezek ókori egyiptomi entitások? És miben nyilatkozik meg az ókori egyiptomi létük?
1: Hát eklatáns példa, ez, amiről az imént is beszéltem, ez az úgynevezett kahi healing gyógyítási folyamat, amit ugye párhuzamba tudtam állítani a beavatási szertartásoknak a folyamatával. Ez nyilván, hogy általatok egyiptológusokkal, meg régészekkel, akik most kutatják, meg ismerik már Egyiptomnak az úgymond fizikai oldalát. Ez számotokra teljesen új, de én egy teljesen más aspektusból látom, és gondolom, hogy nem én vagyok egyedül, aki kutatgatja, illetve egy komolyabban kutatja is az egésznek a lényegét.
0: Valóban. Teljesen más aspektusból nézzük, tehát a szövegek, amiket elolvasunk, ott nagyon sok minden nincsen leírva, mert hogy az seta, tehát titok volt, vagyis, de ugyanez bármilyen ókori egyiptomi tudományra vonatkozott, nem írták le azt, ami triviális, tehát magától értetődő volt, és nem írták le azt, amit nem akarták, hogy mások, kívülállók megtudjanak, megfogalmazták, de hát ez mondjuk a középkorban, sőt a mai időben is megvan, hogy bizonyos titkok üzemi titokként működnek, vagy intézményen belül lehet csak bizonyos dolgokról beszélni, mert hogy ez a sajátjuk. Tehát ugyanígy megvolt ez a sajátjuk az ókori egyiptomiaknak, orvosi szövegekben tudjuk például, hogy apáról fiúra szállt a tudomány, a fiának adta át, de már a lányának sem. És ugyanezt megfigyelhetjük például a korondi mestereknél, a fazekasoknál, mert ugye mondtad, hogy kerámiával foglalkoztál.
1: Igen, és én Mezőtúron tanultam, hát az is egy nagyon komoly fazekas központ volt.
0: Szóval ott is az egymás mellett élő családok, még ha össze is házasodtak a fiatalok, egymásnak a titkát nem árulták el. Tehát hiába házasodott be mondjuk az egyik családba, a másik fazekas családnak a leánya, attól még, hogy hogyan keverik ki a festéket, vagy milyen technológiával égetik ki, vagy, vagy akármilyen apró pici fogást, semmit nem árultak el, mert az a másik családé.
1: Hát például a zsónaggyárban az eozimmáz, ugye, eklatáns példa.
0: Tehát ez ugyanígy megvolt az ókori Egyiptomban, csak ennek van egy olyan következménye, hogy nem írták le, nem tudjuk. Következtetni tudunk dolgokra, de ilyen szellemi dolgokra azért nagyon nehéz következtetni. Hát
1: ez a hermetizmus lényege, ugye? Tóth Isten, Hermész Trismegisztos, a háromszoros, nagy tudású, ő az, aki lezárta ezt a nagyon komoly, mély, kozmikus, ezotérikus tudást, és ugye a hermetizmus, illetve a hermetikusan lezárt valami, ebben az esetben azt jelenti, hogy beavatatlanok nem férhettek hozzá. De a beavatatlanoknak az értelmi tudás szintje sem volt olyan magas, hogy ezt megértse. Tehát ez volt a hermetizmusnak a lényege, hogy ezt a tudást, hogy úgy mondjam, zárolták. Azok számára, akiket majd beavattak, és akik ennek az összefüggéseit meg tudták érteni, és be tudták integrálni.
0: Igen, az antik kornak a végére, tehát a Krisztus születése után a 3.-4. században már nagyon sok irányzat volt, szellemi irányzat, ami kialakította a saját irányultságát, ma szektáknak mondanánk az ilyen irányzatokat. Gnoszticizmus, hermetizmus, új platonizmus, hogy csak a legismertebbeket említsem. Tehát mindegyiknek megvolt a maga irányultsága, és hál' Istennek az utókor szempontjából ők elég sok mindent le is írtak, és nagyon sok felé ágazott el az ő következtetéseiknek és struktúrájuknak, az általuk kialakított rendszereknek a képe, aminek egy része fönnmaradt, és hát mi ebből nagyon sok mindenre tudunk következtetni, csak hát az a gond, hogy nagyon sok minden nem maradt fönn.
1: Igen.
0: És itt viszont ezeket nem tudjuk, nyilván a szóhagyomány, az orális tradíciónak a szerepe rendkívül nagy volt ennek a továbbadásában, de ugyanakkor az oralitás, a szóbeliség az nagyon sok változatosságot is eredményez, mert ki így emlékszik, ki úgy emlékszik.
1: Igen,
0: valamire.
1: Elfeldülnek. Tehát a lényeg elsikkad már, mert és, hozzátesz, elvesz belőle.
0: És nagyon át tudnak alakulni, igen, akár még az ellentétjükre is az egyes dolgok.
1: Igen.
0: Na, de térjünk vissza hozzád, tehát az Egyiptomot. Miért döntöttél úgy ezek után, hogy Egyiptom irányában még mélyebbre ásod magad?
1: Hát van itt még egy nagyon érdekes tény, ami számomra is hihetetlen, mind a mai napig, de a kedves rádióhallgatóknak még hihetetlenebb lesz, hogy amikor már ilyen nagyon benne voltam az Egyiptomba, és benne voltam a saját horoszkópomba is, és hát ugye többször újra és újra elő kell venni, és hogy az embernek a tudása mélyül, és az értelmi, szellemi szintje emelkedik, és az életkorom tapasztalatai alapján is. Egyik alkalommal, amikor vizsgáltam a saját horoszkópomat, hol vannak az én gyökereim, mert sivatagimádó vagyok, meg őrülök a sivatagért, szó szerint, de ez a legjobb értelembe véve. És leültem, hogy akkor nézzük meg, hogy mik az én gyökereim. És ugye egy horoszkópban lehet látni a származásnak, van egy tengelye, ez a második élettenge egy horoszkópban. Leültem, és nézegettem, és mondom, te jó Isten. Hát nekem sivatagi ősi gyökereim vannak, királyok.
0: No csak.
1: És ezt elkezdtem boncolgatni, minden irányból azt az egy témát elkezdtem analizálni, és akkor kezdett bennem összeállni egy kép, hogy akkor miért kötődöm én ennyire Egyiptomhoz. Én biztos vagyok benne, hogy éltem kint. És azt is megmerem kockáztatni, hogy voltam egy beavatott. Hogy ki voltam, férfi voltam, pap voltam, nem tudom, de ez, ahogy én látom Egyiptomot, az én kozmikus, ezotérikus aspektusomból, és ahogy értem is, ez számomra is megdöbbentő.
0: És mire gondolsz, mire utal a horoszkópod? Hány generáción
1: nem
0: keresztül, vagy hogyan?
1: Nagyon, nagyon ősi, nagyon. Egy speciális bolygóállásom van az én 4-es házamban, ami a gyökerek a származás, és ez a bolygó a Plutó. Ahol a Plutó megjelenik, ott sivatag van, múmiák vannak, és halottak vannak. A Plútó bolygóról tudni kell, hogy az egész Föld és az emberi szervezet vízháztartását irányítja. Ahol Plútó van, ott nincs víz.
0: Akkor hogy irányítja? Elveszi?
1: Elveszi, kivonja. Viszont ugye ott vannak a skorpiók, a kígyók, minden mérgező rovar a sivatagban, és hát hagyj ne soroljam, és hát ott vannak Egyiptomban múmiák, és a halott, és a hatalmas halotti kultusz.
0: Ez tény és való. No, akkor miután már kevés időnk igen. van, ezért összefoglalásképpen foglaljuk össze, hogy számodra mit jelent Egyiptom, miért fontos Egyiptom, mi az, ami a leginkább megragad benne.
1: Hát nagyon nehéz egy szóval összefoglalni.
0: Nem mert... egy szóval, három percbe.
1: Számomra az ókori Egyiptomnak az ezotérikus, kozmikus gyökereinek a kutatása az, ami az én célom, az elhivatottságom. Számomra ez nem hobbi, számomra ez egy misszió. És rá kellett döbbennem, hogy a sok szakma, amit eddig tanultam, mezőgazdaság, művészet, kerámia, textil, ékszer, asztrológia, a kahi healing gyógyítás, ez már idáig csak hat, mint ezeket azért kellett megtanulnom, tapasztalatot, gyakorlatot szerezni benne, hogy én átfogóan láthassam az egész ókori Egyiptomot. Ha csak a textil művészetet emelem ki, akkor ugye csak a macskamúmiáknak a gyönyörű textil, technikai, bravúros bebugyolálása, beszövése, hogy számomra egyszerűen káprázatos. Én ma annyiszor néztem ezeket a macska múmiákat, hogy úristen, kétféle színből különböző mintát hoztak ki, hol kezdték, hol fejezték be.
0: Ezekre a
1: igen, hát én ugye három szövőszéken szőttem, goblen szövőszék, goblen technika, mindenféle textil technikai ismereteim vannak, de egyszerűen ez annyira bámulatos, és ugye így jön az, hogy az anyagismeret a kerámiában, hogy milyen kék pigmentet használtak. Számomra minden adalék, minden apró részlet, mezőgazdasági technikumot végeztem, mint alapiskolát. Nílus, mint mezőgazdasági terület, az oázis, a Nílus menti oázisban, hogy termeltek gabonát, milyen ételeket ettek, milyen állatokat tartottak. Szóval mind rá kellett döbbenni, hogy ezeket nekem azért kellett megtanulni, hogy én most sokkal jobban értsem, vagy átfogóan értsem az egész ókori Egyiptomot.
0: És hogyha tovább akarod adni valakinek ezt az ismeretet, tudást, mit tartasz a legfontosabbnak? Mivel kell kezdeni?
1: Hát nagyon nehéz lenne ezt továbbadni, ezt a tudást. Egyrészt még nem találkoztam olyan emberrel, aki ilyen behatóan szeretne vele foglalkozni. Én mindenféleképpen a sötétség és fénynek az ellentétjét tanítanám meg, és amikor asztrológiai előadást, vagy kahi healing előadást szoktam tartani, akkor is ezt emelem ki, hogy hogyan emelkedünk ki a sötétségből, tehát a tudattalanságból, hogyan emelkedünk föl a legmagasabb rezgésszintre, az úgymond fény aspektusunkba, a fény magasságába.
0: Ezzel véget ért mai műsorunk, köszönjük figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!

0: óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Református Egyházkerület Választási Bizottságához érkezett észrevételek alapján az alábbi közleményt adták ki. A választási időszakban különösen fontos, hogy a püspök jelöltek nyilvános megszólalásai közösségi oldalakon publikált szöveges vagy videós tartalmai ne kelthessék annak a látszatát, hogy valamely jelenlegi egyházi vezetői testület vagy vezető személy testületi vagy személyes támogatottságát, egyetértését vagy a szolgálat folytatására vonatkozó felhatalmazását bírják. Kérik a jelölteket és támogatóikat, hogy törekedjenek biblikus, fedhetetlen, tiszta és félreértéseket nélkülöző megnyilatkozásokra. Végül a választó presbitériumok figyelmébe ajánlják választási törvényük előszavát. Istene földön élő népe, egyháza vezetésére minden korban jelölt előjárókat. Az pedig a közösség feladatává tette, hogy ismerje fel, hívja el, és válassza meg az Isten kegyelme, kegyelmi ajándékai által felkészített szolgálattevőket a különböző tisztségekre. 72 óra kompromisszum nélkül. Több vagy, ha adsz. Ismét elindul a háromnapos önkéntes ifjúsági akció holnap, október 8-a csütörtök és 11-e vasárnap között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalantúra a katolikus, a református és az evangélikus egyház szervezésében. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat, intézmények, játszótérek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek, például fogyatékkal élők, idősek. Meghívás a baptista művészeti napokra. A baptista egyház már ezt üzeni, csatlakozni hívjuk és várjuk azokat a gyülekezeteket, iskolákat, művészeti csoportokat, kórus, zenekar, társulat és személyeket, akik készek arra, hogy a rendezvény sorozat időszakában minél több helyen megszólítsuk és gazdagítsuk környezetünket azokkal a művészeti és lelki értékekkel, melyeket Isten ránk bízott. Mivel lehet csatlakozni a művészeti napokhoz? Hangversennyel, koncerttel, kiállítással, tárlatvezetéssel, művészeti foglalkozásokkal, színdarabbal, irodalmi esttel, író-olvasó találkozóval, nyitott műteremmel, előadással, bemutatóval, szavalóversennyel, szoboravatással, bármilyen kulturális programmal, mely a közönségünkben meglévő evangéliumi értékekre épül. November 10-ig várják a jelentkezéseket a kultura@baptist.hu e-mail címre. A jelentkezéssel együtt várják a gyülekezet, magánszemély, csoport vagy iskola által rendezett program plakátját, amelyen kérik feltüntetni a baptista művészeti napok logóját, banerét. Bármilyen kéréssel kapcsolatban Murányi Kovács Anita áll rendelkezésre. Telefonszáma 36 70 312 36 37. Az időjárásról. Folytatódik a késő nyár. Ma, szerdán, derült, napos az idő, kevés felhővel. Eső sem lesz. A déli szél gyenge marad, és 23-27 fokunk van. Csütörtökön marad a gyengén felhős, napos idő, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Bibliáról másképpen.
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit. Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs,

0: és a Ne félj az első téma, amit hoztunk mára, mégpedig Márk evangéliumából én hoznék rögtön egy részletet, ami arról szól, amikor egy embernek meghalt a lánya, ezzel ő odafordult Jézushoz, és Jézus pedig azt mondta, ne félj, csak higgy. Most így leegyszerűsítve, rövidítve mondom a történetet, és utána tudjuk a folytatást, hogy mi történt, végül a leányt felélesztette, feltámasztotta Jézus. És kérdezem magunktól, van nekünk ekkora hitünk? Egy ugyanilyen helyzetben?
1: Az a kérdés, hogy abban az időben volt-e az embereknek akkora hite, vagy lehetett-e akkora hite, hogy egyáltalán ezt elhiggyék Jézusnak, hogy itt most nincsen olyan különösebben probléma, mert hogy a lány feltámad.
0: Könnyebb nyilván talán úgy, hogyha ott van Jézus, de egyébként meg most is itt van, csak nem látjuk. Tehát könnyebb úgy hinni,
1: hogyha
0: talán
1: ott van Jézus?
0: Hát nem.
1: Igen, csak hogy akkoriban pontosan az volt a probléma, hogy őt nem fogadták el.
0: Jöhet pontosan a részlet a Bibliából,
1: persze.
0: Márk evangéliumából. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai előjáró házától érkezők ezt mondták, leányod meghalt, miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz, ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Jakabról majd még később egyébként terveztük, hogy fogunk majd még beszélni. Tehát csak nekik engedte meg Jézus, hogy vele menjenek. Amikor megérkeztek a zsinagógai előjáró házához, látva a zűrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat bement, és így szólt hozzájuk, miért csináltok ilyen zűrzavart, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és vele levőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki, Talitha kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, ébredj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. Aztán szólt, hogy adjanak enni a leánykának.
2: Nagyon sok olyan történet van a Bibliában, olvassuk, hogy Isten kifejezetten nagy szenvedést engedett embereknek.
1: Sőt, emberközösségeknek.
2: Emberközösségnek is. De azért, hogy a hitüket mégis be tudják bizonyítani. Nekünk meg kell tanulni, hogy hogy kell kezelni a rossz helyzeteket.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Azt nem? mondja az előbb András, hogy a szeretet feloldja a félelmet, ezt kérdezted, ugye?
2: Igen, kicsit állítsuk és párhuzamba igen. a szeretetet és a félelmet.
3: Az örömet.
1: Az öröm is, milyen jó, hogy mondod, Laci, tényleg, hogy ha örömben vagyunk, vagy hálában vagyunk, vagy szeretetben vagyunk, akkor egyszerre nem is lehet közben és egyébként félni. És pont ezt szokták talán mondani az éneklésre is, az énekesektől hallottam már, hogy éneklés közben nem lehet közben egyszerre félni is, és énekelni is valami szépet.
2: Tehát, hogyha kapcsolódom Istenhez, akkor nincs félelem.
1: És csak Isten hogy... félelem?
2: Hú, az egy nagyon érdekes szó, akkor azt majd mindjárt kibonthatjuk, hogy többfajta félelem van. Ugye itt félhetünk embertársainktól, félhetünk bizonyos helyzetektől, félhetünk bizonyos dolgoktól, és akkor is pontosan így működik?
1: Nekem az a reflex gondolatom, hogy igen, hogy mindig így működik.
2: Tehát, hogyha szembe mész egy vadállattal, akkor hát az Isten hited az... megszabadít a félelemtől.
1: Például, nem tudom, egy vicsorgó kutya, és én elkezdek, megijedek és félek, akkor biztos belém harap. Megijedünk, de valahogy muszáj megnyugodnom, mert hogyha elkezdek félni, akkor végem lesz, vagy jön mondjuk egy ember, aki mondjuk egy le akar ütni.
2: Tehát most van valami, amitől megijedsz és
1: most
2: félsz?
1: Most éppen nincs, de volt már nagyon nagy félelmem, amiből például imádság hozott ki. És az a tudat,
2: ez egy folyamatos hogy... félelem volt, igen, mert ez nem egy hirtelen
1: igen, egy
2: valami.
1: Egy megjelenő de... és rám nehezedő nagy félés, igen.
2: Tehát kimondhatjuk, hogy most már nem félsz semmit.
1: Jaj, hát én azt nem mondtam.
2: Hanem?
1: Hanem, hogy ott akkor az jutott eszembe, amit egyszer hallottam egy embertől, hogy ilyen helyzetben imádkozni kell, és akkor nekiálltam imádkozni, és hosszú-hosszú ideig imádkoztam, és megnyugodt. Vagy belealudtam, vagy megnyugodtam.
2: Erdély László fél valamitől?
1: Lezárásként még annyi, hogy az volt az a pont az életemben, amikor mivel megtudtam, hogy ez lehetséges, hogy túléltem ezt, és sőt, csillapodott ez a dolog, azóta ott átíródott bennem valami, azt tudom, azon a napon, azon az éjszakán, és azóta már
2: másképp
1: vagyok. Másképpen
2: állsz a félelemhez azóta, amióta ez megtörtént, és most igen, már igen. egészen más reakcióid vannak,
1: igen,
2: ezt is
1: nem
2: lehet
1: mondom, mondani. Hogy be akarom hívni a mindenféle vacak helyzeteket, de egészen megváltozott.
2: Na akkor hallgassuk minden. Erdély Lászlót, hogy
1: félsz, vajon... Laci, hát, valamitől?
3: De az előbb mondtátok, hogy igen, ez az Istennel való kapcsolat, vagyis, hogy tényleg mindenki gondolja át, hogyha tényleg odaállhatnál Isten elé, akkor biztos, hogy azt mondanád neki, hogy félek tőled, vagy nem hiszek benned.
2: Igen, és a kapcsolódás egyfajta Istenval elé való állás.
3: Állás és a hit.

0: Na de ha jön az ördög, egyébként mert tényleg ne is medve meg másik ember, hanem az ördög jön szembe, akkor tőle is talán akkor tudunk szabadon
1: megmenekülni. Hiszel az ördögben?
0: Na hát ez milyen furcsa kérdés, így milyen furcsa.
1: Ugye?
0: Hiszel-e? Nem kérdéses az ő létezése.
1: Nem kérdéses.
0: De az jó, szerintem, hogyha nem félünk attól, hogy megtámad, hanem inkább minél jobban megpróbáljuk felvértezni magunkat arra, hogy ő mindenképpen megpróbál mindenkit megtámadni.
1: De ha felvértezzük magunkat, akkor az azt jelenti, hogy félünk. Tehát
0: nekem nem azt jelenti, nem azt hanem jelenti. Inkább figyelünk.
1: Tartunk tőle, vagy?
0: Nem is tartunk,
1: nem is
0: szerintem,
1: tartunk.
0: Hanem inkább a jó Istenre próbáljuk a tekintetünket mindig irányítani, és közben számolunk azzal, hogy a leglehetetlenebb helyzetekből is megpróbál minket elgáncsolni, és mindenkinek személyesen szerintem a saját gyenge pontjain keresztül próbál támadást indítani, ami az én gyengém pont ott Lacinál, ami az ő gyengéje, nálad András, ami a te gyengéd, ott próbál téged.
1: Saját magunktól félhetünk?
0: Na tessék.
1: Vannak szituációk, amikor félek önmagamtól, attól félek, hogy most valami sikerül-e megcsinálnom valamit.
0: Ja, csak ha csak ennyi lenne, de...
1: Dolgot, vagy
0: hát,
1: bármit.
0: Hát, az ember véletlenül olyan őrültséget is csinálhat, nem, hogy kizökken a jó mederből, hát hányan ülnek pont ilyenek miatt börtönben, nem, mert kizökkent az ember egy pillanatra, és egy totális őrültséget csinál.
1: És itt jön az, hogyha valaki nem beszámítható,
0: na hát, na tessék.
1: Akkor félhet önmagától, akkor, amikor
0: hát
1: tudatában
0: mikor,
1: van annak, hogy mit cselekszik.
0: Mikor
1: akkor...
0: válik nem beszámíthatóvá, hogyha kizökkent megint csak.
1: Kizökkent,
0: nem
1: igen.
0: Levette a figyelmét az ember a jóistenről, de hát mi is levesszük, mi is kizökkenünk. Magyarul bárkivel előfordulhat, hogy egy őrültséget csinál, nem akarta, de már belekeverte magát és megtette.
2: És főleg saját magunkba az idegesség.
0: Na tessék.
2: Az egy nagyon rossz helyzet, az semmit nem tud
1: megoldani,
2: így van.
1: Az idegesség, aggodalom.
2: Arra kell fölnőni mindenkinek, illetve fölnevelődni, illetve hát szoktam így mondani, hogy kérhetsz edzőt is, nem?
1: Ezek a tanítók?
2: Minden sportolók, edzők nevelik föl, hogy csinálják azt a játékot. Nem? Ezt meg kéne tanulni.
1: Hát meg kell tanulni azt, hogy ha kapcsolódik Istenhez, akkor meg fogja oldani.
2: Így van.

0: mindig arra kell gondolnunk, nem csak magunkra.
1: Ja, hát igen.
0: Sajnos ez a világnak ez a nagy problémája, hogy legtöbbet magukra gondolnak az emberek, az önzés építi a világot.
2: Most is, ahogy beszélgettünk, mindenki saját magáról beszélt a félelem kapcsán.
0: Nekünk meg mindig, ha Istenben hiszünk és őt szeretjük, ez az utolsó kegyelmi üzenet, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, vagyis az egész világot, akkor mindig kérdezzük meg, hogy tényleg Isten olyan világot teremtett, amiben szeretné, hogy féljenek. És erre szerintem ebben mindenki azt mondja, nem? Hogy nem, nem. Akkor mi viszont kövessük azt, amit Isten teremtett.
2: Ádám és Éva nem félt.
0: De féltek.
2: Pontosan, már Ádám és Éva is félt.
0: Féltek, hogyha azt nem eszik meg, akkor neki.
2: Igen, nem tudták.
1: Utána meg a jó Istentől féltek, meg elbújtak, miután megették. Na hát akkor mindjárt visszajövünk, és folytatjuk, jó? Ne félj a témánk, ahonnan indultunk, aztán majd megyünk mindjárt tovább, folytatjuk.
3: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.

0: Folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk hárman. Ne félj, téma kapcsán indultunk, és felmerült az a gondolat is, hogy önmagunktól is félhetünk esetleg, és akkor Laci azt mondtad, hogy az idegességet, hogyha például megpróbáljuk kiiktatni, ez számomra egy fontos gondolat volt most, mert én is tudok ideges lenni, és amikor az ember ideges, akkor csinál hülyeségeket. Már bocsánat, hogy így mondom.
1: Ha ideges az ember, akkor beszekszik, hát, valamilyen formában lenne. Produkálja magát.
0: Hát az egy dolog, és közben véletlenül is belekeveredik.
1: Egy verekedésbe, most hát, erre
0: egyébként akár apa is belekeveredik, mondjuk belőle, aztán ha kinézze, de belekeveredhet persze. Igen, és véletlenül aztán ott
1: és
0: valaki ott marad.
1: Igen. Az olyan, amikor elvesztjük a fejünket.
0: Na, hát erről beszélek, és azért mondtuk, hogy...
1: És olyankor bármi történhet? Ja, és ez felment bennünket, hogy elvesztjük a fejünket?
0: Nem ment.
1: Hogy egy olyan alaphelyzet kellene, hogy legyen, hogy nem jutunk el egy ilyen szituációba. Mint ahogy tudjuk, hogy Erdély László nem tudna egy ilyen helyzetbe kerülni.
0: Verekedésbe arra.
1: Mondhatjuk azt is, de...
2: Nem, ezt azoknak tudjuk mondani, akiknek nehéz helyzetük van, hogy a megoldás az sokkal jobb, mint a félelem.
0: De Laci is ember, tehát van az, ami felbosszantja Lacit is, szerintem. Most nem akarok mit most nyilván kihúzni a gyufát, megtalálni, hogy mi az, tehát nem ez a lényeg, de minden embernél szerintem van olyan, ami fel tudná ingerelni, és legfeljebb uralkodik már erősen rajta, de van olyan. Biztos vagyok benne, hogy van olyan.
2: Ez így van, mindenkit letámadnak,
0: igen,
2: hogy idegeskedjen, meg problémázom. Tehát ha kapunk valami hibát, az azért van, hogy nagyon figyelj.
1: Ez egy tanítási
2: figyelj,
1: folyamat.
2: Ezt tanuld meg, hogy erre oda kell figyelni.
1: Mondom, és ehhez le kellett csendesedni?
2: Hát egy, így van. Illetve hogy beenged... örülni kellett.
1: Örülni, hogy, ez is egy szép szó.
2: De örültem, hogy jaj, de jó, hogy megtanultam már megint egy új dolgot.

0: Bibliáról másképpen.
1: Fűzhetem tovább a gondolatot, hogy elindultunk a ne félj témától, és akkor András, te pedig hoztad azt az igét Máté evangéliumából, ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért, elég minden napnak a maga baja.
2: Amit én úgy értelmezek, hogy az a pillanat a fontos, ami most van. Az, hogy mi itt beszélgetünk, hogy egymásra nézünk, és ez a jelenlét, ez pontosan azt eredményezi, hogy kapcsolódunk.
1: És amúgy a holnap majd aggódik saját magáért, ez egy humor? Nem viszből kérdezem, mert tulajdonképpen...
2: De tényleg úgy hangzik,
3: De ez tanítás mindenki számára, nekünk is, igaz? Hogy ne aggódjunk, ne féljünk, és főleg, amit mondtak, hogy előre, ha gondolkodunk előre, akkor azonnal készüljünk föl.
1: Nem? És milyen jó abba belegondolni, hogy nincs olyan helyzet, hogy semmit sem tehetünk.
3: Igen.
1: Tehát, hogy mindig van mit tenni, a leglehetetlenebb helyzetben is. Te ide kapcsoltad, András, azt, amit mondtál korábban, hogy élj a mában. Nem a mának, mert azt már beszélgettünk róla, hogy az más. A
2: igen, mában, itt egy nagyon érdekes dolog van. Ugye itt nagyon sokan azt mondják, hogy élj a mának, ami egy ilyen hedonista hozzáállás. Hát tehát ezt úgy tegyük is félre, nem erről van szó, hanem azt mondja, hogy élj a mában, élj a pillanatban. És mit jelent, hogy élj a pillanatban, hogy az Y-tengelyen vagy, szoktam mondani, de ezt most így akkor nem fejtem ki, hogy kapcsolódsz Istenhez. És hogyha jelen tudsz lenni, akkor nincsen probléma. Meg tudjuk-e oldani ez a kérdés?
1: Hát.
2: Minden pillanatban meg tudod oldani, László?
1: Saját magunkat mindig, már nem én vagyok László, de behúzzuk magunkat, saját magunkat mindig valamivel egy aggodalomban, nem?
2: Az elme helyzet, mindig valamilyen formában próbál felülkerekedni ezen, mert hogy próbál téged valamilyen formában uralni. És hogyan tudsz a pillanatban lenni?
1: Imádsággal.
2: Lecsendesedéssel.
3: Jó, de amit mondtatok az előbb, hogy azért nem kell aggódni, mert ne higgye el senki azt, hogy lejárt az idő, amikor én most már nem tudok tanulni új dolgokat. Én is még mindig tapasztalom, hogy még mindig tudok tanulni
2: és
3: új
2: milyen
3: dolgokat.
2: Szép.
3: Kapok a Szentlélektől, ahogy Jézus ígérte, tehát gondolatokat, elméleteket mindig, és azt mindig szépen átgondoljuk, utána ellenőrizzük szépen az írásban, igaz, hogy igen, igen, ez így van, mert egyébként a történelem az le van írva a világtörténelme, vagyis hogy minden, ami történik a világban, annak ott van valami.
2: Lenyomata
3: így van, tehát hogy tudjuk ellenőrizni, igen, amit jól gondolunk, hogy igen, igen.
2: És
3: van.
2: Akkor megerősítést kapunk a Bibliából,
3: hogy így van.

0: Folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdély László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk. A Ne félj téma kapcsán indultunk el, sok felé kalandoztunk. Még egy gondolat jutott eszembe, Mózes második könyvében olvassuk, amikor megy a nép, és aggodalmaskodik a nép, hogy nem lesz mit enni, és akkor megkapják a mannát, reggelre megkapják a mannát, minden reggelre mannát kapnak, ami az égből hull, és megjelenik, és megehetik, és utána minden nap ezt ehetik, 40 éven keresztül ehetik ezt, de ott is meg kell tanulni, hogy másnapra nem lehet elrakni belőle, mert mindig csak az aznapit lehet megenni, és mindig reménykedni kell abban a népnek, hogy másnap is ott lesz a manna, és mindig ott is van, és mindig csak reggel lehet megenni, de nem lehet raktározni, és nincs más választás, mint reménykedni, hinni abban, hogy holnap is lesz.
1: Ne aggódjatok a holnap miatt.
0: Könnyű ezt mondani, de egyébként, hogy ne hazamegyünk, aztán aggodalmaskodunk a holnap miatt.
1: De nem? Hát ők is remélték azt, reményük volt abban, hogy másnap is lesz étel, amit egyenek.
0: És lett
1: amit
0: is. És nekünk is lett egyébként, mert itt vagy, meg Laci is itt van, meg én is, meg mindannyian itt vagyunk, és ettünk, és ha nem lenne egyébként, biztos megetetnétek ti holnap, nem? Vagy én biztos megetetnélek téged is, ha nem lenne.
1: Ez jól nem? Hangzik.
0: Hozom ide a következő témánkat, ami a következő Jakab leveléből lesz most egy idézet, Jakab 4.17, aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Még egyszer, tehát aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Tehát minden, amit tudunk róla, hogy ezt most meg tudjuk tenni, ott eldőlt egy biciklivel egy néni, és eszembe jut, hogy segíteni kellene neki, de nem teszem meg, hanem tovább megyek, mert majd mindegy, majd valaki segít, akkor bűnöm az, nem? Meg hogyha valakiről tudok, hogy nehézségben van, tudom, hogy fel kellene csak hívni, mert nyomorultul van, és lehet, hogy holnapra már ő már oda át lesz, de nem teszek semmit sem, mert mindegy, majd valami lesz, bűnöm az, és még lehetne a végtelenségig sorolni.
1: Ennek a mondatnak egy része nagyon furcsának tűnik nekem, az, hogy bűne az. Tehát, hogyha van lehetőségünk, és tudatában vagyunk annak, hogy segíthetünk, és nem tesszük meg, akkor kimondható, hogy bűnösök vagyunk?
0: Igen.
1: És ez minden esetben így van. Hol vannak a határok? Hol vannak azok a határok, ahol a lehetőségeinkhez mérten mondhatjuk azt, hogy bűnösök vagyunk, vagy nem is kell nézni a lehetőségeket, hanem teljesen egyértelmű mindez?
0: Szerintem egyértelmű, Laci.
2: Nekem az jut eszembe, amit már korábban is mondtam, hogy nem magunkkal kéne foglalkoznunk, hanem az egész világgal. Uh-huh. Isten úgy hozott bennünket létre, hogy segítsünk neki ezt az egész világot kezelni. Igen. Vagyis, hogy ha csak saját magammal foglalkozom éhezni vagy enni, akkor az egész világ sokkal nehezebben jön létre. De ha mindig másokkal, mások meg velem és egymással, akkor sokkal jobban össze tud állni egyszerűre, illetve egyformára, nem? Az emberek a világban. Ezért Ellen White is azt írja, hogy igen, az új földön majd ez lesz a feladat számunkra, hogy soha ne csináljunk magunknak ennivalót, csak mindig másoknak. Mi is másoktól kapunk. És ráadásul szerintem is ez nem így van, hogy mindig csak egy-egy embert válasszunk ki, nem? Hogy na jó, akkor te adjál nekem, én adok neked. Nem. Hanem mindig, akire szükségünk van.
1: Akkor te ilyen globális gondolkodás.
2: Így vagy. Együtt vagyunk. Na, igen. Ez globális, hát, nem?
1: Ez egy teljesen globális gondolkodásmód, hogy akkor mindannyian legyünk jól.
2: Együtt.
0: Hogy is van, valahogy egy olyan képet hallottam, nemrég próbálom felidézni, hogy van egy nagy kondér, és egy nagy hosszú kanál van hozzá, és csak azzal az egy nagy hosszú kanállal lehet enni, és hogy a mennyországban ez úgy történik, hogy az egy nagy kondérből akkor mindenki megetett egy másik ember.
1: Szóval, bocs, ez nem egy vicc.
0: Lehet, hogy vicc. Igen. Nyilván, persze. Oké, ez egy vicc. És, de hogy a pokolban meg hogy történik ugyanezt, hogy ott meg éhen halnak mindannyian a kondér körül, mert senki nem segít a másiknak. Az egy szem hosszú kanál a magát nem tudja megetetni.

Egy Vőres Sándor verset idéznék. Szembefordított tükrök, két sort idézek. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.

0: Hát onnan indultunk, hogy aki tud jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak, de ha nem tudok róla, nem tudok valamiről, hogy az bűn, akkor pedig nem bűnöm. Szerintem ez sokszor...
1: Tehát ha nem vagyok tudatában annak, hogy...
0: Hogy az bűn.
1: De nem csak akkor, hogyha én nem tudom azt, hogy tudok jót cselekedni.
0: Hát az se bűn. De konkrétan egyébként, ha tényleg valamilyen szempontból nem tudom, hogy az bűn, amit teszek, akkor az nem bűnöm. És szerintem pont emiatt van az, hogy nagyon sokszor az ember nem akar mélyebben belegondolni dolgokba.
2: Illetve azt nem mindöntjük el, hogy bűn van, nem, de Jézus úgy imádkozott a kereszten Istennek, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, tudják, hogy
1: cselekszenek, nincsenek tudatában
2: bűn, de
1: annak, amit...
2: akkor a bocsánat, ezt mondta annak idején.
0: Picit végigmegyünk azon a vonalon akkor, hogy végig gondoljuk, hogy ha valamiről nem tudok, hogy az bűn, mondjuk mi jut eszedbe, hogy lopás. Például, ha valaki nem tud arról, egyszerűen nincs róla tudomása, mert valami, nem tudom, egy afrikai törzsben nőtt fel, ahol természetes volt, hogy egymásét használták, eljön ide az az ember, és elveszi azt, ami az enyém, és végan megy vele, akkor az...
2: Az önzés az bűn, azt mindenkinek hát, tudni mondjuk... kéne, hogy igen, az önzést egyetlen önző szállat sem fogad el Isten, ő nem akar olyan világba egyetlen olyan embert sem, aki csak saját magáért akar foglalkozni.
1: Abba belegondolva, Szabolcs, hogy amit az előbb mondtál, hogy ha valaki nem tud valamiről, igen, nem tudja azt, nem úgy szocializálódott, uh-huh, mondjuk egy teljesen más, okay, világban szocializálódott, nem tudja, hogy mi az a lopás, uh-huh, az természetesen nem bűn. Isten hát előtt.
0: Mi mondjuk így, de...
1: Csak
0: így
1: hogy a jog szerint bűn.
0: Egyébként meg tulajdonképpen időben is változik ez, hogy mi az, ami bűn, de Isten előtt valószínűleg nem változik, és bevillant nekem most egy gondolat, hogy van olyan hely a világban, meg van olyan korszak, amikor például egy magzatnak a megsemmisítése az jogilag semmi. Van, ahol meg nemhogy nem semmi, hanem az ugyanaz, mint hogyha egy másik felnőtt emberrel tenne az ember egy megsemmisítő cselekedetet.
1: Hát ez gyilkosság.
0: Na hát, igen.
2: Hát igen, nem mondom, hogy ez most megváltozott. Nem
0: az Ószövetségtől kezdve az Új Szövetségben azt mondod, hogy Jézus magára vette a bűnt.
2: A bűnt, igen, tehát, hogy...
0: Hát attól még nekünk is...
2: Nem, mert nagyon sok minden meg volt fogalmazva pontosan, hogy, és ha nem csináljátok, akkor ítéljétek
1: ez
2: meg.
1: Ez az Ószövetség.
2: Ószövetségben ezt megszüntette Isten, mert, de ő előre megmondta, hogy jön egy messiás, aki ezt megoldja, amit ti már akkor nem tudtatok kezelni. Már akkor nem tudták kezelni a bűnt sem, tudod.
0: Na jó, hát még én ezzel teljesen nem vagyok előrébb, mert akkor van olyan bűn, amiről mondjuk én nem tudok, hogy az bűn. Tehát ha én valamiről nem tudok, hogy az bűn, én még mindig itt tartok egy picit, akkor bűnöm az? Vagy te azt mondod, hogy itt nem is így kell gondolkozni, hogy bűnöm-e. A Szentlélek elleni szidalom az mondjuk egy bűn. Azt tudjuk, hogy az nem egy bocsánatos bűn. Az nem, összes nem. Többi az vétek.
2: Szerintem.
1: Hűha,
2: szerintem
1: nem tudom, hogy
2: jutott
1: el ide.
2: Megint visszalépnék az első mondatomhoz.
0: Igen.
2: Mert Jézus is azt mondta, le van írva Bibliában, hogy igen, ő mindenkinek megbocsát mindent, ha ellene is bármit vétkeznek, megbocsát.
0: Igen.
2: De aki a Szentlélek ellen vé, azt nem bocsátja meg. Nem teheti igen, meg. Igen. Vagyis, hogy amit az elején mondtam, hogy ezt mindenki ellenőrizheti saját magán a bűnt, hogy bennem van-e a lélek gyümölcse. A szeretet, az öröm, a békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, de persze az új fordításban más szavakat mondanak, ez a Károli fordítás, tehát, hogy ezt ellenőrizheted te is magaddal. Hogyha ez nincs meg benned, mindegyik, hanem ideges vagy, félsz, aggódsz, stb. Ja, de előtte más mondja Pál apostol, hogy a másik, hogy pénzsóvár, kérkedő, stb. Ilyeneket. Tehát írja, hogy milyen tulajdonságot, ezt mindenki ellenőrizheti, nem?
1: László, nem? Ha valaki ellenőrzi saját magában ezeket a dolgokat, akkor biztos találok olyat, ahol nem felelek meg.
2: Így van.
1: És akkor ez már bűn?
2: Akkor mindig imádkoznod kell.
1: És megyek és meggyónom a papnál, jó?
2: És amiről beszéltünk, hogy mindent szépen megtanulni újra, és javulni folyamatosan.
1: De ez akkor az bűne, jó. Hogyha nem vagy tudatában annak, hogy itt most felsoroltál.
3: Hát várjam, akkor nem jó a kérdés szabás. Igen,
0: de folytasd, tehát bűne, ha nem vagy tudatában. Miért nem jó a kérdés?
1: Mert... Azért nem jó, mert az előbb megválaszolta Erdély László, hogy akkor bűn, hogyha ezekkel nem felelsz meg.
0: Az a bűn.
2: De elég, ha csak a hármat, az első hármat. Szeretet, öröm, békesség. Én nem elég.
0: Tartasz egy mondatos összefoglalót, András, hogyha nem tudok róla, hogy bűn valami, akkor...
1: Akkor nem bűn, mert...
0: Ezt mondod?
1: Nem bűn,
0: mert... Laci vakarja a fejét. De, hát csak az a helyzet.
2: De nem, azért figyelj, azért nem olyan fontos ez, mert saját magunkról sem nekünk kell ítélni. És nem mi ítélkezünk magunkról, hanem megkapjuk az ítéletet.
1: Ezt ma már beszéltük, az ítélkezésről.
2: Isten ítéletét.
0: Hát meg tulajdonképpen az a helyzet, hogy hiába én mondjuk nem tudok róla, hogy valami bűn, és egyszerűen nem bűnöm, de később megtudom. És akkor már el kell számolnom vele, meg a lelkiismeretem
1: egyszer csak. Mit kellene, megtudjad?
0: Hát, mert mondjuk egyszer csak mélyen elbeszélgetek mondjuk veled, és akkor te rávilágítasz nekem, hogy hát Szabolcs, amit 25 éve csinálsz minden nap, az bizony egy sántét bibliai értelemben, és akkor
1: bibliai
0: egyszer csak...
1: Bibliai értelemben?
0: Hát mondjuk.
1: És jaj, akkor, mert hogy a Bibliában ott van, hogy ne lopj, például.
0: És akkor egyszer csak hirtelen... rálátok, hogy édes drága jó Isten, mostanáig, amit csináltam, és itt kell tulajdonképpen azonnal tudnom váltani. Nem? Mert onnantól, ha már tudok róla, mert te megnyitottad a látásomat arra, vagy egy ige megnyitotta a látásomat arra, hogy ez bűn, onnantól kezdve nem csinálhatom tovább azt a cselekedetet.
2: De ezt mindenki saját magán tudja ellenőrizni, hogy tudatosan csinálja-e. Mert ugye ezt Jézus így imád, hogy aki nem tudja, hogy mit csinál, vagy nem szándékosan tette azt, ami rossz, az azt mondja, hogy bocsáss meg, Uram. De aki viszont szándékosan csinálja tudatosan, aznak saját magáról tudni kell, hogy én azért loptam, igen, mert tudom, én akarok, vagy véletlenül...
1: Előnyhöz akarok jutni ezzel.
2: Véletlenül is lehet úgy, hogy nem is veszem észre, hogy jaj, valami rosszat csináltam. De azt mindenki tudja ellenőrizni magán, nem? Hogy tudatosan csináltam ezt.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Hozok most csak úgy egy gondolatot. Sokszor hallunk olyanokat ma a világban, hogy szereted-e eléggé saját magad? Szereted-e saját magadat úgy, ahogy vagy? Elfogadod-e magad? Én most ide hozok egy olyan gondolatot, hogy szerintem egyszerre vagyunk mi emberek tökéletesek is, meg tökéletlenek is. Ez egy saját gondolat. Szerintem ez egyszerre tud lenni. Így ez a tökéletesség és tökéletlenség is, és tulajdonképpen a Jóisten, ahogy megteremtett minket, ezt én mondom így, hogy így kell szeretnünk és elfogadnunk magunkat, de ez nem mindig megy szerintem, és ha az ember szídja magát, akkor ez Isten káromlás? Ez a kérdésem most, hiszen tulajdonképpen Isten teremtményéről, ez esetben most én Szabolcs vagyok, Szabolcs beszélek, ha én elkezdem szidni Szabolcsot, Isten teremtményét, akkor ez Isten káromlás, hogy Isten teremtményét én szidom? Hogy jövök én ahhoz? Ez a kérdésem, felvetésem.
1: Az első gondolat az, hogy nem.
0: Nem.
1: A második pedig lenne az, hogy annyira távol áll ez így a maga a gondolat, hogy bántom magam, vagy
0: haragszom magamra,
1: haragszom magamra,
0: szidom magam.
1: Nem is tudom elképzelni.
0: Hál' Istennek, örülj neki. És Laci, mit mondasz erre, hogy ha az ember szidja saját magát, Isten káromlás az?
2: Hát attól is függ persze, hogy mi nem tetszik nekem saját magam. Amit én csináltam, az nem tetszik, vagy amit teremtett rajtam Isten.
0: Hát ugye, hát hiszen mondjuk nem. A jellemed, hogy ahogyan reagálok, ahogy viselkedek.
2: A jelleminket teljesen átalakítottuk az egész világon, illetve ezt vissza kellene építenünk, mert igen, ez az üzenet, hogy ha majd a mennybe mehetünk, egyetlen egy dolgot vihetünk, csak a jellemünket, semmi mást. Ami itt történt velünk, csak a jellemünket, viszont azt Isten nem akarja mindenkinél szépen átszerkeszteni, igaz? Tehát ő a szabadságot ígért mindenkinek.
1: Ez a szabad akarat.
2: Szabad akarat,
1: és olyan jellemedet, aminek szeretné.
2: Hogy mindenki szabadon csinálja a jót.
0: De saját magunkkal kapcsolatban, tehát te például mindig elfogadod saját magad olyannak, amilyen vagy? Szereted saját magad? És te, András?
2: Hát
0: és
2: ez... Te Laci?
1: Hát itt egy...
2: Nem. Én...
0: Néha megostorozod minden, magad egy-egy cselekedetedért?
2: Igen, minden nap.
0: És az nem Isten káromlás, amikor ostorozzuk?
2: Nem, amikor lefekszem
0: de tényleg
2: a alvás előtt, akkor mindig átgondolom, hogy
0: hol
2: mi volt ma. De reggel mindig átgondolom, na jó, akkor mit csináljak, vagyis, hogy...
0: Jó.
2: Szerintem mindig gondolkodni kell mindenen.
0: Jó,
2: szépen.
0: És egy-egy hibát belátni. Jó, de a hiba az tulajdonképpen egy tett.
2: Igen.
0: És én meg valószínűleg inkább azt kérdezem, hogy saját magamról, hogy Szabolcsnak a jelleme.
2: Igen.
0: Hogyha ott meglátom, hogy Szabolcs vagyok állandóan ideges, nyugodt.
1: Erre a dologra, nem? Hogy te hogyan ostorozod saját magadot, mint ahogy kiderült, hogy akkor valamilyen formában ez téged foglalkoztat.
0: Igen, valószínűleg az, hogy egyébként én tudok egy ideges ember lenni, azért ma
1: de
0: már ez ezt
1: egy
0: egyszer bevallottam.
1: De ez nem saját magad ellen szól. Ideges vagy, az
0: igen, és idegességében az ember esetleg nagyon nem megfelelően reagál, viselkedik, cselekszik.
1: Ez még mindig ember, nem saját magad ellen irányul.
0: Hogy érted? Tehát emiatt mondjuk tudom magam ostorozni, hogy
1: ja,
0: és az meg már olyan, mintha olyan lenne, mint egy istenkáromlás. Hát ez volt maga
1: nem,
0: a példa.
1: Nem istenkáromlás, ezt most rá szeretnéd szerintem
0: ezzel is akarom saját
1: magadat nyugtatni, hogy ez istenkáromlás. Igen, mert...
0: Pont, hogy ezzel büntetem még inkább magam, nem?
1: Igen, csak hogy ez ilyen felmentő büntetés.
0: Na,
1: de hogy? Tudsz példát mondani? Tehát, hogy akkor menjünk be konkrét példába.
0: Hogy szidom magam, és hol szidom magam? Más nem jut most eszembe, aztán majd még megpróbálok kianalizálni valamit, hogy hol lehet még olyan, ahol szidom magam. Szerintem például tényleg az, hogy ez az indulat, hogy
1: Hogy nem kellene indulatos tehát légy,
0: igen,
1: vagy mi.
0: Igen.
1: De ez nem az, amiről beszélünk.
0: Nem?
1: Ne, Szabolcs, nem. Az, hogy az ember észrevesz bizonyos dolgokat, amelyeket nem megfelelően csinál, és hogy azt mondja, hogy jaj, hát én most akkor miért kellett nekem kiabálnom ebben és ebben a szituációban, ez nem a saját magad ostorozása, hanem ez egy bizonyos fajta figyelem, sőt, jó, hogy észreveszed. Mert az a problémásabb része, amikor nem veszed észre.
0: Na jó, ezt így elfogadom.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Elindultunk a mai adásban a ne félj gondolata mentén. Önmagunktól tudunk-e félni? Kérdezted András a félelem kapcsán, és akkor Laci mondta azt a beszélgetésben, hogy az idegességet például, ha kiiktatjuk az életünkből, akkor lehet, hogy nem is kell talán magunktól sem félni, mert akkor sokkal bölcsebben tudunk reagálni. Én ezt hazaviszem. Ti mit visztek haza mai alkalomból?
1: Mármint a ne félj témából?
0: Hát, vagy az egész?
1: A ne félj témából egyértelműen azt, hogyha kapcsolódsz, vagy jelen vagy, hívjuk bárhogyan, akkor nem fogsz félni.
0: Laci, te mit viszel haza?
2: Hát, amit beszéltünk, amit mondtatok ti is, hogy ez mindig az Istennel való kapcsolatot jellemzi rájunk, ezért mindig nagyon át kell gondolni. Mert hogyha félünk, aggodalmaskodunk, akkor nem Istennel van a kapcsolatunk.
0: És nincs olyan helyzet, ahol semmit sem tehetünk. Én még ezt is viszem magammal. Tehát, hogy mindig lehet valamit tenni, bármilyen helyzetben.
1: Ez minek a kapcsán?
0: Hát én ezt is a ne félhez
2: kapcsolatban. Igen, ezt elmondta József a fáraónak.
0: Igen.
2: Aki Istenként azt mondta neki, hogy nem, semmit nem tehetünk.
0: Mindig lehet.
1: Tehát, hogyha mindig tudunk tenni neki valamit, akkor az azt jelenti, hogy nem félünk.
0: És hogy élünk.
1: És hogy élünk. És hogy tovább tudunk lépni.
0: Maradjunk hát ma ennyiben. Oké. Jó, hogy összeültünk. Innen folytatjuk. Köszönjük a figyelmet. Ez volt a mai Bibliáról másképpen című műsor.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe mindig első a közösségben. A mai ige Márk 16:7. Előtetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Gondolatok az igéről.

0: Eink miatt elmulaszthatjuk a vele való találkozást. Ő azonban soha nem tesz ilyet. Azt ígérte, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük. Máté 18:20. Nem azt mondta, hogy majd ott leszek, hanem hogy ott vagyok. Jézus Krisztus mindig elsőnek van ott a találkozón. Előttetek megy. Szívből szereti népét, öröme van az öveiben, nem halogatja a velük való találkozást. Minden összejövetelünkre elsőnek megy el. Krisztus ki is jelenti magát az őt követőknek. Meglátjátok őt. Milyen örömteli érzés ez. A híres embereket nem nagyon kívánjuk látni, de ha lelki szemeinkkel Krisztust láthatjuk, az örömmel és békességgel tölt el bennünket. Valóban meglátjuk őt, mert megígérte, hogy eljön a benne hívőkhöz, és kijelenti magát nekik. Legyünk biztosak abban, hogy ez így is lesz, mert ő minden ígérete szerint cselekszik. Amint megmondta nektek, ragadjuk meg ezt az ígéretet, és bízunk abban, hogy végül velünk megcselekszi azt, amit megmondott nekünk. Elindult hétfőn az egy hét imádság, imalánc, vagyis a 168 óra. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják még mindig egyházuk minden gyülekezetét ezen a héten, október 5 és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Béketeremtés kívül belül. Magyarországra látogatott az Egyházak Világtanácsának főtitkára. Jerry Pillay, az 580 millió keresztényt összefogó 356 egyház képviseletében minden utazása során a helyi közösségeket igyekszik támogatni, hirdetve a békés, előremutató megoldásokat az adott ország, illetve az egész világ problémáira. Ötnapos magyarországi látogatása során több egyházkerület is vendégül látta a dél-afrikai református lelkészt, aki Debrecenben is adott interjút. Az időjárásról. Folytatódik a késő nyár. Csütörtökön marad a gyengén felhős, napos idő, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fok várható. Pénteken felhős vagy borult lehet az idő, többfelé esővel, északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat. Ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, amikor is közös gondolkodásunk keret címe így szól, az érzelmi erőforrások fejlesztése.

0: Amikor ezt a szót halljuk, hogy erőforrások, akkor egy olyan hívó szóként tekinthetünk rá, amely mai világunknak egy alapvető rendező elve. A megújuló energiaforrások, egyáltalán az energia szükséglet fedezése olyan kihívásokat jelent a gazdasági életben, a társadalmi mozgások terén, amelyek bizony alapvetően akár hatalmas kontinenseknek sorsát, országok egymásba kapcsolódását, aznak minőségét, vagy éppen feszültségét határozzák meg. Ennek kapcsán lesz fontos számunkra először is azt tisztázni, hogy mit értünk erőforrás alatt. Ha a bennünket körülvevő világ jelenségeit próbáljuk most paradigmaként venni erre, akkor azt mondhatjuk, hogy az erőforrások azok egyrészt olyan hatalmas nagy mozgások, örvénylések körülöttünk, amelyekre igazán nincsen hatásunk, és amelyeket leginkább csak befogadni, vagy maximum tárolni tudunk. Két példát szeretnék erre mondani. Ilyen példa a szélerőművek és a napenergiát hasznosító napkollektoroknak a kérdése. Mind a kettő rendszer olyan energiát tárol, formál, fog be, amely rajta kívül álló. Ezeket az energiákat nem ő programozza, nem ő úgymond csinálja, hanem mindenféle fejlesztésnek tulajdonképpen az alapja az, hogy hogyan lehet ezeket a rendszereket, a szélenergiát befogó szélerőműveket, a napenergiát befogó napkollektor rendszereket úgy fejleszteni, hogy egyre inkább képessé váljanak ezeknek az energiáknak a tárolására, és minél nagyobb hatékonysággal tegyék ezt. Nos, ebből a két összefüggő példával is látszik, hogy az életünknek az alapvető kihívása nem az, hogy energiát hozzunk létre, hanem az alapvető kihívása az, hogy hogyan tároljuk, hogyan fogadjuk be az energiát. Egy másik nagyon sajátos példát hadd hozzak erre, ez az atomenergiának a kérdése. Atomenergiát működtetni, atomenergiát szelídíteni mind a mai napig az emberi tudományág csúcs technológiája. És ugyanakkor egyfajta félelmetes technológia is, bármikor bármi történhet, bármiféle baleset, kockázat, akár háborús konfliktus, és lám már itt van a baj. Egy szó mint száz, igen, meg lehet próbálkozni azzal, hogy az ember maga hozzon létre úgymond energiát, csak ez a fajta energia létrehozás is csak plusz feszültségek, plusz energiák bevitele révén tud megvalósulni, ahogyan az atomenergia is ugye a maghasadás révén, az abban felszabaduló energiák révén jön létre. És itt is az alapvető kihívás az, hogy hogyan lehet ezeket a bevitt és kinyert energiákat kezelni, hogyan lehet egyensúlyba hozni, hogyan lehet valóban a kontrollt megtartani mindenféle úgynevezett magfúziós folyamat fölött. Tehát ebben a második fajta energia termelő rendszerben is az alapvető kihívás az az, hogy mindenféle új energia keletkezése, az csak egy bizonyos energia bevitele révén történhetik meg, és ennek kapcsán is nem arról beszélünk tehát, hogy valahogy az ember maga próbál egy olyan rendszert úgymond létrehozni, amikor egyfajta energiateremtés zajlik, hanem sokkal inkább egyensúly van a bevitt és kinyert energia között, valami fajta olyan egyensúlyra gondolok itt természetesen, ahol elindul egy láncreakció, valahogy úgy, ahogy a hegy tetejéről elindul egy kavics, és magával rántja ugye a hó részecskéket, hogy aztán egy hatalmas nagy lavina legyen belőle. Most ezt a két példát azért hoztam ide, mert az erőforrások hasznosítása valahogy hasonló módon zajlik az ember érzelmi rendszerében is. Először is azt kell látnunk, hogy az érzelmek azok olyan erőforrások, amelyek rajtunk kívül állóak, úgy lehetne mondani, mint egy őstenger örvénylik, áramlik körülöttünk. Ezek az érzelmek közös kincseink, de ugyanakkor közös kihívásaink is. Közös kincseink, amikor is arról beszélünk, hogy megpróbáljuk a szeretetnek az energiáit befogadni, befogni, eltárolni. És ezekben az élményanyagokban ott vannak azok a kellemes találkozások, amikor szeretetet kaptunk vagy adtunk, amikor túlnőttünk saját önzésünkön, amikor megpróbáltunk valóban önzetlenül például adakozni, menekülteket befogadni, embereket segíteni. Ez az egyik oldal, az életünknek egyik nagyon fontos energia kezelő, úgymond energia közvetítő forrása. De ennek az energiaforrásnak kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy ez egy ajándékozott energia. Ez az energia, ez nem belőlünk jön, itt egyszerűen annyi történik, hogy az ember megtanulja megérteni és megérezni az idők szavát, mint például most, amikor az ukrajnai szörnyű háborús pusztítás kapcsán, a menekültek láttán, hallattán az emberek összefognak, és arra adják magukat, hogy kinyíljon a pénztárcájuk, a szívük, az otthonuk, és megtegyenek sok mindent azokért az emberekért, akik bajba jutottak. Ez az idők szava, a belső érintésnek való engedelmeskedés. De ugyanakkor van egy másik ilyen érzelmi erőközpont, és ez az, amikor az ember az atommag hasadás láncreakciójához hasonlóan a félelem vagy a gyűlölet erőforrásait hasznosítja, ezeket magából úgymond robbantja ki, olyan értelemben, hogy rácsatlakozik ezekre az erőforrásokra, elkezd félelemből dolgozni, félelemből reagálni, vagy éppen gyűlöletből, lásd a mostani háborút is, és ennek kapcsán pusztító hatalmak szabadulnak fel, és egyre nagyobb láncreakció, egyre pusztítóbb, egyre hatalmasabb környezeti és károkat okozó és érzelmi károkat okozó hatások valósulnak meg. Ennél az utóbbi példánál éppen az a nagy kihívás, hogy vajon hogyan lehet ezt kontrollálni, hogyan lehet ezt a fajta láncreakciót keretek közé szorítani. Ugye ennek kapcsán lehet megint arra utalni, hogy béketárgyalásokat, tűzszünetet és sok minden egyebet ajánlanak, de valójában az, ami a szívben nem tör el, az a belső kinyílás, ha nincs meg, hogy igenis a szeretetnek az inspirációját akarom befogadni, akkor ez a másfajta erőforrás, a félelem és a gyűlölet erőforrásai, ezek egyre pusztítóbb láncreakciókat fognak szülni. Mit is akartam ebből a két példából kihozni? Azt, hogy az érzelmi erőforrásainkat, azokat úgy tudjuk fejleszteni, ha egyre inkább látjuk, hogy mindaz az erő, amit mi fektetünk bele a környezetünkbe, önmagunkba, és megpróbálunk ennek kapcsán érvényesülni és érvényesíteni saját elképzeléseket, azok egyre inkább a fúziós energia kapcsán elszabaduló atommag hasadáshoz hasonlítanak. Amikor egy újabb baleset történik, úgymond, egy újabb konfliktus éleződik ki, már tulajdonképpen senki nem tudja, hogy ki kezdte, és miért is, de ilyen önjáró, egy ilyen öntörvényű folyamat lesz belőle, valahogy senki nem akarja abbahagyni, pedig mindenki tudja, hogy már régen maga alá temetett bennünket ez a lavina. Amikor az érzelmi erőforrásaink fejlesztéséről van tehát szó, akkor alapvetően arra akarunk fókuszálni, hogy minden általunk gerjesztett érzelmi energia az ebbe a pusztító erő kivitelbe, úgy is mondhatnám, hogy ebbe a széteső mindenféle emberi együttélés harmonikus konstrukcióját alámosó energia túláradásba torkolik. Amikor azonban az energiát befogadjuk, az érzelmi energiát, hajlandóak vagyunk befogadni, eltárolni a szívünkben, az érzéseinkben, akkor ez a fajta érzelmi befogadás, ez azonosulás, ez mindig a szeretetről fog szólni. És most ezt a törvényszerűséget szeretném egy kicsit pontosabban körülírni. Először is a lényeg ebben az egészben az, hogy minden olyan változást, ami az életünkben ebbe az irányba hat, ami a szeretettel való azonosulás, a szeretet energiáinak befogadásáról szól, azt fölvállaljuk, azt közvetítsük, vagyis más szóval tudatosítsuk. Hadd mondjak erről megint csak egy egyszerű példát. Amikor egy parasztgazda hazajön a földjéről, és elé szalad a kisfia, és látja, hogy kék-zöld a homloka, akkor megkérdezi, hogy kisfiam, kivel verekedtél? Azt mondja a kisfiú, hogy papa, senkivel, hanem hát képzeld el, hátra szaladtam a kertbe, és ahogy ott futkostam, belebotlottam a gerebjébe, és felsebezte a lábamat, és jól fejbe is vertem magam a nyelével. Hát ez történt. Na azt mondja a kisfiam, jó, hát örüljünk neki, hogy nagyobb baj nem történt. És akkor megy beljebb, találkozik a feleségével, és ő is elmondja mindezt, és megkérdezi tőle az apuka, hogy na és utána mit csináltál, amikor észrevetted, hogy a fiunkkal ez történt. Hát kimostam a sebét, és utána fertőtlenítettem, és utána bekötöztem, és utána, hát miért, mit csináltam volna, kérdezi az asszony, csodálkozza a férjét. Hát nézd, megköszönhetted volna jó Istennek, hogy nem történt nagyobb baj, mondja a férje erre. És valóban ez az egyszerű történet éppen arról szól, hogy milyen nagy szerepe van az életünkben a pozitív változások tudatosításának. Nagyon sok olyan veszélyhelyzeten vagyunk túl, ahol érezzük, ahol tudjuk, hogy nem a saját okosságunk, bölcsességünk, ügyességünk segített túljutni az akadályokon, hanem valaki a hónunk alá nyúlt, valaki mellénk állt, valaki megsegített bennünket. Ezeknek a pozitív változásoknak a tudatos fölvállalása és megosztása éppen arról szól, hogy önmagunkban újból és újból érzékenyítjük lelki receptorainkat, úgymond. Egyre inkább kinyílunk azokra a csodákra, amelyek az életünket alapvetően körülveszik. És nem megyünk el mellettük érzéketlenül, hanem fölfigyelünk arra, hogy micsoda védelem alatt él tulajdonképpen az ember. És ez a védelem, ez nem arról szól, hogy az történik, amit én akarok, hanem ez a védelem az arról szól, hogy újból és újból felfedezzük, egyre jobban felfedezzük azokat az ajándékokat, amelyek rendelkezésünkre állnak, és amelyeknek kihasználása révén az ember életének minősége radikálisan megváltozik. Szeretnék két példát mondani, hogy ennek kapcsán érthető legyen, mire gondolok. Amikor azt mondtam, hogy ott vannak az erőforrások körülöttünk, ott vannak az ajándékok, amelyeket a Teremtő Isten belerendelt, belehelyezett, belerejtett ebbe a világba, és csak arra várnak, hogy mi kihasználjuk őket, akkor éppen arra gondoltam, amit a szélenergia és a napenergia kihasználása jelent. Ezek olyan energiák, amelyek a világ teremtése óta rendelkezésünkre álltak. Ezeknek az energiáknak a részleges hasznosítása már elkezdődött sok száz évvel ezelőtt, lásd a vitorláshajókat, vagy lásd a szélmalmokat. De amikor az ember tudatosan elkezdett a megújuló energiákkal foglalkozni, akkor elkezdett olyan konstrukciókat, olyan rendszereket létrehozni, ahol ezeknek a berendezéseknek segítségével elektromos áramot tud fejleszteni. Ennek az útnak még az elején tartunk. Nagyon sok problémát meg kell oldani, az akkumulátorok még egyáltalán nem olyan teljesítményűek, a kis erősségű szelek befogása megint egy nagy kihívás jelent, de sorolhatnám még. De ennek kapcsán az alapvető kihívás az lett, hogy az ember felismerte, hogy egy hatalmas, kimeríthetetlen energia mező veszi őt körül, és neki meg kell tanulnia ezt az energiamezőt hasznosítania. De ugyanúgy hozhatnék egy, úgy lehet már régi találmányt, a rádióhullámok terjedésének és rádióhullámok vételének a találmányát. Amikor ennek kapcsán elindult a rádiózás, akkor az alapvető dolog, az alapvető kihívás az az volt, hogy olyan készülékeket gyártsanak, amelyek alkalmasak ezeknek a rádióhullámoknak a vételére. És hogyha ezek a készülékek, ezek a rádiók ugye elterjednek, akkor egyetlen egy feladat van, úgymond, az pedig az, hogy a rádiónak tulajdonosa antennáját kifeszítve, rögzítve bekapcsolja a rádiót. Ha ezt megteszi, akkor az a néma doboz, az úgymond megtelik élettel. Mindenféle szöveges üzeneteket, zenéket, mindenféle egyebet tud közvetíteni, és ezekben a minőségekben tud gyakorlatilag kiteljesedni egy olyan ajándék, ami addig is ott volt, hiszen a rádióhullámok ott voltak a szobában, ezek a rádióhullámok addig is megszólították, de csak akkor realizálódott ez az ajándék, amikor bekapcsolta a rádiót. Nos, így vagyunk azzal, amikor rádöbbenünk arra, hogy mennyi ajándék vesz bennünket körül. Hogy a szeretetnek mennyi ajándéka halmoz el bennünket szüntelenül. Mi, akik tele vagyunk a saját félelmeinkkel, gyűlöleteinkkel, és az ebből fakadó keserűségünkkel, csalódottságunkkal, frusztrációnkkal, mi most arra kapunk bátorítást, biztatást, hogy ne egyszerűen pozitívan gondolkodjunk, ez már egy lejárt lemez, hanem sokkal inkább fedezzük végre föl, fogadjuk el végre, hogy Isten szeret bennünket, és az ő szeretetének ajándékai körül ölelnek bennünket. És hogy ez mit jelent a gyakorlatban, erre szeretnék befejezésül egy bibliai őstörténetet röviden Dióhéjban elmondani. Ez az őstörténet egy olyan asszonyról szól, aki egy nagyon lenézett és megvetett asszony. Lenézett és megvetett, mert a kor felfogása szerint egy teljesen megvetett állapotban van, egy olyan gyermeket hordoz a szíve alatt, aki nem az ő törvényes, még ekkor eljegyzett párjától van. Szörnyű szégyen. Amikor felnő ez a gyermek, akkor is mindenki tudja, hogy gyanús a származása. És ez a gyanús származás azzal is kifejeződik, hogy azt mondják róla, amikor a családfáját sorolják, hogy nem az apját említik, hanem az anyját. Azt mondják, a Mária fia. És ez a Mária, a bibliai Szűz Mária, ezt a fajta megalázott voltát, ezt a fajta emberektől megvetett voltát, ezt úgy fejezi ki az úgynevezett Mária himnuszban, hogy dicsőítem az Urat, mert reá tekintett szolgáló leányának alázatos, megalázott voltára. És aztán úgy folytatja, hogy felmagasztalta az üdvösséget, az üdvösség jelét a világ mindenségen, és összetörte a hatalmasokat. És ezt a fajta csodálatos himnuszt Mária úgy fogalmazza meg, hogy arra a másik asszonyra gondol, és annak a szavait idézi, aki előtte körülbelül 900 évvel ugyanilyen megalázottságban élt, hosszú ideig nem volt gyermeke, és ezért csúfolták és megvetették meddőségét, állandóan gyalázkodó szavakkal fejéhez verték, és ez az asszony sírva könyörgött Istenhez, hogy megalázott voltára tekintsen, és adjon néki gyermeket. És amikor megkapta, akkor ugyanezt az imát mondta, és így ajánlotta fel gyermekét Isten szolgálatára. Anna volt ez az asszony, aki aztán az Ószövetség véleményem szerint legnagyobb karakterű, legjellemesebb és legcsodálatosabb életutat maga után tudó prófétáját, Sámuelt hozta világra, és Sámuelt ajándékozta, ajánlotta föl az Úrnak. És mi a közös ebben a két asszonyban? Mind Anna, mind Mária tulajdonképpen egy csodálatos ajándékot kap, egy gyermeket kapnak Istentől, ő hallgatja meg az imáikat, ő ajándékozza meg őket ezzel, de ezt a gyermeket mind a ketten tulajdonképpen el is veszítik, hiszen Mária ezt a gyermeket, Jézus Krisztust, akinek ő a földi anyja, elveszíti. Jézus Krisztus nem lesz az ő anyjának támasz, a 30 éves korától elindul az ő küldetésének teljesítésére, és anyja szíve bele szakad, amikor látja, hogy fia kereszten végzi. És Anna sem tudja megtartani gyermekét, hiszen ígéretehez méltóan 4 éves korában elviszi a templomba, és ott szolgál Éli főpapnak, és onnantól kezdve évente egyszer látja fiát. És mindezt azért mondom el, mert ennek ellenére ezek az anyukák mégis Isten megdicsőítő, megajándékozó szeretetének nagyságáról beszélnek. Arról beszélnek, hogy amit ők átéltek, megkaptak, abban Isten egész világ mindenséget, az egész világ történelmet átformáló akaratát látják. Azt látják, hogy Isten ledönti a gőgösöket trónjukról, és felemeli az alázatos szívűeket. És ez az alázatos szív ebben az összefüggésben nem jelent más, mint azt, hogy nyitott vagyok az Isten ajándékainak a befogadására. És ebben a nyitottságomban vagyok hajlandó végre felismerni, hogyha kifosztottságomban, úgyis mondhatnám egész egyszerűen, hogy koldus voltomban Isten elé jövök, és kérem, hogy az ő energiájával, a szeretet energiájával töltse be a szívemet, akkor ez meg is történik. És lehet, sőt, nagyon biztos, hogy az önzés útvesztőibe belefáradt sorstársaim, azok továbbra is gúnyolódni és megvetni fognak, de én már a szívem mélyén tudom, hogy a győztes oldalán állok. És nem azért, mert hogy én erősebb vagyok náluk, és majd letiporom őket, amikor eljön az idő, hanem azért, mert tudom, hogy a szeretet keskeny ösvényén járva mindig célba érek. Ahogyan célba ért Anna, amikor az ő fiát megkapta, és felajánlotta az Úrnak, és Sámuel prófétaként, Isten különleges eszközeként békességet, harmóniát, szeretetet tudott továbbadni egy elvadult és Istentől elfordult népnek. És hogy Mária is világra tudta hozni ennek a világnak üdvözítőjét, aki ennek a világnak alapproblémáját, a szeretetre való képtelenséget és a félelem és a gyűlölet szörnyű pusztító erejének a befogadására szocializált embereket megváltotta, megmentette. Így akar bennünket is megmenteni, érzékenyíteni erre a szeretetre, erre a csodálatos energiára, és kívánom mindannyiunknak, hogy sikerrel járjon a mi életünkben is. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is.
2: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
3: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
4: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
3: És köszöntelek, Dorka, téged is. Deák Julianna Dorka, hitoktató, pedagógus, gyermekvédelmi tanácsadó, és nem mellesleg, Feri, neked kedves feleséged, aki ma is a vendégem, illetve vendégünk, hiszen az elmúlt pár hétben volt szerencsénk megismerkedni veled, és egy kicsit betekintést nyújthatunk a hallgatóknak a még több mosolyt az arcokra tanod a működésébe, ahol gyermekeket korepetálsz. És múlt alkalommal, amikor beszélgettünk, volt egy dolog, amit mondtál a teljesítménnyel kapcsolatban, és arra kértelek benneteket, hogy próbáljunk meg ma erről beszélgetni, a teljesítményről, illetve a teljesítménykényszerről. Teljesítménykényszere van a mai fiataloknak? Vagy ez egy ugyanolyan jelenség, mint ahogy hát a felnőttek világában is látjuk ezt, Feri?
4: Szerint elég most a mostani felvételire gondolni. Annyira nehéz volt a gimnáziumi, középiskolai, központi felvételi, hogy aki matekból mondjuk elérte a 25-30%-ot, az már jónak számít. Érezhető az, hogy egyre nagyobbak az elvárások, és közben az elvárásokhoz nem párosul jellem és kitartás, illetve coping, megküzdési mechanizmus, és ezeknél a gyerekeknél meg még kevésbé, mert otthon sem lát jó példát. A tanodában Dorka el tudja mondani azt, hogy nem csak aranygyerekekkel, hanem a drága aranyszüleikkel is találkozunk, és kiderül, hogy az aranygyereknek még nagyobb problémával küzdenek a szülei, akár a megélhetés területén, akár az életvezetési kérdések területén, és fontos azt látnunk, hogy ez a gyerek miért viselkedik úgy. Mi az iskolában azt látjuk, hogy ő agresszív, de a tanodában kiderül az, hogy azért agresszív, mert őt is bántják otthon. Tehát, hogy a bántalmazott lesz bántalmazóvá az iskolában, és akkor megérkezünk akár az iskolai erőszak témájához. A másik pedig itt az elvárásoknál a szülő persze szeretné, hogy a gyereke boldoguljon, és ezért már óvodáskorban három nyelvet tanított vele, meg balettra jár, meg egyéb, de kimarad egy csomó olyan idő, amiben a gyerek lehetne. És hogyha ezek az idők kimaradnak, hogy a gyerek lehetne, akkor sem a társaival nem tud kapcsolódni, sem önmagához nem tud kapcsolódni, és hát mi táborokat is vezetünk, és azt látjuk, hogy még a Jóistenhez sem tud kapcsolódni. Tehát a hit élete is kimarad neki, és eléri a 7.-8. osztályos kort, és alapvető bibliai történeteket egyáltalán nem is ismer.
3: Hát jó, de az oktatási rendszerünknek is köszönhető, gondolom én.
4: De az, hogy a szülőktől sem hall alapvető olyan jellegű értékrendbeli megerősítést. A másik területen pedig itt az elvárásoknál van, aki meg annak a híve, hogy semmi elvárásod ne legyen, hanem hagyd, hogy majd kibontakozzon a gyerek, és közben meg nincs meg az a biztonságérzetem, hogy tudom azt, hogy ettől eddig mehetek el. És a tanoda így egyfajta keretrendszert biztosít, de erről Dorka így többet mond, hogy hogyan is működik a tanoda.
5: Igen, tehát nálunk a gyerekeknek nem kell, hogy teljesítménykényszere legyen. Többek között azért, mert olyan tanárok vagyunk, akikkel az iskolában az érettségi tantárgyak keretén belül nem találkozik velünk. Tehát, hogyha mondjuk matekból nem gyakorol annyit, amennyi az elvárt, akkor az én részemről, sőt a kollégáim részéről sem lesz következménye. Én úgy gondolom, hogy a teljesítménykényszer az náluk úgy jelentkezik, hogy halmozzák a meg nem csinált dolgokat, a meg nem tanult dolgokat, és azt, mint egy teher, tolják maguk előtt, és hogyha nem csinálják meg, akkor ez ki fog jönni mindenhol, ez a hiányosság. Én pont az egyik gyermeknek magyaráztam ezen a héten, hogy van egy talicska, ami nem kötelező, hogy legyen, de te veszel magadnak egy talicskát, és belepakolsz mindent. Például nem tanultad meg a szorzást, bentfoglalást. Na, ez egy komoly hiányosság, mert folyamatosan kilódni fogsz vele. Az átváltásoknál, amikor kilogramot gramra, vagy bármire, vagy ugye hosszmérték, vagy bármilyen átváltás van, hát ezzel is úgy hadilábon állsz, akkor már ez a következő nagy teher a talicskádban, és tologatod, nem teheted le. De közben te szeretnél mondjuk játszani, de az folyamatosan ott van, és nem teheted le. És ettől lesz egy állandó kudarcérzés. És mondtam, hogy ezt bepótolhatjuk hetedikesen is. Mert bennünk megvan a készség, és mi szívesen segítünk, és türelmünk is van, és elmagyarázzuk, és begyakoroljuk, és vannak ezekre videók, vannak ezekre különböző módszerek, a kezeinket használ. Tehát, hogy egy rakás olyan lehetőség van, nem mindegyik gyermek fogékony erre, de előbb vagy utóbb belátja, hogy ez az ő érdeke is, és ez bennünket csak arra késztet, hogy segítsünk, és megbeszéljük azt, hogy ha nem sikerül, tehát az első szabály az, hogyha elsőnek nem sikerül, az nem baj, mert a tanulás folyamatához tartozik a hibázás is, illetve az, hogy nem sikerül először. De amikor mondjuk már 40-szer nem sikerül, akkor valamit nagyon rosszul csinálok, tehát újra felül kell vizsgálnom. És talán ez az, amit adunk nekik, bátorságot, hogy kísérletezzenek, illetve azt, hogyha nem lesz ötös, hanem stabil hármas, az egy fantasztikus dolog.
4: A teljesítménykényszernél nagyon érdekes dolog az, hogy meg szoktam kérdezni, hogy milyen volt az első palacsinta, amit sütöttél.
6: Valószínűleg nem sikerült.
4: Valószínű, hogy vagy fönnmaradt a plafonon, vagy leégett, vagy minden, de általában utána elkezdünk újra sütni palacsintát.
6: Így van, nem adjuk
4: vagy azért, mert szeretjük, vagy azért, mert nincs ki megcsinálja, vagy azért, mert magamnak be akarom bizonyítani, hogy palacsintát csak meg tudok sütni. És ma, amikor a matematika feladatoknál ezt elérnénk a gyerekekkel, hogy ez nem csak egy matematika feladat, hanem itt most valami olyat tanulok, hogy ne adjam föl, akkor Finnországban én erre nagyon jó példákat láttam a finneknél, hogy ott az életre való tanítás, ami egy korábbi anyagban beszélgettem is már konkrétan a finn oktatási módszertanról, de az életre való nevelés az valahol előjön ebbe a tanodában is. Hogy ezt hogyan alkalmazzák Dorkáik, erről ő tud részletesebben beszélni.
5: Például van egy kollégám, aki nem tudta elérni sehogy, hogy a gyerekek nekiálljanak szorzást gyakorolni hetedikesen, és akkor mondta, hogy nagyon egyszerű, fiúk, mérjük le a tanodának a területét, hogy mekkora a teremnek a területe, na ezt most le kell parkettázzuk. Szuper, akkor nézzük csak, hány négyzetméter parketta kell? Akkor ez mennyibe kerül? Nézzük gyorsan meg az egyik áruháznak a honlapján. Szuper, akkor aha, mennyi szegélyt? Akkor mennyi ez, mennyi az, mennyi amaz?
6: Hogy számoljuk
5: és
6: ki?
5: Akkor, igen, és akkor már is az volt, hogy mi nem matekozunk, hanem parkettázunk. Aha. Vagy nem voltak hajlandóak szög dőlés szöget számolni. És mondták, hogy jó, hát a mozgáskorlátozottaknak meg kéne csinálni az akadálymentesítést. Na, fiúk, akkor ennek hogy is kell kiszámolni, hogy ne guruljon le rajta, és ne legyen túl meredek és egyebek, akkor nézzük csak meg. És akkor így
6: nagyon jó, de mennyi kreativitás kell ehhez is, hogy egyébként elképesz.
4: A matek tanár elkezdte rajzolni, hogy na srácok, a TT Audi-nak a fordulatszám diagramja. Azonnal másképp néztek arra a függvényre, amiről elmondhatta volna, hogy a függvénynek ezek és ezek az értékei, itt van a legmagasabb foka, itt van a középértéke, vagy egyéb. Nem, ez a fordulatszám diagramja lányoknak az élet dolgaival, párkapcsolati témában, szerelem témában, szexualitás témában, intim eszközök használata témában is segítséget kapnak a tanodás tanáraitól. Lehet, hogy olyat, amit még a szüleiktől sem mer megkérdezni, hogy mit csináljon, hogyha esetleg megjött neki.
5: Igen. Igen, vannak speciális napjaink, egészségnap, táplálkozás, tehát hogy az élettel kapcsolatos minden területen próbálunk segíteni nekik, pont azért, mert hogy az iskola is próbál, és minél több helyről hallják ezt a gyerekek, annál biztosabb, hogy valami megragad, és ők már másképpen fogják csinálni.
4: De volt olyan gyermekünk, amelyik idő előtt lett terhes, azért maradt ki a tanodából, és mondtuk, hú, biztos hiányzott akkor, amikor erről beszélgettünk. Pedig elmondtuk neki, hogy a kalmópirin is védekezési eszköz lehet, csak az a lényeg, hogy a térdet közé tedd, és ne engedd, hogy leessen.
6: Jaj. Igen, azt hiszem, hogy ezt a poént egyszer már elmondtad, de nem lehet elégszer, és vannak dolgok, amiket muszáj ismételni. Nagyon köszönöm a mai gondolatokat, hogy itt voltatok. Különösen tetszett, Dorka, az a teljesítménnyel és a teljesítmény kényszerrel kapcsolatban az a gondolatot, hogy ha teljesítményről van szó, akkor nem biztos, hogy arra kell egy gyermeknek vagy egy fiatalnak felhívni a figyelmét, hogy akkor mit kéne elérnie, hanem a hiányra, ami kimarad az életéből, hogyha nem éri el.
4: Milyen jó az, hogy a jó Isten nem azt várja el tőlünk, hogy akkor szeretlek, ha tökéletes vagy, hanem azt mondja a Szentírás, hogy mikor mi még az Isten ellenségei voltunk, akkor Isten már oda ajándékozta nekünk az ő fiát, hogy mi megbékélhessünk vele. Hát, hogyha van valaki, aki ebben tud bennünket tanítani, hogy nem teljesítményről szól a kapcsolatunk, akkor az maga Isten. Mert akkor szeretett bennünket, amikor mi még őt nem szerettük.
6: Nagyon szépen köszönöm a mai gondolatokat.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

Műsorunk mottója írva található a Bibliában, az Apostolok cselekedetei 10. rész 34. versében, amely így hangzik. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép közül kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A következő percekben Kolompár Ferenc és Szikora Dezső bizonyságtételét hallgatjuk meg. Az elmúlt napokban egy kicsit kutakodtam a cigány műsorok archívumában. Ott fedeztem fel ezt a két bizonyságtételt, és azért is teszem közé, mert nagyon-nagyon érdekelne, azóta vajon mi történt ezeknek az embereknek az életében. Remélem, vannak olyan ismerősök, akik hallják, és tovább tudják mondani. Imádkozunk azokért, akik a műsorainkban megszólalnak. Bárcsak adna Isten kitartást és hűséget a Krisztus követésben. Isten áldását kívánja a mai műsor hallgatóinak, a műsor szerkesztője, Kulcsár Tibor.

Én Kiskualasú vagyok, Kompár Ferenc vagyok. A Kiskualasú baptista gyülekezetből vagyunk itten. Én az én megtérésem ott Kiskualas, a Szegedi Tivadar irányításával folytatódott, kezdődött el. Én amikor meg hallottam, hogy Jézus Krisztus van, mert nem ismertem Jézus Krisztust, én a katonaság után én nem voltam hívő ember, én egy világi ember vagyok, ugyanúgy kocsmáztam, mint a világi emberek, ugyanúgy vádoltam a másikat, mint a világi ember, de miután megismertem a Szegedi Tivadart, és az keresztül indított meg engem az Úrnak a kegyelme, ezért hálás is vagyok az Úrnak, hogy megtalált engem, onnan a mélységből fölemelt, és amiben voltam. És nem csak én, hálás a kiskuhalasi testvérek is, azok a testvérek, akik be vagyunk merítkezve, és a kiskuhalasi gyülekezetnek egy ilyen történelem a Jézus iránti szeretetben, mert ilyet még nem hallottunk, ilyet még nem olvastunk. Egyszerűen én sem fogtam föl eleinte, amikor még nem hallottam róla, nem tanultunk, de az, hogy Isten maga szent lelkével kiárassza az emberek felé, az én meglátásom szerint az én lelkemben is megváltozott olyasmi, ami nekem az abban az időben rossz volt. Most hálás vagyok én az Úrnak azért, mert újjászülettem, bemerítkeztem. A bemerítésem kezdete 1989. 14-én volt, pünkös napján, és nem csak én merítkeztem be, akkor merítkeztünk be egyszerűen bemerítkeztünk 9-en, ott Kiskunhalason. 9-en. Én a feleségemmel merítkeztem be egybe, ami az is nagy csoda a cigánság felé. A cigánság felé nem igen fogadják el az igét. Az igét nem úgy kell tekinteni rá, mint egy olvasmányra, ilyen kötelező olvasmányra, mint a tantárgyakba, ami van kötelező. Ez a Biblia Isten szava. Isten szava hív. Oda kell figyelni minden egyes szóra, szavakra, amit Isten megadja nekünk azt, hogy mi, romák is tudunk a Bibliából olvasni, bizonságtételt adni mások iránt. Elmehetünk másnak is, elmondhassuk azt, hogy Jézus Krisztus a miénk, az enyém és a tied is. Nem csak az enyém, hanem minden emberi. Isten nem személyi válogatás, ezt nem váltsa ki azt, hogy én cigán vagyok, vagy ez magyar. Isten egyé tesz minket, ha mi is elfogadjuk Istent, Isten szeretetét. Én nekem két gyönyörű fiam van, és egy gyönyörű feleségem, egy kertes házam van, és a többi cigányok ott Kiskunhalason irigykednek azért, hogy hát én ilyen hívő ember vagyok, ilyen hívő embernek minden meg lehet. Nem úgy van ez. Nem kell ahhoz, hogy hívő legyen az ember, hogy meglegyen neki a környezetébe, ami oda illik. Én azt mondom mindig, bár akárhová megyünk a bizonságtételemben is, azt mondom mindig, hogy legyünk egymás iránti szeretetben is, és érezzük át a másnak a problémáját. Mert hiszen a Jézus iránti szeretetben vagyunk, pont most itten is, Jézus itt van közöttünk, és ő mondja azt, hogy aki ketten vagy háromban összejöttünk, a mi nevünk, ott vagy. Hisszük is, valljuk azt is, itt van Isten szeretete. És én ebben hagyj fejezem be ebben, hogy áldás békesét kívánok az összes itteni testvérekkel, hogy ismerkedtünk a
cigán testvérekkel, a magyar testvérekkel, ez olyan, olyan lángolót, mintha lobbant volna valami, de annyira ég, hogy olyan gyönyörű énekek vannak itten is. Szóval ezt elfelejteni nem lehet. Köszönöm szépen!

0: Szikora Dezső vagyok, Szabó Szakmán Mereg vagy a Tuzséról, és szeretném bizonságot tenni, hogy ismertem meg az urat. A bátyám már járt gyülekezetbe, Szikora Béla, de még én nem. Akkorában én nagyon rossz ember voltam. Három gyermekem van, ennyit kell rólam tudni előre. Ami pénzt megkaptam, fizetéseket, azt elbuktam kártyán, megittam. Elmentem napszámra, hazajöttem, fele fizetést, megittam, mire hazaértem. De hogyha hazahoztam, azt mondom, fele fizetésemet, akkor annak a felé meg kellett nekem hagyni a hónapra, hogy tudjak inni. Ráadásul garázdálkodtam a családommal, és a bátyám ők ezt rossz néven vették, meg hát sajnáltak engem, hogy így el vagyok esve a világtól. És bejártak hozzánk pár alkalommal, és először, amikor bejöttek, még szintén megvetettem őket, hogy mit zavarkodnak ott nekem. Nem tudott mennek inni a kocsmában, benn vagynak, szégyeltem tőlük kimenni, és így csak nem hagyták, csak jöttek. Annyira, hogy már úgy, hogy már ideklődtem, benn maradtam, mindig hallgattam, kaptam Viktor testvértől egy Bibliát is, hogy olvasgassam, de nem olvastam. Így egy hónapig jártak be hozzám, majdnem minden este, mikor csak a szabadjuk ideig engedte, és így lassanként megismertem én is az urat. És hál' adjon az ő neve, bemerítkeztem, és most ez igaz, nem nagy idő még, de már azelőtt tökélem, mert lemondtam róban az italról, nem ittam, és azóta már a családommal tudok közös nevezőre jutni. A gyermekekkel el tudok beszélgetni, hogyha hazajövök a munkából, megmondják neki, apu, iskolában ezt tanultam, ilyen eredményt kaptam. Addig nem. Hazajöttek az iskolából, mentek ki a másik szavában, féltek tőlem, mert részeg voltam. Nem volt családi élet, nem volt az életemnek célja, hogy most mi az, hogy élni. Nekem csak az volt az ital, a kártya. És így nem volt életem, sötétbe voltam, nem volt élet célom. Csak négy fal körülvett, de más semmi. De így most mióta az urat megismertem és bemerítette, ez új személy vagyok. Hálát adok az úrnak és az egész gyülekezetnek, akik engem felismertek, hogy mert nem hagytak engem elveszni. És köszönöm az úrnak is. Csak ilyen ember, még mindig, mint én voltam, bárki, annak kívánom, hogy ő is térjen meg és járjon ezen az úton, ami tudja, hogy hát van cél.
1: Megkérdeztetem, hogy mi most az ön életének a célja? Lett célja az életének?
0: Most már van életcélom, az Úristen maga. Közel akarok hozzá, mert akarok menni ő hozzá, mert tudom, hogy ott kapok csak megnyugvást. Mert eddig nem volt semmi célom. Csak az alkohol, a garázdaság, a bűn. Hát hálás vagyok az úrnak, hogy nem hagyott engem elveszni. És a családomat megtartottanák nekem, hogy legyen nekem családom, másképp nem lett volna. Ha az úr nincsen, családom se lett volna azóta.

A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben. Visszavárok minden kedves hallgatót. A viszonthallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe mindig első a közösségben. A mai ige Márk 16:7. Előtetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Gondolatok az igéről. Jézus Krisztus idejében ott lesz, ahol tanítványaival találkozni szeretne. Ő mindig megtartja szavát, és megjelenik a találkozón. Ha ígérte, hogy találkozni fog velünk a kegyelem trónusánál, a nyilvános Isten tiszteleten, vagy a kenyér

leszek, hanem hogy ott vagyok. Jézus Krisztus mindig elsőnek van ott a találkozón. Előttetek megy. Szívből szereti népét, öröme van az öveiben, nem halogatja a velük való találkozást. Minden összejövetelünkre elsőnek megy el. Krisztus ki is jelenti magát az őt követőknek. Meglátjátok őt. Milyen örömteli érzés ez. A híres embereket nem nagyon kívánjuk látni, de ha lelki szemeinkkel Krisztust láthatjuk, az örömmel és békességgel tölt el bennünket. Valóban meglátjuk őt, mert megígérte, hogy eljön a benne hívőkhöz, és kijelenti magát nekik. Legyünk biztosak abban, hogy ez így is lesz, mert ő minden ígérete szerint cselekszik. Amint megmondta nektek, ragadjuk meg ezt az ígéretet, és bízunk abban, hogy végül velünk megcselekszi azt, amit megmondott nekünk. Elindult hétfőn az egy hét imádság, imalánc, vagyis a 168 óra. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják még mindig egyházuk minden gyülekezetét ezen a héten, október 5 és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. A keresztény ember szabadsága. A hónap igéje az evangélikusoknál. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galatákhoz írt levél 5.1. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott. Ime ez az igazi, lelki keresztény szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot felülmúl, mint ahogy felülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy e szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívében szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye. Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk, és másokkal jót tegyünk. A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottságához érkezett észrevételek alapján az alábbi közleményt adták ki. A választási időszakban különösen fontos, hogy a püspök jelöltek nyilvános megszólalásai közösségi oldalakon publikált szöveges vagy videós tartalmai ne kelthessék annak a látszatát, hogy valamely jelenlegi egyházi vezetői testület vagy vezető személy testületi vagy személyes támogatottságát, egyetértését vagy a szolgálat folytatására vonatkozó felhatalmazását bírják. Kérik a jelölteket és támogatóikat, hogy törekedjenek biblikus, fedhetetlen, tiszta és félreértéseket nélkülöző megnyilatkozásokra. Végül a választó presbitériumok figyelmébe ajánlják választási törvényük előszavát. Istene földön élő népe, egyháza vezetésére minden korban jelölt előjárókat. Az pedig a közösség feladatává tette, hogy ismerje fel, hívja el, és válassza meg az Isten kegyelme

0: kegyelmi ajándékai által felkészített szolgálattevőket a különböző tisztségekre. Újra szentelték a felújított debreceni görögkatolikus főszékes egyházat. Október 3-án újra szentelték a debreceni Attila téri görögkatolikus főszékes egyházat. Az ünnepi alkalomra számos magasrangú egyházi vendég érkezett Debrecenbe, jelenlétű különleges hangsúlyt adott az eseménynek. 3 éve várták ezt a napot a debreceni hívek. Nem véletlen, hogy az ünnepi eseményre a templomudvar is megtelt érdeklődőkkel. 2023. októbere óta ugyanis folyamatosan zajlottak munkálatok az épületen belül és kívül is. Október 3-án pedig már a megújult főszékes egyházban adhattak hálát a megszépülésért. Az esemény a debreceni görögkatolikus közösség számára nem csak egy nagyszabású épületrekonstrukció lezárását, hanem a közösségi és egyházi élet új fejezetének kezdetét is jelentette. Az újraszentelést több napos programsorozat előzte meg. A szeptember 28-a és október 2-a közötti időszakban a főszékes egyház különleges módon tárta ki kapuit a hívek és az érdeklődők előtt.
1: Kulturális programajánló.
0: Ma kezdődik a 24. Spinóza Zsidó Fesztivál Budapesten. 15 programmal és mindegy 70 közreműködővel várja a közönséget mától október 7-e és 22-e között a 24. Spinóza Zsidó Fesztivált a Budapesti Spinóza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitó napon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munka szolgálat történetét dolgozza fel. A Teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás október 13-án, kedden lesz, 18 órától. Varga Gyöngyi és Németh Krisztina, hely és hely nélküliség a puszták népében. Szociológiai és teológiai olvasatok címmel tartanak előadást. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Meghívás a baptista művészeti napokra. A baptista egyház már ezt üzeni, csatlakozni hívjuk és várjuk azokat a gyülekezeteket, iskolákat, művészeti csoportokat, kórus, zenekar, társulat és személyeket, akik készek arra, hogy a rendezvény sorozat időszakában minél több helyen megszólítsuk és gazdagítsuk környezetünket azokkal a művészeti és lelki értékekkel, melyeket Isten ránk bízott. Mivel lehet csatlakozni a művészeti napokhoz? Hangversennyel, koncerttel, kiállítással, tárlatvezetéssel, művészeti foglalkozásokkal, színdarabbal, irodalmi esttel, író-olvasó találkozóval, nyitott műteremmel, előadással, bemutatóval, szavalóversennyel, szoboravatással, bármilyen kulturális programmal, mely a közönségünkben meglévő evangéliumi értékekre épül. November 10-ig várják a jelentkezéseket a kultúra.kukac.hu baptist.hu e-mail címre. A jelentkezéssel együtt várják a gyülekezet, magánszemély, csoport vagy iskola által rendezett program plakátját, amelyen kérik feltüntetni a Baptista Művészeti Napok logóját, banerét. Bármilyen kéréssel kapcsolatban Murányi Kovács Anita áll rendelkezésre. Telefonszáma 36 70 312 36 37.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Béketeremtés kívül belül. Magyarországra látogatott az Egyházak Világtanácsának főtitkára. Jerry Pillay, az 580 millió keresztényt összefogó 356 egyház képviseletében minden utazása során a helyi közösségeket igyekszik támogatni, hirdetve a békés, előremutató megoldásokat az adott ország, illetve az egész világ problémáira. Ötnapos magyarországi látogatása során több egyházkerület is vendégül látta a dél-afrikai református lelkészt, aki Debrecenben is adott interjút. 72 óra kompromisszum nélkül. Több vagy, ha adsz. Ismét elindul a háromnapos önkéntes ifjúsági akció holnap, október 8-a csütörtök és 11-e vasárnap között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalantúra a katolikus, a református és az evangélikus egyház szervezésében. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat, intézmények, játszótérek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek. Például fogyatékkal élők, idősek. Az időjárásról. Folytatódik a késő nyár. Csak a hétvége felé érkezhet változás. Csütörtökön marad a gyengén felhős, napos idő, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fok várható. Pénteken felhős vagy borult lehet az idő. Többfelé esővel, északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű. A hét elején folytatódott a nyáriasan meleg idő, sok napsütéssel és kevés felhővel. Csütörtökön markáns hidegfront érkezik, de a lehűlés pontos mértéke egyelőre bizonytalan.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Tisztesség. A tisztességhez hozzátartozik az őszinteség is, abban az értelemben, hogy hátsó szándék nélkül beszélünk és cselekszünk. Képesek vagyunk kritikus szemmel látni saját szavainkat és cselekedeteinket. És megvan bennünk az akarat, hogy a lehetőségekhez képest ehhez tartsuk is magunkat. Axel Hacke.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Azt hiszem, aki az elmúlt hetekben hallgatta a történeteket, azt mondhatta, na hát, ez a Gedeon egész életében olyan jól csinált mindent, és a végén az a kis hiba lehetséges, hogy Istennel való kapcsolatába került. Valakivel beszélgettem az elmúlt napokban, aki azt mondta, látok ilyen példákat a Bibliában, és félek, és rettegek. Arról kellett, hogy beszéljek, kedves hallgatóim, vele, hogy nem erre hívott bennünket az Isten. És ez a sorozat se azért készül, hogy a hallgatókat félni és rettegni tanítsa. Az Isten félelmünk nem azt jelenti, rettegünk a végelszámolástól, hanem azt jelenti, tudatában vagyunk ennek. Bölcs Salamon azt írta, örvendezz, ifjú, a te ifjúságodnak. Tégy meg mindent, amit a te szíved kíván. De megtudd, hogy mindezért Isten ítéletre hív. Ami nem azt jelenti, hogy végig pánikolnom kell, hogy úgyis a végén Isten elveri rajtam a port. Csak tudatában kell lennem egész életemben, hogy amikor számot adok, mindarról, amit tettem, akkor a számadás realitása miatt előre ezt a számadást be kell kalkulálnom. Tehát nem döntök olyan dolgok mellett, amiket utál Isten. Nem döntök olyan utak mellett, amin nem jár velem Isten. Néha azonban fafejűek vagyunk, bocsánat a szóért, talán nem bántok meg vele senkit. És talán vannak hallgatóim között, akik úgy érzik, igen, amikor ezt mondja az ige hirdető, nyilván magára is gondol, és higgyék el, hallgatók, magamra is gondolok, de talán vannak társai is, aki szeretnek a saját fejük szerint dönteni. Egy olyan történet következik most a Bibliában, ami ezt bizonyítja. Talán nem mindenki van tudatában, hogy hogy is indult Jefte élete. A mai nehéz esetünk éppen ez lesz. A Bírák könyvénél van nyitva a Biblia a kezembe, a 11. fejezetnél, és ha valaki velem szeretné olvasni, a 11. fejezet első versétől kell ezt tennie. A gileádi Jefte erős vitéz volt. Egy parázna nőnek volt a fia. Jeftét Gileád nemzette. De amikor a felesége is szült fiakat Gileádnak, és feleségének a fiai felnőttek, azok elűzték Jeftét, és ezt mondták neki, nem kapsz örökséget apánk házából, mert más asszony fia vagy. Jefte elmenekült testvére elől, és Tób földjén telepedett le. Gyülevész népség verődött Jefte köré, és együtt portyáztak. Néhány nap múlva az ammóniak megkezdték a harcot Izrael ellen. Amikor megkezdődött a harc az ammóniak és Izrael között, elmentek Gileád vénei, hogy elhozzák Jeftét Tób földjéről. Ezt mondták Jeftének, jöjj, légy a vezérünk, harcoljunk az ammóniak ellen. De Jefte ezt mondta Gileád vezéreinek, hiszen ti gyűlöltök engem. Kiűztetek apám házából? Miért jöttetek most hozzám, amikor bajban vagytok? Gileád vénei ezt felelték Jeftének. Éppen azért fordultunk most hozzád. Jöjj velünk, harcolj az ammóniak ellen, aztán légy nekünk, Gileád egész lakosságának a feje. Jefte ezt mondta Gileád véneinek. Ha visszavisztek engem, hogy harcoljak az ammóniak ellen, és ha az úr hatalmamba adja őket, akkor én akarok lenni a vezetőtök. Gileád vénei azt felelték Jeftének. Hallja az úr, ami köztünk történt. Úgy fogunk cselekedni, ahogyan mondod. Akkor elment Jefte Gileád véneivel. A nép pedig a maga fejévé és vezérévé tette őt, Jefte pedig mindezt elmondta az úr színe előtt is, Micpában. Nem tudom, kedves hallgatóim, megfigyelték-e már, hogy hogy is születtek Izrael bírái korábban. Egytől egyig mindegyiket az úr jelölte ki. Volt, akihez, mint Gedeonhoz is, személyesen érkezett Isten üzenete egy angyalon keresztül. Jefte nem így lett Izrael vezetője. A történet alapvetően hátborzongató, kissé mai történetnek is tűnik, hiszen miközben azt mondja róla a Biblia, erős vitéz volt, közben azt is mondja, hogy egyébként, ami a származását illeti, kissé homályos körülmények között fogant ez az ember. Apjának egy hirtelen felbuzdulásából született, parázna nő volt az anyukája. No, nem ő az egyetlen a történelemben, akinek ilyen homály fedi a születési körülményeit, és akinek talán fölnőve utat mutattak a testvérei, mert hogy Jeftével ez is megesett. Azt mondták, hogy amíg élt az apánk, megtűrt a házában, jó, mi viszont nem tűrünk meg, és kirakták a szűrét. Igen, ám, de mi történt később? Nagyon hamar a Biblia azt mondja, hogy napokkal ezután az események után már Jefte vezető ember lett. Mert hogy a legtöbben a vérükben hozzák magukkal azt, hogy vezetők vagy sem. És Jefte erős vitézként nagyon hamar talált társakra. Igen ám, de erős vitézként társakra találva mivé is lett? A Biblia ezt nem mondja ki szó szerint, csak azt mondja, hogy gyülevész népség vette körül nagyon hamar. Mondjuk már ki a valóságot, kedves testvéreim. Ez a gyülevész népség azt jelentette, hogy bizony Jefte egy rabló bandának lett a parancsnoka. Ugye nem valami szimpatikus foglalkozás. Tudjuk mi ezt, magyarok? Finomítani? Mert azt mondhatjuk, hogy ő lett Rúzsa Sándor a bírák korában, csak Izraelben. Ugye mennyivel szimpatikusabban hangzik már nekünk, mihely tudunk egy magyar szinonimát is mondani. Aztán eljött az a pillanat, amikor ez a rablóvezér a katonai tapasztalatai miatt egyszeriben nagyon fontossá vált a volt rokonság számára is. De mit akart ebben a dologban az Úr? Vagy akart-e valamit ebben a dologban az Úr? Izrael fiai azt mondták, nekünk egy ilyen emberre van szükségünk. Erős, katonai tapasztalatai vannak. Na jó, az, hogy balkézről szerezte most, az egy más kérdés, de mégiscsak tapasztalt, megszabadít bennünket ez az ember. De senki nem kérdezte az Urat. Mit is ígért Isten? Azt mondta, hogy ha segítségül fogják hívni az ő nevét, akkor ő menekülést, szabadulást, kegyelmet ad. Izrael fiainak, Gileád lakóinak eszébe nem jutott az Urat hívni segítségül. Ők Jeftében látták a megoldást. Azt hiszem, kedves testvéreim, ha az elmúlt hónapok magyarországi eseményeire gondolunk, bár Isten mentsen a túlságos politikai párhuzamoktól, de mégis azt kell mondanunk, hogy úgy tűnik, hogy a legtöbb ember fejében ma is így vannak a dolgok, nem? Mondunk egy nevet, akiben megoldást vélünk kapni. És milyen kevesen vannak, akik azt mondják, az élő Istennél lenne a megoldás, a mi országunk számára is. Izrael, bár Isten népe volt, bár az élő Istenről nevezték el is, mégis Jeftében látta a megoldást. Az ár, amit ők fölajánlottak, aztán amit Jefte megkövetelt, igen nagy volt. Azt mondták, ha győzelmet aratsz, te lehetsz a vezetőnk. Jefte meg azt mondta, hoho, nem addig van az. Már előre én akarok a királyatok, a vezéretek lenni. És a nép azt mondta, annyira kell nekünk ez az ember, hogy majd odaadjuk neki a királyságot előre. És így is lett. Isten tudta nélkül volt ez az egész? Nem mondhatnánk. Nem mondhatnánk, mert Izrael belekavarta Istent ebbe a dologba. Azt mondták Jeftének, tudja az Úr. Jefte is belekavarta az Urat a dologba. Odaállt Micpába az Úr elé, és ő, akit nem választott az Úr, csak a nép, az Úr elé terjesztette ezeket a dolgokat amolyan szentesítésre. És azt hiszem, kedves hallgatóim, itt megint meg kell állni egy pillanatra. Mert hogy nem akkor esett meg a történelemben utoljára, hogy az egyébként elintézett dolgait valaki Isten elé terjesztette szentesítésre. Már így vannak a dolgok, így határoztuk, így döntöttünk, most már, Uram, vedd tudomásul, és ráadásul a megfelelő segítséget ehhez mérten add nekünk. Félő, hogy talán a mi életünkben is így van néha. Egyszer-másszor az imádságaink arra utalnak, kedves hallgatóim, hogy pont így képzeljük ma is. Mi eldöntjük, eligazítjuk a dolgainkat, saját eszünk szerint megalkotjuk az életmenetünk tervét, és egyik pillanattól a másikra úgy gondoljuk, na most már kész a terv, most már Isten csak vigye véghez. És elfelejtjük azt, hogy Isten azt mondta, bizony a ti útaitok nem az én útaim, az én gondolataim nem a ti gondolataitok, amennyivel magasabban van az ég a földnél, annyival magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál, és az én útjaim a ti útjaitoknál, azt mondja az Úr. Jó lesz ez? Jó lesz ez? Vajon ki kérdezte ezt Gileádban? Jeftének tetszett? Hát hogy ne tetszett volna? Az elűzött Zabi gyerekből most egyszerűen Gilead vezetője lesz. Hát hogy ne tetszett volna? Giládnak tetszett ez? Hát hogy ne? Hát inkább Jefte. Még akkor is, hogyha esetleg megbosszulja rajtunk a sanyargatást és az üldözést, mint az idegenek, nem? És amikor belül ilyen paktumokat kötünk mi, és üzleteket kötünk mi, elfelejtjük, hogy Istennek talán egy sokkal jobb terve lett volna. Isten nem veszi tudomásul a mi terveinket? Nem hallgatja meg az ilyen módon elmondott imádságainkat? Azt kell, hogy mondjam, kedves hallgatóim, néha van olyan kegyelmes, hogy beavatkozik és nem hallgatja meg az ilyenféle imádságainkat, de néha megengedi, hogy végigmenjünk a saját utunkon. Rettenetes következményei lehetnek, de ezt utóbb szoktuk csak már tudni. Ó, milyen jó lenne együtt kiáltani az Istenhez, és azt mondani, Uram, sok ellenségünktől megszabadítottál már, könyörgök, ments meg saját útjaimtól, mert annál nagyobb csapás nem lehet a számomra. És hogy miért van ez így? Visszavárok mindenkit egy hét múlva, és akkor talán mindenki jobban megérti majd.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az elmúlt héten Jefte történetével kezdtünk foglalkozni, és talán sok hallgató nem is igazán értette, miért olyan nehéz eset ez a nehéz eset, és miért is van helye ebben a sorozatban. Akkor megtudtuk, Jeftét nem Isten jelölte, hanem Izrael, egy törzse, Gileád városa választotta magának. Azt is megtudtuk, hogy nagyon furcsa életvitele és életkörülményei voltak. Mire királyá választották, azaz vezetővé választották, addigra már egy rablóbanda parancsnoka volt. De mégis ő kellett, hiszen hittek benne. Hittek az erejében, a harci tapasztalatában, a bátorságában, a vitézségében, mindenben. Csak éppen az urat felejtették el megkérdezni ebben a dologban, ám Micpában Jefte ezt az egész ügyet az úr elé tárta. Nézzük, hogy is alakult Jeftének az élete és Izraelnek az élete a következőkben. Bírák könyve 11. fejezet 12. versétől. Jefte követeket küldött az Amónia királyához ezzel az üzenettel. Mi dolgunk van nekünk egymással? Miért jöttél ellenem, hogy harcolj országom ellen? Az Amónia királya azt felelte Jefte követeinek. Azért, mert elvette Izrael az én földemet az Arnontól a Jabbókig és a Jordánig, amikor kijött Egyiptomból. Most tehát add vissza azt békés úton. Jefte ismét követeket küldött az Amónia királyához, és azt üzente neki. Így szól Jefte. Nem vett el Izrael se Moáb földjét, se az Ammoniak földjét. Hiszen amikor Izrael kijött Egyiptomból, a pusztában vándorolt a Vörös-tengerig, és elérkezett Kádésba. Izrael akkor követeket küldött Edom királyához ezzel az üzenettel, hadd vonuljak át országonon, de nem hallgatott rá Edom királya. Moáb királyához is elküldött, de az se engedte ezt meg. Ezért kellett Izraelnek Kádésba maradnia. Aztán tovább vándorolt a pusztában, megkerülte Edom országát és Moáb országát, így érkezett el napkelet felől Moáb országához, és tábort ütött az Arnonon túl. Nem lépték át Moáb határát, mert Moáb határa az Arnon. Ekkor követeket küldött Izrael Szihonhoz, az Emória királyához, Hesbón királyához, és ezt üzente nekik Izrael, hadd vonuljak át országodon a magam helyére. De Szihon nem hitte el, hogy Izrael csak át akar vonulni a határán, ezért összegyűjtötte Szihon egész népét, tábort ütött Jahánál, és megütközött Izraellel. Az Úr, Izrael istene kezébe adta Izraelnek Szihont és egész népét, és megverték őket. Így vette birtokba Izrael azoknak az emóriaknak az egész földjét, akik azon a földön laknak. Birtokba vették az emóriak területét az Arnontól a Jabbókig és a pusztától a Jordánig. Azért, ha az Úr, Izrael istene, maga űzte ki az emóriakat népe Izrael elől, te akarod azt birtokba venni? Nem úgy van-e, hogy amit birtokol adott neked a te istened Kemós, az a te birtokod? Mi pedig birtokoljuk mindazoknak a földjét, akiket a mi istenünk az Úr űzött ki előlünk. Talán te külön vagy Báláknál, Cippor fiánál, Moáb királyánál? Merte ő perbeszállni Izraellel? Merte harcolni ellene? 300 évig lakott Izrael Hesbonban és falvaiban, Aroérban és falvaiban, meg az Arnon-menti városokban. Miért nem akartátok abban az időben elvenni? Én tehát nem vétettem ellened. Te akarsz rosszat tenni velem azzal, hogy háborút indítottál ellenem. Az Úr a bíró, ítéljen ma Izrael fiai és Ammon fiai között. De az Ammonia királya nem hallgatott Jefte üzenetére, amelyet küldött neki. Ekkor az Úr lelke szállt Jeftére, és ő átvonult Gileádon és Manassén, átvonult Gileád Micpén, és Gileád Micpéből felvonult az Ammoniak ellen. Lehet, hogy azt kérdezi a hallgató, na ebben aztán mi a nehéz eset? Hiszen tulajdonképpen egy történelem órát hallgattunk meg, mégpedig az bizonyítja ez, hogy ez a Jefte meglehetősen tájékozott volt Izrael történelmében. Annyira tájékozott volt, hogy szinte már megszégyenítő. Annyira pontosan föl tudta idézni a dolgokat, hogy az ellenséges sereg parancsnokának olyan választ adott, ami megcáfolhatatlan. Igen ám, kedves hallgatók, ez nagyon szép válasz. És amikor egy-egy helyzetet abban a pillanatban nézünk csak pusztán. Amikor az történik, még az is lehet, hogy teljesen helyén való válasz. De volt ebben a történetben két nagyon nehéz pont. Erre a két nehéz pontra szeretném a hallgatók figyelmét irányítani, már csak azért is, mert szeretném, ha együtt gondolkoznánk. Az egyik nehéz pont az, ahogy Jefte beszél. Lehet, hogy valaki azt mondja, ez egy nagyon bölcs ember. Ez egy rendkívül tapasztalt és rendkívül nagy tudású ember. És a rendkívül tapasztalt és nagy tudású emberek előtt hajlamosak vagyunk kalapot emelni, és néha, bocsánat, hogy így mondom, de gondolkozás nélkül elfogadni a szavaikat. Valóban, Jefte pontosan felidézett Izrael történetéből egy nagyon fontos részt. De nem tudom, megfigyeltük-e, kedves hallgatók, mire hivatkozott az ellenséges királynak a hadüzenetre válaszként? Tessék csak hallgatni? Nem úgy van-e, hogy amit birtokol adott neked a te istened Kemós, az a te birtokod? Mi pedig birtokoljuk mindazoknak a földjét, akiket a mi istenünk, az Úr űzött ki előlünk. Politikailag ez a válasz helyén való. És hitelvi szempontból? Ó, háborús körülmények között nem mindig vannak hitelvi szempontok, ugye? Kedves hallgatóm, nincs olyan élethelyzet, amikor nincsenek hitelvi szempontok. Néha mi is mondunk ilyen mondatokat, hogy elfelejtettem egy pillanatra, hogy keresztény vagyok. Na, ami akkor szokott következni, az azt szokta bizonyítani, hogy nem egy pillanatra tudtam elfelejteni, hanem sose voltam az igazán. Mit is felejtett el Jefte? Hogy az Úré a föld és annak teljessége. Lehet, hogy csak tiszteletét akarta kifejezni, még akkor is, ha vitatkozik az ellenséges királlyal azzal, hogy istenné emeli ezt a bálványistent Kemóst, mintha dönthetne területekről, mintha adhatna területeket, mintha gondot viselhetne. Nem, nem. Hadd hozzak egy történelmi párhuzamot, és akkor talán megérti, kedves hallgatóm, hogy miért is tartom én ezt olyan veszélyesnek. Amikor Jósiás király Nékó fáraó ellen vonul, Nékó fáraó azt mondja, hogy menj az utamból, mert az Úr mondta nekem, hogy szálljak hadba, és harcoljak Asszíriával szemben. És Nékó fáraó nem a saját isteneire hivatkozik, nem mondja Kát, Rát, Áspist, meg a többieket. Azt mondja, az élő Isten küldött engem hadba, Jósiás, menj az utamból. Jósiás nem fogadja meg azt, amit Nékó fáraó üzen neki, bele is pusztul. Mert valóban az Úr indított akkor valamit, valamiért hadat. És Izraelnek elemi érdeke lett volna az Urat kérdezni először, és engedni akkor, hogy Nékó fáraó vonuljon Asszíria ellen. Nem tette Izrael. Nem kérdezte az Urat. Ebben az esetben azonban mi is a hivatkozási alap? Te azon a földön vagy, amit a te istened adott, én azon a földön vagyok, amit az én istenem adott, tehát te maradj a te isteneddel, én meg maradok az én istenemmel. Nagyon jól hangzik, de nem jó érv. Sokszor mi is használunk ilyen érveket. Azt mondjuk, neki szabad hinni abban, amit akar, én pedig hiszek az Istenben, ő maradjon meg az ő hitében, én pedig maradok az én hitemben. Az ördög egyik leghatalmasabb munkája, hogy elhiteti velünk, hogy az élő Istenen kívül más istenek is vannak. És amikor akár politikai érdekből, akár csak olyan udvariasság féléből, akár mert erre áll a szánk, istenként becsüljük meg a bálványokat, akkor mindig elveszünk valamit az élő Isten dicsőségéből. Ez nem változtat azon, hogy Jeftét Isten föl akarta használni. És itt egy kicsit megállhatunk döbbenten. És ettől lesz ez a nehéz eset megint nehéz eset, hogyha Jefte nem az Úr eredeti szándéka és vezetése miatt van ebben az egészben, akkor nem lenne sokkal egyszerűbb, ha történetből világosan kiderülne, hogy Isten nem is akarja használni semmire. Ez nem így van, kedves hallgató. Attól, mert valaki pozícióba kerül, és nem Isten ültette őt oda feltétlenül, hanem emberi akarat juttatta oda, ettől még Isten fölhasználhatja, mert ő hatalmas és szuverén Úr. hányan tapasztalták annak idején, a kommunista uralom alatt levő Magyarországon, hogy egyik másik kommunista vezető akarata és szándéka ellenére mégis Isten útjának az egyengetőjévé vált egy-egy dologban. Az én személyes életemben is vannak ilyen tapasztalatok. Amikor leszereltem a katonaságtól, egy nagyon furcsa áldást mondott rám a katonaságnak a politikai vezetője, annak a laktanyának a politikai vezetője. Azt mondta, azt kívánom önnek, hogy legyen olyan sikeres abban a hivatásban, amit végezni fog, mint amilyen eredményesnek bizonyult a munkája itt mi nálunk. Hüledezve hallgattam, és megállapítottam, hogy amit most mondott, az azt jelenti, hogy nagyon sok ember fog az élő Istenhez jutni a bizonyságtételre, amit rajtam keresztül küld az Isten, és lesz élő hitűvé, ami viszont azt jelenti, hogy elfordul majd például a pártól. Sokat gondolkoztam utána is azon, vajon tudta az az ember? És amikor segített engem a katonaságnál olyan dolgokra, ami szemben volt az ő elemi érdekeikkel, például, hogy teológiai hallgatók együtt imádkozhattunk, együtt énekelhettünk, tudta vajon, hogy mit tesz? Nem bizonyítja az, hogy valakit fölhasznált az Isten, hogy ő valóban Isten által rendelt vezető is volt. Jefte azonban elindult a maga módján. Ma már arra nincs időnk, hogy beszéljünk erről a maga módjáról. De egy hét múlva, ha az Úr akarja és élünk, meglátjuk majd, hogy milyen az, amikor valaki tudja, hogy ő nem az Úr rendelésében van, de maga mellett akarja tudni az Urat. Visszavárok minden hallgatót.
1: A Mera Rádió műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Október 7. Sztárai Mihály, reformátor, evangélikus lelkész, a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület szuperintendense, énekszerző. 1500 körül született, 1575-ig élt. Palóci Antal udvari papja lett Sárospatakon, akivel együtt részt vett a mohácsi csatában is. Baranyában és Szlavóniában 120 protestáns egyházat alapított, majd pápán lelkészként szolgált. Művei: Commedia de matrimonio sacerdotum, Commedia lepidissima de sacerdotio, Az igaz papságnak tékere. E mű színpadra alkalmazott változatát 1911. október 7-én a Kolozsvári Nemzeti Színház mutatta be a magyar dráma történeti ciklusa első előadásaként. Aháb király hitetlenségéről és Illés prófétának megfeddéséről való szép história. Zeneszerzőként számos egyházi éneket komponált. Az általa szerzett zsoltárdallamok egy részét a Reformátusok énekes könyve máig tartalmazza. Énekszövegeiből az Evangélikus énekeskönyvben egyet, a Reformátusban ötöt, az Adventistában hármat őriznek. A 44-es számúból idézünk: Mely igen jó az Úristent dicsérni, felségednek én, Uram, énekelni.
2: 1849-ben, 40 évesen, e napon halt meg Edgar Allan Poe, amerikai író, költő, újságíró, misztikus, detektív történeteket és sci-fit alapító novellái, versei máig olvasottak.
1: 1892-ben hunyt el Karacs Teréz író, a nőnevelés úttörője, igen művelt személyiség. Házukban gyakran megfordultak a kor szellemi vezetői, mint Fáy András, Kazinci Ferenc, Vörös Marti Mihály és Kölcsei Ferenc. Katona József lakott is náluk egy ideig, ott írta meg a Bánkbánt. A Karas Teréz által alapított és vezetett Miskolci Református Nőnevelő Intézet 1846. szeptember 8-án nyílt meg elsőként az országban. Később több ilyen intézményben és családoknál is nevelősködött, jelentős, újszerű pedagógiai írásai, a Rajzolatok, az Életképek és a Honderű című lapokban jelentek meg.
2: Török Pál, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke meghalt 1883-ban. Székács Józseffel megalapították a protestáns egyházi és iskolai lapot, együtt adták ki a protestáns lelkészi tárt, 1841-ben maga indította az Egyházi Beszédek Tára című gyűjteményt és a Lelki Kincstár című lapot. Buzgó szervezése nyomán 1855. októberében megnyílt a Teológiai Intézet, 1859-ben pedig a Főgimnázium, és szétszóratás helyett a reformátusokhoz kerülhetett a híres Rádai Könyvtár.
1: Fülep Lajos műkritikus, művészetfilozófus, művészettörténész 1918 és 47 között református lelkészként szolgált Zengővárkonyban. 1951-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem művészettörténeti tanszékének vezetőjévé nevezték ki, mely tisztségét 10 éven át viselte. 1957-ben Kossuth díjjal tüntették ki. A művészettörténeti értesítő és az Acta Historiae Artium című szakfolyóiratok főszerkesztője volt 1960-ig. A művészettörténeti és elméleti munkái majd 20 kötetben jelentek meg. Szellemi súlya, fontos erő és példát adó érték volt a művészeti életben és a református értelmiség számára is. 1970-ben e napon vettünk tőle búcsút.
2: Szeptember 30-ától október 7-ig tartott az első széleskörű evangelizációs hét Budapesten, a Betánia Egylet szervezésében. Minden nap 12 helyen volt istentisztelet a főváros ünnepi hetén 1934-ben.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, s mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. 19. Zsoltár 7-től 11. versig.
1: A teremtett világ törvényein való elmélkedés kimeríthetetlen forrás számos tudomány és művészet művelői számára. Mi a hétköznapokban viszont alig ismerjük valójában a természetet. Nem is vágyunk utána, sőt, sokan inkább kerülik. Bezárkózunk mesterséges környezetünkbe. Pedig mélyre hatolhatunk Isten dicsőségében, amikor a teremtett világra rácsodálkozunk. A zsoltáros szerint a teremtést figyelve el lehet jutni odáig, hogy fölfogjuk Isten hatalmas bölcsességét, mert megjelenik minden alkotásában. Még ebben a mai állapotában is, ami magán viseli a bűnbeesés következményeit, sőt, amelyben olyan sok pusztítást okoz az ember folyamatosan. A csodálatosra teremtett világ még ebben az általunk elrontott minőségében is az alkotóját dicséri. Hiszen mindenképpen a szövetséget kötő Isten ajándéka általa enged Isten magához közelebb, mert láthatjuk törvényeinek tökéletességét. Hiszen gyarló voltunk ellenére, vagy tán épp ezért biztosítja nekünk a belső táplálékot, ami nélkül az élet nem lehet teljes értékű. Nincs olyan gyöngeség, fáradtság, megkötözöttség, reménytelenség, fájdalom, összetörtség, egy szóval olyan lelki deformáció, amin az Isten igéjében is megmutatkozó törvény rend ne tudna segíteni, általa mindig van fölfrissülés. Törvényeire figyelve föleszmélünk, hogy mi is vesz körül igazán, és ez tisztánlátást, legbensőbb istenfélelmet eredményez. Még közelebb jutunk hozzá. Az Isten dicsőségének a közelsége váltja ki a vágyunkat, a részévé válni ennek a dicsőségnek, ennek a szépségnek, ennek a rendnek.
0: Istenem, Atyám, a 317-es énekkel kérlek és dicsőítelek ma téged. Nyíljatok meg, égi ajtók, hogy az Úrhoz mehessek. Ó, mely boldog itt a lelkem, Istenemre nézhetek. Isten arca tiszta fény, boldog öröm száll felém. Égi Atyám, hozzád jöttem. Térj be te is én hozzám, mert ha bennem szállást vettél, mennek üdve vár reám. Hogyha szívemet lakod, lészen néked templomod. Add, hogy járjak alázattal, szenteld meg a szívemet, add, hogy imám, éneklésem kedves legyen te neked. Szenteld meg a nyelvemet, vondd magadhoz szívemet. Tedd a lelkem termőfölddé, melybe ígéd magva hull, míg az üdvösségnek fénye szívem mélyén lángra gyúl. Add, hogy hívő szívemben jó gyümölcsöt teremjen, lelki ajándékaidat ne engedjed elvesztnem, lelkem minden bűntől óvjad, s legyen erős a hitem. Légy te mindig vígaszom, áldott égi szószólom. Szólj, Uram, hadd teljesítsem híven minden ígédet, semmi soha ne zavarja Isten tiszteletemet. Égi mannát adj nekem, vígasztalj ínségemben, vezess örök homba át, s híved ajkán, míg csak él, hálaének zengve kél. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ma kezdődik a 24. Spinóza Zsidó Fesztivál Budapesten. 15 programmal és mindegy 70 közreműködővel várja a közönséget mától október 7-e és 22-e között a 24. Spinóza Zsidó Fesztivált a Budapesti Spinóza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek, amelyek a zsidó kultúra sokszínűségét mutatják be. A nyitó napon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munka szolgálat történetét dolgozza fel. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a zsidó kultúra múltját és jelenét. A keresztény ember szabadsága. A hónap igéje az evangélikusoknál. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galatákhoz írt levél 5.1. Luther Márton, a keresztény

0: nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye. Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk és másokkal jót tegyünk. Calvin konferencia októberben. A teológia Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézetének Calvin Kutatók és Egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokkal várja a résztvevőket október 13-14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei fontos évfordulóhoz kapcsolódnak. Mohács 500, Hercegszőlősi kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a hitvalló diákok exódusa. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is meghallgathatnak, mely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky János imádság felfogásáról szól. Az előadásokért a résztvevő lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Az időjárásról. Folytatódik a késő nyár. Csütörtökön marad a gyengén felhős, napos idő, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fok várható. Pénteken felhős vagy borult lehet az idő. Többfelé esővel, északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozata segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
3: Jézus Krisztus a jelenések könyvében. Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak. Dr. Jean Zürcher.

Jézus Krisztus üzenete napjaink gyülekezetéhez. A jelenések könyve 7. és utolsó levele a laodiceai gyülekezetnek szól, amely profétai szempontból Krisztus egyházának utolsó gyülekezetét jelképezi, amelyet a Biblia a végső napoknak vagy az utolsó időknek nevez. A levél különösen érint bennünket, mivel korunkhoz szól. Jézus Krisztus üzenete gyülekezetének, tehát nekünk szól. A laodiceai gyülekezetnek írt levél. A Laodiceával kapcsolatban álló nevek jelentése az igazságos nép, népek megítélése, népek felbomlása vagy népek elvetése. Valamilyen formában mindig összefügg Krisztus egyházának befejező művével a világtörténelem utolsó szakaszában. Ennek alapján helyezik a Laodicea által jelképezett korszak kezdetét 1844-re, arra az időre, amikor a mennyben megkezdődött a vizsgálati ítélet. Egy későbbi fejezetben visszatérünk erre a proféciára. Laodiceát II. Antiochus alapította időszámításunk előtt a 3. században. A város, amely Antiochus feleségének nevét viseli, mintegy 65 kilométerre fekszik Philadelphiától délkeletre. Fénykorát a rómaiak idején élte, a Krisztus előtti 1. század végén. Egyik speciális ipari terméke a fényes, fekete gyapjú volt. Orvosi iskolája, amelyben elsősorban szemgyógyítással foglalkoztak, a görög-római világban hírnevet szerzett. Hírnevét különösképpen annak a szemgyógyító kenőcsnek köszönhette, amelyet egy bizonyos frígiai kőporából készítettek. Laodicea kereskedő és bankváros volt, de voltak más sajátosságai, amelyek közül néhányat Laodiceához intézett levél is említ. A levélben azonban nagy szerepe van még két jellegzetességnek. Az első kapcsolatban áll azzal az állítással, hogy Laodicea gyülekezete langymeleg. Köztudott, hogy Hierapolis melletti melegvízű forrásból egy 6 kilométeres vízvezetéken vezették a vizet Laodiceába, amely azonban a városba érkezve már langyos volt. A második körülmény Laodicea önelégültségére utal. Időszámításunk után 60-ban, mintegy 35 évvel a levél megírása előtt, a várost súlyos földrengés rázta meg. Róma anyagi segítséget ajánlott fel, amelyet lakosai azzal a indoklással utasítottak vissza, hogy nincs rá szükségük. Amikor Pál a kolosszébélekhez írt levelét valószínűleg 62 körül Laodiceában, bár volt egy gyülekezet. Amint ez ismeretes, Pál sohasem látogatta meg őket. Lehet, hogy a kolosszébeli Epafrász alapította a gyülekezetet. A kolosszébelieknek írt levéllel egy időben írt Pál apostol a laodiceai gyülekezetnek is. Feltételezhető, hogy ez a levél az efézusi gyülekezethez írt levél másolata volt. Laodicea 13. századig állt fent, amíg a törökök le nem rombolták. Ma már csak romok hirdetik, hogy valaha itt város volt. Az üzenet azonban fennmaradt, és közvetlenül hozzánk szól. Ezért szükséges, hogy különös figyelmet szenteljünk neki. Jézus az utolsó gyülekezetéhez írt levelében az Amen szóval személyesíti meg magát, azaz Isten igenjével, amelyel arra utal, hogy szava tökéletesen beteljesedik, mint ami igaz, szilárd és állandó. Vele kezdődik a gyülekezet története, és vele fejeződik be. Tehát ő az alfa és az omega, a kezdeti és a vég, az első és az utolsó. A második rész bizonyos értelemben az elsőt magyarázza. Mint hű és igaz bizonyság, Jézus tökéletes kifejezője Isten gondolatának, akaratának és jellemének.
amit a zsidókhoz írt levél szerzője írja, aki az ő dicsőségének visszatükröződése, valóságának képmása. Mert ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége. Jézus végül úgy mutatkozik be a laodiciai gyülekezetnek, mint az Isten teremtésének kezdete. Ebből a szövegből néhányan arra következtetnek, hogy Jézus Istennek első teremtménye. A görög arche szó azonban elsőnek, principiumnak, vagyis fejedelemnek is fordítható. Krisztus úgy mutatkozik itt be, mint a mindenség teremtője, ugyanis minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. A laodiciai keresztények nem érthették ezt félre, mert ők is megkapták a kolosszebélekhez írt levelet, amelyben Pál ünnepélyesen kijelenti. Mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és ő ránézve teremtettek. És ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Az itt említett teremtői tiszt egybehangzik az ítélet üzenetében foglaltakkal. Később látni fogjuk, hogy a levél látóköre egyetemessé szélesül. Jézus ebben a három önmegjelölésben úgy mutatkozik be, mint az isteni akarat tökéletes megvalósítója, aki a láthatatlan Isten tökéletes képmása, és aki által a mindenható a világot alkotta és fenntartja. Ezért van okunk komolyan venni mindazt, amit Krisztus az utolsó idők gyülekezetének mond. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. A megszokottal ellentétben itt semmit sem mond az Úr Laodicea cselekedeteiről. Nem találunk egyetlen dicsérő szót sem. Jézus közvetlenül a problémára utal, amelynek semmi köze sincs az egyház tanításához vagy rendjéhez, hanem kizárólag lelki természetű, langymelegség, önelégültség. Vaj, ha hideg volnál, vagy hév? Ez Jézus kívánsága. Nincs végzetesebb, mint félkereszténynek lenni. A félkeresztények rosszabbak, mint a hitetlenek, mert megtévesztő szavaik és hitelt nem érdemlő cselekedeteik sokakat tévútra vezetnek. A hitetlenek vállalják hitetlenségüket, a langymeleg keresztények azonban mindkét csoportot félrevezetik. Nem nevezhetők valóságos világinak, de jó kereszténynek sem. Sátán saját ügyére használja fel őket, hogy véghez vigyenek egy olyan munkát, amelyet senki más nem képes megtenni. A lelki közömbösség olyan, mint a langyos víz. Hány ingert keltő. A fenyegetés, hogy kivetlek téged az én számból, nem jelent feltétel nélküli ítéletet Laodicea számára. Ha ez így lenne, akkor a következő tanács fölösleges volna. Itt csupán figyelmeztetésről van szó, nem pedig visszavonhatatlan döntésről. Egyébként a görög szó igei formájában ez a kijelentés feltételes módban van. Más fordítások így adják vissza a gondolatot. Arra készülök, hogy kiveselek a számból. Máshol pedig. Kénytelen leszek téged kivetni. Miként Illés idejében, úgy az utolsó időkben is döntő választás elé állítja az Úr a kereszténységet, mert nem olyan végtelen az ő türelme, hogy elnézze népe kétfelé sántikálását. Ezért Illés műve előképül is adatott Isten népe számára, amelynek a végidőben teljesednie kell. A langymelegség oka az önelégültség. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. Ez a kijelentés érthető szó szerint is, és szimbolikusan is. Laodicea nem nélkülözte gazdagságot.
Ugyanez vonatkozik a lelki életére is. Isten szavának kincsei sohasem voltak hozzáférhetőbbek, mint napjainkban. A Bibliát a világ majdnem minden nyelvére lefordították. Sohasem tanulmányozták és magyarázták oly széles körben, mint korunkban, és ezzel egy jövendőlés is teljesedett. Tudakozzák majd sokan a végső időkben, és nagyobbá lesz a tudás. A Szentírás ma minden ember rendelkezésére áll, és napjaink kereszténysége abban a veszélyben van, hogy ezt mondja magáról. Gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire sincsen szükségem. A saját gazdagságunkkal, mindenek előtt, a lelkiekkel való megelégedés komoly veszélyt rejt magában. Az ember többé nem Isten ajándékát látja benne, azok elnyerését saját magának tulajdonítja. Ez az önteltség a legvilágosabban gondolkodó embert is megvakítja. Elvakultságukban sokan azt hiszik, hogy nincs többé szükségük Isten szavára, sőt, magára Istenre sem. Önmagunkat gazdagnak tekinteni azt jelenti, hogy elveszítettük az isteni mértéket. Isten országod meg csak azoké, akik, mint a szmírnai keresztények, érzik lelki szegénységüket, miközben gazdagítják a világot. Laodicea gyülekezete a legnagyobb öncsalásban él. Ami a valóság, és amit cselekszik, a legszembetűnőbb ellentmondásban van mindazzal, amit önmagáról és cselekedeteiről gondol. A valóság azonban, ahogyan azt az Úr látja, a legtragikusabb lelki állapotot fejezi ki. Nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavajás és szegény és vak és mezítelen. Laodicea nem képmutató, hanem sokkal inkább vak saját lelki állapotát illetően. Ezért kínál az Úr gyógyszert, miután rámutat a bajra. Az a tény, hogy az Úr meginti Laodiceát, arra utal, hogy állapota nem gyógyíthatatlan, bár a baj komoly, és azonnali beavatkozást igényel. Ha közvetlen is a feddés, az intelem minden részletre kiterjed. A gyógyítás fokozatos. Először tanácsot ad az Úr. Abban az esetben, ha erre szükség lenne, akkor úgy cselekszik, mint az atya a gyermekével, amikor rendre utasítja. Végül, ha másként nem megy, személyesen beavatkozik. Az ajánlott gyógyszerek között különböző értékes eszközök találhatók. Arany, fehér ruha és szemgyógyító ír. Ezek örök értékeket jelképeznek, amelyeket egyedül Jézustól kaphatunk. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem. Ez nem azt jelenti, hogy mindezeket aranyon kell megvásárolni, hanem azt, hogy Krisztus felmérhetetlen gazdagságának láttán helyesen értékeljük a földi javakat. Ha az üdvösség ingyenes is, mégis végtelenül sokat követel tőlünk, hogy eljussunk arra a lelki magaslatra, amelyre Mózes. Egyiptom minden kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. A tűzben megpróbált arany az első kincs, amelyet Jézus kínál a hit jelképe, amely szeretet által munkálkodik. Ez az arany különbözik attól, amelyre Laodicea oly büszke volt. Az arany gazdaggá teszi a szívet, mert addig tisztították, míg teljesen fényes lett, és mennél jobban megpróbálták, annál csodálatosabb a fénye. A Jézus által ajánlott fehér ruha ellentétben áll a fekete gyapjúból készített ruhával, amely Laodicea egyik kereskedelmi tárgya volt. A fehér ruha Krisztus igazságának szimbóluma, amelyet a bűnbánó bűnösnek ajándékoz, hogy öltözeted legyen,
és ki ne láttassék a te mezítelenségednek rúdsága. A fehér ruha a jellem tisztaságát, Krisztus igazságát jelképezi, amely a bűnösnek tulajdonítatik. E mennyei szövőszéken készített ruhát egyedül Krisztustól lehet elnyerni, engedelmes élet által. E ruha nélkül senki sem léphet be bárány mennyegzőjére. Ezért mondja az Úr: boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az életnek fájához, és bemennek a kapukon a városba. Jézus végül laudícia vakságának gyógyítására szemgyógyító írt kínál, amelyel meg kell kennie a szemeket, hogy látókká váljanak. A lelki látóképességet ápolni kell. A lelkismeretről van itt szó, a belső szemről, amelyet az ige a test lámpásának is nevez. Így lesz tudatossá előttünk saját nyomorúságunk és lelki szegénységünk. Jézus a Szentlélek kenetével világíthatja meg szívünket. A szemgyógyító ír az a bölcsesség és kegyelem, amely képessé tesz a jó és a rossz közötti különbségtételre és a bűn elismerésére. Isten megajándékozta gyülekezetét lelki szemekkel, és azt kívánja, hogy kenje meg bölcsességgel, hogy világosan és tisztán lásson. Ha a Laodicea közömbös maradna Jézus tanácsával szemben, és útmutatását elhanyagolná, akkor az Úr az ő szeretete ellenére nem habozna végrehajtani kijelentését, mert azt mondja: akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Az isteni nevelés alapja mindig a szeretet. Az a szeretet, amelyet modern nyelvünk különböző árnyalatai sokszor oly tökéletlenül adnak vissza. A görög nyelvben három különböző kifejezés van annak a szeretet kapcsolatnak a kifejezésére, amely Isten és az ember, valamint ember és ember között fennállhat. Az első, amelyet az Új Testamentum szerzői nem használnak, az erosz, az erotikus, érzéki, önző szeretet. Ezzel szemben áll az agapé, Pál apostol által az 1 Korintus 13-ban meghatározott szeretet, amelyet a tökéletesség kötelének nevez. Ez az a szeretet, amelynek alapja a tisztelet és figyelmesség, amely nem siránkozás, sem egyszerűen csak érzés, még kevésbé valami szenvedély, hanem cselekvő elv. A kettő között van a filia, a szívélyes, barátságos, testvéri szeretet, amely az egymás iránti hajlandóságra és az együttérzésre támaszkodik. Krisztus ezzel a szívélyes, testvéri szeretettel szereti Laodíciát, ellentétben az agapéval, a Filadelfia gyülekezete iránti szeretettel. A lelki állapotok igazolják ezt a különbséget. Jézus fenyíti és neveli azt, akit szeret, de mindig mind barát és testvér. Elsősorban mindig fed azért, hogy tudatosítsa az elkövetett hibát és rámutasson arra, hogy a lelki állapot nem olyan, mint amilyennek lennie kellene. Azután szeretne eligazítani, nevelni. Így lehetne az itt alkalmazott ígét fordítani. Jézus azokat, akik engedik, igaz gyermekké formálja. Ezt a célt szolgálja a következő parancsoló felhívás is: légy buzgóságos azért, és térj meg! E tanács és figyelmeztetés után az Úr elvárja a pozitív eredményt és azt, hogy Laodícia ne feledje az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, hogy az Istennek jósága megtérésre indít. A buzgóság jelent forróságot, hépséget. Amit az Úr Laodíciától kíván,
azt most határozottan kívánja tőlünk. Csak valóságos bűnbánat és komoly változás gondolkodásban, beszédben és cselekedetben vezethetnek ehhez a célhoz. Nem csupán a jó akarat kérdéséről van itt szó. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg engem a halálnak testéből? Hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Jézus ezt mondta, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. A laudíciai iránti túláradó szeretetének bizonyítására fordul az Úr személyesen hozzá, és felajánlja segítségét és oltalmát. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Jézus az ajtó előtt áll, kívül áll, mert ki lett utasítva, kívül hagyták. Ő azonban szerény, kereskedőhöz hasonlóan megy ajtótól ajtóig, és gyógyszerét felkínálja azoknak, akik ajtót nyitnak néki. Az ajtó azonban csak belülről nyílik. Mindenkinek meg kell hallani szavát. Micsoda szeretet, micsoda gondoskodás és figyelem az emberi szabadsággal szemben. Csak aki hallja szavát, és megnyitja az ajtót, és bebocsátja őt, kerül olyan közösségbe Krisztussal, jelképesen, az úrvacsora által, amely nélkül nincs valóságos lelki élet. Az ajtó, amely előtt Jézus áll, nem a menny ajtaja, amelyet egyedül ő képes megnyitni és bezárni. Itt maga az ember, és nem Krisztus az ajtó őrzője. Jézus kopogtat és vár, hogy az ajtót belülről megnyissák. Az a kifejezés azonban, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, visszhangja annak a másik szónak, amelyet Jézus az ő dicsőséges visszajövetelével kapcsolatban mond. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Az úrvacsora is arra az alkalomra emlékeztet, amikor majd a megváltottak vele lesznek. A laodiceai gyülekezethez írt levél, mint minden más levél, egy ígérettel zárul. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyszékebe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyszékében. Ez az ígéret szoros összeköttetésben van az előzményekkel, és majdnem szó szerint hasonlít ahhoz, amit egykor Jézus tanítványainak mondott. Én azért adok néktek, miképpen az én atyám adott nékem országot, hogy egyetek és igyatok az én asztalomon, az én országomban, és üljetek királyszékeken, ítélvén Izraelnek, 12 nemzetségét. Mint mind a 7 gyülekezethez írt levélnél, itt is hasonló végkövetkeztetéshez jutunk. A kör Krisztus és gyülekezetének győzelmével zárul. Mindazok, akik a nemes harcot megharcolták, futásukat elvégezték, a hitet megtartották, elmondhatják Pál apostollal együtt. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úram a napon, az igaz bíró. Nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik várják az ő megjelenését. Utoljára ismétli az Úr változatlan kijelentését. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Isten gyermekének intelligenciája nem az ítélkezésben, hanem a hallás képességében mutatkozik meg. Boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét és megtartják azt. A Pátmoszi látnok által pedig így szól az Úr. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e profétálásának beszédeit, és megtartják azokat,
amelyek megirattak abban, mert az idő közel van. Jézusnak a 7 gyülekezethez intézett levele egy-egy történelmi korszaknak szól, azonban bizonyos mértékben egyik vagy másik vonatkozásban érinti mindazok személyes életét, akik Krisztusban élnek és kegyelme által győzni szeretnének. Számukra mindenek előtt a laodiciai gyülekezethez intézett üzenet alkalmazható. Ez a levél világosan és érthetően leírja mindazok állapotát, akik hiszik, hogy a teljes igazság birtokában vannak, akik azzal dicsekszenek, hogy Isten szavát ismerik, miközben életükben nem nyilvánítják ki annak megszentelő erejét. Szívükből hiányzik a bensőséges, isteni szeretet, miközben éppen ez szeretetnek e bennük lakozása az, amely minket a világ világosságává tesz.

0: Tudván az időt. A laodiceai gyülekezetnek szóló üzenet sem jelentéktelenebb, mint a korunk keresztényeihez intézett éles felhívás, amely arra int, hogy mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Várván a ma boldog reménységet és a nagyistennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését. Ezt pedig cselekedjétek, pontosít Pál, ugyanerre buzdítva a római hívőket, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvönség, mint amikor hívőké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nappal pedig elközelget. És valóban, többé már semmi más nem képes buzgalomra és vallásosságra késztetni, csak az, ha felismerjük a kort, amelybe az emberiség elérkezett. Pontos proféciáink vannak erre vonatkozólag. Számos jel segít annak, aki a Bibliát tanulmányozza, épp úgy, mint a hajdani profétáknak, hogy felismerje, mely vagy milyen időre jelenti azt ki a Krisztusnak ő bennük lévő lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való bölcsességről. Sajnos ma épp úgy, mint Jézus korában, könnyebben meg tudjuk mondani, milyen idő lesz holnap, mintsem felismerjük az idők jeleit. Mikor esteledik, azt mondjátok, szép idő lesz, mert veres az ég. Reggel pedig, ma zivatar lesz, mert az ég borús és veres. Az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. Ezt a szemrehányást Jézus a farizeusoknak és a szadduceusoknak teszi, akik oda mentek, hogy kísértsék őt. Mutasson nékik mennyei jelt. Ez a lépés leleplezi Izrael vallási vezetőinek vakságát, mivel nem sokkal azelőtt voltak tanúi, Jézus mesiás volt a nyilvános megnyilatkozásának. Az evangélista az ekkor történt csodákról meg annyi a profécia által előre megjövendőlt messiási jelről számol be. A némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak, és a sokaság álmélkodik vala, és dicsőítik Izrael Istenét. És mint egy megpecsételve ezt az eseményt, Jézus az egyik legrendkívüli csodájával a kenyér és halszaporítással tetőzi be. Íme ebben a szövegösszefüggésben szerepel a megváltó megjegyzése. Az idők jeleit pedig nem tudjátok megítélni. Az idők jelei kifejezés átjött a mai szóhasználatunkba, de a neki tulajdonított jelentés ritkán vonatkozik a bibliai proféciára. Amikor azt mondjuk, hogy a farmer, az autóstop, a kábítószer vagy a tuszejtés az idők jele, egyszerűen csak azt akarjuk kifejezni, hogy korunknak egy jellemző tényezőjéről van szó. Jézus és kortársai egészen mást értettek ezen a kifejezésen. Az idők jeleinek mindenek előtt profétai jelentése volt, azaz olyan, a proféták által előre megjövendőlt különleges jelekre vonatkozott, amelyek segítségével fel lehetett ismerni a messiási kort. Ezek a jelek mutatták a történelmi időt, és ezáltal még kronológiai jelentésük is volt. Erre a jelentésre utal az evangélista, amikor beszámol azokról az eseményekről, amelyek Jézust arra késztették, hogy az idők jeleiről beszéljen. És ha a vallási vezetők nem is akarták felismerni ezeket a jeleket, a tömeg nem tévedett. Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézustön mondának. Bizonnyal ez a ma proféta, aki eljövendő vala a világra. És levonva a számukra logikusnak tűnő következtetést, készültek, hogy királyokká tegyék őt. Azért tehát, hogy Izrael vezetői kiegészítő mennyei jelt kértek, nyilvánvaló bizonyítéka volt hitetlenségüknek és alkalmatlanságuknak. Nem értették meg a messiás tetteinek profétai jelentését. Jézus akkor ezt mondta, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. e gonosz és parázna nemzetség jelt kíván, és nem adatik néki jel, hanem ha a Jónás profétának jele. Ezzel a Jónásra tett utalással Jézus valójában azt a kiegészítő jelt közölte, amelynek segítségével még egy gonosz és hitetlen nemzetség is képes lesz majd felismerni, hogy ő valóban a Mesiást. Mert amiképpen Jónás 3 éjjel és 3 nap volt a Cethal gyomrában, aképpen az embernek fia is 3 nap és 3 éjjel lesz a föld gyomrában. Más szóval Jézus halála és feltámadása volt az a jel, amelyre a Mester célzott. A profétai beszéd, amire Jézus még feltámadása után is hivatkozott, hogy tanítványai értelmét megnyissa, nem csak azokra a jelekre hívja fel figyelmünket, amelyek segítségével felismerhetjük Jézusban a megígért Messiást, Jézus azokról a jelekről is beszél, amelyekből meghatározhatjuk közbenjárásának idejét, kezdetét és végét. Valójában ez az értelme a Krisztus által használt idők jelei kifejezésnek. És ami igaz Jézus első eljövetelére, az igaz lesz a másodikra is, az idők végén. És csak ugyan, nem jelentette-e ki Isten Dániel prófétának, akinek figyelmét teljesen lekötötte számúzott népének jövője, a Messiás eljövetelének és halálának pontos ideje? 77 szabatod a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság, és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a proféták, és felkelnettessék a szentek szente. Így van tehát leírva a Messiás küldetése a 77-es profétai idő meghatározásban. A jövendőlés szerint Jézus halála az utolsó hét felén lesz. Kiirtatik a Messiás, és senkie sem lesz. De a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak. Jézus korában ismert volt Dánielnek ez a proféciája. Izraelben mindenki tudta, hogy elérkezett a Messiás ideje. Lukács evangélista meg is jegyezte, a nép várt, és szívükben mindazon gondolkoztak János felől, hogy vajon nem ő é a Krisztus. A zsidó elöljárók követeket is küldtek keresztelő Jánoshoz, hogy megkérdezzék, nem ő-e a proféta, a várt Messiás. János minden kétértelműséget kizárva azt felelte, hogy ő nem más, mint a kiáltó szó a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját. Nem mulasztotta el rögtön hozzátenni. De köztetek van, akit ti nem ismertek. Aki utánam jő, akinek én nem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam. Jézus földi szolgálata kezdetétől hirdette, hogy a Messiás ideje elérkezett. Betölt az idő, és elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Azt, hogy Jézus a proféciák által előre megjövendőlt időben jött, Pál több ízben megerősíti leveleiben. Mikor pedig eljött az időnek teljesége, kibocsájtotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. Más helyen a megváltás tervéről beszélve kifejti, hogy Isten megismertette velük az ő akaratának titkát az ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, hogy ismét egybeszerkesszen mindeneket, az idők teljességének rendjére nézve. Amint látjuk, Isten megjelölte az időt, amelyben a Messiásnak meg kellett jelennie a földön. Ugyanígy megjelölte azt a pillanatot is, amikor az ő felkentjének ki kell vétetnie onnan. Pál apostolnak ez utóbbi kijelentése szerint Jézus valóban a maga idejében meghalt a gonoszokért. Jézus jól ismerte Dániel proféciáit, amelyeket egyébként idézett is. Bizonyára tudta, hogy küldetésének ideje nem fogja túllépni a profétai ige által megjövendőlt időt, ami 3,5 év. Ezért felelt határozottan tanítványainak, akiket nyugtalanítottak a zsidók fenyegetései, akik azon igyekeztek, hogy őt megöljék. Az én időm még nincs itt. Ti menjetek fel erre az ünnepre, én még nem megyek fel, mert az én időm még nem tölt be. De az elfogatása előtti estén a főpapi ima elején kijelenti: Atyám, eljött az óra. Hasonlóan az evangélista is megjegyzi: Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az Atyához. Ha Isten kinyilatkoztatta Jézus első eljövetelének idejét, bizonyára kinyilatkoztatja második eljövetelének idejét is. Az idők jeleinek figyelmes vizsgálata éppen ezt bizonyítja. Ennek a kifejezésnek mindenekelőtt a végidőre utaló jelentése van, tehát az Úr Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelére vonatkozik. Ekkorról szólva Jézus és az apostolok különböző kifejezéseket használnak. Végső idő, vagy végideje, Dániel próféta nyomán, vagy egyszerűen a vég, utolsó napok kifejezését. Dániel könyvében több helyen találunk ilyen kifejezéseket. Értsd meg, értsd meg, embernek fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. Mert a végső időre szól. A rendelt idő még hátra van. Végül a látomások értelmét kutató próféta ezt hallja: Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be e könyvet a végső időig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. A próféta bátorítása ugyanez a kijelentés még egyszer megismétlődik. Menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig, de az értelmesek értik. Van tehát egy végső idő. Következésképpen az idők jeleinek segítségével fel kell ismernünk ezt a kort. Anélkül, hogy részletes magyarázatokba bocsátkoznánk az utolsó időre vonatkozó proféciával kapcsolatban, megemlítjük, hogy ez hétszer ismétlődik. Kétszer Dániel proféta könyvében, Dániel 7. fejezet 25. versében, Dániel 12. fejezetének 7. versében, ötször a Jelenések könyvében, Jelenések könyve 11. második és harmadik vers, János 12. fejezet 6. vers, 14. vers és 13. fejezetének 5. versében. Ebből is láthatjuk, milyen jelentőséget tulajdonít az írás ennek a proféciának. A megértés megkönnyítésére a számokkal jelölt érték három különböző módon van kifejezve: napokban, hónapokban és profétai években. Kétszer van megadva 1260 nap formájában, ugyancsak kétszer 42 hónap formájában, és három esetben 3,5 évben. Ezek minden esetben egy ténylegesen 1260 éves periódusnak felelnek meg, annak a bibliai elvnek megfelelően, miszerint egy profétai nap egyenlő egy valóságos évvel. Végül emeljünk ki egy fontos részletet. Háromszor hangzik el ez a profécia így: ideig, időkig és félidőig, ami 3,5 időt, profétai évet jelent. Dániel könyvének 7. fejezetében leírt részletekből világosan kitűnik, hogy ez a fontos profécia a kis szarval jelképezett és az 1260 éves pápai uralomnak megfelelő történelmi periódusra vonatkozik. Ami a kezdetét illeti, minden valószínűség szerint a 4. egyetemes császárság, vagyis a római császárság idejére helyezhető. A császárságnak 10 része való szakadása, azaz a barbár invázió utáni időre, amikor a világi hatalom átadja a helyét az egyházi hatalomnak. Ugyanazokat a szimbólumokat alkalmazva a Jelenések könyve a következő kifejezésekkel foglalja össze ezt a hatalomátadást: és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat, és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Márpedig a történelem azt mutatja, hogy ez az esemény 538-ban volt, amikor a pápák kezükbe vették a nyugat-római császárság sorsát. Ami pedig 1798-at, a profécia 1260 évének végét jelzi, egybeesik a francia forradalmi seregek Rómába való bevonulásával, 6. Pius pápa Bertej-tábornok általi letartóztatásával és a pápa fogságba vitelével Bonaparte Napóleon parancsára. Az 1798-as esztendő tehát nagyon fontos profétai dátumot jelöl, hiszen egyúttal a pápák világi hatalmának a végét, annak a kornak a kezdetét is jelenti, amit a Biblia végidőnek vagy utolsó napoknak nevez. Dánielnek az angyal megparancsolta, hogy tartsa titokban e proféciákat és pecsételje be a könyvet a végső időig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Márpedig, amint mondtuk, a francia forradalom után, mint egy visszahatásképpen a kereszténységen belül ébredés történt, és megújult az érdeklődés a Biblia iránt. Egyidejűleg több országban és számos egyházon belül a keresztények elkezdték kutatni a Bibliát, különösen Dániel és a jelenések könyve proféciáit. E kutatás több teológust arra a meggyőződésre késztetett, hogy az emberiség történelmének utolsó szakaszába érkezett, és Jézus második jövetele közel van. E meggyőződés hatása alatt láthatunk kifejlődni egy széleskörű vallásos mozgalmat, amelyet leggyakrabban advent mozgalom néven említenek. Igaz, e mozgalom hívei bizonyos esetekben hibát követtek el Jézus eljövetelének dátumszerű napra és órára való meghatározásával. Elfeledték a mester szavait, miszerint nem tudhatjuk meg az időt, melyet az Atya a maga hatalmába helyezett, és amelyet egyedül ő ismer. Ez vajon azt jelenti, hogy teljesen közömbös magatartást kell tanúsítanunk a korral szemben, amelyben élünk? Jézus korának vallási vezetői is közömbösek voltak. Sajnos ez elég gyakori napjaink keresztény közösségeiben is. Más dolog megfejteni Krisztus eljövetelének idejét, napját és óráját, és megint más felismerni azokat a jeleket, amelyek meghatározzák a visszajövetel idejét. E két magatartás között lényeges különbség van, amelyre Jézus prófétai beszédében maga is felhívta a figyelmet. Jézus visszautasítja a legkisebb információ közlését is eljövetelének napját és óráját illetőleg. Ugyanakkor számos jelre hívja fel a figyelmet, amelyek segítségével előre láthatjuk a végnek és az ő eljövetelének a közelségét. Végeredményben ez konkrét válasz a tanítványok határozott kérdésére. Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének? Ezt a kérdést a mester megelőző, a templom lerombolását érintő beszéde provokálta. Mivel néhányan a tanítványok közül a templom szépségére hívták fel a figyelmet, Jézus így szólt hozzájuk. Látjátok én mindezeket? Bizony mondom néktek, nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik. Aztán fölment az olajfák hegyére, ahonnan az egész városra kilátás nyílik, és nagy vonalakban felvázolta azokat az eseményeket, amelyek Jeruzsálem, s később a világ pusztulását hirdetik. Most nem időzünk a számtalan jelnél, amelyet Jézus e beszédében felsorolt. Mindössze egy köti le figyelmünket, pontosan az, amely az időt jelzi. Az egyetlen kronológiai elem, amely a tanítványok kérdésére, mikor lesznek meg ezek, válaszol. Ez a részlet annál is inkább érdemes arra, hogy tanulmányozzuk, mivel égetően időszerű. Napjainkban Jeruzsálem az a kritikus pont, amely körül a világpolitika játszódik. Részegítő pohár minden körülötte való népnek. Jeruzsálem egyszer s mint a kiinduló és a zárópontja Jézus proféciájának. Mind Dániel, mint Jézus proféciáiból arra következtethetünk, hogy a nemzetek története épp úgy, mint Izrael története, benne foglaltatik Jeruzsálem tragikus történetében. Ez utóbbi az a jel, amellyel a nemzetek ideje méretik. Miután Jézus megjövendölte Jeruzsálem pusztulását és a zsidók szétszéledését, minden pogányok közé kijelenti, és Jeruzsálem megtapottatik a pogányoktól, míg nem betelik a pogányok ideje. Ma senki sem gondolna arra, hogy e profécia pontosságát tagadja, hogy Jeruzsálemet 70-ben a római seregek elpusztították, történelmi tény, amelynek emlékét Titus diadalíve őrzi Rómában. A zsidók szétszéledése minden nép közé napjaink valósága. Ami a pogányoktól megtapottatott Jeruzsálemet illeti, tragikus sorsának századnyi történelem elégséges bizonyíték. Először a rómaiak szállták meg, aztán az arabok, majd a keresztes hadjárat során a különböző keresztény nemzetek, ezt követően az első világháború végéig a törökök, az angolok és végül a jordániaiak 1967. júniusában. De Jézus e proféciájában sokkal több rejlik, mint a proféciák beteljesedésének bizonyítéka. Ez a profécia mindenekelőtt jel volt az apostoli gyülekezet keresztényeinek, akik számon is tartották. Jel marad nekünk is, akik a pogányok ideje beteljesedésének órájában élünk. Nekünk is fel kell ismerni a jelentését. Szó sincs arról, hogy a zsidók Palesztíniába való visszatérése és Jeruzsálem visszahódítása a zsidók közeli megtérését jelentené, amint a sok keresztény gondolja. Ebben a proféciában semmi sem utal erre. Ha viszont nem ismerjük fel azt, hogy ebben a proféciában Jeruzsálem egy egészen kivételes időjele, akkor azokhoz a vallási vezetőkhöz hasonlítunk, akik kitűnően meg tudták ítélni az ég ábrázatját, de nem tudták megítélni az idők legnyilvánvalóbb jeleit. Hogy megértsük Jézus kijelentését, három kérdést kell megvizsgálnunk. Először azt, mit jelent pontosan a pogányok ideje kifejezés. Aztán azt, mit kell a pogányok idejének betelése alatt érteni. Végül pedig azt, milyen összefüggés van Jeruzsálemnek a zsidók által visszahódítása és a pogányok idejének betelése között. A bibliai szóhasználatban a pogányok ideje nem más, mint az idő, amely alatt az evangélium a pogányoknak hirdettetik. Ez tehát nem a megtérésükhöz szükséges idő, mint ahogy némelyek gondolják, hanem az evangélium hirdetésének ideje. Ilyen értelemben mondta Jézus, az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. A pogányok idejének kezdete egybeesik azzal a történelmi pillanattal, amikor véget ért az Izrael népe számára fenntartott idő. Ez a Dániel könyvének 9. rész 24-től 27. versében felvázolt 77-es profétai időszak végén Krisztus után 34-ben volt. Az első pogányok keresztsége, az etióp eunok és Kornélius százados, épp úgy, mint Pálnak, a pogányok apostolának a megtérése jelzi ennek a kornak a nemzetek evangelizációja korának kezdetét. És ha jól értettük, Jézus jövendőlését ennek az időnek akkor kell betelni, miután Jeruzsálem megszűnik tapottatni a pogányoktól. Az a tény, hogy 1967 óta Jeruzsálem nincs többé a pogányok által megszállva, hanem a zsidók uralma alá került, azt jelenti, hogy jelenleg a pogányok idejének végén élünk. Jeruzsálem mai helyzete tehát az idők legvégső jele, amely által az Úr arra figyelmeztet, hogy a világ történelme lassan a végéhez ér, és közel van mindennek a megújulása. És még ha Isten késne is ígéretének betöltésével, meg kell értenünk, hogy valójában hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. És ez annál is inkább fontos, mert most jobban tudjuk, mint valaha, hogy milyen időben élünk.
1: Sorozatunk következő részét holnapi adásunkban hallhatják.

0: hír összeállításunk következik.
1: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás október 13-án kedden lesz 18 órától. Varga Gyöngyi és Németh Krisztina, hely és hely nélküliség a puszták népében. Szociológiai és teológiai olvasatok címmel tartanak előadást. Az előadások látogatása ingyenes. Ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. A további információ és jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest, 14. kerület, Rózsavölgyi köz 3. Országos evangelizáció. Országos evangelizáció lesz október 10-én, szombaton, Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban és a Deák téri evangélikus gimnáziumban. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Mózes második könyve 15:2. A hitvallás és az éneklés tematikus évének igei mottója vezet minket Isten szabadító üzenetéhez, a hagyományosan megrendezett

0: Deák-téri evangélikus templom, Budapest, 5. kerület, Deák Ferenc tér 4. Újra szentelték a felújított debreceni görögkatolikus főszékes egyházat. Október 3-án újra szentelték a debreceni Attila téri görögkatolikus főszékes egyházat. Az ünnepi alkalomra számos magasrangú egyházi vendég érkezett Debrecenbe, jelenlétű különleges hangsúlyt adott az eseménynek. 3 éve várták ezt a napot a debreceni hívek. Nem véletlen, hogy az ünnepi eseményre a templomudvar is megtelt érdeklődőkkel. 2023. októbere óta ugyanis folyamatosan zajlottak munkálatok az épületen belül és kívül is. Október 3-án pedig már a megújult főszékes egyházban adhattak hálát a megszépülésért. Az esemény a debreceni görögkatolikus közösség számára nem csak egy nagyszabású épületrekonstrukció lezárását, hanem a közösségi és egyházi élet új fejezetének kezdetét is jelentette. Az újraszentelést több napos programsorozat előzte meg. A szeptember 28-a és október 2-a közötti időszakban a főszékes egyház különleges módon tárta ki kapuit a hívek és az érdeklődők előtt. Az időjárásról. Folytatódik a késő nyár. Csütörtökön marad a gyengén felhős, napos idő, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fok várható. Pénteken felhős vagy borult lehet az idő. Többfelé esővel, északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Az új éneknek mindig kettős rendeltetése van. Az első az, hogy dicsérje és magasztalja Istent. A második pedig, hogy hirdesse az ő szabadítását, dicsőségét és csodáit. Az új ének nem feltétlenül a nemrég szerzett zeneművek gyűjteménye, még akkor sem, ha tartalmaz ilyen műveket, hanem egy olyan válaszadás Isten tetteire, amely méltó módon tükrözi az ő minden reggel megújuló irgalmának frissességét. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottságához érkezett észrevételek alapján az alábbi közleményt adták ki. A választási időszakban különösen fontos, hogy a püspök jelöltek nyilvános megszólalásai közösségi oldalakon publikált szöveges vagy videós tartalmai ne kelthessék annak a látszatát, hogy valamely jelenlegi egyházi vezetői testület vagy vezető személy testületi vagy személyes támogatottságát, egyetértését vagy a szolgálat folytatására vonatkozó felhatalmazását bírják. Kérik a jelölteket és támogatóikat, hogy törekedjenek biblikus, fedhetetlen, tiszta és félreértéseket nélkülöző megnyilatkozásokra. Végül a választó presbitériumok figyelmébe ajánlják választási törvényük előszavát. Istene földön élő népe, egyháza vezetésére minden korban jelölt előjárókat. Az pedig a közösség feladatává tette, hogy ismerje fel, hívja el, és válassza meg az Isten kegyelme, kegyelmi ajándékai által felkészített szolgálattevőket a különböző tisztségekre. 72 óra kompromisszum nélkül. Több vagy, ha adsz. Ismét elindul a háromnapos önkéntes ifjúsági akció holnap, október 8-a csütörtök és 11-e vasárnap között. Mutasd meg, mire vagy képes. Exkluzív kalantúra a katolikus, a református és az evangélikus egyház szervezésében. A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat, intézmények, játszótérek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek, például fogyatékkal élők, idősek. Meghívás a baptista művészeti napokra. A baptista egyház már ezt üzeni, csatlakozni hívjuk és várjuk azokat a gyülekezeteket, iskolákat, művészeti csoportokat, kórus,

0: való versennyel, szoboravatással, bármilyen kulturális programmal, mely a közönségünkben meglévő evangéliumi értékekre épül. November 10-ig várják a jelentkezéseket a kultura@baptist.hu e-mail címre. A jelentkezéssel együtt várják a gyülekezet, magánszemély, csoport vagy iskola által rendezett program plakátját, amelyen kérik feltüntetni a Baptista Művészeti Napok logóját, banerét. Bármilyen kéréssel kapcsolatban Murányi Kovács Anita áll rendelkezésre. Telefonszáma 36 70 312 36 37. Az időjárásról. Folytatódik a késő nyár. Csütörtökön marad a gyengén felhős, napos idő, de esőre néhol van esély. Délies a szél, és 22-28 fok várható. Pénteken felhős vagy borult lehet az idő. Többfelé esővel, északnyugatra fordul a szél, és 14-24 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Tisztesség. A tisztességhez hozzátartozik az őszinteség is, abban az értelemben, hogy hátsó szándék nélkül beszélünk és cselekszünk. Képesek vagyunk kritikus szemmel látni saját szavainkat és cselekedeteinket. És megvan bennünk az akarat, hogy a lehetőségekhez képest ehhez tartsuk is magunkat. Axel Hacke.

0: Az Úrnak törvénye tökéletes. Megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, s mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. 19. Zsoltár 7-től 11. versig.
1: A teremtett világ törvényein való elmélkedés kimeríthetetlen forrás számos tudomány és művészet művelői számára. Mi a hétköznapokban viszont alig ismerjük valójában a természetet. Nem is vágyunk utána, sőt, sokan inkább kerülik. Bezárkózunk mesterséges

0: környezetünkbe. Pedig mélyre hatolhatunk Isten dicsőségében, amikor a teremtett világra rácsodálkozunk. A zsoltáros szerint a teremtést figyelve el lehet jutni odáig, hogy fölfogjuk Isten hatalmas bölcsességét, mert megjelenik minden alkotásában. Még ebben a mai állapotában is, ami magán viseli a bűnbeesés következményeit, sőt, amelyben olyan sok pusztítást okoz az ember folyamatosan. A csodálatosra teremtett világ még ebben az általunk elrontott minőségében is az alkotóját dicséri. Hiszen mindenképpen a szövetséget kötő Isten ajándéka. Általa enged Isten magához közelebb, mert láthatjuk törvényeinek tökéletességét. Hiszen gyarló voltunk ellenére, vagy tán épp ezért biztosítja nekünk a belső táplálékot, ami nélkül az élet nem lehet teljes értékű. Nincs olyan gyöngesség, fáradtság, megkötötöttség, reménytelenség, fájdalom, összetörtség, egy szóval olyan lelki deformáció, amin az Isten igéjében is megmutatkozó törvény rend ne tudna segíteni, általa mindig van fölfrissülés. Törvényeire figyelve föleszmélünk, hogy mi is vesz körül igazán, és ez tisztánlátást, legbensőbb istenfélelmet eredményez. Még közelebb jutunk hozzá. Az Isten dicsőségének a közelsége váltja ki a vágyunkat, a részévé válni ennek a dicsőségnek, ennek a szépségnek, ennek a rendnek.
1: Istenem, Atyám, a 317-es énekkel kérlek és dicsőítelek ma téged. Nyíljatok meg, égi ajtók, hogy az Úrhoz mehessek. Ó, mely boldog itt a lelkem, Istenemre nézhetek, Isten arca tiszta fény, boldog öröm száll felém. Égi Atyám, hozzád jöttem. Térj be te is én hozzám, mert ha bennem szállást vettél, mennek üdve vár reám. Hogyha szívemet lakod, lészen néked templomod. Add, hogy járjak alázattal, szenteld meg a szívemet, add, hogy imám, éneklésem kedves legyen te neked. Szenteld meg a nyelvemet, vond magadhoz szívemet. Tedd a lelkem termőfölddé, melybe ígéd magva hull, míg az üdvösségnek fénye szívem mélyén lángra gyúl. Add, hogy hívő szívemben jó gyümölcsöt teremjen. Lelki ajándékaidat ne engedjed elvesztnem. Lelkem minden bűntől óvjad, s legyen erős a hitem. Légy te mindig vígaszom, áldott égi szószólom. Szólj, Uram, hadd teljesítsem híven minden ígédet, semmi soha ne zavarja Isten tiszteletemet. Égi mannát adj nekem, vígasztalj ínségemben, vezess örök homba át, s híved ajkán, míg csak él, hálaének zengve kél. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk a jelenések könyvének magyarázatában egy újabb állomáshelyhez, és ez Gog és Mágog uralmának vége. Az alapigét jelenések könyvének 20. fejezet első versétől a 10. versig bezárólag olvasom. Jelenés 20.1-től. Így hangzik az ige. És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözi azt 1000 esztendőre, és veti őt a mélységbe, és bezárá azt, és bepecsételé ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, még betelik az 1000 esztendő. Azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. És láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel. És látám azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedének, míg nem betelik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. És mikor eltelik az 1000 esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld 4 szegletén lévő népeket, a Gógot és Mágógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akinek száma, mint a tenger fövénye, és feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát, és a szeretett várost, és Istentől a mennyből tűz szála alá, és megemészti azokat. És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta, és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.

Talán annyit bevezetőképpen megemlíthetünk, hogy nem könnyű részhez érkeztünk, de ha meglátjuk az igazi jelentést, a szavak mögötti tartalmat, akkor talán könnyebb lesz megérteni az üzenetet is. Azt látjuk, hogy a 20. fejezet első versében megjelenik egy angyal. Angelos. Egy küldött. Ennek az angyalnak nincs semmilyen jelzője. Nem azt mondja, hogy nagy angyal, hatalmas angyal, hatalmasat szól, vagy erősen kiált. Csak egy angyal úgy simán, minden jelző nélkül, még talán mondhatnánk azt, hogy legegyszerűbben jelenik meg szinte az egész jelenések könyvében ez az angyal. A többi angyalnak mind valamilyen módon eltérő, kitűnő szerepe vagy munkája lesz. Némelyek úgy vélik, hogy a 9. fejezet első versében szereplő angyalról van szó, aki csillagként hullott le az égből, akinél nála van a mélységnek, a mélység kútjának a kulcsai. Bár el kell mondani, hogy a 9. fejezet és a 20. fejezet angyala között sok hasonlóság van, de ha a részletekbe belemegyünk, akkor látjuk, hogy nem ugyanarról az angyalról van szó, ugyanis a 9. fejezet első versében magáról, Sátánról van szó, egy különleges angyalról, egy angyal fejedelemről, és a 20. fejezetben található angyalnak a kezében ott van a mélység kulcsa és egy nagy lánc. A héberben található kifejezés, hogy tehom már megjelenik a teremtéskor. A tehom a vizek feletti mélységet jelzi, de ez a kifejezés alkalmas arra is, hogy a pusztának, az élettelen, holt vidéknek és térnek is a mélységét is kifejezze. Tehát, amikor ezt a szót olvassuk, hogy mélység, teljesen világos és egyértelmű utalást találunk Mózes első könyvének első fejezet második versére, amikor ugyanis azt mondja, hogy a lélek lebegett vala a mélység fölött, vagy a vizek mélysége felett. Ugyanakkor a jelenések könyvében a mélység kifejezés egy speciális tartalommal, jelentéssel bír. Mert a mélység az nem csupán az Isten teremtésének visszautalását tartalmazza, hanem a jelenések könyvében a mélység Sátán fogságának, börtönének, fogságba vetésének az egyik jelzős szerkezete is, aminek a vége a tűznek a tava és a teljes megsemmisülés lesz. Sátán megkötöztetésének van egy érdekes jelenete itt. Azt mondja a második vers, hogy ez az angyal megfogá, tehát megfogta a sárkány, azt a régi kígyót, aki az ördög és a sátán, és megkötözi azt. Az első, amit el kell mondanunk, az, hogy Sátán ebben a Biblia versben hihetetlenül körbe van írva. Figyeljük meg, a második vers annyira részletesen leírja magát a gonoszt, hogy mindenféleképpen összetéveszthetetlen legyen.

megfogá a sárkányt, a régi kígyót, aki az ördög, a sátán. Nyilván annak a zsidó gondolkodásmódnak, ami a fogság után alakul ki, amit János kiválóan ismer, mint szerző, annak és természetesen az Ószövetség különböző könyveiben található kifejezéseket gyűjti egy csokorba, hogy mindenféleképpen azonosítani lehessen sátánt. Számomra mégis meghökkentő ez a Biblia vers. Mert minden különösebb részletezés nélkül azt mondja, hogy ez az angyal képes volt megfogni a sátánt és megkötözni. Hát ez kérem szépen nem egy egyszerű dolog. Hát azt láttuk, hogy amikor sátán a mennyben lázadást szított, akkor Mihály és az angyalai óriási nagy harcot, küzdelmet folytattak azért, hogy le tudják győzni sátánt, és hogy végül is levessék őt hova? A mélységbe. A mélység a földet is jelzi. Tehát azt látjuk, hogy valamikor sátán hihetetlen, agresszív erőfeszítésekre volt képes, és még a legkiválóbb angyalfejedelemnek, Mihálynak is nem kis megpróbáltatás jelentett, hogy legyőzze őt. És most megjelenik egy angyal, akinek a nevét sem tudjuk, megjelenik egy nagy lánccal, egy kulccsal, ami a mélységnek a kulcsa, és megkötözi sátánt. Számomra érthetetlennek tűnik, hogy sátán miért engedi. Hiszen ez a sátán a korábbi időben hihetetlen tevékenységet fejtett ki, nem engedte, hogy korlátozzák, még az Istennel is szembeszállt. Názáreti Jézus elpusztítására egyenesen törekedett. És amikor a Golgotán azt látta, hogy kimondta Jézus az utolsó szót, elvégeztetett, kollám, akkor boldog volt. És most, mintha egy olyan kígyóval állnánk szembe, akinek a méregfogát már kivették. Mintha egy olyan hatalommal állnánk szemben, akinek elment az ereje. Valamikor nagy volt, de most egyetlen angyal is le tudja győzni. Számomra mindig egy kép jut az eszembe, amikor ezt a Biblia verset olvasom, és tudom, hogy ennek a képnek semmi köze nincs ehhez a képhez, de talán segít egy kicsit megérteni. Sámson, amikor megvakítottan, az Istentől eltávolodva a filiszteusok házába vezetik. Láncokkal megkötözve és kivezeti oda egy gyermek. És a filiszteusok nevetnek, hogy valamikor Sámson legyőzhetetlen erővel rendelkezett, egyetlen szamárcsonttal képes volt hát a filiszteusok egész táborát visszaverni. Nem volt emberi erő, nem volt hatalom, amelyik le tudta volna győzni. És most rabláncon egy kis gyermek vezeti be Sámsont. Ez a kép jut számomra ennek a Biblia versnek a gondolatával mindig az eszembe.

Tehát egy a lényeg, hogy ez az angyal, akiről semmilyen szuperlatívuszokban nem olvasunk, hiszen semmilyen jelzős szerkezet nem áll ezzel az angyallal kapcsolatban az adott Biblia versben, leszáll a mennyből, akinél van az alvilágnak a kulcsa, a mélységnek kulcsa, mert a mélységnek van egy másik jelentősége, jelentése, és ez nem más, mint az alvilágot jelenti. Megnyitja a gonosz lelkek őrzésére elrendelt föld alatti börtönt, és a nála lévő lánccal megkötözi, mozgásképtelenné vagy korlátozottá teszi Sátánt, aki semmilyen ellenállást, legalábbis a Biblia versből kifolyólag, semmilyen ellenállást nem tesz. Úgy tűnik, mintha ez az angyal egy ilyen börtönőr benyomását alakítaná ki az olvasóban. Igen, hol van János, amikor írja a jelenések könyvét? Pátmos szigetén, börtönben. És valószínűleg, hogy az ott lévő börtönőrök természetes velejárója volt a kulcs és a lánc. És ezt egy nagyobb összefüggésbe felhasználja az író, aki naponta érzi, hogy mit jelent a mélységben lenni, a börtönben, az alávetettségben. Tehát Sátán nevét teljes körűen leírja János, hogy minden kétséget kizárjon az azonosítással kapcsolatban. És azt látjuk, hogy a gonosz semlegesítve van. Nem tudjuk, hogy miért nem támad az angyalra. Miért nem próbál meg védekezni? Hiszen az életben mindig azt láttuk, hogy Sátán a legváratlanabb helyzetekből támad rá az igazakra. Miért nem támad rá a régi kígyó az angyalra? Nem tudjuk. Egy biztos, az egész kép a Jom Kippur ünnep körébe ágyazódik. Ehhez a gondolatkörhöz kapcsolódik. Mi történt a nagy engesztelési nap ünnepe alkalmából? Sorsot vetettek két állatra. Az egyiket feláldozták Istennek, Izraelért, a másik pedig Azázel bakja volt. Azázel bakja pedig a bűn bonyolult, de ugyanakkor teljesen világos és egyszerű útján a szentélyről átveszi Azázel bakja Izrael összes bűnét, bevallott bűnét, és utána mit csinálnak Azázel bakjával? Kiűzik, hová? A pusztába, a töhomba, a mélységbe, sőt, utána Izraelnek a férfiai több napon keresztül vigyáznak a pusztába vezető úton, éjjel és nappal, mire vigyáznak, hogy Azázel bakja vissza ne jöjjön. Miért? Mert az nagyon-nagyon rossz lenne. És lényegében Sátán most Azázel bakját jelképezi. Sátán már tehetetlen. Sátán már ott van a mélységben. Ott van a pusztában. És mi történt Azázel bakjával a pusztában? Elpusztult. Elpusztult, mert nem volt élettere. Nem volt direktbe feláldozva, de mégis elpusztult. És akkor a bűn hová került? Az Azázel bakján lévő bűn hová került? A pusztába. Ezért történik majd azt, hogy ezt a pusztát, ahová Sátán vettetik, ezer esztendőre majd meg kell tisztítani, hogy tisztává váljon.

Tehát az egész kép a Jelenések 20. fejezetének, ez az első 6 verse a nagy engesztelési nap áldozatának ünnepkörébe van beágyazva. És azok, az olvasók, hallgatók, akik az Ószövetség kódját értették, azok rögtön tudták, hogy miről van szó. És azonnal tudták, hogy kit jelképez, ki mit jelképez ebben a történetben. El kell mondani azt is, hogy Dániel könyve is teljesen világosan tartalmaz erre vonatkozólag a 8. fejezetben utalásokat. Most elérkeztünk ahhoz a nehéz kérdéshez, hogy azt mondjuk, hogy 1000 esztendő. Az apokalipszisben található 1000 esztendő valószínűleg szimbolikus szám. Valószínűleg, de nem biztos. A Zsoltárok 90. 4. versében ezt találjuk feljegyezve, mert 1000 esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap. A bibliai értelemben értelmezve azt tudjuk mondani, hogy 1000 esztendőről, hogy vele szemben találjuk meg a kevés időt, hiszen a kevés idő szerepel az 1000 esztendővel szemben. Tehát 1000 esztendeig történik ez, majd Sátán feloldoztatik, miből fog feloldoztatni? A láncairól. Meg fog szabadulni, és ismét hatalom adatik neki. Meddig? Egy kevés ideig. Tehát 1000 esztendővel szemben van a kevés idő. Most már csak azt kell eldönteni, hogy ez az 1000 esztendő valós szám, vagy nem valós szám. Izsaiás könyve 24 és 25. fejezetében találunk erre vonatkozólag utalásokat. Nagyon érdekes, hogy a mostani modern szakirodalom az Izsaiás könyvének ezen két fejezetét, a 24 és 25. fejezetet a kis jelenések könyvének mondják és értelmezik Izsaiás könyvén belül, hiszen ennek a gondolkodásmódja, kifejezésmódja, stílusa, megfogalmazása olyan, mint egy kis jelenések könyve, mint egy kis sziget az Izsaiási nagy teológiában. És ebben a kis jelenések könyvében is szerepel tömlőc, hosszú idő, kevés nap, és az Ószövetséget ismerő Jelenések könyvének kutatója felteheti a kérdést, tétovázhat azon, hogy most kövessük-e az ószövetségi profétákat az általuk kitaposott ösvényen, vagy más irányba induljunk el, a szöveg sem ezt nem támogatja, sem azt nem. Kevés információnk van, és meglehetősen bizonytalanok vagyunk az 1000 esztendőre vonatkozólag. Egy biztos. Nem az 1000 esztendőn van a lényeg. Mert íme egy klasszikus példa, hogy hogyan lehet valami felett akadémiai vitát folytatni, ahelyett, hogy a lényegről beszélnénk. Mert a lényeg nem azon van, hogy 1000 esztendő valóságos vagy szimbolikus. Mi a lényeg? Véget ért a gonosznak a hatalma. Korlátozódott a gonosz hatalma. És ez a legfőbb üzenet. És ezt a Jelenések könyve annyira rá jellemző módon, szimbolika nyelvével írja le, és jelképes nyelvezettel mondja ki. Természetesen az 1000 esztendő lehetséges, hogy valóban 1000 esztendő legyen. És valóban elképzelhető, hogy egy millenniumot takar. Nem az idő a fontos, hanem az üzenet, hogy a gonosz uralma véget ért. Egy biztos, János apostol nem a saját látásán, hanem Ézsaiás könyvének a fókuszán, a gondolkodás menetén keresztül mondja el, felhasználva ugyanazokat a kifejezéseket, amelyet Ézsaiás
sokkal korábban már megfogalmazott. Egy biztos, történik erre halvány utalás az özönvíz előtt élő generációkra, akik közvetlenül a teremtés és az özönvíz előtt éltek. És ha megnézzük az ekkor élt embereket, akkor azt látjuk, hogy az özönvíz előtt élő nemzedékek élethossza egy évezredben fejezhető ki. Így például azt látjuk, hogy Ádám 930 esztendőt élt. Jered 962 évet. Matusálem 969 esztendőt. Noé 950 évet élt. Az ezer esztendőre való hivatkozás elképzelhető, hogy visszautal arra az időszakra, ami a teremtés után következett, hiszen itt egy újjáteremtés előtti időszakban vagyunk és élünk. Akár szimbolikus, akár valóságos, egy biztos, ez a kifejezés, hogy ezer esztendő valójában az emberi nem első lépését jelenti az örökkévalóság irányába.

Ezután olvashatunk élő halottakról, akik ugyan meghaltak az Isten igazságáért, akik hűségesek voltak, akik hősök voltak, akik vértanúk voltak, akiket megaláztak, kegyetlenül megaláztak, de az életük árán is hűségesek voltak. És az angyal elmagyarázza, hogy ők azok, akik az első feltámadásban részesülnek. És azt mondja, hogy mik ők? Boldogok. Boldogok azok az emberek, akik az első feltámadásban részesülnek. Minden korszak igaz embere ott van. Függetlenül attól, hogy a világ melyik térségében élt. Függetlenül attól, hogy milyen korszaknak a gyermekéhez tartozott. Függetlenül attól, hogy keresztény vagy zsidó volt-e az illető. Egy biztos. Mindaz, aki az tiszta Istent, az igaz Istent tiszta módon imádta, és akiket az Isten elfogadott igaz embernek, azok ott lesznek. És azt mondja, hogy ezek áldozatok. Miért? Mert ők vértanúk voltak. És valami szerepcsere fog bekövetkezni. Az áldozatok válnak bíróvá. Kiknek a bírájává válnak ők? Hát azoknak a bírájává, akik elvették az ő életüket. Tehát a bírókból lesz majd elítélt, az elítéltekből lesznek majd bírók. Felcserélődnek a korábbi szerepek. És az Isten átadja ezeknek az embereknek az ítéletnek a lehetőséget. Isten minden hatalmat megad számukra, hogy ezt az ítéletet végrehajtsák. Azt mondja, hogy ők a papok. Ők a kohének. Miért a papnak mi volt a feladata? A papnak nagyon fontos feladata, mindenki az áldozatra gondol, és a papnak nem ez volt a legfontosabb. Nem ez volt a papi tevékenység legfontosabb része, hiszen voltak olyan időszakok, amikor az áldozat nem létezett. Effektíve nem volt templom, le volt rombolva, nem tudta végezni. A pap legfontosabb feladata, hogy a Tórát, a tanítást, a törvényt tanítsa, illetve ezzel kapcsolatosan bizonyos ítéletet hajtson végre. Gondoljuk arra, hogy például a pap volt, aki eldöntötte az ókorban, hogy valaki tiszta vagy tisztátalan. Leprás vagy nem leprás? Gyógyíthatatlan beteg vagy nem? Pap volt, aki eldöntötte, hogy karanténba kerül, vagy visszamehet a családjához, a törzséhez. Ez mindegy egy ítéletalkotás volt. És ezeket az igazakat a szöveg papoknak nevezik. Nem csak papoknak, hanem boldognak. A pap és a boldog kifejezés a Szentírásban, a korábbi Biblia szövegekben soha nem találkozik. Nem azért, mintha egy pap nem lehetne boldog, de a papnak nem ez a feladata, elsőrendű feladata, hogy boldog legyen. Itt pedig boldogság alakul ki. Testvéreim, boldogok lennénk, ha mi az első feltámadásban részesülnénk? Azt hiszem, igen. De a fáradt mosoly jelenik meg az ajkunkon, mintha mégse lennénk. Még egyszer megkérdezem. Boldogok lennénk akkor, ha az első feltámadásban részesülnénk? Na hát már ez egy kicsit kezd a boldogság fele kanyarodni, de még mindig fényévek választják el. Majd, amikor az első feltámadásnál ott leszünk, valószínű, hogy sokkal inkább boldogságot ki fogjuk tudni mutatni, mint most a hét utolsó napján, amikor ezekben a pillanatban megy le a nap, és rajtunk van minden fáradtságunk. Mit csinálnak ezer esztendeig ezek az emberek? Ezek a boldog papok ítélik azokat, akik nem támadtak fel. Mindent megítélnek. Az Isten biztosítja, hogy könyvek adatának nékik. Tehát az Isten a feljegyzéseket, a mennyei feljegyzéseket ezeknek a boldog első feltámadásban részesülő embereknek átadja.
És egy nagyon nagy dolog. Nem csak emberek ítélnek meg embereket, hanem az Isten megengedi azt is, hogy az emberek őt magát is megítéljék. Mert erről van szó. Az Isten és a Sátán ítélete is bele fog tartozni. És Isten odaadja az ítéletnek a lehetőségét, biztosítja a hatalmat. És mint egy igazi ember visszavonul, mint egy igazi bölcs Isten, bocsánat, mint egy igazi bölcs Isten visszavonul. És ezek az első feltámadásban lévő emberek nem csak embereket fognak megítélni, hanem megítélik Istent és a Sátánt, a nagy küzdelmet. És boldogok lesznek, hogy Istent annak ismerhetik meg, ennek a hosszú folyamatnak a menetében, hogy Isten igazságos, becsületes, hűséges, aki tartja a szavát. És minden kiderül, minden sátáni fondorlat, becsapás, csalás, és Istennek minden történelemben megmutatkozó jellem tulajdonságát az ezer esztendeig tartó ítéletalkotásban az emberek felszínre fognak hozni. Mindenki meg fog ítéltetni Istentől emberig.

Ebben a képben jelenik meg Gog és Magog. Istenben az a legcsodálatosabb jellemtulajdonságok egyike, hogy ő ki tudja várni a dolgoknak a végét. Mi már az elején is türelmetlenek vagyunk. És sokszor hirtelen, amikor látjuk a történelemben az igazságtalanságokat, sokszor azt mondjuk hirtelen haragunkban, Uram, csapj le! Mutasd meg, hogy ki vagy te! És Isten türelmes, várja a dolgok végét. És az ezer esztendő végén feltámadnak azok, akik az első feltámadáskor nem támadtak föl. Úgy mondhatnám, azok az emberek, akik nem az Isten oldalán álltak. Ó, lehet, hogy közöttük lesz sok pap. Külső szempontból sok rendes, prédikátor, hűségesnek látszó ember. És lesz sok igaztalan is. Hogy mennyi lesz a számuk? A Jelenések könyve azt mondja, hogy annyi lesz a számuk a világ négy ég tájékáról, mint a tenger fövénye. Megszámlálhatatlan lesz a számuk. És ekkor Sátán bilincsei felpattannak, hiszen eddig nem volt, kit csábítson el. Önmagát pedig már nem tudta elcsábítani. Nem volt ember, nem volt élőlény, akit elcsábíthatott volna. És ezer esztendő után azt látja, hogy hatalmas nagy tábor jelenik meg. És ezt a tábort elhiteti. És ennek a tábornak az élére áll. Felpattannak a bilincsei. És újból a hitetésnek az eszközéhez nyúl. A forgatókönyv az armagedoni háborúnak a tükör képe. Bár az armagedoni háború egy picit más, hiszen ott látható és ismert ellenfelekkel áll szemben Isten népe, a babiloniakat jelképező istentelen tömeggel szemben, itt pedig egy kicsit ismeretlen ember, ismeretlen két név jelenik meg. Gog és Mágog. Gog és Mágog külön-külön már szerepel a Bibliában, de együtt sehol máshol. Csak a Jelenések könyvében. Gog és Mágog felügyelete alatt hihetetlen nagy számú ember özönli el a világunkat és a földünket. Gog és Mágognak van a nevüknek egy számértéke, hiszen a héberben minden betűnek van egy számértéke. Például a héberben, ha le akarjuk írni, hogy 2010, akkor azt nem számokkal kell leírni, hanem betűkkel. Minden ABC egyes tagja egyel nagyobb számot kap az ABC-ben. Ugye a héber ABC első öt betűje, Alef, Bét, Gimel, Dálet, Hé. 1, 2, 3, 4, 5. Ezt így kell leírni. És Gog és Mágog neveinek a jelentése egy nagyon érdekes számhoz vezet el bennünket. Hiszen a Jelenések könyvében találunk nagyon sok érdekes számot. Ott van a 666, de most nem foglalkozunk vele. Szóval Gog és Mágog nevének a jelentése, számértékének a jelentése 70. Ez pedig az Isten száma. A hetes. Vagyis Gog és Mágog el akarja birtokolni Istentől a tökéletességet, és úgy jelenik meg Gog és Mágog, mint ennek a megszámlálhatatlan hatalmas sokaságnak a vezérei, akiket ugye természetesen majd Sátán fog vezetni.

Még egyszer aláhúzom, hogy Gog és Mágog, miközben az Ószövetségben több helyen előfordul, együtt, egymás után soha, sehol máshol nem találjuk. Tehát valószínűleg, hogy ez a két név említése nem valóságos személyeket, hanem a nemzeteknek a sokaságát. Mindazokat jelentik, akik valamikor az Isten ellenségeinek táborához tartoztak. Két tábor lesz. A szentek tábora, és Gog és Mágog tábora. A szeretett város, és a szeretett város körül a tenger fövényeként megjelenő hatalmas nagy sokaság. És akkor Sátán ezeknek az élére áll, és azt mondja, ha bíztok bennem, akkor győzelemre fogjuk vinni, és a szeretett várost, a szentek táborát bevesszük, a hatalmas hadsereget. Hát szinte lehetetlen, hogy veszítsenek. És mindenki örömújongásba fog, hisztériába fog jutni, és ekkor fog megjelenni Sátán. És mindenki átadja a tiszteletbeli vezetést. Ő lesz majd a nagy hadvezér. És ekkor következik, hogy tűz száll alá, ami annak idején elpusztította Sodomát és Gomorát, ahogy Illés imájára tűz szállt alá az égből, ott Kármel hegyén, és teljesen váratlanul, mielőtt még el tudnák pusztítani a szent várost, a szentek táborát, elpusztul a sereg egy pillanat alatt. Legtovább a fővezér, Sátán marad életben, aki végül is, ha talán mondhatom így, fogát csikorgatva is, de meghajol az isteni nagyság, az isteni tisztesség és tisztelet előtt. Ő is behódol utoljára Istennek. A képek apokaliptikusak és szimbolikusak. És ilyen kifejezésekkel találkozunk, mint hogy kínzás, mert azt mondják, hogy kínoztatnak, és senki ne gondoljon középkori csonkításos kínzásokra. A kínzás az lesz az embereknél, amikor felismerik, hogy rossz oldalra álltak, amikor életük utolsó pillanatában lepörög előttük egyrészt a régi életük, egy-egy bevésett pillanatképe, másrészt ezekben a pillanatokban, vagy azokban a pillanatokban, amikor Sátán fennhatósága alatt összegyülekeztek, és mindenkiben a halála előtt, az utolsó pillanatban helyreáll a kép. Rossz helyre álltam. És mielőtt a halál bekövetkezne, egy mély, kínzó fájdalom fogja végigjárni őket. És ez meddig fog tartani? Örökkön örökké. Persze nehogy a természettudományos megközelítéssel próbáljuk ennek az örökkön örökké, ennek az ólám, Ionesnek a megértését. Ez az örökkön örökké jelzi az ítélet véglegességét és megváltozhatatlanságát. Jó oldalon állsz? Jó oldalon állunk? Mindent megtettünk annak érdekében, hogy az első feltámadásban legyen részünk? Tudunk és akarunk győzni a gonosz felett? Ha igen, akkor boldogok vagyunk az Úr kegyelméből. Amen.

Petőfi Sándor, az ítélet. A történeteket lapozám, s végére jutottam. És mi az emberiség története? Vérfolyam, amely ködbevesző szikláiból hajdannak ered ki, és egy hosszában szakadatlan foly le korunkig. Azt ne higgyétek, hogy megszűnt már. Nincs pihenése a megerett árnak, nincsen, csak a tenger ölében. Vértengerbe szakad majd a vér hosszú folyója. Rettenetes napokat látok közeledni, minőket eddig nem látott a világ. A mostani béke, ez csak ama sírcsend, amely villámnak utána a földrendítő mennydörgés szokta előzni. Látom fátyolodat, te sötét, mély titkú jövendő, és megnyitván a sejtés tündéri tüzét, e fátyolon átlátok, s attól, ami ott van alatta, borzadok, iszonyodom, s egyszer s mind kedvre derülök, és örülök szilajan. A háború istene újra fölveszi páncélját, s kardját markába szorítván lóra ül, és végig száguld a messze világon, és a népeket eldöntő viadalra kihíja. Két nemzet lesz a föld ekkor, s ez szembe fog állni, a jók s a gonosza, mely eddig veszte örökké, győzni fog itt a jó. De legelső nagy diadalma vértengerbe kerül, mindegy. Ez lesz az ítélet, melyet ígért Isten proféták ajkai által. Ez lesz az ítélet, s ezután kezdődik az élet, az örök üdvösség, s érette a mennybe repülnünk nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Kulcsár Anikó vagyok. Mai vendégem Hosszú János, egy nagyon kedves fiatalember, akit azért hívtam ide a stúdióba, mert október 15-e hivatalosan a Fehér Bot Nemzetközi Világnapja. Ilyenkor beszélünk, vagy illik beszélni a vakokról, azokról az emberekről, akik nem is olyan kis számban élnek köztünk, ugyanis Magyarországon a hivatalos adatok szerint 45 ezer vakember él köztünk, velünk együtt. Néha látjuk őket, de azért nagyon sokszor olyan, mintha nem is vennénk tudomást róluk. János, akit én régóta ismerek, ezek közé az emberek közé tartozik, és amikor én először megismertem, nagyon pozitív benyomást keltett bennem, ugyanis teljesen úgy viselkedett, mint egy egészséges fiatalember. Úgy gondoltam, hogy érdemes megismerni a hallgatóknak is János életét, történetét. János, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
3: Én is köszönöm a meghívást, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Jó napot kívánok!
2: János, mit jelent az, hogy valaki vak?
3: A vakságnak több értelmezése van. Nyilván a hétköznapi és az orvosi értelmezés az, amivel a leginkább találkozik valaki. Ugye vak az a személy, akinek az egyik szeme segédeszközökkel sem korrigálható egy olyan szintre, ami az éplátás kategóriájához elegendő kell, hogy legyen. Nyilván ez a megközelítés a leghétköznapibb, de tulajdonképpen van több más megközelítés is, ugye szociális, illetve pedagógiai értelemben is osztályozzuk a látásnak az egyes

0: kategóriáját, megkülönböztetünk különböző állapotokat. Ugye beszélünk látássérültekről, ez az általános kifejezés, és az általános kifejezésen belül, vagy az általános kategórián belül vannak gyengénlátók, vannak az aliglátók, és vannak a vakok, illetve vakokon belül is van több kategória, vannak az úgynevezett fénylátók. Ez a, nem valami spirituális dolgot kell érteni, hanem nemes egyszerűséggel azt, hogy van-e fénylátása valakinek, vagy nincs. A fénylátás nagyon sok látássérült számára még jelenlévő látásmaradvány, ami tulajdonképpen bár nem tűnik túl nagy dolognak, hiszen a hétköznapi értelemben a közlekedéshez, vagy a mindennapi tevékenységek elvégzéséhez maga a fénylátás különösebben nem sokat segít, de mégis nagyon sokat jelent. Egy olyan vak barátommal beszélgettem, aki teljesen nem lát, egyik szemére sem, és amikor nagyon sok időt tölt otthon, egyedül, akkor azt szoktam mondani, hogy van, amikor összekeveredik számára a nappal és az éjszaka, mert hogy tulajdonképpen fizikailag ő teljes sötétségben él. Hát számomra ez tényleg nagy dolog volt, hogy ezt így kimondhattam, hogy hát én bizony nem élek teljes sötétségben, mert ha egy szobában, egy épületben fel van kapcsolva a villany, akkor azt látom, érzékelem, ha kimegyek a világosságra, vagy a szobában a függönyt elhúzom, látom, hogy süt a nap, vagy világos van, vagy éppen borús az idő. De tulajdonképpen ez a fajta látás, ami nekem így most rendelkezésre áll, ez másra nem használható fel, de ezek is óriási dolgok igazából. És aztán vannak a teljesen vakok. A teljesen vakok, amint már itt az imént is utaltam rá, ők zéró látás maradvánnyal rendelkeznek. Őnekik semmilyen segédeszköz nem tud látás élményt biztosítani, sajnos. Ugye még akiknek van valami látás maradványuk, akár gyengénlátók, csőlátók, nagytárgylátók, hogy még egy pár kategóriát itt soroljak, önálluk azért lehet különböző eszközökkel, szemüvegekkel, nagyítókkal, és különböző látásfejlesztő tréningekkel a látás maradványt optimálisan felhasználni, ami adott helyzetben nagyon-nagyon nagy segítséget jelenthet az adott illetőnek, aki ilyen problémával vagy ilyen helyzetben él.
1: Már a bevezetőbe említettem, hogy a nyilvántartás szerint legalábbis, amit én találtam az interneten, 45 ezer vakember tartanak nyilván. Ti hogy tudjátok ezt?
0: Valóban a nyilvántartások ezt mutatják. Úgy szoktuk mondani, hogy 45 ezer látássérültet tartanak nyilván, ebben már benne vannak a gyengén látók is, de valójában ennél jóval nagyobb létszámról lehet szó, akár háromszorosa is lehet a valóságnak, vagyis legalábbis a statisztikának, mert hogy nagyon sokan válnak évközben látássérülteké. Vannak olyan statisztikai adatok, amelyek azt támasztják alá, hogy 4-6 ezer ember válik látássérülté évente. Hát ugye mi miatt? Ugye ez elég soknak tűnhet, hát azért országos viszonylatban ez elég riasztó adat, hát és bizony tényleg az. Ugye itt nem kell feltétlenül valami rettenetes, traumatikus, dramatikus dologra gondolni, de mégis például az egyik legproblematikusabb dolog a cukorbetegség, ami most már nem csak az idős emberek betegsége, hanem egyre fiatalabb korban érinti a férfiakat, nőket, sőt most ugye egyre többen vannak sajnos, akik már gyermekkorban is rendelkeznek ezzel a betegséggel, és bizony az egyik legkézzelfoghatóbb szövődménye a cukorbetegségnek maga a retina elhalása, ami teljes látásvesztéshez vezet. Nekem is vannak kortársaim, sorstársaim, korombeliek, 40 év alattiak, sőt azt kell mondjam, hogy 20 és 40 közöttiek is, akik bizony cukorbetegség következtében veszítették el a látásukat. Sokszor egyik napról a másikra. Aztán ugye vannak egyéb időskori betegségek, vannak más egyéb szövődmények is, érszűkület és ehhez hasonló betegségek, makula degeneráció, tehát ami gyakorlatilag a látótér teljes beszűkülésével jár, aztán vannak hályogos betegségek, szürke és zöld hályog, ami szintén sokszor vaksághoz vezet, tehát gyakorlatilag van egy jó pár olyan betegség, ami komoly látásvesztéshez vezet. És akkor még nem beszéltünk azokról a látás problémákról, amelyek genetikai eredetűek. Ma már azt mondhatjuk, hogy ezek vannak kevesebben, hiszen a többség a szerzett betegség által szövődményként úgymond kapott látássérültek számát gyarapítják.
1: Igen, és hát még nem beszéltünk még egy dologról, ha jól nézem itt a jegyzeteimet, ez pedig a koraszülötteket sújtó vagy szövődményként jelentkezhető, amit általában a népnyelv helytelenül inkubátor vakságnak is nevez, ez a fajta vakság.
0: Valóban ez is létezik. Azt kell mondjam, hogy ma már azért ennek az aránya visszahúzódóban van. Annak ellenére, vagy azzal együtt, hogy ma az orvostudomány egyre több koraszülött babát tud életben tartani, az elmúlt évtizedekben ez egy olyan súlyos probléma volt, mármint történetesen az inkubátor vakság, hogy egyre több helyen komoly figyelmet fordítanak arra, hogy a kisbabák szeme kellően le legyen takarva az inkubátorban, hogy ne érje túl sok oxigén, ne érje túl sok fény, ne hogy kiégjen ezáltal a gyermeknek a szeme, és aztán ezáltal vakság alakuljon ki. De sajnos ugye a koraszülötteknél van egy másik probléma is, ez pedig a halmozott sérültség. Nagyon sok koraszülött babánál nehéz előre megjósolni azt, vagy megmondani a fejlett technikai és orvostudományi feltételek ellenére is, hogy lesz-e maradandó sérülése egy babának, vagy nem. Nyilván ugye minél nehezebb a születése, és nehezebbek a születési körülményei az adott kisgyermeknek, annál sajnos nagyobb a rátája annak, hogy problémák lépnek fel, és bizony a halmozottan sérült gyerekek körében nagyon sokan koraszülöttségből kifolyólag élik meg akár a vakságot, vagy egyéb más sérüléseket emellé pluszban.
1: Ahogy én itt hallgattalak téged, János, nem akarok ítéletet mondani, mert nem az én feladatom, de úgy tűnik, hogy azért nagyon sok vakságnak tulajdonképpen mi emberek is vagyunk előidézői, mármint, hogy helytelenül étkezünk, rossz életmódot folytatunk, stresszesek vagyunk. Ugye koraszülöttségnél kockázati tényezőként mondják az alkohol, drogfogyasztást, a stresszet, a cukorbetegségnél, hát ugye étkezési dolog nagyon sok esetben plusz stressz. Tehát egy picit lehet, hogy ha felelősséget teljesebben, vagy nyugodtabban, vagy bölcsebben élnénk, akkor ez a betegség is kisebb arányba fordulna elő a társadalomba?
0: Ez egy kétélű fegyver igazából, mert mondhatjuk ezt is, de valójában, amikor már valaki benne van a problémában, akkor inkább csak lelkiismeret furdalás növelő tényező, ha ezzel jövünk elő. Tehát aki már történetesen bekerült a látássérültek körébe valami oknál fogva, ott igazából már ezekkel az információkkal neki nem tudunk segíteni. Viszont ha a megelőzést, tehát a prevenció oldaláról közelítjük meg a kérdést, akkor azt mondom, hogy igen, nagyon fontos lenne az, hogy különböző módokon próbálnánk vigyázni jobban az egészségünkre. De ugye nyilván mondom, még egyszer ez is azért kétélű fegyver, mert ismerek én olyan cukorbeteg sorstársamat, aki most már 26 éve cukorbeteg, nagyon odafigyel az életére, és valóban sem a veséje, sem a szeme nem érintett, de ismerek olyat is, aki annak ellenére, hogy odafigyel nagyon sok mindenre, amennyire csak tud, mégis sajnos a szövődmények előjönnek. Ez részint genetikai dolog is, tehát kinek milyen a, úgymond a testfelépítése, milyenek a szöveteknek a teherbírása, hogy így fogalmazzak, de természetesen igaz, és nagyban igaz az, amit itt az imént említettél, hogy bizony megelőzéssel sok mindent meg lehetne gátolni. A vakság kialakulását, vagy a látássérültség kialakulásának az időpontját lehetne késleltetni, és adott helyzetben, ha időben észre lehet venni bizonyos jelenségeket, ott azért még bizonyos helyzetekben beavatkozással akár teljes körű egészség visszafordítást is el lehet érni.
1: Az előbb itt említetted, hogy amit én itt próbáltam fejtegetni, ez egy picit olyan, mint egy kétélű fegyver, és bizonyos dolgokkal csak a lelkiismeret furdalást lehet növelni, hiszen már nem segítünk mondjuk egy vak emberen. Ha már ezt megemlítetted, segítenél nekünk, hogy mik azok a dolgok, amiket nem biztos, hogy kéne mondanunk nekünk látóknak, vagy amivel nem segítünk egy olyan emberen, aki már elég nagy bajban van, hanem éppen még nagyobb terhet okozunk neki, lelki terheket is rakunk rá ugyanis. Picit segítenél ezekről?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos alapelvet akkor tudnám megfogalmazni, hogyha egy dologra próbálnék elsősorban összpontosítani, ez pedig az őszinte tisztelet. Tehát én azt gondolom, hogy nem az a lényeg igazán, hogy mit mondunk. Még az sem, hogy mit teszünk. Persze nyilván majd mindjárt rátérünk arra, hogy azért mégis milyen területeken fontos ez, de sokkal fontosabb egy, például egy megvakuló félben lévő embernek az, hogy egy szupportív háttér legyen mögötte, aki tiszteli, elfogadja, nem hagyja ott a bajban, hanem igyekszik neki segítséget nyújtani. Azt gondolom, ha ez megvan, akkor egy vakságot könnyebb feldolgozni, egy problémán könnyebb túljutni, egy helyzetet könnyebb teljesen más szemszögből nézni. És hogyha konkrétumokra is kíváncsi vagy, akkor azt kell mondjam, hogy igazából a sérült embernek, vagy akár most konkrétan a látássérültnek, tulajdonképpen én úgy szoktam megközelíteni, de ez az én sajátos nézőpontom, de majd elmondom az általánost is. Ha nekem azt mondja valaki, hogy fogyatékos, az, hogy sérült, az, hogy vak, az, hogy még mondhatnék cifrábakat is, mert egyébként vannak nagyon cifrák, sőt magunk közt egymás között egészen cifrákat szoktunk mondani, hogy te nyomi, te fogyi, és ezek nem pejoratív dolgok, hanem egyszerűen magunk közt azt gondolom, hogy megengedhetjük magunknak azt a privilégiumot, hogy mi úgy fogalmazzunk a saját életünkről, hogy mi akarunk. És ennek van kifelé is egy üzenete, hogy nem szabad az emberekben azt az érzést kelteni, hogy fú, hát most hogy szólaljunk meg, most mondjunk-e valamit, vagy hogy nyilatkozzunk erről az emberről, hogy ő egy mi is ő, szóval ő egy vak, vagy úristen, ezt szabad mondani, nem szabad mondani. Én azt gondolom, hogy mindent lehet mondani, hogyha a tisztelet közben azért ott van mögötte. Én is már jártam úgy régen, hogy volt egy kedves ismerősöm, akit nem rég ismertem meg abban az adott helyzetben, és egy nagyon szimpatikus úriembernek tűnt, az is most mind a mai napig, nagyon jó a viszonyunk, és valami egészen furcsa kifejezést alkalmazott a vakságra, hogy nem is, nem emlékszem sajnos a kifejezésre, csak az élmény maradt meg bennem, és akkor nagyon fölkaptam egy pillanatra a fejemet, de aztán utána rájöttem, hogy tulajdonképpen ő engem tisztel és szeret. Elfogad, ahogy vagyok, és ez számít, és nyilván utána már egy helyzetben ezt meg lehetett beszélni, hogy figyelj, általában itt szoktunk nyilatkozni a sérültekről. Most ha a nagy általánosságban a látássérülteket szólítjuk meg, akkor ugye például ilyen kifejezéseket alkalmaznak, hogy látási fogyatékos, látássérült, gyengénlátó, ugye, hogyha konkrétan meg is nevezzük az adott látássérülési típust, vagy vak. Tehát a vak az már egy erős kifejezés, de szokták alkalmazni, hisz a nem látó, a teljesen nem látót és a gyengén látót gyakorlatilag ez a kifejezés különbözteti meg. Tehát ezektől a szavaktól nem kell idegenkedni, azt gondolom. És azt gondolom, hogy minden más szó lehet használni, ha az adott környezet, a szó környezet vagy a helyzet nem sértő és pejoratív módon igyekszik megközelíteni azt az adott sérült szemét, vagy akár az adott sérültségi csoportot.
1: Gyakorlati dolgokba mi az, ami jóha teszünk, és hogy tudunk segíteni, és mi az, amit nem kéne, mert hát arra nem tartotok igényt? Hát
0: ez teljesen egyéni dolog. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb itt az, hogy partnerként kezeljük egymást. Sérült és nem sérült, egészséges és fogyatékos ember, nevezhetjük így is nyugodtan. Azt gondolom, hogy a partner viszony a legfontosabb. Ez alatt azt értem, hogy ha látunk egy látássérültet az utcán, vagy boltban, vagy bármilyen közintézményben, bátran oda lehet hozzá menni, és meg lehet kérdezni, hogy elnézést kérek, szabad-e segítenem valamiben. Ilyenkor, ha oda megyünk, nyugodtan meg lehet érinteni a kezét, óvatosan nyilván egy lágy érintéssel. Ezzel csak azt jelezzük felé, hogy hozzá beszélünk, hisz egy látássérült nem feltétlenül fogja tudni, attól, hogy mellette megszólal valaki, hogy az adott mondatot, kérdést hozzáintézik-e, hiszen szemkontaktust sok esetben nem tudnak felvenni a látássérültek. A vakok egyáltalán nem, a gyengénlátók egy nagy része pedig nehezen. Meg lehet kérdezni bátran, és hogyha a vak vagy a gyengénlátó személy a segítséget elutasítja, ettől nem kell megsértődni, ezzel nem feltétlenül a személyt utasítja el, hanem egy adott helyzetben ő neki van egy megoldási elképzelése az adott problémára, ha egyáltalán van probléma, mert lehet, hogy nincs is. Lehet, hogy ő csak vár valakire, nyilván ezt jó esetben fogja közölni a segíteni szándékozó személlyel, illetve bármi egyéb további dolgot el fog ő mondani saját magáról, hogy tud segíteni neki az adott személy. Tehát gyakorlatilag én is, ha megyek az utcán vagy bárhol, nem várom el azt az emberektől. És nekünk látássérülteknek is azt gondolom, hogy fontos üzenet. Nem szabad az emberektől elvárni azt, hogy ők tudjanak rólunk mindent. Mert az emberek semmit nem tudnak rólunk. legalábbis az átlag emberek. És ez nem baj, hát honnan is tudnának. A fontos az, hogy ebből kiindulva mi is merjünk úgy segíteni nekik, hogy ők tudjanak segíteni. El kell magyarázni, hogy hogy kell segíteni. Ez nem szégyen, ez nem probléma. És ha van valakinek, mert ugye nagyon sok emberben, akik ilyen menedzser típusúak, vagy ilyen vezető típusúak, és ők azt gondolják, hogy tudják, hogy mi a jó megoldás, nekik is tisztelettel meg lehet mondani, hogy elnézést, nem így kell segíteni, hanem úgy, és akkor meg kell mutatni nekünk is azt, hogy ezt a segítséget miként kell kérni, és miként kell elfogadni, és onnantól egy párbeszéd már is kialakul, jó esetben ember és ember között. Sajnos azért a gyakorlat azt mutatja, hogy ez nem mindig ilyen ideális helyzet. Vannak emberek, akik nagyon tudni vélik, hogy hogy kell segíteni. Ebben még nincs is baj akkor, hogyha ez tényleg jól is teszik. A gond akkor, amikor ez sajnos nem megfelelően végzik. Ilyenkor egy kicsit a látássérültek kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülhetnek, csorbulhat az önbecsülésük adott pillanatban, adott helyzetben, és azok a látássérültek, akik némiképp labilisabbak lelkileg, ki is kérik maguknak ebből kifolyólag az ilyenfajta segítséget, köszönik, nem kérik, pont azért, mert egyszerűen szeretnék a lelki egyensúlyukat ezáltal visszanyerni, tehát ha egy látássérült esetleg mogorvábban reagál, az sem feltétlenül amiatt van, mert ő egy, elnézést a kifejezés, egy útszéli paraszt, hanem egyszerűen azért van, mert lehetséges, hogy úgy közelítettünk hozzá, hogy egy picit az ő lelki világába vele sikerült lépnünk. Nyilván ez egy látássérült személy lelki világába egy picivel talán könnyebb belépni, pont ezért, mert azt hiszik az épek, hogy ők kiszolgáltatottabbak. És ez már ad nekik egy alibit arra, hogy a látássérülteket egy kicsit hát alsóbbrendűbbnek tekintsék. Ez nem annyira tudatos, mint amennyire én erről beszélek, de ezt jól végig gondolja a kedves hallgató, elképzelhető, hogy egyetért velem. Természetesen nyilván lehet mindenkinek más-más véleménye, lehet ezen a kérdésen sokat beszélgetni. Nekem ez a tapasztalatom és a személyes véleményem, és nekem is nagyon sok analízisbe került az, hogy én végig gondoljam az emberek viselkedését, a velem való viszonyát, hogy az mitől függ, nekem mit kell tennem, hogy ez jobb legyen, hogy másabb legyen. Nagyon fontos, hogy megpróbáljunk egy kicsit magunkat is olykor úgy nézni, hogy mintha nem mi lennénk, tehát kívülről nézni. Hát minden embernek vannak vakfoltjai, ez van egy ilyen kifejezés, és ez nem a látássérültekre igaz, hanem az emberiségre, hogy nagy általánosságban. Azt gondoljuk, hogy valamit nagyon jól csinálunk, nagyon értünk hozzá, iszonyatos profik vagyunk benne, és van egy környezeti tényező, van egy személy, van egy jelenség, ami, vagy akin keresztül éppen rámutatnak nekünk arra, hogy hát bizony, ez nem egészen így van. És attól, hogy mi látássérültek vagyunk, és nekünk megtanították az iskolában, vagy az életben azt, hogy hogy kell közlekedni, hogy kell segítséget elfogadni, miben kérjünk segítséget, és hogyan, az nem jelenti azt, hogy mi ebben már rögtön profik vagyunk. Tehát nem kell az embereket lenéznünk amiatt, mert ők uram, bocsánat, nem úgy közelítenek, ahogy mi szeretnénk. Tehát azért mondom, hogy nekünk is, látássérülteknek is egy picivel toleránsabbnak kell lennünk a környezetünk felé, mert azt gondolom, hogy a partnerség, és itt visszatérek itt a kérdésed feltevések kapcsán az első gondolatomhoz, a partnerség elve akkor tud érvényesülni, ha mindannyian tudjuk a toleranciát megfelelően érvényesíteni és mutatni egymás iránt, mert ez a bizalomnak az egyik alappillére.
1: És elárulom a kedves hallgatóknak, hogy János erről nem csak beszél, hanem nekem személyes tapasztalatom van, nem véletlenül őt hívtam meg. Ugyanis talán 10 éve volt már valamikor, vissza kéne pörgetni pontosan a naptárt, hogy mikor, amikor mi először találkoztunk.
0: És 14 éve.
1: 14 éve, na akkor nem is kell, van egy élő naptár itt a stúdióban. Én nem tudtam, hogy kell igazán vakoknak segíteni, és János világosított föl, hogy hát én rosszul karoltam bele, mert nem mindegy, hogy fogunk meg egy vak embert, és hogy próbálunk vezetni, mert az sem mindegy, hogy én hol vagyok, mármint fizikai elhelyezkedésben egy vakhoz viszonyítva.
0: És elnézést, bocsánat, hogy közbeállok, de amikor ezt mondtam neked, akkor mi volt a benyomásod velem kapcsolatban? Utasítottalak?
1: Nem, nekem ez nagy segítség volt. Te voltál az első olyan vakember, nem akivel találkoztam, hanem aki elmondta, hogy mit csinálok rosszul, és hogy tudok segíteni.
0: Azért is kérdeztem vissza, mert amint mondtam is, hogy nagyon fontos, hogy hogy nekünk is meglegyen a tisztelet a segítő iránt. Tehát el kell mondani azt, amit itt csak ismételni tudom magam, de nagyon fontos, és ki kell hangsúlyozni nekünk is, látássérülteknek nem szabad elveszteni a kontrollt, el kell szépen mondani azt, hogy hogyan tud nekem segíteni valaki, hogy ahogy annak idején Anikónak is, nagyon sokaknak én is ezt elmondom, pont azért, hogy a lehető legkényelmesebb és biztonságosabb legyen a közös közlekedésünk, vagy az adott segítségnyújtás. És akkor visszaadom a szót, bocsánat.
1: Nem, hát beszélgetünk, és te vagy itt a vendég, te vagy a központban. És a másik nagyon pozitív élmény volt, amiről talán a felvezetőben is mondtam már egy pár szót, hogy te nem úgy viselkedtél az első találkozásnál sem, mint egy fogyatékos ember, hanem mint egy kedves fiatal ember, akivel megismerkedünk, és akivel egy hosszabb autóutat is teszünk. Teljesen partnerként éreztem azt, hogy beszélgetsz velünk, és ez nekem pozitív élmény volt, mert lehet így utólag visszagondolva, hogy bennem is voltak gátak, mert hogy nem tudtam, hogy hogyan kéne egy vak ember felé közeledni, és te nagyon sokat segítettél nekem ezeknek a gátaknak a lerombolásában, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog, ahogy említetted is.
0: Hát nekünk ez, ha tetszik, ha nem, el kell fogadni, hogy ez egy misszió. Tehát a gátak rombolása az nekünk misszió. Ha már beleszülettünk egy ilyen állapotba, akkor ezt bizony olykor napi 24 órába tenni kell. Ez nem Big Brother, ez nem való világ, de mégis a való világ, és itt nem kamerák figyelik az életünket, hanem húsvér emberek, és látják azt, hogy mi hogy élünk meg bizonyos dolgokat, és nyilván nem azért kell nekünk missziót teljesíteni, hogy a külvilág felé egyfajta megfelelést mutassunk, bár nagyon sok sérült emberben ez a megfelelési dolog, ez már-már kényszeressé válik, és ez beteggé teszi a lelkét az embernek, hanem azért kell megmutatni, hogy megint csak visszatérek a partnerségre, tehát hogy legyen partnerség úgymond épp ember és sérült ember között. Tehát nem lehet úgy élni ma ebbe a társadalomban, sose lehetett, de ma pláne nem, és azt gondolom, hogy ma azért vagyunk különleges korszakban, és hálásak is lehetünk ezért, hogy ma egy olyan korszakban élhetünk, hogyha akarunk, akkor igenis lehetünk egyenlőek, partnerek lehetünk dolgokban. És akkor itt visszakanyarodhatunk a fogyatékosság kérdésre, hogy ki a fogyatékos.
1: A témafelvetés nagyon jó, de mielőtt belemelegednénk a kérdés boncolgatásába, néhány perc erejéig meg kell szakítanunk a beszélgetésünket, hiszen hírek és zene következik, de utána mindenkit visszavárunk. Mai vendégem Hosszú János, akit a Vakok vagy a Fehérbot világnapi alkalmából hívtam ide a stúdióba. Maradjanak velünk a szünet után is!

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Kulcsár Anikó vagyok. Mai vendégem Hosszú János, egy nagyon kedves fiatalember, akit azért hívtam ide a stúdióba egy beszélgetésre, mivel október 15-e a Fehér Bot világnapja, vagy úgy is lehet mondani, hogy a Vakok Nemzetközi Világnapja. János születése óta vakon él, de ez nem jelenti azt, hogy megkeseredett, csak önmagának élő valakivel állunk szemben, hanem egy vidám fiatalemberrel beszélgetek itt a stúdióban. Azok, akik az előző fél órát is velünk töltötték, emlékezhetnek, hogy egy kérdés felvetéssel fejeztük be a beszélgetést, mégpedig azzal János indítványozta, hogy talán folytassuk azzal a kérdéssel a beszélgetést, hogy mit is jelent az, hogy fogyatékos. Ki a fogyatékos valójában?
3: Hát fogyatékos az a személy, aki egy élethelyzetben valamilyen hiányt szenved. Fogyatékos lehet-e akkor ilyen alapon az, akinek mondjuk elfogy az autóból a benzine? És éppen nincs benzinkút se közel, se távol. Hát eléggé, mert a benzine kifogyott, tehát nem tud az autójával tovább menni, ergo akadályozva van, fogyatékos. Ez most egy nagyon érdekes megközelítés, nem ez a hétköznapi megközelítése ennek a kifejezésnek. Aztán, ha azt mondom, hogy van egy gyerek az iskolában, aki iszonyatosan rossz matekból, és a tanárnéni már nem tud vele mit kezdeni, akkor ez a gyerek bizonyos értelemben az éphez képest, az adott normához képest, ő bizonyos értelemben korlátozottabb helyzetben van, tehát fogyatékos. Ha így nézzük. De hogyha segítünk ezen a helyzeten, tehát korrepetáljuk a gyereket, akkor az a fogyaték, vagy ez a probléma, ez csökken, jó esetben meg is szűnik, vagy ha van egy autós, aki megáll nekünk, és hoz egy kanna benzint a legközelebbi benzinkútról, akkor már is megoldódik a probléma, és akkor vissza, vagy áttérek erre a klasszikus mondásra, hogy ha van egy élethelyzet, egy probléma, egy kihívás, akkor mi a helyzet? A pohár az félig üres, vagy félig tele? Vagy éppen meg tudom tölteni ezt a poharat, vagy inkább a földhöz vágom az üres csészét. Ez a mi megközelítésünkön múlik. Tehát én, ha a vakságomba, most visszatérve az én élet szemléletemhez, a vakságomba beledőlök, mint egy úgymond harcos a kardjába, akkor én fogyatékos vagyok. Arról nem is beszélve, hogy szánalmas. Ha pedig azt mondom, hogy próbálok ezzel a vaksággal úgy élni, hogy ezt mérte rám az élet, meg kell próbálni vele együtt élni, mint egy sajátos élethelyzettel, és igyekszem ezt elfogadni, akkor ebből nagy kincseket is ki lehet hozni. És akkor azt mondhatják rám emberek, hogy hát te fogyatékos vagy, hát te lehet, hogy többre vitted az életbe, mint én. És ezt mondhatja nekem látó, vagy épp egy mozgássérült, vagy egy hallássérült. Persze nem azért mondom mindezt, mert én olyan nagyon sokra vittem idáig. Nem kis dolgokat éltem meg kétség kívül, tehát nem a hencegés mondatja ezt velem, csak azt akarom ebből pont kihozni, hogy lehet egy olyan életet élni sérült emberként, vakemberként, vagy valamilyen sérültséggel együtt élőként, vagy olyan problémával együtt élőként, ami elfogadható. Hát ugye nézzük csak meg, hogy a diszlexiások közül. Nagyon sok ember lett sikeres az élet különböző területein, erről valahol olvastam, de sajnos nem tudom most a forrását megnevezni, úgyhogy elnézést kérek érte. Nagyon sok ember lett nagyon sikeres a diszlexiások közül, vagy inkább úgy mondanám talán, hogy azok közül, akik sikeres emberek az élet valamilyen területén, magas számban megtalálhatók a diszlexiások. És ugye fölmerülhet a kérdés, hogy miért? Diszlexia az egy probléma, az egy korlát. Hát nem az lenne a logikus, hogy akkor ezeket az embereket pátyolgatni kéne, vagy elfogadni a fogyatékosságát, és elfogadni azt, hogy hát ők kevesebbet fognak tudni az életben elérni, hisz alig tudnak olvasni, olykor szinte egyáltalán. Ők bizonyították be pont ennek az ellenkezőjét azzal, hogy azt mondták maguknak, hogy lehet, hogy nekünk van problémánk, de amit mi megtanulunk, saját szorgalmunkból, olykor véres verejtékkel tesszük, és ez a fajta szorgalom, ez a fajta kitartás vezette őket, vagy vezeti őket ahhoz egyre közelebb, hogy valójában az élet olyan területein, amin már felnőttként egyedül kell, hogy megálljanak, ott bizony elég komoly sikereket tudjanak elérni, akár vállalkozásban, akár más területen.
2: Egy picit személyes dolgokról is beszéltünk, de azért inkább általánosságban beszéltünk eddig a vakságról, a fogyatékosságról, és nagyon-nagyon jó dolgokat mondtál el, de a te személyes életedről még keveset beszéltünk. Hogyan alakult a te életed? Szerzett vakságod van, beleszületett vakságod? Hogyan dolgoztad fel? Egy picit az iskolai évekről beszéljünk, serdülőkorról. Tehát egy kicsit személyesen. Veled, mint Hosszú Jánossal, hogyan történtek az események?
3: Hát velem nagyon érdekes események történtek. Amikor megszülettem, akkor hamarosan kiderült az, hogy valami nagyon nincs rendben velem. Abból látszott, hogy amikor már egy kisbabának reagálnia kellene különböző vizuális ingerekre, azokra én kevésbé reagáltam, sőt, volt, amire egyáltalán nem. Így aztán hamar bebizonyosodott, hogy nekem a szememmel komoly probléma van. Sajnos nálam a vakság egy születési műhiba következtében alakult ki. Nem voltam koraszülött, tehát nem az inkubátor okozta, hanem egy oxigénhiányos állapot következtében, legalábbis ez most a legbiztosabb feltevés. Olyan területű és szintű sérülést szenvedett az agyam, illetve a látóideg központom, hogy gyakorlatilag fényérzékelés mellett néhány éves koromig kontúrokat is, illetve árnyékokat láttam, meg nagyobb tárgyakat. Ez a látásmaradvány azonban 3 éves korom környékére teljesen eltűnt, és maradt úgymond a csak fényérzékelés, fénylátás. Ha megcsászározták volna édesanyámat a születésemkor, akkor egészen biztos, hogy nem ülök itt, legalábbis ebben a nexusban, ahogy most vagyunk. Valószínűsíthető, hogy akkor látóként születtem volna. De ez nem így alakult. A szüleimnek sokáig komoly problémája volt, lelkiismereti kérdés, ami rám is átragadt kiskoromban többször, ahogy beszélgettünk erről a dologról. Érezhető volt a szüleimnek a kétségbeesése, a haragja, főleg édesapámnak a haragja, a tehetetlensége, a dühe, amit igazán nem nagyon tudott hova levezetni. Ő sajnos emiatt az alkoholba folytotta a bánatát, és hamar sajnos ő meg is halt. Viszont édesanyám úgy tűnik, hála Isten, egy ilyen életben maradós típus, vagy ilyen túlélős típus, és gyakorlatilag így együtt próbáltuk ezt az életet úgy élni, hogy élhető legyen mindannyiunk számára. És hát 5 éves koromig otthon nevelkedtem, nem mentem többségi óvodákba, közben jártam orvostól orvosig, vittek a szüleim, mert ugye abban az időben a 70-es évekről beszélünk, meg a 80-as évek elejéről, azért nem voltak még olyan korszerű képalkotó vizsgálati módszerek, mint manapság. EEG-vel nézték az agy területeket, hogy hogyan reagálok az ingerekre, illetve különböző szemvizsgálati módszerekkel állapították meg azt, hogy látóideg sorvadás alakult ki, és hát feltehetőleg a születéskor történt ez a dolog. Ugye ezt műteni, korrigálni mind a mai napig nagyon veszélyes és kockázatos, hisz tulajdonképpen, ahogy szoktam a gyerekek között fogalmazni, szoktunk járni óvodásokhoz, meg kisiskolásokhoz, meg felnőttekhez is. Azt szoktam mondani, hogy olyan, mint amikor a számítógépet összekötjük valamilyen eszközzel, egy perifériával, és a perifériát meg a gépet összekötő kábelek megsérültek. Most ezt egy számítógép esetében adott helyzetben kockázatmentesen ki tudjuk cserélni. Az emberi agyban ez a jelen orvostudomány állása szerint nem kivitelezhető. 5 éves koromban pedig bekerültem Budapestre a vakok általános iskolájába, először az óvodába 1 évet tanultam, majd pedig az általános iskolában 9 évet töltöttem. Hát én azt gondolom, hogy itt többek között itt kezdtek belőlünk embert faragni. Azért ez egy nagyon kemény időszak volt, főleg eleinte, mert a szüleinktől távol voltunk, de gyakorlatilag 5 éves koromtól 15 éves koromig kollégiumi életet éltem, bentlakásos kollégiumi életet, Vasárnap érkeztem az iskolába, pénteken hazamentem az iskolából, sőt, volt olyan eset, hogy hétvégénként sem mentem haza, ez mondjuk nálam ritkább volt, de bizony voltak olyan sorstársaim, akiket két hetente vagy havonta vittek haza, sőt, hát olyanok is voltak, akikről egyszerűen megfeledkeztek a szüleik, mondván, hogy egyszerűbb lesz így mindenkinek, idézőjel. A szüleim meg a családom így vállalták ezt a folyamatos jövésmenést így velem, próbáltak mindent megadni, amit csak lehetett, távolról is, meg közelről is. Aztán, amikor az általános iskolát befejeztem, akkor gimnáziumba kerültem, már otthon Kaposváron. Egy katolikus gimnáziumban tanulhattam, és ez egy óriási lehetőség volt számomra, mert egy olyan gimnáziumban tanultam, ahol mi voltunk a második évfolyam, tehát ez egy frissen induló gimnázium volt. A tanárokat a legjobb iskolákból próbálták összeválogatni, ez bizony nagyon jól is sikerült, és az, hogy jó tanárok voltak, az nem csak abban nyilvánult meg, hogy szakmailag a csúcson voltak akkoriban, és közülük még akik élnek, most is a csúcson vannak, hanem azt is jelenti egyúttal, hogy emberileg is tudták, hogy mit kell tenni. Tehát megvolt az intelligenciájuk, amit nem osztanak a diplomával. Ami azt jelenti, hogy próbáltunk partnerek lenni már akkor egymással, és megbeszéltük közösen azt, hogy ők nekem hogy tudnak segíteni. És azt is, hogy tőlem azon túl, hogy nyilván amit a többiektől elvárnak, azon túl tőlem mit várnak el. Tehát én azt gondolom, hogy mindkettőnknek, tehát nekem is, meg hát úgymond a tanári karnak is, bizonyos értelemben ez egy kicsit plusz munka is volt. Nem azt mondom, hogy áldozat, mert nem éreztük soha azt, hogy ez áldozat lenne, inkább azt mondom, hogy plusz munka, de én azt gondolom, hogy ez megtérül. Mert egyrészt olyan kapcsolatokat alakítottam ki a tanáraim nagy részével a gimnáziumban, amelyek közül mind a mai napig vannak élők, baráti viszonyok alakultak ki, tehát az, hogy tegező viszony, az csak egy dolog, de valójában baráti viszonyok alakultak ki köztünk. Másrészt pedig a gimnáziumi évek alatt egy olyan tudásanyagot sikerült elsajátítanom mindenből, ami aztán későbbiekre úgy megalapozta az életemet, hogy tovább tudtam menni főiskolára, informatikát tanulni, tovább tudtam fejleszteni az angol tudásomat egy felsőfokú szintre, tovább tudtam tanulni aztán, mint gyógymasszőr, elkezdett érdekelni és foglalkoztatni a pszichológia, illetve a gyógypedagógia és a szociológia, zenélni megtanultam emellett. Tehát én azt gondolom mindenfajta nagyképűség nélkül, hogy alapvetően én egy sokoldalú ember vagyok, és talán annak is köszönhető, hogy hátterem nagyon szupportív volt, nagyon támogató volt, mind otthon, mind pedig az iskolákban egyaránt, illetve annak, hogy megértettem azt, hogy bizonyos helyzetekben van, hogy nekünk, akik egy kicsit másabbak vagyunk, mint az átlagember, meg kell mutatnunk azt, hogy képesek vagyunk dolgokra. Nem ilyen egészségtelen bizonyítási kényszer stílusában, hanem bizonyos helyzetben tényleg ki kell állni az embernek, képviselnie saját magának azt, hogy hát figyelj, én ezt meg tudom ám csinálni, vagy azt meg tudom ám csinálni, és nézd meg, hogy.
2: Ahogy itt hallgatlak, jó hallgatni téged, mert nem a panasz folyik belőled. De hadd kérjelek arra, hogy most mégis egy picit panaszkodjunk, úgy jó értelembe véve. Vagyis az a kérdésem, hogy mi, ami igazán nehézség egy vakember számára? Hol vannak azok a kritikus pontok, amiben sokkal nehezebb az életetek? Te hogy látod ezt?
3: Ami nehéz, az az, hogy a látó emberek többségükben az információik 85-90%-át vizuális úton szerzik. És akkor mi van a nem látókkal? Talán az emberek egy részében fölmerülhet ez a kérdés, kedves hallgatókban, hogy akkor a vak vagy a gyengéllátó ember csak 10-15%-nyi információval rendelkezik az éplátóhoz képest. Hát a valóság nem ennyire durva, mert a többi érzékszervünk segítségével azért nagyon-nagyon sok információt megkapunk mi is. De nem feltétlenül olyan gyorsan, és nem feltétlenül olyan, hogy úgy mondjam, komplex módon, mint látása. Ugye a látás az egyetlen olyan szervünk, amelyel komplex módon tudunk érzékelni. Tehát egy adott pillanatban, ez azt jelenti gyakorlatra lefordítva, hogy adott pillanatban több dolgot is tudunk érzékelni. Az agy erre képes, de csak a látás útján. Ugye, amikor hallunk valamit, akkor a mondatot a beszélőnek végig kell mondania ahhoz, hogy én a hallott információból összerakjam magamnak azt a mondatot. Tehát ez egy lineáris dolog, tehát ez nem egy komplex. A tapintás az bizonyos értelemben komplexebb, olyan értelemben, hogy adott helyzetben több mindent tudunk érzékelni, itt magam körül érzékelem ezt az asztalt, érzékelem, hogy van rajta egy terítő, és érzékelem az asztalnak az alakját, tehát már is több, úgymond, tulajdonságát tudok ennek az asztalnak elmondani, de például erről a stúdióról, ami már azért egy nagyobb tér az asztal területéhez képest, itt ülve, adott ülő helyzetemben nem tudok többet mondani, csak akkor tudnék, vagy ha felállnék és körbejárnám a stúdiót, és mindent végignéznék, tapintanék, vagy pedig akkor, hogyha ezt valaki nekem elmondaná. De ez egy sokkal kevésbé komplexebb felfogási forma, vagy módszer. Emiatt egy picit nekünk a dolgok megtapasztalása, rögzítése, értelmezése némiképp több időt vehet igénybe, mint egy látó ember számára. Ez türelem kérdése csupán, tehát azt gondolom, hogy a mai rohanó világban is az embernek arra van ideje, amire akarja, és ha én nem futok be olyan pályát, mint amit esetleg látóként befuthatnék, amiatt, mert mondjuk gyorsabban tudnék adatokkal, információkat kezelve élni, azt gondolom, hogy akkor nem baj, akkor más pályát futok be, ahol ez nem annyira fontos. Például egy vakember emiatt nehezen tud bizonyos helyzetekben, mondom, például grafikonokat elemezni, nehezen tud olyan vizuális tevékenységeket jól elkapni, amit lehet, hogy bizonyos módokon és segédeszközökkel és technológiával el lehet juttatni egy vakemberhez is, de a vakember ezt nem tudja olyan gyorsan analizálni. Például az autóvezetés egy kimondott egy ilyen terület. Hiába álmodozunk arról, hogy mi vakon majd egyszer autót vezetünk, önállóan erre soha nem leszünk képesek. Én tudom azt, és nagyon nagy dolognak tartom, nagy tisztelője vagyok Sanyinak, Karvai Sanyinak, akiről lehet, hogy a hallgatók is hallottak, aki arról híres többek között, hogy látássérültként ugye rallizik, autót vezet, nyilván ezt egy navigátor segítségével teszi, de ő sem képes biztonsággal, pláne ismeretlen útvonalon önállóan autót vezetni, mert ha a környezetet ismerjük is, ismerjük az utcát, ismerjük a távolságokat, be tudjuk mérni, a forgalom adott pillanatnyi állapotát nem fogjuk tudni segítség nélkül, ráadásul olyan gyorsan felmérni, ezért aztán a közúton ön és közveszélyesek lennénk, ami hát ugye senkinek nem érdeke.
2: Azért azt elárulom a hallgatóknak, hogy amikor ide a stúdióba jöttünk, akkor én a buszpályaudvaron találkoztam Jánossal, hiszen Kaposvárról jött föl, és autóval jöttünk, és bennem föl sem merült, hogy be kéne mondanom, hogy milyen márkájú kocsiban utazunk, és egyszer egy idő után megszólalt, hogy ugye Opelt vezet. És mondtam, hogy igen, de áruld el, hogy honnan tudod. És ő azt mondta nekem, hogy minden kocsinak van jellegzetes alakja, hangja, és hát ez egyértelműen Opel. Én biztos rá nem jöttem volna.
3: Hát az az igazság, hogy ez egyfajta adottság kérdése. Én autószerelő mellett nőttem fel, mert az én nagybátyám az autószerelő volt, és amikor nyaranta szüleim dolgoztak, akkor nagyon sokat voltam a nagyszüleimnél, és volt egy olyan életszakasza a nagybátyámnak, amikor ő is a nagyszüleimnél lakott, és autószerelőként tevékenykedett, és nagyon sok esetben otthon dolgozott. És én 2-3 éves koromban már tudtam azt, hogy mi az az AC pumpa, tudtam, mi az a vezérműszíj, tudtam, mi az az önindító, akkor tudtam, hogy az autóra gyújtást kell adni, tudtam, mik a gyertyák, csomó mindent tudtam, olyannyira, hogy a nagybátyám egy csomó helyzetben, amikor egy autót tesztelni kellett, akkor volt, hogy én ültem be 3 évesen, mondta, hogy indítsam be, tegyem be sebességbe, nyomjam a féket, gázt, stb. Mindent mondott, hogy mikor mit csináljak. Tehát azt jelentette, hogy én már 3 éves koromban teljesen tudtam technikailag azt, hogy kell autót vezetni. Sajnos azzal még várnom kellett, hogy valójában élesben vezethessek, de olyat már megcsináltam, én magam sem tudom, ezt a szüleimet kellene erről egyszer megkérdezni, mert majd lehet, hogy egyszer én is rákérdezek, de valahogy mindig elmaradt, hogy mertek bennem úgy megbízni, hogy amikor családi házban laktunk, voltam vagy 6 éves, és megtettem azt, hogy a trabantunkat elindítottam, picit előrébb álltam vele, aztán hátrébb álltam vele, aztán előrébb, tényleg csak keveseket tolattam, és mentem előre-hátra, előre-hátra. Ez nem okozott gondot, tehát nem mentem neki semminek, tudtam, hogy meddig mehetek, és hogy igazából a szüleimben volt ez a mérhetetlen nagy bizalom, hogy egy 5-6 éves látássérült gyereknek oda merik adni az autókulcsot, hogy a gyerek úgymond ezzel élje ki a szórakozását. Nekem ez szórakozás volt. Ma azt gondolom, ezt már nem lehetne megcsinálni, mert egyrészt olyan benzinárak vannak, hogy, hogy ezt finanszírozni nem lehetne, másrészt meg azért akkoriban teljesen mások voltak a körülmények, mint most. Nekünk is mások voltak a körülményeink. Egyébként, ha én láttam volna, én lehet, hogy már nem is lennék itt az élők sorában, mert én nagyon szenvedélyes autóversenyző szerettem volna akkoriban lenni gyerekkoromban. Hát és azért még mindig dédelgetek olyan álmokat, hogy egyszer egy McLarennel, vagy egy Ferrarival, vagy valamilyen nagyon szuper versenyautóval valakivel egy kört megtehetek. De most már nem ezek mozgatnak elsősorban.
2: Ha már a gyerekkori álmokat említetted, hát olyan nagyon szinte tényszerűen említetted, hogy 5 éves korodtól 15 éves korodig kollégiumba laktál, aztán utána gimnáziumba. Egy picit, ha megengeded, ezekre az évekre még visszatérnénk. Hogy dolgoztad föl ezt? Hiszen az 5-től 15 évig terjedő időszak a serdülőkor időszaka is volt. Nem volt benned lázadás?
3: Ez nagyon érdekes kérdés, mert ugye azt várna az ember, hogy dehogy nem. Tehát tele voltam lázadással, tele voltam mindenféle önkínzó ostoba gondolattal, és nagyon érdekes, hogy akkor nem. És az életnek egy olyan sajátos csapdájába estem bele, amiről én azt hittem, hogy én egy nagyon jó önelfogadó képességgel rendelkező ember vagyok. Természetesen voltak ilyen gondolataim, hogy fú, hát de jó lenne, itt tudom én, gokártozni, de jó lenne, nem tudom, ezt csinálni, azt csinálni, és ők csinálják gond nélkül, én meg nem, és valahogy nem foglalkoztatott ez annyira, mégsem, mert abban az időben nekem úgy megvoltak a saját dolgaim, tehát nekem volt mivel játszanom, ha nem autózgattam, akkor kis autókkal játszottam, vagy ha nem kis autókkal, akkor babáztam otthon. Tehát fiú létemre én nagyon szerettem babázni, egy időben fodrász szerettem volna lenni, mesterfodrász. Aztán utána elkezdett érdekelni a hangtechnika, elkezdett érdekelni a különböző számítástechnikai dolgok, csak egy dolog maradt ki az életemből nagyban, a társas kapcsolatnak, vagy kapcsolatrendszernek azok a sajátosságai, amit egy-egy korban megél az ember. Tehát amikor, mit tudom én, 4-5 éves korban, vagy 10-12 éves korban, és ezért aztán nem volt olyan nehéz akkoriban feldolgozni azt, hogy én nem látok. Tehát magyarán azt akarom ebből kihozni, hogy én nagyon-nagyon sokat nem voltam rengeteg ember között. Tehát nem voltam egy társaságkedvelő ember sem gyerekkoromban. Nagyon nem szerettem a társaságot, kerültem, és így könnyű volt bemenekülni a saját kis vackomba, és azt mondani, hogy jó, hát én így tök jól elélek magamba, és tulajdonképpen mondhatom azt is, hogy én feldolgoztam a látássérültségemet. Csak amikor az ember elkezd olyan életet élni, amiben már felelősség is van, ott elengedhetetlen a társas érintkezésnek valamilyen formája. Tehát az ember nem magányos remeteként éli az életét, hanem munkahelye van, családja van, tehát felelősséggel tartozik több területen is, gyülekezetbe jár, stb.
2: Egy pillanat, hogy megszakítalak, de itt olyan dolgokat említettél, ami szerintem mindenkit érdekel, mármint családja van, munkahelye van, gyülekezete van. Picit ezeket részleteznéd?
3: Igen, de lehet, hogy egy picit még visszatérnénk ehhez a gondolatmenethez, hogy ezt befejezhessem, mert fontos lehet, hogy ilyen helyzetekben éli meg az ember azt, hogy hogy viselkedik a többiekhez képest. És bizony be kellett lássam, hogy egészen 4-5 évvel ezelőttig én az állapotomat nagyon nem jól kezeltem. Nem megfelelően dolgoztam fel. Pedig már felnőtt emberként éltem, volt egyfajta egzisztenciám, azt gondoltam, hogy ezen a területen, mármint hogy feldolgoztam a látássérültségemet, jól állok. És akkor talán egy kicsit kanyarodjunk a most feltett kérdésre, és aztán még lehet, hogy visszatérhetünk erre, mert ennek vannak érdekes vetületei még. Nekem van egy feleségem, akivel 16-17 éve ezelőtt ismerkedtem meg, Budapest környékén, Solymáron egész pontosan, egy kirándulás kapcsán. Nagyon jó barátságot kötöttünk, és amikor én Budapesten tanultam a Vakok Szövetsége és az akkor működő Orfi keretében szervezett gyógymasszőr képzésen, akkor vált világossá számunkra az, hogy szeretjük egymást, és aztán utána nem sokra rá össze is házasodtunk, most Kaposváron élünk. Közben született 2 szép lányunk, épek és egészségesek, hála jó Istennek, Az egyikőjük 12 éves, a másikójuk pedig most tölti a harmadik életévét. Aztán munkahelyem pedig Kaposváron van, a mozgáskorlátozottaknál dolgozom, a mozgáskorlátozottak Somogy megyei egyesületénél. Itt is kezdtem dolgozni legelőször is, 14-15 évvel ezelőtt. Itt masszőrként kezdtem, aztán informatikusként dolgoztam, rendszergazdaként, aztán belekóstoltam a gyógypedagógiába. Itt olyan helyen dolgoztam, ahol sérült gyermekek nappali ellátása és fejlesztése, oktatása folyik. Aztán elkezdtem dolgozni látássérültek rehabilitációjában, ami azt jelenti, hogy a látássérülteknek megmutatni azt, hogy hogyan tudják feldolgozni a látássérültségüket. És vissza kell, hogy térjek az előző kérdés sorozatra, vagy amiről beszélgettünk, mert ez körülbelül nagyjából 7-8 évvel ezelőttre tehető, és eltöltöttem ebben a szakmában úgy másfél évet, hogy amikor a másfél év végéhez értem, akkor mondtam ki először magamnak, és nyilvánosan azt, hogy én úgy oktatok itt, hogy magam sem fogadom el teljesen azt, hogy velem mi történt valójában.
2: Bocsánat, hogy ismét megszakítalak, de újra eltelt egy fél óra. A zene után ezzel a kérdéssel fogjuk folytatni a beszélgetést, mert nagyon izgalmas. Mai vendégem Hosszú János. Maradjanak velünk a zene után is. Kulcsár Anikót hallották.

0: Ismét szeretettel köszöntjük a Kontakt Rádió hallgatóit, mai vendégem Hosszú János, akit a Fehér Bot világnapja kapcsán hívtam ide a stúdióba, és arról beszélgetünk, hogy milyen is egy vak ember élete, mik az örömei, mik azok a nehézségek, amelyekkel szembe kell néznie. Ott fejeztük be a beszélgetést a zene előtt, hogy hogyan is lehet földolgozni a vakságot. Egyáltalán kell ezzel foglalkozni, amikor az embernek van munkahelye, van egzisztenciája, van családja. Fontos ilyen önmarcangoló kérdésekkel foglalkozni, hogy feldolgoztam-e az állapotomat, vagy sem. Hogy gondolod ezt, János?
1: Nagyon fontos, mert a hétköznapokat belengte, hogy magam sem fogadom el teljesen azt, hogy velem mi történt valójában. A látássérültséggel kapcsolatos kérdéseket sokszor tabuként kezeltem, ami abban nyilvánult meg, hogy ha egy számomra kevésbé ismert, vagy általam kevésbé ismert ember, akár egy idegen ember erről beszélni kezdett velem, akkor teljesen természetesként próbáltam kezelni ezt a dolgot. Hát ez nekem tök természetes. Hát ez nekem így ilyen egyszerű. Hát ez nekem olyan egyszerű. Ez így megvan oldva. És így söpörtem le a kérdéseket az asztalról. És hát a pszichológia ugye kimondja azt, hogy ha valaki söpörget, akkor, na most én minden szakmaiság nélkül mondom, ez teljesen hétköznapi módon, úgyhogy elnézést kérek azoktól a kedves hallgatóktól, akik szakmai füllel hallgatják ezt a beszélgetést, de azért annyit már én is megtanultam, hogy ha valaki rendszerint söpörget bizonyos dolgokat, akkor azt vagy nagyon félti, vagy pedig tabuként kezeli. És bizony nálam ez utóbbi volt. Nem mertem igazán a mélyére nézni ezeknek a dolgoknak, és aztán 4-5 évvel ezelőtt ez teljesen elkezdett megváltozni, és ennek rettentő sok következménye van. Többek között valószínűsítem, hogy ez a beszélgetés is, ami most köztünk van, annak az egyik állomása, vagy egyik pontja, hogy ezekről a kérdésekről nyíltan és őszintén tudok a kedves hallgatókkal, illetve veled beszélgetni.
2: Mi segített abban, hogy úgy gondolod, hogy most már föl tudtad dolgozni?
1: Rólam tudni kell azt, hogy én 1991-ben lettem hívő emberré. Akkor tértem meg, akkor fogadtam be Jézust a szívembe. Ezeknél a beszélgetéseknél akkor is szoktam erről beszélni, ha nem keresztény környezetben beszélünk, mert azt gondolom, hogy az életemnek egy rendkívül fontos és komoly része Jézus Krisztus. Én nagyon sokat tanultam tőle és róla, az elfogadásról, a szeretetről. A kedves hallgatók közül, akik Istent már ismerik, ők tudják talán nagyon jól azt, hogy Isten egy olyan valaki, aki nem erőszakos, és nem feltétlenül akar rögtön betörni az ember, sőt, betörni egyáltalán nem akar, tehát nem akar betörni az embernek a szférájába. Isten egy olyan valaki, aki oda tér be, ahol mi beengedjük. Hát ezért is mondja a Bibliában Jézus is a vacsorás példánál, hogy aki beenged, azzal én együtt vacsorázom, tehát be kell, hogy engedjük őt ahhoz, hogy ő együtt vacsorázhasson velünk,

0: Na most az életemnek voltak területei, és azt gondolom, hogy egy keresztény ember, aki gyakorolja valamilyen szinten a hitét, az nagyjából egyetérthet velem abban, hogy amikor megtérünk, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy az életünk minden egyes szegmense Istenről beszél, vagy Istenről tanúskodik. Ez egy folyamat, ez a megszentelődésnek a folyamata, ami azt mondom, hogy egy élet hosszig tartó dolog. És 5 évvel ezelőtt voltunk egy konferencián, ahol egy kedves testvér lehetőséget biztosított az alkalom végén arra, hogy imádkozik értünk. Aki szeretne, az kimegy, és imádkozik azért az illetőért. És azt mondom, hogy egy életem, egy halálom, én bizony kimegyek, és kérem, hogy imádkozzon értem a testvér. És nagyon érdekes dolog történt, amikor kimentem, akkor mielőtt imádkozott, így rám tette a kezét, és azt mondta, hogy tudod, mi a te legnagyobb bajod? Egy német testvér volt, tolmács segítségével beszélgettünk, és néztem rá, mondom, mi van? Nekem mi a legnagyobb bajom? Hát én nekem úgy nagyon bajom nincs, én csak azért jöttem, hogy imádkozzon értem. És azt mondja, tudod, mi a te legnagyobb bajod? Az, hogy nem tudod magad elfogadni. Mondta ezt úgy, hogy egy szót nem váltottunk egymással. Először így hirtelen, most nem tudtam, hogy mit tegyek, ha nem lett volna bennem az a tisztelet, ami volt, akkor lehet, hogy kinevettem volna. Nem álltam tőle messze egyébként. Nyilván tudni kell azt is, hogy van bennem egy elég erős önérzet, egy makacság is, mint ahogy egyébként szerintem legtöbbünkben. Viszont nagyon érdekes volt, én azt mondtam Istennek, hogy tudod mit? Ha ez így van, akkor ez mutasd meg nekem, bizonyítsd be. És egyre másra történtek az életemben olyan események, amin keresztül Isten rámutatott arra, hogy ezen a területen nem fogadom el önmagamat. És 2 dolog történt, tehát egyrészt rámutatott, másrészt pedig olyan terepekre vitt gyakorlatilag engem, ahol lehetőségem volt edződni. Például egy ilyen beszélgetés is egy edződés, annak ellenére, hogy most már én azt gondolom, hogy sokkal jobb a helyzet, mint mondjuk 4-5 évvel ezelőtt, de azt mondom, hogy a teljességet soha ebben az életben legalábbis nem fogjuk tudni elérni, viszont nagyságrendekkel, tehát azt mondom, hogy látványosan sokkal jobban kezelem a látássérültséggel kapcsolatos élethelyzeteket. Úgy is fogalmazhatnám, hogy felnőttem ahhoz az állapothoz, amiben élni kényszerülök. Sokkal inkább. És az a nagyon érdekes, hogy amikor ilyen beszélgetések vannak, akkor az ember úgy kiad magából egy kicsit mindig, és amikor így kiadok magamból egy kicsit, akkor nagyon sok mindenre rájövök. És megértem, hogy hoppá, hát itt vagy ott, ezt még nem sikerült úgy elfogadnom, vagy ezt nem sikerül úgy kezelnem. És akkor viszont már sokkal gyakorlatilasabban tudom aprólékosan úgymond letenni Isten kezébe ezeket a szegmenseket, és azon, hogy mivel Istennek terve van velem, fontos az, hogy tudjam magam elfogadni ahhoz, hogy engem ő határozott céljaira fel tudjon használni. És azt gondolom, hogy ez mindannyiunkkal így van, tehát minden embernek van küldetése ebben az életben. És nagy hazugság az, hogyha valakinek bármilyen problémája van, akkor neki nincsen. Csak azért, mert ő sérült. Belénk nevelődik ez sajnos, tehát az tény, hogy az ember, amikor sérültként születik, vagy amikor sérülté válik, akkor nem csak meghajlik az embernek a személyisége, mert csak meghajlana. Az ugye azt szoknak mondani, hogy teher alatt nő a pálma, és azzal még nincsen gond, de van, amikor törés is kialakul. Tehát lelki törések alakulnak ki, sőt, egész komoly szakadékok kialakulhatnak egy ember személyiségében a sérültsége miatt, és ezeket az Isten szépen fokozatosan begyógyítja egy ember életében. Lépésről lépésre, türelmesen, mindegy személyi tréner vezeti, irányítja az életünket olyan formán, hogy ezeket a dolgokat szépen megtanítsa nekünk. És miután már minél magasabb szintre jutunk el ebben az ismereti állapotban, ebben a személyiségfejlődésben, ebben az Isten által történő formálódásban, akkor válunk egyre alkalmasabbá az Isten szolgálatában való részvételre. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy az a személy, aki sérült, és problémái vannak, az nem alkalmas az Isten szolgálatára, nehogy esetleg ez a kérdés merüljön fel bárkibe. Isten szolgálatára senki nem alkalmas ön erejéből, Isten szolgálatára az alkalmas, akit Isten alkalmassá tesz, és kit hogy tesz alkalmassá, az az ő reszortja, az ő felelőssége, az ő dolga, ahogy szoktuk mondani, És az én életemben azt gondolom, és azt látom elég határozottan, hogy az önelfogadás révén próbálja a személyiségemet egy olyan irányba elvinni, hogy a látássérültségemről, vagy bármilyen problémáról, ami körülöttem, bennem tapasztalható volt, vagy jelenleg is tapasztalható, azon keresztül is rá tudjak világítani az Isten nagyszerűségére.
1: Térjünk talán vissza egy kicsit a nősülés, a családalapítás kérdésére. Feltételezem, ez nem volt annyira egyszerű dolog számodra, hiszen feleséged egy nagyon kedves, de jól látó fiatalasszony, most már két gyerekes anyuka. Hogy gondolkodtál erről, amikor, ha nem sértelek meg természetesen, csak akkor válaszoljál, amikor érezted a szívedben, hogy hát neked böbe több, mint egy fiatal segítőkész lány?
0: Régebben, még mielőtt Böbét megismertem, akkor volt bennem egy görcs, hogy fú, nekem minél előbb párt kéne találni, kéne egy lány, akivel leélhetném az életemet, akivel jól el tudom tölteni az életemet, és egyszer olvastam egy könyvet. Ne kérdezz meg, mi volt a címe, valami keresztény témájú könyv volt, ami a házasságról szólt, és a kapcsolatokról. Semmi más nem maradt meg belőle, ebből a könyvből, csak az az egy tanúság, de az nagyon mélyen, hogy ahhoz, hogy én Isten által tudjak biztosan és a saját igényeimnek megfelelően párt találni és választani, ahhoz mindenképpen fontos, hogy ne görcsöljek. Ezt ugye a világiak itt szokták mondani, hogy, vagy akik úgy nem hívők, azt szokták mondani, hogy ne görcsölj már ezen annyit, majd jön aztán kész. És tulajdonképpen ez még igaz is, csak én annyit teszek még hozzá, hogy ne görcsöljek, mert jön aztán kész, de tegyem le az Isten kezébe ezt a dolgot. Tehát ha az életem nagy részében Isten tudott vezetni, akkor próbáljon már elhinni azt, hogy ezen a területen is tud Isten vezetést adni. Na most, amikor ez megtörtént, ez egy, azt hiszem egy tavaszi délelőtt volt, amikor nem voltak főiskolai elfoglaltságaim, és picit ráértem olvasgatni. Hát nagyon érdekes dolog történt, mert heteken belül azt vettem észre, hogy van egy jó pár lány az életemben, akikkel sokkal mélyebb kapcsolatom kezd kialakulni. Baráti kapcsolatok voltak ezek, aztán volt, hogy szerelmes lettem, aztán az nem jött össze, viszont határozottan képviseltem azt, hogy én bizony én komolyan szerelmes vagyok, és nekem komolyak a szándékaim. És még mielőtt ezek bekövetkeztek volna, nem tudtam ezt megtenni máskor, amikor esetleg szerelmes voltam, és lehet, hogy talán azért, mert nagyon alamuszi is voltam, meg féltem a lányoktól, vagy nem tudom, de inkább az lehetett benne, hogy talán tartottam attól, hogy fú, mit fog szólni ez a lány. Mit fog gondolni, hogy most fú, hát én, aki nem látok, és akkor megkérem a kezét, hogy majd mit fog mondani. Hát aztán nagyon érdekes volt, mert amikor ezt le tudtam tenni, akkor ezt a kérdést is letettem. És aztán jöttek a lányok, jöttek a barátok, nem volt számomra akkora különbség lány meg fiú között, már olyan értelemben, hogy a barátság szempontjából. Régebben talán nagyobb különbséget tettem. Jobban kerestem a fiúk társaságát, de mégis néha jobban megértettem magamat lányokkal. Ez is egy érdekes dolog volt. És aztán onnantól kezdve pedig ez így megváltozott, mert sokkal mélyebb bizalmi kapcsolatba kerülhettem többekkel. Ezek többnyire baráti szinten voltak, és aztán egyszer, hogy Böbét megismertem, ez nem volt egy ilyen szerelem első látásra típus. Annak ellenére, hogy én képes voltam belezúgni egy lányba, úgyhogy hallottam a hangját, beszéltem vele pár szót, és eltelt egy fél óra, egy óra, és azt vettem észre, hogy te jó ég, hát mintha szerelmes lennék már most rögtön. Most a Böbével az nem így volt, hanem ez ilyen lassú vízpartot most, tehát az történt, hogy sokat beszélgettünk, találkoztunk, itt-ott sokszor volt, hogy mikor visszajöttem Budapestre tanulni masszőrként, akkor volt, hogy el kellett intéznünk dolgokat, és mondtam, hogy te figyelj, nem érsz rá, gyere, beszélgessünk, azt közben ezt is elintézzük, azt is. Tehát ilyen valahogy ilyen közös építkezés volt ez, és aztán egyre jobban összebarátkoztunk, összehangolódtunk, és a vége az lett a dolognak, hogy egyszer oda mentem hozzá, és azt mondtam, hogy figyelj, hát az a helyzet, hogy te nekem tetszel, és meg szeretnének arra kérni, hogy legyél a barátnőm. És aztán én az a típusú ember vagyok, hogyha kidobják az ajtón, akkor bemegy az ablakon. Hát engem háromszor kosarazott ki a feleségem. Tehát nem volt ez egy ilyen elsőre happy end, vagy bármi ilyesmi. De én aztán sokat imádkoztam, és kérdeztem Istentől, hogy mit tegyek. Hát az most minek a jele, hogy engem kikosaraztak azért, hogy tényleg nem kellene ezt erőltetni. És rájöttem, hogy igazából ez csak annak a jele, hogy a szándékomat még jobban megerősítsem, és edzem a hit izmaimat, hogy úgy mondjam. És ez tényleg így is történt. Harmadik után ez megváltozott, és egyszer csak ő is elkezdett felém közeledni, és aztán egyre jobban összehangolódtunk. Nyilván a különböző különbségek két házas ember életében, amikor ugye összeköltöznek, összeházasodnak, azért az rettentően sok tud lenni. És nálunk Böbével, ugye azt szokták mondani, hogy az ellentétek vonzzák egymást, és hát valahogy ez nálunk úgy látszik, még sokszorosan így van, mert mi nagyon különbözőek vagyunk, én azt gondolom, mind a mai napig. Mind temperamentumban, mind szokásrendszerben, és valami oknál fogva azt látom, hogy amikor ez egyre inkább közénk kerül, ez a probléma, akkor, hogy úgy mondjam, hogyha krízis helyzet alakulna is ki, valahol mindig ott van a Isten, és bemutatkozik azáltal, hogy megmutatja, hogy ő ennek a szövetségnek, és jelesül a mi házasságunknak is a támogatója, a szponzora, a szerzője, a segítője, és nem hagyja azt, hogy olyan bajok történjenek, ami visszafordíthatatlan, és komoly károkat okozhatna köztünk vagy bennünk. És ezt valahol az elmúlt 13 év házasság alatt nagyon sokszor megtapasztaltuk, azt gondolom. Tehát a házasság az egy olyan gyakorló terep, hogy így fogalmazzam, ahol nagyon éles helyzetben, de gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy azt tudnám legjobban hasonlítani, amikor harckészültség van, és háborúra készülnek a katonák, és az utolsó bevetéseken vannak. Tehát ott már szinte tényleg minden élesbe megy, sőt, azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen tényleg már a harcmezőn vannak. És ott bizony van, hogy egymásnak olyan pofonokat osztunk, vagy olyan sebeket ejtünk egymáson, akarva, akaratlanul. Hozzáteszem, hogy van, hogy akarva is, mert az ember, hát ez van, hogy ilyenek vagyunk. Persze nem komolyan gondoljuk, csak amikor már megtörténik, akkor sajnos már megtörténik, tehát onnantól ezt nehezebb helyrehozni. De azt gondolom, hogy ha az ember Istenben bízik, akkor még ez is a javunkra tud válni. Azt gondolom, hogy Istentől, amit nagyon meg lehet tanulni, hogy rendkívül pozitívan gondolkozni mindenről. Igenis komoly bibliai alapja van magának a pozitív gondolkodásnak. Annak, hogy az ember próbáljon önmagáról, a környezetéről, a testvéreiről, a feleségéről, a férjéről, a munkájáról, az életéről pozitívan gondolkodni. És a bibliai alapot az biztosítja, hogy mi már Krisztus által megváltott emberek vagyunk. És ez a Krisztus általi megváltás számunkra azt eredményezi, hogy gyermekek vagyunk. A gyermekek pedig szeretett lények, pozitív környezetben fejlődhetnek, jó esetben, és itt most, ha az Isten-ember kapcsolatról mintázzuk a dolgot, akkor mindenképpen. És ebben a pozitív környezetben pozitív életszemléletet szippantunk magunkba. És az, hogy mi Krisztus követei vagyunk a Földön, akkor az azt is jelenti, hogy nekünk ezt a pozitív illatot, ezt a pozitív szemléletet kellene, legalábbis kellene, minél inkább továbbadni. És ez persze nem megy nagyon sokszor ilyen szépen és könnyen, de ez a cél. Tehát ez egy cél. Nem úgy beszélek én sem erről, hogy ezt már az ember eléri ebben a földi életben maradéktalanul, hanem ugye ez egy fokozatos munka.
1: Ha megengednéd, még egy picit arra kitérnénk, hogy van két gyönyörű lányotok, akik óvodába, iskolába járnak, és akik úgymond mégsem átlagos családból jönnek, mert hát az apuka nem lát. Hogy dolgozzák ezt föl a lányok, vagy hogy dolgozták föl osztálytársaik? Hogy reagálják? Mit tudsz róla?
0: Hát ugye a gyerekek nagyon őszinték. És nem az a legfőbb kérdés számukra, hogy te látsz, vagy nem látsz, hanem az, hogy te ezt hogy kezeled. Mert ezt a gyerekek nagyon leveszik. Ha te ezt a kérdést tudod természetesen kezelni, akkor nem érzik magukat feszélyezve a környezetedben. És ez minden mással is így van, tehát hogyha akár tanítóként valaki bizonytalan, azt a gyerekek észreveszik, megérzik, kipécézik, sőt sokszor, ha olyanok, akkor még hangot is adnak ennek a gyerekek. És ez ugyanúgy így van az élet minden területén is, tehát hogyha nekem ez gondot jelent, ez problémát okoz, akkor ezt nagyon nehezen fogják a gyerekeim is elfogadni. Ha ez nekem nem okoz akkora problémát, akkor nekik meg aztán pláne nem fog problémát okozni. Most ugye a kislányom tulajdonképpen nagyon pici viszonylag, a nagylányom meg már abban a korban van, hogy ugye kiskamasz, és a nagylányom bizony megélte velem együtt azt, hogy hát apa nem mindig fogadta ezt megfelelően úgy, ahogy kellett volna. Ugye itt visszautalok a beszélgetésünknek egy előző pontjára, amikor arról beszéltem, hogy azt mondtam, hogy szerintem elfogadtam már ezt az állapotot, de közben kiderült későbbiekben, hogy mégsem egészen. Kislányom már abból a szempontból mondjuk úgy, hogy jobb helyzetben van, vagy másabb helyzetben inkább így fogalmaznék, mert ő ugye már ezt sokkal inkább abból a szempontból kaphatja készen, hogy én ezt a kérdést sokkal magabiztosabban és jobban kezelem. De én azt gondolom, hogy a gyerekekkel nagyon könnyen meg lehet ezt értetni. Tehát a gyerekek nem kombinálnak, nincsenek előítéleteik, vagy ha vannak, akkor a buta szüleiktől kapják kapásból készen ezeket a dolgokat, de ezt könnyen le lehet rombolni. Pillanatok alatt teljesen más értékeket el lehet ültetni, legalábbis ezen a területen mindenképpen. És náluk is ez igazából teljesen természetes volt. Tehát ők ugye úgy nőttek fel, hogy apa nem lát, és akkor apa, ha nem lát, akkor ha apa, mit tudom én, lejt egy valamit, és nem találja, akkor utána hozzák, vagy segítenek megtalálni, megkeresni, vagy hát megkérem őket, hogy légy szíves, hozd már ide ezt, vagy hozd már oda azt, mert nem találom, hogy hol van, vagy mit tudom én, elmegyünk. Tehát a nagylányommal már nagyon sok felé járunk. Egyedül, kettesben is megyünk bevásárolni, intézünk különböző ügyeket. Nagyon ügyes ő már ebben. A kicsi pedig egyre inkább látja azt, hogy bizonyos dolgokhoz apát oda kell vezetni, mert nem biztos, hogy oda tud egyedül menni, akkor ő jön és csinálja. A maga kis egyszerű módján, de nagyon ügyes és aranyos, tehát rendkívül büszke vagyok rá, hogy ő ezt ilyen szeretettel teszi. És így nekik ez teljesen természetes. Na most az osztálytársak már másabb kérdés, mert az osztálytársakkal ugye ritkábban találkozom én, mint ugye ők, és ott viszont sokkal fontosabb az, hogy mindennapi szinten tudjak úgy megjelenni előttük, hogy hát a János, az a Johinak az apukája, az hát nem lát, de hát ebben is szívesen részt vesz. Azt is megoldotta, azt is megcsinálta, meg dolgozik, tehát azért erről beszélni kell adott helyzetben, és nálunk az a különleges helyzet van, hogy az én nagylányom most olyan iskolába jár, egy keresztény egyházi iskolába, ahová többnyire nagyon sokan járnak azok közül a gyerekek közül, akikkel egyébként egy közösségben, egy gyülekezetben is vagyunk, és ezáltal gyakorlatilag az nem okoz problémát, hogy a gyerekek lássák az én lányomnak az apukáját, magyarán úgy ugye engem, mert engem látnak a gyülekezetben olykor szolgálni is, látnak az utcán közlekedni is, látnak különböző rendezvényeken részt venni is, stb. Tehát ezek így működnek, és akkor a gyerekek látják. Meg akkor ugye elhívjuk a barátnőket, tehát van, hogy a nagylányom hívja a kis osztálytársait, barátnőit, tehát ez teljesen jól működik, és a gyerekek teljesen jól kezelik ezt a dolgot, tehát őszinték. Nem volt soha probléma, és nagyon fontos dolog, hogy ha van is probléma, akkor sem szabad kikérem magamnak stílusban vagy hanggal fellépni, hanem szeretettel, bizalommal el kell magyarázni, hogy mi miért van, és mi miért úgy van, ahogy van. Tehát régen nem mertem ezt megtenni a hozzánk jövő gyerekekkel. Ma van, hogy ha vannak gyerekek, akik több napig nálunk vannak, mivel viszonylag kis lakásban élünk együtt, bizonyos szabályok vannak, amit mindenkinek be kell tartani. És ezek nem katonai szabályok, hanem olyan szabályok, amelyek a közös együttélést segítik. És akkor van, hogy odahívom az osztálytársát a nagylányomnak, és akkor beszélgetünk, figyelj, tudod, az van, hogy mivel nem látok, légy szíves, ne hagyd az asztal szélén a poharat, vagy stb. És ezek olyan apró dolgok, hogy a gyerekek gond nélkül megteszik. Tehát nekik ez nem esik nehezükre, ha az ember szépen, okosan elmondja nekik. És akkor mondjuk összetörök egy poharat, vagy véletlenül leesik valami, vagy valami kis apró baleset történik, nem feltétlenül pohártörés, de akár ilyen is előfordult már, teljesen véletlenül, és akkor eszükbe jutott, hogy hoppa, hát János mondtam, hogy hú, és akkor hát mondtam nekik, hogy na látjátok, na akkor hozzuk a lapátot, gyertek, söpörjük össze, aztán kész. Tehát közösen alakult a probléma, de közösen is hárítjuk el, és akkor nincs ebből harag, vagy na én megmondtam már előre, látjátok, miért nem tudjátok betartani. Azért hangsúlyozom mindig ezt a kettő közötti különbséget, mert nagyon sok sérültnél ez észrevehető. A követelés, a követelés hátán, és az, hogy én jó megmondom neked, hogy te így csináld, de ha nem így csinálod, akkor aztán nagy balhé lesz. Most ennek ellenére tény, hogy van, hogy az ember elveszti a türelmét, tehát butaság lenne azt mondani, vagy hazugság, hogyha nem így lenne. Aki kapcsolatban él, bármilyen kapcsolatban, akár munkakapcsolatban, vagy házassági kapcsolatban, ott mindig vannak konfliktusok, tehát ezt nem is vitatja az ember, azt hiszem.
1: Időnközben sajnos elszaladt. Ha megpróbálom összegezni ezt a hosszú beszélgetést, nekem az jött le, hogy a legtöbbet akkor segíthetünk azoknak, akik valami miatt látássérültek, vagy egyéb fogyatékossággal élnek körülöttünk, ha elfogadjuk őket, ha nyitottak vagyunk, ha partnerként akarunk hozzájuk állni, és hogyha azt is elfogadjuk, hogy ők mondják meg, hogy miben tudunk segíteni.
0: És tegyük le a sztereotípiáinkat. Ez nagyon fontos. Ezt talán így nem mondtuk így ilyen nyíltan, de ez nagyon fontos, hogy le tudjuk tenni, mert tudom, hogy mi kategorizálunk felnőttként nagyon sokszor könnyen. Látunk egy részeg vakot az aluljáróba, akkor egy következő vakot is hajlamosak vagyunk így statuálni, de minden ember teljesen más. Minden ember különböző. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb üzenet talán az, hogy sztereotípia mentesen próbáljon gondolkozni egymásról.
1: Kívánom, hogy így legyen, és nagyon szépen köszönöm, János, hogy vállaltad ezt a beszélgetést, hogy őszinte voltál, hogy őszintén beszéltél a harcaidról, a személyes harcaidról is, az örömeidről, mert azért elég sok öröm is lejött ebből a beszélgetésből, és kívánom, hogy további életedet is Isten áldja, vezesse, és családod életére is Isten áldását kívánom. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből.
4: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Párbeszéd az emberért, avagy egyházak szerep a mai társadalom című műsorunk mai adás alkalmából. Egy nagyon kedves, régi ismerősöm, barátom, sőt, mondhatnám, hogy földim, a mai meghívott, és örülök, hogy elfogadta, Vince László, Szentendre papírmerítő mester, aki, de hát majd ő elmondja, közel 2000 évvel ezelőtti technikát újraélesztett, és abból a mai ember számára is gyönyörű szép dolgokat művelnek, és hát természetesen az egyházakat is érintő jelentős alkotásokat csinált, különösen ebbe az évbe. Na de hát először azért arról beszélünk, hogy ez a Vince László, ez kicsoda. Hogy került ő, és hogy jutott eszébe egyáltalán egy ilyen régi technikának a újraélesztése és a mába való elfogadtatása? Hát ki is tulajdonképpen Vince László? Egy kis bemutatkozás azért mégiscsak kellene.
2: Igyekeztem a arculatomat előtérbe helyezni. Alapvetően egy derűs ember vagyok. Sorsommal elégedett, magas szinten, magas fokon. Hát körülbelül 58 éves vagyok, hát leszek évvége felé, szeptemberben.
1: Előbb vagy utóbb?
2: Igen, remélem. Még remélek több évet is. A következő fontossági sorrend, a három nagyon szép és értelmes fiam van, ilyen 30-28-25 évesek. A szakmám, amibe belecsöppentem, azt imádom, szeretem. És a gyerekeimből ketten már bontogatják a szárnyaikat az én mesterségem folyamán. Tehát kezdem ott, hogy Egerben születtem, de ott volt kórház, egy mátrai kisfaluból származom, Fedémes a neve. Ezt még biztos többször is elmondom ennek a jelentőségét, mert imádom azt a falut és a benne élő embereket is. Tulajdonképpen az egész arculatom őket tükrözi, ezt a belső derűt, illetve bármilyen gondok, bajok vannak is, azt az ember így könnyebben átvészeli. Hát ez egy zsákfalu, 300 lélek lakja most is, és innét kezdtem a pályámat, az általános iskola után Kazincbarcikán vegyipari szakközépiskolába érettségiztem. Felvételiztem a Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karára, ahova nem vettek fel, pontosabban átirányítottak a könnyűipari műszaki főiskola papír szakára, amit elvégeztem.
1: Miért pont papír szakára?
2: Hát mert abban sok vegyészet van, és gondolom a dönnökök úgy ítélték meg, hogy azokat, akik nem voltak alkalmasak a ottani egyetemre, olyan helyekre osztották be, ahol van köze a vegyészetnek. Hát itt van, a papíripar is
1: tele
2: van.
1: És te ezt elfogadtad, és nem azt mondtad, hogy na, én még egyszer próbálkozok.
2: Különösebben azt hiszem, hogy igazából örültem, hogy felvettek. Uh-huh. Lehet, hogy mostani eszemmel nem utána érdeklődhettem volna, vagy de gyakorlatilag nem volt rossz felvételim, ezt még most is emlékszem erre. Az, hogy átirányítottak, az pedig mindenáron akartam tovább tanulni, nem akartam várakozni. Abban az időben, ez 77-ben volt, még nagyon nem voltak olyan lehetőségek, hogy pót felvételi, meg fizetős rendszer. Egész pontosan azért is kezdtem hozzá, mert édesanyámnak örömet akartam szerezni. Ővele voltam mindig olyan viszonyban, ami nekem egyengedte a pályámat, meg a mindenféle felfogásomat. Van még két öcsém is, 6-7 és fél évvel fiatalabbak, de így lett volna az első fia diplomás a családba, ha elvégzi. Mm. Hát ez hajtott igazából. Volt néhány olyan vizsga, ami elrettentő volt, de nem kellett fél évet ismételnem, hanem összeszorítottam a fogamat, meg, és így sikerült ezt a papírmérnöki diplomát.
1: Ez meg, 3 éves, ugye?
2: 3 éves volt. És a Szentendrei papírgyárban elhelyezkedtem két barátommal. Ővelük elég jó viszonyban voltam a tanulmányaim során, és az egy szempont volt, hogy egy olyan papírgyárba menjünk, ahol mind a hármunkat foglalkoztatnak. És ez az egy a Szentendrei papírgyár volt. Ennyi volt a Szentendréhez a kötődésem eleinte. Aztán utána jött katonaság, majd családalapítás, de 5 éves munkaviszony után ott a Szentendrei papírgyárban kiléptem a papírgyárból, de ezt megelőzően néhány évvel már gondolkodtam azon, hogy lehetne jobban megélni, vagy hogy lehetne olyan dolog, olyan munkával foglalkozni, ami perspektíva is lehet a jövőmet tekintve. Abból a fizetésből, ami egyébként egy folytonos műszaki művezető fizetése volt, 3-4 ezer forint között havonta, a nagyobbik részét albérletre kifizettem, meg kajára, és maradt néhány száz forintom, ebből nem lehetett
1: családot.
2: Hát semmit gyakorlatilag, a szórakozásra is kevés lett volna. És akkor így mellette én dolgozgattam mindenféle fizikai munkát, könyves mellett, meg másfél évig krampácsolóként jártam hétvégente a munka mellett ide a keleti pályaudvarra, vasvillával a kavicsot hányni, igen, meg a sineket rakosgatni. A életem legkeményebb fizikai munkája volt, de az is valamilyen formában alakított, hogy érdemes az embernek az agyát, fejét használni, hogyha nem akar megszakadni annyira, mint így ezzel a munkával, de azért formálta a világnézetemet is. Egyrészt olyan emberekkel dolgoztam, akiknek nem mertem bevallani, hogy kiféle, miféle vagyok, mert ott jól megfizettek, és úgy hívtak mindig a következő alkalommal is dolgozni, hogy a vasárnap este ezt mondták, hogy te is jöhetsz, meg te is, meg te is, mert hogyha az ember sumákolt volna, akkor nem dolgozhatott volna. Na, ennyit a pályám kezdetéről.
1: De ez egy nagyon érdekes, ezt én nem tudtam, ezt a kis történeted az életedből, hogy itt van egy bizonyos hasonlóság annak ellenére, hogy erről még nem beszéltünk, hogy én is érettségi után nem tovább tanuláshoz fel kellett öltözni. Az öltözéshez pedig kellett pénzt keresni, és akkor én bányába mentem öltsülni, és ott ismertem meg a szívlapátot, meg alapvágatba is dolgoztam, meg aknába is. Tehát gyakorlatilag azt jelentette, hogy, és hát utána is, amikor már főiskolán voltam, akkor állandó vagonrakó brigádom volt Baján, és azzal tulajdonképpen a szüleimnek nem kerültem egy fillérbe se 3 év alatt, mert megkerestem a kényszer kirakásokból. Tehát ezért mondom, hogy valahol az élet azt hozza, hogy igenis kell segíteni a szülőknek, és a nehéz megélhetést biztosító, meg a te továbbtanuláshoz biztosító dologba. Ez csak az kell, hogy mai fiatalok már nem hiszem, hogy vállalnak ilyen munkát, de térjünk vissza a te életedhez, és akkor végül is itt elindítottad ezt a fizikai munka után valami mást is. Ez a valami más lett az, ami most van.
2: Hát volt még egy aprósága, ugye nyughatatlan lévén. A Szentendrei papírgyár megengedte, hogy elvégezzem a Miskolci Egyetemen a üzemszervezői szakot, ezt nevezhették volna akkoriban a második lépcsőnek, tehát az egyetemi diplomaszerzésnek, és ott nagyon tetszett ebbe a témába nekem az értékelemzés, az egy ilyen közgazdasági fogalom. Olyan termékeket vizsgál meg, vagy amikor létrehoznak egy új terméket, hogy a költség és a funkció együttesen, tehát összevetik a termék végső megjelenésébe, és a lényeg az, hogy ilyesmi diplomamunkát készítettem, a Szentendrei papírgyár boríték gyártását elemeztem, és ez egy csapatmunka volt, hát levelező jártam ezt, és ez, ennek az eredménye lett az öntapadós borítékok hazai gyártása. Ez a, tulajdonképpen a, van, így van közöm ehhez, a, amit aztán a papírgyár újításként be is vezetett, és elég jól profitált belőle évekig, amíg aztán nem jöttek újabb ilyen termékek. Uh-huh. Na de én 80, hát ezért is, mert nem éreztem olyan anyagi elismerést, meg a papírmerítés, ami már elkezdődött az agyamban, úgyhogy irodalmazgattam, mert láttam filmet a bázeli papírmalomról, egyszer volt egy ilyen tévéfilm, Bázel Európa kapuja, és ott van egy felújított múzeum, ami régen papírmalom volt, meg nyomda is volt. Annyira megtetszett, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi lenne, hogyha itt ezzel foglalkoznék. Két barátom közül egyiküket se érdekelte nagyon, mert hogy ők a szabad idejüket nem fogják ezzel elfecsérelni. Az igazgatónk azt mondta, hogy szabad időmben megenged, hogy ott a papírgyárba szórakoztassam a kollégákat, mert az volt, ott egy érdekes dologba vágtam bele, és hát ott inkább megmosolyogtak, vagy a rovásomra mindenféle jelzőket.
1: Megjegyzéseket tettek.
2: Hát azzal ösztönöztek tulajdonképpen, most már így mondhatom. Hát az rengeteget ücsörögtem a Széchenyi Könyvtár, akkor a Papíripari Vállalat Kutatóintézetének a könyvtárába, országos levéltárban, minden felelhető anyagot, ami a papírmerítéshez, gyakorlatilag a tanult szakmám ősi mesterségéhez kellett, azt összeszedtem, lemásoltam, vagy megvettem azt a kiadványt. Volt olyan is, hogy lefordítattam például, volt erre még lehetőség ingyenes a papírgyáros időszakomban. És akkor én kezdetleges eszközöket így elkészítettem, például vasprést, lakatos, vagy, és akkor így délutánonként, ugye közben már nem folytonos műszakban dolgoztam, mint művezető, hanem üzemszervezője lettem a papírgyárnak, meg hidrológusa. És délután, meg az esteim, meg a hétvégeim szabadok voltak. Így lehetett az a krampácsolás is, meg a hétköznapokon a délutáni esti programom, ez a szerencsétlenkedés volt. Ebből, ez olyan két év alatt, mondjuk 1983-tól 85-ig eljutott olyan szintre, hogy azok a papírok, azoknak a nagy része már használható volt, vagy legalábbis elmertem menni, kopogtatni, meg bemutatni a mintákat rengeteg helyre, amiket én úgy vélelmeztem, hogy esetleg megrendelőim lehetnek. Uh-huh. Hát a Széchenyi Könyvtár, ugye, hogy a restaurátorokat összefogja, vagy a hivatalok, küldtem pakkot a parlament protokollosztályának, néhány nyomda, vagy művészeti galériák, ezek csak úgy gondoltam, hogy érdekelheti a papír. De mondom, csak akkor mertem előjönni, amikor mondjuk 100 próbálkozásból 80-90 tökéletes lett, mert úgy gondoltam, hogy ha csak selejtet gyártok, vagy addig, amíg nem jutottam a készség olyan szintjére, addig nincs értelme, mert akkor csak nevetségessé válhatok. Na és így az legelső megrendelőm az Országos Széchenyi Könyvtár volt. Két évre való munkát adott nekem, olyan különböző méretű színes papírokat kellett nekik, meg vékonyságút, amivel a régi könyveket helyreállításához előzékpapírnak, vagy hiánypótlásnak használták, vagy pedig egyszerűen csak félbehajtották és közé raktak olyan ősnyomtatványokat, amiket tároltak, hogy amíg sor nem kerül a megújítás, vagy felújításokra, restaurálásokra, hogy ne romoljon tovább az állaga. Mert ezek a merített papírok sok száz évig időállóak, savmentesek, mert hogy olyan a technológiai folyamat, mint a középkorban volt. Tehát erre azért figyelnem kellett. Tehát itt azért fontos volt a szakmaiság, meg a némi szakmai ismeret. Nem is a technológiai, hanem az anyagismeret.
1: Milyen alapanyagok kellene hozzá?
2: Hát rongy vagy lenből készült cellulóz, ami,
1: igen,
2: ami olyan, mint hogy a ruhából készítették volna régen. Uh-huh. Nem újságpapírból, nem facsiszolatból, vagy nem olyan fából, amiben még sok időállóságot károsan befolyásoló tényező van. Ugye a modern papíriparban nem az a cél, hogy időálló legyen, hanem hogy a funkcióját tekintve. Igen. Egy újságpapír, amíg azon belül is van napilap vagy hetilap folyóirat, egy napilapnak az a funkció, hogy egy napig ne essen szét, ne sárguljon meg, mert az a hír a következő nap már egy másik újság. A következő hír egy másik újságban jelenik meg. Na ez a papír, ez a lehető leggyatrább alapanyagból készül. Minél inkább ki lehet spórolni, vagy ki lehet helyettesíteni a drága alapanyagot, ami a cellulóz, olyanokkal, mint hulladékpapír, vagy töltőanyag, ilyen kaolin, vagy facsiszolat, ezeknek az előállítása olcsóbb, mint a cellulóz előállítása. Uh-huh. És akkor erre van a kémia, ugye, ahogy a legelején kezdtük, hogy azok a szabványok ne tartsa be az a papír, még hogyha szinte nincs benne cellulóz. Na hát ezek az én papírjaim, ezeknél itt a kézművesség benne, az, ami az erőforrás, pontosabban az értéke, nem az anyagköltsége. Ez, mint minden kézműves termék, be a ráfordított kézműórák, vagy kézügyesség számít.
1: És ezt ki öntöd tulajdonképpen?
2: Hát megtalálom benne, egy kisfiú, egyszer a Skanzenben eltátott a száját, és ahogy ott egy dézsába kevergettem a vízbe a cellulóz rostokat, ugye, mert ez úgy készül, és egy szitát belemerítek, átfolyik a víz rajta, a szitat felületén pedig összekuszálódva kialakul a papírlap szerkezete. És azt mondta, hogy az anyu, ez a bácsi milyen ügyesen megtalálja benne a papírt. Ez pont így van. De egyébként a definíciója a papírnak, az most mindegy, hogy merített papír kézikészítésű, vagy pedig a papírgyári papírgépen, növényi rostok vizes szuszpenziójából nemezelődés útján nyert termék. Tudod mondani utána?
1: Nem. Ez a te szakmád. De azért mindjárt mutatok azért egy olyat, ami gondolom én, hogy valami hasonló lehetett az első. Például a te névjegykártyád, meg hát büszkén mondhatom, hogy az én névjegykártyám is általad készített, és azt ismerik, akinek baráti, vagy egyáltalán munkakapcsolatom kialakul. Igen, hát ennek a fogása is más, mint egy újságpapírnak.
2: Igen, például ez is egy érdekes tulajdonsága, hogy ránéz az ember, és a struktúrája például nem olyan, mint egy kisimított papírgépi papír. Ezért gondoltam például, hogy művészek, vagy akik a művészethez kötődő galériák is használni fogják, mert jobb, másképp mutat rajta egy nyomat, egy grafikai sokszorosítás, ugye, a részkarc, vagy szitanyomat, vagy más. Na de visszatérek még a
1: kezdetekhez, végül is most eljutottunk odáig, hogy már azért valami van, de még nem az igazi.
2: Tehát megkaptam a Széchenyi könyvtár megrendelését, ők ugye összeszedték ugye szakmailag felügyelték a különböző könyvtárak, levéltárak és múzeumok papírrestaurátorainak a munkáját, és ezt összeszedték, és gyakorlatilag azt mondták, hogy íme itt van, erre van szükségünk. Hát nagyot nyeltem, nem bírtam aludni akkor éjszaka, és másnap vagy harmadnap beadtam a felmondásomat a papírgyárba, és így kezdődött még inkább rákényszerítettem.
1: Ez mikor volt?
2: 85-ben.
1: 85. Hát akkor már jó pár évtizedet csinálod most már az éveszta.
2: Hát annyi a hasonlóság Steve Jobs meg köztem, hogy garázsba kezdtem én is, mint ők az ipart, csak én nem vittem annyira, mint ők, de kemény éveket éltem át így is már önálló emberként.
1: Voltak segítőtársaid, vagy egyedül csináltam?
2: Hát akkor még nem voltak. Aha. Egyedül csináltam.
1: És ezt a több száz papírgyártási igényt mennyi idő alatt tudtad teljesíteni?
2: Hát másfél év alatt körülbelül. Aha. De közben nem ültem a babérokon, hanem próbálkoztam újabb megrendelésekre szert tenni. Az abból állt, hogy ugye albérletben laktam, béreltem ezt a kis garást fűtetlenül, és hát telefon se volt égenföldön, hanem voltak fülkék, és hát bementem Budapestre, mert az olcsóbb volt, 2 forintosokkal lehetett telefonálni, összeszedtem, amennyit bírtam, meg címeket. Sokszor például ott a telefonfülkékbe, azokat a telefonkönyvekből szedtem elő, hogy milyen nyomdák vannak, meg milyen ilyen vélhető ügyfelek. Hát körülbelül 100 telefonálásból 2-3-an mondták, hogy na jó van, akkor küldhetek nekik mintát. A többiek azok megmosolyogtak, és ne raboljam tovább az idejüket. Ez olyan volt, mint manapság az ügynökök, akár biztosító ügynök, akár ilyen befektető. Csak én a saját magamat próbáltam eladni.
1: Akkor te már Márcentenél laktál?
2: Igen.
1: Aha. Ott, ahol most, vagy még nem?
2: Nem, még akkor nem. És a következő nagy hal az a parlament volt. Táviratoztak, hogy érdekelné őket az a papír, amit mintául küldtem, mert ők nem utasítottak el.
1: És a színes volt, mert ugye látni itt azért olyat, amelyik kicsit ilyen sárgább, és van, ami tiszta fehér.
2: Hát tehát
1: eleinte inkább a fehéret kérték, ugye?
2: Fehér volt. Fehér vagy halvány sárga.
1: Ez is például egy nagyon szép kivitelű oklevél, és hát igen.
2: És így akkor volt, befáradtam, elmondták, hogy Németország, Nyugat-Németországból származott eddig a papírjuk, vagy származhat is, de ez valuta keret terhére ment, ami
1: csökkent
2: is, meg problémás volt mindig, és hogyha alkalmas az én papírom arra, hogy ők használják, akkor
1: ez oklevelekre kérték?
2: Először a Kossuth és Széchenyi díjnak a okleveleire.
1: Aha.
2: De már a rendszerváltás körüli időszak volt, mert teljesen jól emlékszem, Szűrös Mátyás volt az ideiglenes köztársasági elnök.
1: Igen.
2: És azt is mondták, hogy ha van bennem annyi kurázsi, vagy közre működhetek, akkor ezt a két kitüntetésnek az okleveleit is új alapokra lehet helyezni. Tehát ne úgy nézzen ki, mint a korábbiak. És volt egy nagyon szépen író, tehát kalligrafikus betűket használó ügyfelem, Zöllner László, ki is mondom szívesen a nevét, mert nagyon korrekt ember volt is, meg biztos most is, és őt bevontam, és ez az ő ügylete volt. Elfogadták azokat a grafikákat, amiket ő csinált, és a továbbiakban tőlem rendelték a papírt, a Zöllner úr pedig megformázta. Uh-huh. Hát úgy, hogy ki voltak nyomtatva, azt hiszem, szita nyomással, és akkor ő kézzel mindig az aktuális dátumot meg a nevet beírta. Uh-huh. Aztán később ez gyarapodott, ez a munka. Rendeltek rengeteget különböző méretekbe, de általában fehér színben, mert sok olyan szerződést államközi, meg egyéb, ami nem mondjuk ilyen kuriózum oklevél kategória volt, azokat erre a papírra készítettek, meg a sokszorosításukat is erre a papírra oldották meg. És hát aztán így közben a Szentendrei Skanzenba meghívtak hétvégente bohóckodni, így nevezem,
1: magyarul
2: bemutatózni, hogy legyen olyan is, ami ilyen élő foglalkozással látogatókat jobban leköti, vagy odaköti. És akkor nekem az jó volt gyakorlásképpen, meg kiváló alkalom volt, hogy minél többen megismerjék ezt a... Ez egy jó direkt marketing húzás
1: hát
2: volt.
1: Igen.
2: És akkor tulajdonképpen már így egyre inkább úgy beindult ez a dolog. Egy-két újságíró is volt a skanzeni látogatók között, vagy volt olyan riporter, vagy rádiós, vagy televíziós, aki úgy gondolta, hogy egy ilyen hulladék időben, vagy amikor nincs érdekes téma, akkor bemutatja ezt a produkciót. És így a szárnyaira emelt a média.
1: Laci, azt áruld már el, hogy az alapanyagot honnan szerzed?
2: Hát Spanyolország, vagy Kanada, vagy Brazíliából rendelem meg, és a diósgyőri papírgyárba veszem át.
1: És oda jön be.
2: Igen.
1: Aha.
2: Nagyon egyszerű a... Hát csak cellulózról van szó.
1: Tehát
2: meg
1: Magyarországon nem?
2: Hát készítenek még cellulóz, de az nem alkalmas erre a célra, mert az nem időálló. Aztán a papírok úgy gondoltam eladhatóbbak, hogy, mert a nyomdák azt mondták, hogy rendben van, itt van ez a papír, és mit kezdjünk mi vele, hogy lehet erre nyomtatni, vagy ilyesmi. Még a galériák vagy a művészek, hagyján ők úgy el tudták fogadni, hogy részkalasz nyomásra vagy szita nyomásra még szebb is lett, uh-huh. mint azok a büttenpapírnak mondják a németek, ez így a praktikus, ami olyan, mintha merített papír